0: ami egy kicsit ezt példázza, hogy ez hogyan munkál bennünk ez a kicsit népzene, de közben nagyon kortárs vers.
1: Úgyhogy van ilyen zenei illusztrációnk?
0: Itt van, azt mondom, igen, ott szerepel a listában. Itt is mindenen én játszom.
1: Igen.
0: Ez egy ilyen otthoni, soksávos, szeretettel ajánlom.
1: Melyik ez?
0: Füri Anna népdalok.
1: Jó, ki kell keresni.
0: Egy széki, tulajdonképpen egy átritmizált változata a egy széki dallamcsaládnak. Nem is egy dallamból van, hanem ilyen találkoztatás.
1: De nem ő énekel.
0: Nem, hát sajnos. Olyan nem. Ezt én fogom. Nem, tőle nem maradt meg ilyen felvételünk.

0: Igen, eklektika, ez egy rádióműsor, ez egy élő adás, és természetesen olyannyira élő, hogy nem magammal beszélgetek, hanem Csörsz Rumen Istvánnal. Most már tudjuk, hogy a Rumen az egy bolgár név, és a szüleidnek nagyon megtetszett, és így nem tudtál elugrani előle. De gondolom azóta megbarátkoztál vele.
1: Meg, és nagyon sokan azt is hiszik, hogy én bolgár vagyok, pedig nem vagyok, tényleg vér szerint nem vagyok. Ha van bennem, akkor török, meg talán pici horvát is van, meg sok egyéb sváb is van, meg még egy cseh felmenőm is van, tehát úgy találkozik Közép-Európa, de kétségtelen, hogy a balkáni kötődésem erős. Hadd hozzak erre is egy példát, már csak az is, hogy nem mindig én énekeljek. Van egy másik kedves zenekarunk, Carmina Danubiana, vagyis Dunai Danák, és van nekünk egy olyan énekünk, hogy Dunavíz. Juhász Katalin az énekes, az ő nevét is nagyon sokan ismerhetik, a legkiválóbb magyar aktív népdalénekesek egyike, és mellette kiváló néprajzkutató. Az ő férje Szabó Zoltán szintén nagyon régi barát, úgyhogy ezen a felvételen egy makedon asszony éneket énekünk. Miért fontos ez? Mert Nagy László fordításában ráadásul, mert ezeknek a hősei időnként magyar történelmi szereplők, itt például Jankula Vajdáról, vagy Szekuláról van szó, tehát gyakori, hogy a törökkori eseményeknek a magyar szereplői, maga Mátyás király is előkerül például egy szlovén dalban. Úgyhogy 2008-ban a reneszánsz emlékévben, ez nagyon izgalmas, ami egyben Mátyás emléké volt, csináltunk Budavár tövében címmel egy lemezt, amelyen ezeket végigjátsszuk magyarul. Úgyhogy ha szabad a Duna vizet most megszólaltassuk, amiben Juhász Katalin a szólista.

0: Igen, eklektika, igen. Csörsz Roman István, Bébíró Zoltán, beszélgetünk és zenét hallgatunk. Otthon miket csinálsz a olvasáson, íráson és zenélésen kívül?
1: Versenyt futok a naptárral. Ezzel szerintem mindenki így van. Ha tehetem, akkor még ezek mellé, azon kívül, hogy a macskáinkat babusgatjuk, akik nagyon szeretnek minket, és elviselik ezt a sok mindent, ami körülöttük történik. Egyikünknek ma van a születésnapja, Marlenkának, csak elárulom, hogy a május 5-e, ketten vannak, igen. Tárnoki Dominó, Marcell és Jászberényi Marlen.
0: Szóval nem csak az első Muzika Hungarica koncert napja van ma, hanem
1: egy Muzika Historika, igen.
0: Hanem egy macska születésnapja.
1: És hát Radnóti és egy nagyon fontos ember, Lázár Ervin születésnapja is van, ma lenne 90 éves. Én azt hiszem, hogy ahogy ő a mesét feloldotta a kortárs irodalomban, tehát hogy kinyitotta a szemünket, hogy az mennyire irodalom is a jó mese. És gondoljunk ne csak a négyszögletű kerekedőre, hanem mondjuk az én nagyon nagy kedvencemre, a Berzsián és Didekire. Hogy mi mindent el lehet mondani a mese nyelvén, a magas művészetről, a művészek önmarcangolásáról, a Berzsián és Didekiben, akinek a neve maga is Berzsenyi Dánielt parafrazálja, és a Réber László remek rajzain egy kicsit rá is játszott erre, ha emlékszel az első kiadásra. Ez is a mi gyerekkorunk, és valahogy ezt hozzá tanultuk, és ne csak a költői versenyre gondolj, hogy szerda ablakában csütörtökül, és ordít csütörtökül, mert abból is rengeteget, az is olyan, hogy közvetlen ihlető, és tudom, hogy egyébként ő is kedvelné ezt, amit csinálunk, úgyhogy a nagy ihletők közt tartom őt is számon, Radnótit azért is, most csak példát fogok mondani, amikor régi zenész, nem régi zenész, szabad idejében mást is játszik, és még az a szerencse, például mi is szoktunk blues-t, meg country-t, meg ilyesmit játszani. Radnótinak van egy nagyon szép fordítása, egy középkori Minnesänger költemény, tehát 13. századi a kürembergi lovaktól, ó, kis-kisasszony, karcsú és törékeny, nem tudom, ismerőse ez. Nyilván megvan neki a középkori dallama, soha nem jutott eszembe ezt arra játszani, mert a fordítás viszont annyira kortárs és pikáns, hogy erre olyan ragtime-szerű muzsikát írtam, ilyen egyszál gitárosra valót, úgyhogy és azt is 30 éve már úgy játszom, tehát hagytam összenővi, csokonai megzenésítésem is van olyan, ami teljesen blues, a más az teljesen balkáni, tehát nem szabad lehúzni magunkban az egyéb műfajokat sem. Annál inkább, mert mondom, én sem ezt akartam mindig csinálni, és talán még egyszer eljön a pillanat, ha más nem, akkor házi stúdiózásban progresszív folkkal szerettem volna foglalkozni, hosszabb népzenei feldolgozásokkal, olyas, Kolinda...
0: Mint amit a Barbaro együttes csinált?
1: Még annál egy kicsit akusztikusabb irányba, a Kolinda meg a Vízöntő voltak a nagy példaképeim, és ma is azok, és már nagyon fáj, hogy például a Kisferinek ezt nem tudom megmutatni, hogy egyébként az ő ihletére miket csináltam én otthon, azok el vannak tervezve, szinte meg vannak írva a szólamok, élőben nem tudom játszani őket, vagy csak így egy szálgitárral, de föl kéne venni a hosszabb ezek a 10 perces nagy számok, több népdalból összefűzve, de ennek az erejét is mindig próbálom használni a régi zenélésben, tehát szerintem ihletik egymást ezek a műfajok maximálisan. Mi történik, amikor egy kuriózumot, ha még szabad?
0: Igen.
1: Elkészítettem egy kiadó felkérésére a Balassi énekelt összkiadást. Ez 6,5 óra. Ebben Balassi énekei az eredeti vagy társítható dallamokkal vannak, de van néhány, ami nem társítható, mert nincs hozzá eredeti, meg még gyanúba keverhető sem, úgyhogy van összesen 1-2, amit én kellett megírjak. Ezt hadd mutassam meg, ez egy valaki azt hiszi, hogy nyerjen, úgy kezdődik az ének, egy Siciliana nótára, csak annyit ad nótajelzésként, tehát, hogy valamilyen olasz. Most én igyekeztem írni hozzá egy olasz lanzene jellegű táncdallamot, ami persze strófánként egy kicsit idomul a szöveghez, mert hogy ugye nem tudjuk, hogy mihez kéne a szöveget idomítsuk, úgyhogy a dallam megy utána, és egy kis reneszánsz gitárral játszom. Ha néhány strófát meghallgatunk belőle, akkor megmutatom, hogy amikor reneszánsz zenét kell írjak, akkor például az milyen.

0: kérem, ismét túlnyúlt a zene, és megint jött valamilyen orgona, basszusgitár momentum pár hang erejéig, de nem maragszunk arra, nyilván kiváló zenészek, hogy milyen zeneszám lett volna, talán a Whiter Shade of Pale, ki tudja, az kezdődik valami ilyen módon, de nem. Jó. A családi vonatkozásokat illetően ugye volt egy klasszikus lánynevelési periódus az életedben, gyermeknevelés, de hát voltak reggelik, ebédek, vacsorák, meg rokonok jöttek, te is mentetek rokonokhoz. Mi van a barátokkal? Van-e ilyen, hogy mondják, zegzugos életednek ilyen apró kis helyszínei, amikor hozzátok jönnek barátok vacsorára, vagy beszélgetni, vagy együtt mentek színházba?
1: Minden megesik. Nagyon jó, hogy rákérdezel. Ilyen szempontból én olyan vagyok, mint a régi emberek, hogy nagyon-nagyon fontosak ezek a barátságok is. Sok olyan ember a barátom, akik egymással már nem biztos, hogy megtalálják a hangot, de valahogy én úgy közben vagyok, félúton, és rajtam keresztül talán kommunikálnak is. Ez is egy szereplet. Tehát, én örömemet lelem benne, ezért nagyon sokan megosztanak velem bizalmas vagy egyéb dolgokat is, tanácsot kérnek, pedig azt nem jó adni, mert felelősség. De nagyon jókat beszélgetünk. Ez valahogy apám is ilyen volt, sőt, állítólag a nagyapám is, akit nem ismertem, felszállt a vonatra, és 5 perc múlva mindenki vele beszélgetett, attól függetlenül, hogy nem ismerték, elment volna kirándulni a hegyekbe, tehát civil lakos volt, nem állatorvos abban a pillanatban. Azt hiszem, hogy a baráti hálózat az ezeknek a régi daraboknak is egy fontos terepe. Tehát, hogy amikor Aranyt meglátogatja például a régi nagykőrösi dalárda vezető Pesten, és beül hozzá, neki mer gitározni, vele mer olyasmiről beszélgetni, amit a nagy nyilvánosság nem tud. És így voltak a régiek is. Ha már Balassinál vagyunk, soha nem hangzottak el Balassi életében. Nem, hogy koncertszerűen ezek a dalok, azt se tudjuk, hogy ő elénekelte bárkinek. De ha valamit feltételezhetünk, akkor ez a szűkebb társaság, akik viszont nem olvasták a verseket régen, nem énekelték. Tehát át is ragadt, a fülükben vitték haza, most ezt így mondom. Ha jó dallamuk volt hozzá, akkor dallamtapadással vitték haza a Balassi verseket. És tulajdonképpen az egész régi zenei folyamat épít is szerintem erre, ezekre a barátságokra. Ha megnézzük a régi lemezborítókat 70-es évekből, Nyugat-Európából akár, a Klemencsics konzortnak, vagy az én nagyon nagy kedvenceimnek, az Atrium Muzicénak a lemezborítóit, akik félig meddig rokonok is. A Gregorio Paniago lemezeire gondolok. Nekem az a bibliáim közé tartozik ebben a szakmában, pedig ők bizonyos értelemben teljesen külön utasok. De annyit tanultam belőle, konkrét darabokat is meg is tanultunk. Úgy gondolom, hogy az örökség fenntartásának ez is a része, hogy ez nem koppintás, hanem így marad az a darab abban a formában élő zeneként ma a színpadon. Nem helyettesíthető. Hogy ez a hálózat nagyon fontos volt a dalok meg a szövegek és a dallamok terjedésében is. Hadd hozzak erre egy példát. Úgy gondolom, igen, összegez, hogy a zenésztársaink is, mint barátok, mi egy baráti közösség vagyunk, mindegyik zenekarunk, akikkel ritkábban dolgozom, velük is csak így működik. Én nem vagyok az a zenész, hogy úgy beülök, és a lap végéig játszom bennem, mert nem vagyok annyira. Hanem kellenek ezek a finom barátságok ahhoz, hogy az jól meg is szólaljon. Ezért csak olyas valakikkel tudok jól muzsikálni, akihez emberileg is megvan az útunk. Ezek annyi félék, hogy hihetetlen, mondom, hogy nem is biztos, hogy össze lehet őket ereszteni, de amikor együtt muzsikálunk, abban megvan ez az a barátságnak egy nagyon felfokozott formája tud lenni. Én azt hiszem, hogy a Muzika Historika Együttes 38 éves történetének ez az egyik titka, hogy ha vannak is, mindenütt vannak viták, meg véleménykülönbségek, és sokan már máshol játszanak, de az egész alaphangulat erre épült, az emberi harmóniát szolgáljuk. A hangok az csak azután. Van egy nagyon szép darabunk, ezt, és meg is dicsértek a kedves zenésztársak, hogy na ez a World Music ága a zenekarnak. Az ifjúság, mint sólyom madár. A 17. századi szerelmi költészetből van egy olyan lemezünk, 2022-ben adtuk ki, hogy Várj meg madaram. Ez egy piros lemez, és szinte kizárólag madár szimbolikában kiteljesedő versek vannak, meg egy-két lakodalmi és egyéb. De ez ennél madarasabb nem is kell. Ezt sokan ismerhetik, mert van neki feldolgozása is. A dallam rokonokat is beépítettük, ezért mondom, hogy örökség folyamat. Például azt a régen volt soká lesz dallamot, amit a muzsikás lemezéről ismerünk, és én magam duda órán tanultam. Ha van időnk, hallgassuk meg együtt, ennek a szólistája, ami nagyon kedves, nagyszerű énekesnőnk, Palóc Réka.

0: Hát, kedves hallgatóim, amit Doromnak véltek, az cembaló, és hát egy nagyon szimpatikus élő zenei rögzített felvételt hallottunk, mindahogy ez az adás is élőben megy, legalábbis ebben a pillanatban. Aztán, akik majd az ismétléseket hallgatják, vagy a netről, az archívumból szedik elő, azok már csak a élőadás rögzített konzerváltozatával fognak találkozni. Tehát Csörsz és Rumen és István is, ez egy egybeolvasztandó név, és ez a tiéd. A feleséged mivel foglalkozik?
1: Ahogy említettem, a kiadói tennivalókkal, és a reneszánsz tánc ügyében is nagyon jártas, de egyébként könyvtörténettel is foglalkozott, úgyhogy
0: könyvtárszakos volt?
1: Nem, ő magyar-angolt végzett Kolozsváron, úgyhogy apósom nyelvész, sokan ismerhetik Kolozsvárról, Szilágyen Sándor, akit próbálunk rábeszélni, még nálam is nagyobb zenebarát, azt hozzáteszem, hogy amikor van módunk együtt lenni, meglátogatjuk őket Kolozsváron, akkor mindig betesz valami újonnan szerzett zenét, már hogy amire felfigyelt a neten. Például nála hallottam először a Nagy Észt kórus ünnepről. Hát én jártam Észtországban zenekarral, de hát ott magunk muzsikáltunk, utána jöttünk haza. Azt sose gondoltam, hogy júniusban havazni fog a kocsi szélvédőjére, de azt is láttam, ott még olyan is van, és hogy nem fog lemenni a nap, úgyhogy lehúzott redőnnyel. Na, nagyon jó volt. A Tallini Fesztiválon játszottunk lassan 9 éve, nagyon izgalmas emlék, és oda is magyar, meg közép-európai régi zenét vittünk. Ez misszió volt, csak mondom, hogy ezt mi, ha messzire megyünk külföldre, akár keletre, akár nyugatra, akkor a saját régiónk zenéjét visszük. Például a török vagy az olasz változatban úgy volt, hogy prózai betétekkel, amelyek napló részletek abból a korból, vagy utazók leírása, hogy hogy zenélnek a magyarok, vagy ilyen atmoszférát teremtő jelenetek, amit mindig egy helybeli valaki mond. Hát Olaszországban például Paolo Cecere volt a szószólónk, aki egy körülbelül 50 hangszeren játszó zseni volt, meghalt már sajnos az ottani goriciai házigazdánk. Törökországban Erdal Şalıkoğlu, és hogyha máshova mennénk, akkor ott is valaki így mellénk állna, egy anyanyelvi. Megvannak a szövegek, a zenék megvannak, úgyhogy ebben benne vagyunk. Na, azt akartam mondani, hogy Észtországban így mi az észt zene élettel nem találkoztunk, de azon nőttünk fel. Annyit mondok, hogy Hortus Musicus. És azt is megadta az élet, most ezt tényleg csak elfogódottan tudom mondani, hallottuk őket gyerekkorunkban egy-kétszer, meg lemezen nagyon sokszor, álmomban is, tudom. A Csíkszeredai Régi Zenei Fesztiválon többször is volt, hogy ők vendégeskedtek, és 50 éves zenekar. Például az 50 éves jubilomi turnéjuk egyik állomása a Csíkszeredai Szent Ágoston templomban volt. Az első sorokból hallgathattuk megint azokat az embereket, akiknek így isszuk a játékát. Nem tudjuk úgy csinálni, de valahol, mert kicsit mások vagyunk mi is, meg a hangszereink is mások, de az a belső ideáink közé tartozik, ahogy ők szólnak. És aztán megtudtam, hogy nagyon sok más kollega is így van ezzel. A kedves, már szintén elhunyt barátunk Deák Endre is azt mondta, hogy olyan zenekart kell csinálni, mint a Hortus Musicus. Annyira éljen, és annyira egyszerre legyen reneszánsz, meg modern. Hát kicsit ezzel küzdünk mi is, hogy időutazók is legyünk, ne legyen mesterkélt, meg poros, meg ilyen, meg olyan, amolyan, ezzel mindig sok munka van. A jelenünkkel kell feletetnünk a régiek szép örökségét, és ez szerintem egy jó misszió.
0: Kedves hallgatóim, mai műsor mesélő főhőse Csörsz Rumen István volt, még nem volt annyira, mert még itt vagy velem szemben, de abban az értelemben volt, hogy most befejezzük a beszélgetésünket. Nagyon hálásak vagyunk a hallgatóknak, hogy idáig türelmesen elviseltek minket. Cserébe megajándékozzuk őket a további zenei felvételeiddel, ameddig a a műsor szerkezet engedi, ezt fogjuk hallgatni. Hát sorrendben bekészítettem a Mátyás koronázását, hogyha szimpatikus.
1: Nagyon is. Carmina Danubiana, Szabó Zolival közösen igen, játsszuk.
0: Még egy hozzárakok egy Mátyás pokoljárását.
1: Ne azt rakd hozzá, mert az nagyon szomorú, igen, hanem azt, hogy Balassi Szíj Zsuzsánna tüzet.
0: Igen?
1: Igen, mert abból írtam a disszertációmat. Egy 92 nyarán egy délutánon jöttem rá a Balassi verse és az Ungareszka forma összefüggésére, és hát ez lett a vége, hogy még doktoráltam is belőle.
0: Az Oswald von
1: Kösteinből a hétnyelvű dalt tett be, amit Drága Kobzos mestertől tanultunk, és az a hétnyelvű című lemezünk címadója. Uh-huh. Úgyhogy jó, még hát szeretnél? Úgyse fér több. De ha még egy fér, akkor viszont legyen egy Claude Flagelles felvétel, a Volta Blokk, ami meg egymás mellé teszi a francia és a magyar dallamokat a Volta ritmus szerint. Ez a Carmina Danubianának a 2004-es lemezéről.
0: Jó, kedves hallgatóim, fogadják szeretettel.
1: Megtisztelő volt.
0: Jó éjszakát kívánok mindenkinek, akik az ismétléseket hallgatják. Szép napot, jó reggelt. Archívumból előbányázható, megtalálható. István, neked köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: A zenékkel majd ugye megbeszélés szerint folytatni fogjuk. Köszönöm. Jövő hét kedden találkozunk. Sok szerencsét az alváshoz és a további tevékenységekhez. És nagyon remélem, hogy ezek a zenék előbb-utóbb a mainstreambe is bekerülnek.

0: A lágy hangok vonala.
1: A lágy vonalak hangja.
0: Rádió Bézs.
2: Ha keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta, emberi hang. Ha ezt a hangot keresed, megtaláltad.

0: Rádió Bézs.
1: A lágy vonalak hangja.
0: A lágy hangok vonala. Ha keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta emberi hang, ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs, a te hangod.

Köszöntöm a Bézsrádió hallgatóit, Heller Tamás vagyok, és az elmúlt időszakban sok-sok sztorit meséltem a szakmámról és az életemről, ami velem történt, és másokkal. Úgy gondoltuk a Bézsrádió főnökeivel, hogy most egy kicsit a régi-régi színészekről fogok beszélni. Olyanokról, akikről ma már, mert hogy ma már bizony előfordul, hogy egy-egy nagy színész, aki nekünk a gyerekkorunkban már színpadon voltak, és aztán végigkísértek az életünk mostani szakaszán is, vagy korábbi szakaszán is, már nincsenek közöttünk. Hogy jutott eszembe, hogy most erről beszéljek? Egyszer voltam egy összejövetelen baráti társasággal, ahol meg volt hívva néhány újságíró, néhány fotós. Fiatalok voltak. És csak úgy vízből Vágó Pista megkérdezte az egyik fotóst, hogy ha azt mondja neki, hogy Somogyvári Rudolf, tudja-e ki? Azt mondja, igen, úgy tudom, hogy ő olyan énekes, táncdal énekes volt. Egymásra néztünk, majd folytatta. És tudja azt, hogy ki volt Kálmán György? Azt mondja, ő is valami fesztiválon lépett föl. De is akkor egymásra nézve megint eldöntöttük, hogy talán a feladatunk továbbra is az, hogy beszéljünk néha a régiekről, mert bizony-bizony felnő egy generáció, és már nem tudják, hogy kik voltak ők. Hát akkor én kezdeném, mert megadatott nekem az, hogy például, ahol születtem Debrecenben, fantasztikus színházi élet volt 50-es, 60-as években. Sétáltam az utcán, és akkor láttam, hogy ott sétál az 50-es évek végén Görbe János például, vagy Solti Bertalan, aki debreceni származású, és még sokan mások. És aztán úgy hozta a sors, hogy egy ismert szatirikus együttes alakult Debrecenben, úgy hívták őket, hogy Dongó Színpad. És ennek a csapatnak az egyik tagja az én édesapám volt. Én pedig mindig mentem bele, bárhova ment, ő pedig mindenhova vitt is magával, hogy tanuljak, nézelődjek. És öröm volt a Debreceni Színház színészeivel együtt lenni. Ebben az időben, amikor én gyerek voltam, akkor volt a Debreceni Színháznál Hofi Géza, Latinovics Zoltán, Gyégi István, Szendrő József, a 60-as években ő volt az igazgató, majd később odajött Hauman Péter, Sinkó László, Harsányi Frigyes. Nagyon jó népsor, és akkor még nem beszéltem a helyiekről, akik nagyon népszerű és jó színészek voltak. És ezek, akiket én említettem, mint kis Heller ismertek engem, hiszen jártam apámmal be a színházi büfébe, természetesen a színházi előadásokra is mindig elkísértem apámat. Szóval engem ismertek. Ez csak azért volt nekem fontos, mert amikor Pestre kerültem 1978-ban, míg akkor valamennyi színész, akiről beszélek, élt. És egy színpadon is lehettem velük, jó néhányukkal. Na hát ennyit bevezetésképpen, és aztán el kell mondjam, hogy kikkel lehettem együtt egy színpadon, akik meghatározóak voltak. Egyébként a pályára úgy kerültem, hogy az 57-es időszakban, 1957-ben a Magyar Televízió részleteket közvetített, nekünk még nem volt televíziónk, a Csárdás királynő című operettszínház előadást, részleteket. És én a szüleimmel vittük a kis Sámlinkat a szomszédba, és ott néztük az adást, és amikor megjelent Rátonyi Róbert és elénekelte a Jajcicát, akkor odafordultam a szüleimhez, és azt mondtam, már pedig én ilyen színész szeretnék lenni, mint a Rátonyi Róbert, táncos komikus, és én szeretném majd eljátszani a Bónét. Hát így kezdődött, természetesen a Bónét nem játszottam el a pályámon, a Miskát igen, abban már beleöregettem. És aztán megadatott,
hogy Rászonyi Róbertel egy színpadon lehettem, vendége lehettem a televízió Legyen a vendégem című műsorában, és még nagyon-nagyon-nagyon sok műsorban és színdarabban játszottunk együtt. Igen ám, ha már itt tartok, és a régiekről beszélek, természetesen a 60-as években megjelent a József Attila Színházban Bodrogi Gyula fiatalon, hála Istennek ő még köztünk van, és kívánom, hogy még nagyon sokáig élvezzük az ő művészetét, akkor meg eldöntöttem, hogy én ilyen szeretnék lenni, mint a Bodrogi Gyula. És aztán mit az Isten, egy színpadon lehetünk, vendég volt a mikroszkóp színpadon, majd én a Vidám színpadon játszottam a telepódiumban, sok-sok jelenetben voltunk együtt, és talán mondhatom azt is, hogy nagyon jó barátságban vagyunk. Ott lehettem a születésnapjain. Szóval volt kire felnézek, és van kire felnézek még a mai napig. És aztán újból összehozott a sorsa már Debrecenből ismert Hauman Péterrel, akivel nagyon-nagyon-nagyon jó barátságba kerültünk, és olyan nem fordulhatott elő, a Doktor úr című Molnár darabban jártuk az országot, és nagyon-nagyon baráti viszony alakult ki közöttünk. Mindig mellette öltöztem, egy öröm volt vele beszélgetni, barátságát élvezni, és minden évben, onnantól kezdve, amikor együtt játszottunk, születésnapján én köszöntöttem, és az én születésnapomon pedig ő köszöntött. De ebbe a darabba találkoztam, igazából baráti viszonyt kialakítva Galambos Erzsével, nem kell külön bemutatni, kiváló művésznő volt, minden műfajban nagyszerű volt, és a barátságát élveztem. De menjünk tovább, mert megadatott nekem, és ez egy nagyon érdekes történet, az Debreceni Aranybika bárba énekeltem a 60-as években, és ez talán 68 februárjában történt a hajdúsági farsangon. Egyébként is a legnagyobb művészek, ahogy azt szokták mondani, hogy a sztárok, azok ebbe is, ez legyen táncdalénekes, legyen színész, bűvész, artista, az mind-mind-mind megfordult Debrecenbe, hiszen volt egy híres, nevezetes hajdúsági farsang, ez minden év február 1-től 28-áig tartott, és Hajdú megyében, talán még a Nyírségbe is átnyúlt, minden olyan helyen, ahol műsort lehetett csinálni, ott műsor volt. És aki élt és mozgott ebben a világban, mármint a sztárvilágban, azok mind-mind-mind ott voltak Debrecen és környékén, hiszen olyan volt, hogy naponta volt 4-5 előadása egy-egy sztárnak. Na a lényeg, hogy megjelent éjszaka, amikor vége volt már a turnénak, mindig éjszaka az Aranybika bárban fújták ki magukat ezek a művészek, én pedig ott énekeltem, ott paradizáltam, az volt az első otthonom, az Aranybika bár, azt kezdtem a pályámat a Kimit Tud után 1965-ben, mint parodistaként, és táncdalénekesként, és persze írtam már akkor a dalokat. Többek között egy ilyen éjszaka megjelent Por Péter egy társaságban, Szuhai Balázs, és nem utolsó sorban Laszavár Kálmán. Oda mentem hozzájuk, hiszen Por Pétert meg a Szuhai Balázs már korábban ismertem, bemutatkoztam Laszavár Kálmánnak, remegett kezem, lábom, és azt megkérdeztem tőle, hogy Kálmán bácsi, én úgy szeretnék színész lenni, nem vettek fel a főiskolára, hol kellene kezdenem? És akkor Kálmán bácsi nagyon édesen odaszólt a Por Péternek, meg a Szuhai Balánynak, hogy bocsánat, hol, gyerekek, hol vagyunk? És akkor mondták, hogy Debrecenben, hát itt van színház, kérlek szépen, tudod mit? Kezdjél itten, és mit az Isten? Igen, 1972-ben Debrecenben kezdtem a színi pályámat, és a
akkor megkérdezte tőlem Latabár Kálmán, hogy énekeltem egy dalt a műsorban. Ki írta azt a dalt? Mondom, jó magam követtem el, én írtam a zenét, szövegét, és az a címe, hogy minek az a házasság. Azért nagyon tetszik neki ez a dal. Megtenném, hogyha van ennek kottája, meg szövege, hogy neki odaadnám, mert elvinni a fiának, az ifjú Latabár Kálmánnak. Mondom, boldogan, holnap akkor behozom az aranybikába, és tessék kérem elképzelni, randevum volt délután 1 órakor, vagy délben, az aranybika éttermében, Latabár Kálmánnal. Én otthon laktam, elkészültem délelőtt, édesanyám megkérdezte, hogy fiam, ebédelsz itt van? Nem, mert randevum van. Nem mondom már, koradélben 1 órakor. És kivel van randevúd? Mondom, Latabár Kálmánnal. Természetesen nem hitte el. És én Kálmán bácsival találkoztam, beszélgettünk még egy kicsit, odaadtam neki a kottát, és megdicsért, hogy milyen ügyes voltam a tegnapi éjszakai előadáson. De menjünk tovább, mert ugyanígy Debrecenbe ismerkedtem meg egy turnén, ott léptek föl valahol a környéken Feleki Kamillal, és Lilium Karcsi, a Vidám fiúknak a tagja, ő szervezte a műsort, külön-külön küldött nekünk egy-egy táviratot, hogy ekkor és ekkor délután 2-kor legyünk az Aranybika étterembe, mert ott ebédelnek Feleki Kamillal, és szeretné bemutatni nekem és kolléganőmnek, Kállai Barinak. Így is történt. Úgyhogy mi ott találkoztunk Feleki Kamillal is, amikor én fölkerültem Pestre, akkor már ismerősként találkoztunk, és egy hónapig jártuk az országot a Lilium Karcsi által vezetett szervezett műsorban, ahol ilyenek léptek föl, mint Kamil bácsi, Bangó Margit, akkor érkezett haza külföldről, Havasi Viktor zeneszerző, és a Vidám fiúk. És én voltam a műsornak az ismeretlen, de közben sikeres vendége. Így jártunk egy hónapig, és aztán Feleki Kamil meghívott bennünket Karcsival egy vacsorára, úgyhogy én elmondhatom, hogy vacsora vendége voltam a házába, a Feleki Kamil házába, és egy nagyon-nagyon kellemes éjszakát töltöttünk el, és hosszan-hosszan, majdnem 3 óráig ott ültünk, és meséltünk mindenről, illetve ő mesélt sok mindenről. És aztán az történt, hogy nekem az ifjúságomban 3 olyan színésznő volt az életemben, akiért éltem, haltam, és ha ment egy film a moziban, az biztos, hogy a premiéren én már ott ültem a nézőtéren. És ez a 3 művésznő, Ferrádi Violetta, Krencsei Marian és Bara Margit volt. És mit az Isten, Ferrari Violetta, amikor hazakörült Magyarországra, hazajött, az egyik legjobb barátnője volt, Lorán Lenke, aki nekem kolléganőm volt a mikroszkóp színpadon. És mondta neki, hogy drága Lenke, ha mész hozzá ki, mondd meg, hogy egyszer úgy szeretnék veled kimenni, hogy személyesen találkozom vele, és hogy csak beszélgessek a régi időről. A Lenke ki is ment, elmondta ezt, hogy szeretnék kimenni, de valahogy azt mondta a Ferrari Violetta, hogy nem szeretne már senkit fogadni itt a lakásában, a házában, inkább küld nekem egy fényképet magáról, és küldött is egy olyat, ahol Vico Torriannival van egy fotón, és egy nagyon kedves sort, néhány sort írt a kép hátuljára. Eltelt néhány nap, én megkaptam ezt a nagyon becsben tartott fényképet, és amikor egyszer a Violetta fölhívta a Lenkét a színházi telefonon, és a büfébe kérte a Lenkét, hogy beszéljen vele, akkor oda suktam a Lenkének, hogy próbálj már vele beszélni, hogy add át nekem a telefonkagyot, hogy megköszönjem, hogy elküldte ezt a képet. Így is történt, átadta nekem a telefont, és én elkezdtem mondani, hogy drága művésznő, maga nem tudja, milyen örömet szerzett nekem, hiszen ifjúkorom nagy kedvence, és nyomtam a rizsát. Egyszer csak megszólalt Ferrari Violetta, azonnal adja vissza a Lórán Lenkét, érti? Azonnal a telefont adja oda a Lórán Lenkének, de azonnal adja oda. Hát én nagyon megijedtem, mondom, jó, kész csokom, és már is odaadtam Lenkének. És a következőt hallom, Ferrari Violetta, Lenke,
Lenke, ezt a pasast hoz ki nekem. Hát így történt, és aztán már nem jött össze az, hogy én meglátogassam, mert eltávozott közülünk. Aztán jött Krencsei Marian, aki ugye hazalátogatott Magyarországra, és többek között egy délután 5 órai beszélgetésre meg volt szervezve egy találka a közönséggel a Puski moziba, akinek akkor Selmeci Tibi felesége Marikán volt a főnök, és ővel nagyon jóban voltunk, hiszen Tibivel egy színháznál voltunk, és azt mondta Marika, hogy ha akarsz vele találkozni Krencsei Mariannal, gyere oda már 16:30-ra, és akkor csinálhattok egy közös fotót. Úgy is volt, a fiammal oda mentünk, és mit az Isten, Krencsei Marian ott ült, nagyon örültem, és én szintén elmondtam, hogy egy nagy kedvencem volt a mai napig a filmvászon, és rajongtam érte. Hát így ismerkedtünk meg személyesen Krencsei Marianról, aki én rólam viszont a Selmeci Tibi mielőtt ez összejött, nyilván elmondta, hogy ki vagyok, mi vagyok. És akkor volt a Bara Margit, akit nagyon-nagyon szerettem, ő pedig úgy hozta a sors, hogy egy nagyon kedves kolléganőmmel, Csonka Zsuzsával, akivel sok darabban játszottam együtt, egy házban lakott. És én mondtam a Zsuzsának, hogy Zsuzsa, tedd már meg azt, hogy amikor egyszer bekopogsz hozzá, és én velem megbeszélem ezt, hogy menjek már el, és hogy beszéljek a Bara Margittal. Hát ez az egy dolog, ez nem jött össze, mert amikor mentem egy vidéki fellépésre, és a Csonka Zsuzsáért értem, mentem a lakásra, mármint a ház elé, ott vártam, én csak annyit láttam, hogy bal oldalon a kocsi mellett eltoltak egy hölgyet egy ilyen tolókocsiban, átment mögöttem, átvitték a másik oldalra, és abba a házba tolták be, ahol a Csonka Zsuzsi lakott. És akkor kapcsoltam a fejemhez, hogy te jó Isten, ez a Bara Margit volt, hogy én miért nem vettem ezt hamarabb észre, hogy csak kezet csókoljak neki. De hát erre már nem került sor. Hát aztán természetesen az élet ment tovább, összehozott a sors a Rátonyi Róbertel, ezt már mondtam, és aztán Rutka Éva, aki vendégszerepelt nálunk a Mikroszkóp színpadon, emelve ezzel a színház ázsióját, nagyszerű volt, Sas Józsi szerződtette a színházba, mesélt a régi időkről, de különösen akkor mesélt, amikor lejött a színpadról, és leültünk a színház klubjába, egy asztalnál ülhettünk Ruszkaival, és mesélt, és mesélt, és mesélt, mi pedig kérdeztük, és mindenre hajszál pontosan emlékezett, és válaszolt. Aztán Psota Irén. Ővel egy érdekes dolog történt, mert Lengyelfi Miklós, a televízió szerkesztője, csinált egy műsort az Operett Színházban Hajdú Júlia szerzeményeiből. És többek között meghívott sok-sok művészt erre a gálára. Többek között szerette volna, hogyha Psota Irén elénekli a Cigaretta című számot, amit annak idején ez egy duett szám Márkus Lászlóval adott elő. De hát Márkus László már akkor nem élt. És történt az, természetesen, hogy a Lengyelfi engem fölhívott, hogy lenne kedvem a Psotával elénekelni ezt az alt. Hát mondom, persze, hogy lenne, de hát azért ezt nem akárki, ezt a Márkus László énekelte korábban a Psotával. És én szerintem, mikor felhívta a Psota Irén, talán még azt is megkérdezett, hogy kivel, és akkor mondta, hogy biztos Heller Tamás, talán ismer, talán nem, de nem vállalta ezt a dalt, hogy elénekelje velem. Viszont a Lengyelfi Miklós felajánlotta nekem, hogy énekeljem el Hajdú Júlia legnagyobb slágerét, ami egyébként az előadásnak a címe is volt, hogy Csak a szépre emlékezem, amit én, mint fiatal táncdalénekes, annak idején a Debreceni Bárba sokat énekeltem.
És történt a következő, hogy megkérdeztem, hogy bocsáss meg, miért nem a Huszti Pétert kérdezzed, vagy kéred fel erre a darra, mert ha valaki, ő lemezre énekelt ezt, a Csak a szépre emlékezem, mégpedig csodálatosan. Én szerintem így senki nem énekelte még a Csak a szépre emlékezem című dalt, mint Huszti Péter. Azt mondja, igen, de nem ér rá, mert délutáni előadása is van, este is, és nem tudja elvállalni. És akkor nagy nehezen belementem, elvállaltam. Megtanultam, elpróbáltam a Stúdió 11 kísérletében, és akkor ennek a sorozatnak, amit most meséltem ma, hogy legyen ez a vége. Mert sokan azt mondják, hogy a pályán mindig csak siker van, nincs olyan, hogy valaki megbukik. Hát én most elmondom életem egyetlen bukását. Tehát eljött az előadás, én Huszti Péterrel keltem, Huszti Péterrel feküdtem, vele ebédeltem, állandóan ez a dal zúgott a lakásunkban, mindig ezt hallgattam, Csak a szépre emlékezem. Próbáltam úgy előadni, ahogy azt a Huszti Peti énekli. És erre következett, hogy bemondták, hogy most pedig következik Hajdú Júlia legnagyobb slágere, hiszen tényleg ezt mindenki ismerte, a Csak a szépre emlékezem, előadja Heller Tamás. Nagy tapssal mentem be, hiszen akkor már azért egy bizonyos közönség ismert engem. Körmendi Vilmos, a nagyszerű karnagy zeneszerző elkezdte a bempet, hogy Csak a szépre emlékezem, majd jött az első sor, és én énekeltem boldogan, Csak a szépre emlékezem, és innentől egy sor nem jutott eszembe. De nem, hogy egy sor, talán azt se tudtam, hogy melyik színpadon, melyik országban vagyok. Körmendi Vilmos észrevette a problémát, hogy valami gáz van, és még egyszer elkezdte a vempet, a bejátszást, az elejét. Majd megint elkezdtem, hogy Csak a szépre emlékezem, és Csak a szépre emlékeztem, mert semmi más nem jutott eszembe, és próbáltam a közönséget, hiszen ők már énekelték velem, hogy énekeljék tovább. Úgyhogy ezt a dalt azon az estén az Operettszínház közönsége énekelte el. Én pedig hát bizony lekullottam a színpadról, és életem legborzalmasabb 3 perce, na legyen 5 perce volt, azóta se volt ilyen. Hát remélem, hogy sok jó dolgot tudtam elmesélni, és ha még eszembe jut valami, majd el fogom mondani.

csak a szépre emlékezem. Az első boldog nyár, két csillag a két szemeden, fény lett az éjszakában.

Köszöntöm hallgatóimat, Szalóczi Pál vagyok. Anyák napját ünnepeltük épp a minap. Azt hiszem, nem létezik annál szorosabb szövetség, mint ami anya és gyermeke között kialakul már a fogantatás pillanatában. Az élet legnagyobb csodája, ahogyan egy biológiai folyamat elindul és életre szóló lelki kötődésé alakul. Mostanában került a kezembe egy napló, amelyben éppen a születésem előtti hónapokat írja le a szerző a korabeli Magyarországon. Furcsa volt arra gondolnom, hogy én akkor már voltam, igaz anyám méhében, de valahogy ott voltam, ugyanabban a világban. Megéltem azokat a nehéz napokat én is, de anyám vigyázott rám. Igen, anyánk már akkor is vigyáz ránk, ahogy egész életünkben, onnan föntről is. És erre se csak anyák napján gondoljunk, hanem mindig. És most ideje, hogy átadjuk a szót azoknak, akik sokkal szebben tudnak írni érzéseikről, mint én ebben a kis suta bevezetőben. Például Petőfi, Adi, József Attila, Mécs László, vagy Zsida Jenő. Petőfi Sándor, füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedves, szépet neki, midőn mely bölcsőm ringatá, a kart terjesztik ki. S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, míg állni látszik az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fán.

Ady Endre, az anyám és én. Sötét haja szikrákat szórt, diószeme lángban égett, csípője ringott, a büszke kreol arca vakított. Szeme vágya, eperajka, szíve csókja mindig könnyes. Ilyen volt a legszebb asszony, az én fiatal anyám. Csak azért volt ő olyan szép, hogy engem megteremjen, hogy ő engem megfogadjon, és aztán jöjjön a pokol. Bizarr kontján ült az átok, ez az asszony csak azért jött, hogy szülje a legbizarabb, a legszomorúbb fiút. Ő szülje az átok sarát erre a bús magyar földre, az új hangú tehetetlen, pacsírta álcás sirályt. Fénye sincs már ma a szemének, feketéje a hajának, töpörödött béna asszony, az én édes jó anyám. Én kergettem a vénségbe, nem jár tőle olyan távol senki, mint torz életével az ő szomorú fia.

József Attila, anyám. A mögörét két kezébe fogta, úgy este felé egy vasárnap. Csöndesen elmosolyodott, s ült egy kicsit a félhomályban. Kis lábaskában hazahozta kegyelmeségtől vacsoráját. Lefeküdtünk, és eltűnődtem, hogy ők egész fazékkal lesznek. Anyám volt, apró, korán meghalt, mert a mosónők korán halnak. A cipeléstől reszkett lábuk, és fejük fáj a vasalástól. S mert hegyvidéknek ott a szennyes, idegnyugtató felhőjáték, a gőz, s levegőváltozásul a mosónőnek ott a padlás. Látom megáll a vasalóval, törékeny termetét a tőke megtört, mindig keskenyebb lett. Gondoljátok meg, proletárok! A mosástól kicsit meggörnyedt, én nem tudtam, hogy ifjú asszony. Álmában tiszta kötényt hordott, a postás olyankor köszönt néki. Mécs László verse következik, a királyfi három bánata. Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás mutató különös csillagok. Csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, mintha babusgatná a napkorongot. Maga adta nékem édessége tejét, úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék. Isten tudja honnan palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszín palástot kerített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekelnek, mert az édesanyám izent a köveknek, szíve ment előttem előre, követnek. Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon. Három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom, miért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok királyfi úgy, hogy az anyjuk tudja őket látni? A másik bánatom, hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt, virággá foszoltan, senki sem tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavasszal rügy legtisztább volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hálamalom csak zsoltárt mormolna, az én köszönetem úgy is kevés volna. Hogyha a föld minden szín mézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom. Harmadik bánatom.

Gyida Jenő hálaadását hallottuk László Attila énekével. Anyák napjára szóló összeállításunk ezzel véget ért. Köszönöm a figyelmüket!

0: Lengyel Nagy Anna filmjegyzete.
1: Ma egy magyar rendezőnő talpig európai filmjét szeretném a figyelmükbe ajánlani. Az a címe, hogy Mambo Maternica. A cím második szava, a Maternica, az anyaságra utal, és éve helyben is vagyunk. Ez az alkotás három sztorin, három nőn, három élethelyzeten és három európai helyszínen keresztül a gyermekvállalás nehézségeit járja körül. Ez pedig mindenki számára egy nagyon átélhető dolog. Kérdés, hogyan van az a film megcsinálva? Hát ez, a Mambo Maternica nagyon jól van megcsinálva, élvezhető, pergő, és az üzenete meglehetősen univerzális. Három nőről van tehát szó, mint mondtuk, ketten közülük 40-esek, a harmadik a 30-as évei közepén járhat. Különösen az első kettő esetében ezek a szülővé válás lehetőségének szinte utolsó pillanatai. Hát nézzük! Itt van először is a pesti helyszín. Egy jómódú pár, akik sok próbálkozás után már lemondtak arról, hogy saját gyerekük lehessen, úgy dönt, hogy maradt tehát az örökbefogadás. A pár női tagja, Nóra, a jelek szerint az, aki ezt jobban akarja. A férfinak, aki elfoglalt üzletember, talán elég lenne a kiskutya is, akit mindketten gyerek helyett szeretnek, pedig hát ugye ez a kettő nem ugyanaz. Itt van mindjárt egy alaphelyzet. Egy pár, két tagja egyáltalában nem egyformán gondolkozik a gyerekvállalásról, és ez már bőven elég a drámai feszültséghez. Aztán itt van Becky története. Ő az az egyedülálló 30-as nő, ráadásul színésznő, aki Berlinben él, és ott filmeket forgat, és ő az, akinek az állandósult magánya ad inspirációt, mesterséges megtermékenyítésben gondolkozik. De ezt a népes családja nem tudhatja meg, mert ahhoz túl konzervatívok. Születésnapján meglepetésszerűen beállítanak hozzá, és amikor az együttlét egy pontján mégis bevallja ezt a szándékát, hatalmas ellenállásba és értetlenségbe, sőt, megbotránkoztatásba ütközik, amiután aztán tényleg egy szál egyedül marad ezzel a nehéz döntéssel. A legszuverénabb nő a film karakterei közül a 40-es évek közepén járó Adele. Ő egy évre Párizsba költözött, ott élő egyetemi oktató, aki alkalmi partnerétől, egy kinti fiatalembertől teherbe esik, és ezek után erősen fontolgatja az abortuszt, pedig ő is tudja, utolsó utáni pillanat az anyasághoz. Mind a hárman vergődnek, birkóznak a döntés súlyával. Na most, ha azt képzeljük, hogy ez egy súlyos, drámai, épelődős filmsztori, akkor tévedünk. Mert ezt a nagyon nehéz témát képes a rendezőnő olykor abszurd humorral kezelni, ami persze még befogadhatóbbá teszi a történetet, és még valami. Nem három teljes, egymást követő epizódot kapunk egy-egy tömbben, hanem a három helyszín és a három női sors viszonylag rövidke jelenetekben, mondjuk azt bontásokban jelenik meg a filmvásznon, peregve váltva és folytatva egymást, eltérő élethelyzeti villanásokban, majd motivumaiban olykor kapcsolódva, bár a három karakter találkozása fizikailag sohasem történik meg, kivéve a meglepő, meg bizarr legesleg végét. Ez a dramaturgia biztosítja a pergést és hangsúlyozza az univerzalitást. Mi lesz Nórával, Nóra férjével, az örökbefogadással, és igen, mi lesz a kiskutyájukkal, amelyik a házaspárról szóló történet rész egyik csúcs jelenetében fontos kulcsszerepet játszik. Vagy megbékéle valaha a lánya tervével Becky rigorózus anyja és családja? Ki tudja-e végre sírni magát a lány egy széles férfi vállon, legyen az a házban lakó szomszédja? És Adele? A terhes professzornő? Ő merre felé fog dönteni? Rohadt nehéz a kommunikáció, az egy légtérben élő karakterek között, szinte az összes helyszín, összes jelenetében a kommunikáció félremegy, vagy elhal, vagy éppen frusztráló. A nők magánya, meg a férfiak magánya. A három színésznő remekel. Adél karakteres figuráját török éj és orsolya formálja meg, de a másik két színésznő, Sipos Vera és Székely Rozi is teli találat. A rendezőnőnek, Nagy Borbálának pedig ez az első nagy játékfilmje, ami rögtön nagyon érett, jó színvonalú mozi lett. Persze rövid filmet már csinált előtte is, ő a berlini filmakadémián tanult, van rendesen európai tapasztalata tehát, és korábban is megcsillant már tehetsége, a 2020-as évben elnyerte a legjobb német rövidfilmdíjat. Na most már, ez egy nyilvánvalóan női mozi, és persze nem csak az. Ajánlom, hogy a magyar nők fogják a párjukat, és nézzék meg vele együtt ezt a filmet. Biztos, hogy közelebb jutunk így egymás megértéséhez.

Ez volt a Sztorik, versek, filmek, zenék mai műsora. Először Heller Tamástól hallhattunk igazán érdekes történeteket, majd Szalóczi Pál anyák napjához kapcsolódóan gyönyörű verseket idézett meg. Végül Lengyel Nagy Anna Mambo Maternika című filmre hívta fel a figyelmet. Tartsanak velünk két hét múlva is, legyen szép a napjuk!

nevét kérdezni, mindenkinek szívét érezni, a járdán osztani virágot, tegezni az egész világot.

az esti csillagnak köszönni, és testvéri csókkal hazatérni. Én így szerettem volna élni, testvéri csókkal hazatérni. Én így szerettem.

0: Korzó.
1: A 40-es, 50-es korosztály labirintusa. Ahol a kor csak egy szám. Találjuk meg együtt a kivezető utat. Várja önöket a Korzó Számadó Évával.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hölgyeim, ugye sokszor gondolunk arra, hogy milyen jó lenne egy kicsit kiszakadni a rohanó hétköznapokból. Egy kis én időhöz mit szólnának? Álljunk meg egy pillanatra, kapcsolódjanak velem egy olyan világba, ahol a stílus és a szépség természetes, ahol minden csak rólunk szól. Egy szalon, ahol feltöltődünk, történetek és vendégek, egy olyan közösség, ami inspirál. Ez nem a hétköznapokról szól, hanem arról a kis pluszról, amitől igazán jól érezhetjük magunkat. Tartsanak velem a következő egy órában, két gyönyörű hölgy társaságában, kilépve a megszokottból a Soul Salon világába. Önök a Korzót hallgatják, a mikrofonnál Számadó Éva.

0: Szeretettel köszöntöm a Rádió B stúdiójában Kozma Rita stílustanácsadó képzőművészt, illetve Szente Mónikát, aki longevity mentor. Sziasztok, lányok!
1: Szia, Évi! Köszönjük a meghívást! Évi.
2: Köszönjük, hogy itt lehetünk!
0: És hát ugye nem árulok el titkot azzal, hogy külön-külön már voltatok itt nálam a korzóban, de hát most egy új formáció alakult, vagy egy új kooperáció, jól tudom?
1: Igen, most már lassan egy éve alakult ez a kis csodahely, amiről ma beszélni fogunk itt Mónival, illetve hát mi nagyon jó barátnők is vagyunk, ezt is fontos hozzátenni.
2: Igen, ez egy késői barátság, mert nem régóta ismerjük egymást, ennek ellenére olyan, mintha egész életünket együtt töltöttük volna, mi nagyon sokszor úgy érezzük, nekem ez kicsit olyan, hogy befejezzük egymás mondatait, már azelőtt tudjuk, mit gondol a másik, mielőtt kimondaná, úgyhogy ez egy nagyon szerencsés találkozás volt a részünkről egy 3 évvel ezelőtt egy rendezvényen, ha jól emlékszem.
1: Igen.
2: És aztán nagyon hamar ki is derült, hogy nagyon sok olyan dologban is hasonló a gondolkodásunk, mint például, hogy hogyan szeretnénk eltölteni a szabadidőnket.
1: Így van, és így alakult az a bizonyos kis csodahely, amit említettem.
0: Vagyis ez a csodahely, akkor most már mondjuk ki a Soul Salon, így van. Ugye? Nekem azért még érdekes az, hogy említetted, Móni, hogy 3 éve ismeritek egymást, hogy ez nem olyan sok idő, de akkor ezt lehet ezt a találkozást ilyen sorszerűnek mondani esetleg, hogy egymásra találtatok nagyon mindenben?
1: Lehetünk spirituálisak, vagy kevésbé, én azt gondolom, hogy most ebben az életünkben újra egymásra találtunk. Valójában igen, ez egy rendezvény volt, ahol én a színpadon szerepeltem egy hölgyel, és a stílusról beszélgettem vele, és a Móni ott ült az első asztalnál egyébként pont a férjemmel szemben, és nem csak a férjemmel szemeztem már, hanem a Mónival, hogy mennyire jól néz ki ez a nő, úristen, de tetszik. És utána már szerintem jött a folytatás, mint a karikacsapás.
2: Igen, erre szokták mondani, és a többi már csak történelem.
1: Igen.
0: Viszont az nem történelem, amit nemrég hoztatok össze, ha mondhatom így. Ezt a Soul Salont ugye már említettük. Meséltek erről egy kicsit, hogy mikor született meg ennek a gondolata, hogy egy pillanat alatt, hosszú tervezéssel, mi volt ennek a folyamata?
2: Hát mondd, Rita, szerintem az elejét te.
1: Jó, nagyjából egy olyan 2 évvel ezelőtt télen, karácsony után mondtam a Móninak, hogy elmegyünk, már nem azt mondom, hogy a Soul Salonba.
0: Na, ugye? Freudi elszólás.
1: Igen, elmegyünk az egyik kedvenc helyemre, ahova én valójában a nyitása óta járok, vagy hát úgy tudom, hogy nagyjából egy 10-12 éve nyitott ez a hely, nem tudom, hogy lehet-e mondani. Az az Emil, és karácsony után egy kicsit így falatozni, beszélgetni, forradborozni, vagy forró csokoládézni, és ott ültünk, hult a hó, nagyon jól éreztük magunkat, teltek az órák, és ott ültek hölgyek, beszélgettek, minden asztal tele volt, és mondtam a Móninak, hogy milyen csodálatos lenne mindig idejönni, és ilyen klassz nőkkel együtt lenni, beszélgetni, értékes, művész emberekkel, izgalmas emberekkel találkozni, kerekasztal beszélgetésben részt venni. Ugye nekem művészként nagyon-nagyon fontos, meg a családomban is több művész volt, és már az unokaöcsém és unokahúgom is művésznek tanul. Tehát, hogy nekem nagyon-nagyon fontos a művészet és a kultúra. Ez a hely maga annyira adja ezt az egész hangulatot, de nem kellett nagyon győzködnöm a Mónit, elmondtam neki, Ritukám, és akkor át is adom a szót, hogy ő mit mondott.
2: Igen. Én azt mondtam, hogy én ezzel annyira tudok azonosulni, nekem is a fejemben volt egy ilyen gondolat, hogy olyan jó lenne egy olyan hely, ahol egy kicsit így meg tudnánk élni azokat a női energiákat, amik most nagyon hiányoznak szerintem így a nagyvilágból. Egy nagyon kemény, férfias világban élünk, és nőként is ezeket az energiákat kell valahogy magunkra erőltetni, hogyha sikeresek akarunk lenni mondjuk a karrierünkben, erről sokat szoktunk beszélni Rituval, és hogy olyan jó lenne egy olyan női közösség, ahol ilyen ítélkezésmentesen tudást megosztani, tapasztalatokat megosztani, ráadásul ugye én is abban a korosztályban vagyok, amikor már lassan én úgy látom, hogy a társadalom még mindig hajlamos arra, hogy leírja az embereket. Tehát azt mondják, hogy erre sajnos már szavunk is van, ez az ageism, hogy elérünk egy bizonyos kort, és akkor már nem vagyunk annyira trendik, nem vagyunk annyira menők, és én ezt nagyon rosszul éltem meg. és arra gondoltam, hogy milyen kár lenne veszni hagyni azt a sok tudást és tapasztalatot, amit mondjuk a nők ennyi idős korukra felhalmoznak, és milyen jó lenne megosztani egymással mindezt, akár a fiatalabb generációkkal is átadni nekik ezt a fajta tudás és tapasztalatot. És hát valójában akkor született meg ez a gondolat. Valósággá egy évvel később vált, egy újabb szerencsés találkozás révén, mert azt is el kell mondanunk, hogy a Soul Salon most már nem csak kettőnk, hanem négyünknek a közös munkájából táplálkozik és tudásából építkezik. Másik két hölgytársunk Dincsér Andi és Antóni Kornélia Nelli, akik szintén csatlakoztak hozzánk, és ez is egy teljesen véletlenül eseményen múlt. Én elmentem a Nellinek egy podcast adására. Andi egy órával korábban jött, mint ahogy kellett volna, tehát egyszerre érkeztünk, megvártam, amíg végeztünk a hármas podcasttal, és utána valahogy szóba került, hogy nekünk van egy ilyen dédelgetett álmunk Rituval, és mind a két hölgy azt mondta, hogy hát ez valami fantasztikus gondolat, csináljuk meg. Ez volt júliusban, és szeptemberben megtartottuk az első eseményünket.
0: Ezt a tavaly? Tavaly
2: igen, ez
0: volt,
2: a tavaly.
1: Igen, 2025, és az Andit én ismerem nagyjából egy olyan 4-5 éve. Nellivel még személyesen akkor még nem találkoztam, csak eljött egy előadásunk. Onnan ismertük, Facebook ismerősök voltunk, vagy a social médiából ismertük egymást. Mónival volt egy előadásunk egy női eseményen, egy konferencián, és a Nelli eljött és meghallgatott ott bennünket, úgyhogy így volt már a kapcsolódás. Uh-huh. Viszont Andi eseményei, mert ő is szervezett korábban női klub eseményeket, és ott is Móni részt vett, mint vendég, ha jól tudom. Én pedig előadóként voltam ott többször is, úgyhogy én meg innen ismertem Andit. Tehát amikor volt ez az ominózus podcast felvétel, amin a Móni részt vett, utána azonnal hívott telefonon, hogy Ritukám, képzeld, elmondta azt, amit az imént, és akkor mondtam, hogy úristen, de jó, és akkor már is másnap már szerveztük is. Igen, igen, mert... Valójában mi nagyon intuitívak vagyunk, és hiszünk abban, hogy amit érzünk, hogy jó lesz, akkor az jó lesz. Hmm. És amit a Móni is mondott, hogy ebben a korosztályban különböző nők vagyunk, különböző karakterek vagyunk egyébként mind a négyen, hogy igen, és ha tudunk mi egymással kapcsolódni, és értéket adni, egyébként külön-külön is értéket adó emberek és szakemberek vagyunk, akkor miért ne lehetne ezt sokszorozni, és ezért elneveztük magunkat így titokban, de most így kimondom a rádió hallgatóinak, Fantasztikus Négyesnek, mert mi vagyunk a Fantasztikus Négyes, és igenis lehet adni ennyi idősen, különböző alkatú, különböző attitűdű, karakterű embereknek is értéket. Ezt onnan is tudjuk, mert immár most a 6.-7. eseményünk volt, és nagyon-nagyon szeretik a hölgyek. Azt még gyorsan hozzátenném a Soul Salonhoz, bár tudom, hogy még sokat fogunk róla beszélni, hogy nem üzleti fókuszú. Nekünk ez nagyon fontos volt, hogy számos üzleti fókuszú női kör van, nincs velük semmi probléma, és nagyon-nagyon hasznosak szerintem minden korosztály számára. Viszont mi egy olyan teret szerettünk volna adni a hölgyeknek, ahol nem ez van a központban, hogy te mit csinálsz, mutatkozz be, hol dolgozol, hogy tudunk együttműködni.
0: Igen. Vagy illetve, amit én a bevezetőben mondtam, mindig hogy akkor témánk. Az abszolút rápasszol a szalonra ez az én idő.
1: Abszolút.
0: Még visszamennék egy kicsit oda, hogy a másik két hölgy, akivel együtt dolgoztok, hát akkor ne hívjuk ezt inkább munkának, mert ez inkább szórakozás és kikapcsolódás, ha jól értem. Ők azért szakmailag kapcsolódnak hozzátok? Tehát, hogy ahogy mondtad, Rita, hogy összeadódik a négy energia, hogy ők hogyan tudnak kapcsolódni?
2: Igen, Nelli ő boldogságmentor és boldogságkutató, illetve szervezetfejlesztő többek között, Andi pedig én márkaépítő és marketing stratéga, úgyhogy ez azért érdekes, és lehet, hogy erről majd később szólni is fogunk, hogy kialakult ebből egy olyan tudásmegosztó koncepció is, hogy lefedjük a női létnek gyakorlatilag teljes körét, 360 fokát.
0: Igen.
2: Tehát, hogy ezen az úton is elindultunk, majd erről is szívesen beszélünk később, hogy ugye a külső megjelenés, a belső egészség, harmónia, hosszú távú egészség, tudatosság, és akkor ott van az én márkaépítés, ez szerintem manapság már megkerülhetetlen mindenki
0: Abszolút.
2: Számára, tehát aki szeretne érvényesülni így a világban, És hát a boldogság szerintem az meg nem szorul magyarázatra, úgyhogy így.
0: Azt szerintem abszolút nem.
1: Igen, és hogyha itt lenne a Nelly, akkor biztos mondaná, úgyhogy elmondom helyette, hogy egyébként ő a Sotén is oktat. Azt hiszem ebben a témakörben is, és másban is. Ő ebben egy elismert szaktekintély, és most talán június közepén jön az első könyve Nellynek.
0: Igen, és most, ahogy így hallgatlak titeket meg, ahogy egy légtérben vagyok veletek, ugye már az elején is, mielőtt elkezdtük a műsort, mondtam, hogy nagyon szeretek veletek beszélgetni, külön-külön is, de egyben meg aztán pláne, mert olyan hihetetlen energiával vagytok, és ezt annyira ráragad a másik emberre, akinek a társaságában vagytok, úgyhogy én nagyon örülök, és nagyon jól érzem magam, köszönöm. De még egy kicsit visszamenve, arra, hogy ugye ez a négy energia összeadódik, akkor talán sokkal többféle hölgyet is el tudtok ezzel érni, nem? Tehát hiszen különbözőek vagyunk, és gyakorlatilag akkor lehet azt mondani, hogy mindenkinek az igényét valamilyen szinten megtaláljátok, vagy ki lehet elégíteni.
1: Így van.
2: Igen, ezért találtuk ki azt a koncepciót, hogy minden klubeseményünknek más a házi asszonya, tehát egy rotációban mindig valamelyikünk vállalja ezt a feladatot, és ő választja ki akkor a tematikát, illetve a meghívott vendéget. Úgyhogy ez szerintünk jól működik, mert így egy kicsit mindenki meg is tudja mutatni a saját szaktudását is, és meg tudjuk szólítani azokat az embereket, akiket például az a konkrét téma érdekel. Most a következő esemény, az Rita eseménye lesz.
0: Hú, de várjatok, ne szaladjunk még ennyire
2: előre. De akkor előre. Még arról nem beszélünk.
0: Hagyjuk még kicsit kíváncsian a hallgatókat, jó. Mert azért engem még érdekelne az, hogy hogyan jött ez létre. Tehát, hogy azt tudom, hogy hogy jött létre, mert beszéltünk róla, csak hogy maga az elnevezés, hogy szólszalon, hogy ez is csak így kipattant, vagy ez egy közös elhatározás, vagy van valami jelentése ennek a szónak.
1: Bocsánat, még mielőtt a Móninak átadnám a szót a szólról, még egy picit az előző gondolatsorhoz szeretném még kiegészíteni, hogy bár mindegyik esemény külön-külön egyikünkhöz kötődik és az ő témájához, de minden eseményen mindannyian nem csak jelen vagyunk fizikailag, hanem a gondolatainkkal is, és a saját szakterületünkkel. És említetted, Évi, hogy valószínűleg olyan hölgyek járnak ide, akik tudnak valamelyikünkhöz kapcsolódni. Nekem az a meglátásom, és próbálom ezt így érzékenyen figyelni, amikor ott vagyok, hogy nem csak, hogy valamelyikünkhöz tudnak kapcsolódni, hanem már mindannyiunkhoz tudnak kapcsolódni, mert valójában senki sem egyféle, és ahogy egyébként nem ottom is van ez a nem csak egyféle szépség létezik, ugyanúgy nem csak egyféle nők vagyunk, és mindenkinek mindegyik terület nagyon fontos az életében, és ez annyira fantasztikus szerintem, hogy én még rengeteg, vagy több klubnak voltam a tagja, több helyen voltam előadó, stb., de én ilyen helyet még nem találtam, és nem azért mondom, mert miénk, de ahol tényleg úgy megnyugszik az ember, és mindenhonnan tud egy picit táplálkozni és csipegetni, csak ennyit szerettem volna, amikor.
0: Igen, de ez jó is, hogy mondod, mert nekem is most így felvillant az agyomba, hogy ebből ti is táplálkoztok.
1: Így van.
2: Abszolút. Van is egy ilyen kedvenc mondásom, amit minden bemutatkozáskor el szoktam sütni, hogy én tulajdonképpen ezt a klubot magamnak hoztam létre azért, hogy legyen egy hely, amire azt mondhatom, hogy munka, de valójában nem az.
1: Igen, igen.
0: Meg ahova rendszeresen tudjátok, nem? Tehát programozottan minden hónapban van egyébként.
1: Igen, 4-6 hetente.
0: Tehát akkor programozottan, akkor az be van írva a naptárba, és akkor szólszalon, és akkor az tuti az én idő.
1: Igen.
0: Na de akkor térünk is vissza az elnevezésre, hogy
2: Az elnevezés is nagyjából ugyanolyan történet volt, mint a megalakulásunk, hogy amikor tudtam, hogy mind a négyen rábólintottuk, hogy ezt csináljuk, azt hiszem volt egy meetingünk csütörtökön vagy pénteken, én hazamentem, és azon a hétvégén megalkottam a nevét, illetve a hozzátartozó arculati elemeket, mert én nem vagyok abszolút egy ilyen spirituális ember, de azt kell mondjam, hogy megszállt valami.
1: De nagyon kreatív, tehát, hogy nem csak egy művész ember van egyébként a csapatban, nem csak testvér állapotunk van, vagy érzéseink vannak egymás iránt, hanem a Móni is művész, tehát fotózik, és nagyon tehetséges. Köszönöm. És ezt így megalkotta, így átküldte. Én egyébként egy olyan karakter vagyok, szűzjegyűként, nem mondom, hogy a horoszkópa mindenem, de egy kicsit egyébként szűzjegyű vagyok, tak.
0: Egy kicsit mindenkit érdekel az, hogy milyen jegyű.
1: Igen, hogy átküldt, hogy itt van, kész van, és hát én írtam is, hogy de hát még meg se beszéltük, hogy merre, milyen irányba, de annyira tetszett, amit megalkotott, és megint visszaadom a szót.
2: Amikor beszéltünk erről az egész történetről, valahogy, amikor hazamentem, ez csapódott le bennem. Ugye ez egy mozaik szó, a szól, az egy mozaik szó, ami a Serenitas Origo Lumina latin szavakból adódik össze, ami nagyjából azt jelenti, hogy derű, fény, eredet, tehát hogy próbáltam valahogy úgy összeállítani, illetve nem is próbáltam, ezek csak így jöttek ezek a gondolatok, hogy egy olyan nevet adni ennek a szalonnak, mert azt mindenképpen szerettük volna, hogy a szalon szó megjelenjen benne, ami tükrözi azokat az értékeket, ami mentén mi szeretnénk működni. A belső értékeink, a belső tudásunk, az a derű, az a boldogság, amit a nők inherensen magukban hordoznak, az a fény, amivel beragyogjuk a teret, amikor hagynak minket, amikor boldogok vagyunk, amikor ki tudunk teljesedni, amikor együttműködünk és egymást támogatva még fényesebben tudunk ragyogni. Nekem ezek jutottak eszembe, amikor ez a név megszületett.
1: És tervezett hozzá egy logót.
0: Mennyire szép gondolatok voltak egyébként, és így komolyan mondom, hogy így az embernek van kedve élni, hogyha ezt hallgatja, mert ugye ez is lenne a lényeg, hiszen a mai rohanó világunkban, ahogy mondtátok is, hogy egyrészt elég férfiasodott világ van, tehát nem nagyon tudjuk mi nők megélni a nőiességünket, főként, hogyha olyan szakmában vagyunk, ahol érvényesülni kell, így muszáj ezt a szót mondanom, mert ugye kell érte tennünk, hogy érvényesüljünk, és akkor mennyire jó az, amikor van egy hely, és igazán felszabadultan megélheted a nőiességedet, és lehetsz az, aki valójában.
1: Igen, és egyébként én is így most elmerültem újra Móni szavaiban, mert annyira magával ragadó volt, és valóban ez képviseli mind a négyünk barátságát, mind a szolszalont, és ugye említettem Móni, mindenképp szerettük volna a szalont megtartani, még erre egy kicsit visszacsatolva néhány gondolat, amit így kicsit kihangosítanék, hogy ugye voltunk az Emilben, hogyha valaki még nem volt, és most nem akarom magát a helyet reklámozni, de tényleg egy ilyen hangulatos, romantikus, kicsit ilyen, mint ha tényleg kikapcsolnánk a világból, és elmennénk erre a gyönyörű kis Bridgerton hangulatú kis helyre. Én nagyon-nagyon szerettem az eleganciát, nem csak a megjelenésben, hanem a gondolkodásmódban és a finomságot, azt a női természetet, amit talán a Móni is említett, illetve te is, Évi, említetted, hogy milyen nehéz most helytállni ebben a világban igazi nőként. Viszont ez a régmúlt hangulata, az 1900-as évek eleje, vagy az 1800-as évek közepe vége, a női szalon hangulatok adott esetben, hogyha még inkább férfi klubok voltak abban az időszakban, de mégis voltak azok a női terek, amikor a nők csak együtt voltak, teáztak, hímeztek, horgoltak, kibeszéltek mindent és mindenkit. Itt ugye az a különbség, hogy itt nem kell feltétlenül hímezni, horgolni, de egyébként azt is lehet adott
0: mindenkornak
1: esetben.
0: Mindenkornak megvan a maga, nem tudom,
1: De ezt szeretnénk hozni, és hogy aktuális témákról is beszélni, tabu témákról is beszélni, amiről mással nem merünk, a férjünkkel nem merünk, a social médiában nem lehet, vagy nem akarunk, és ott ezeket is megbeszélhetjük. Igazából a korlátok nélkül valójában, de ezt a régmúlt, picit romantikus, kicsit elfeledett, kicsit ilyen dédanyáink kis terítője mellett ülős hangulatot is szerettük volna visszahozni. Én nagyon szeretem az úgynevezett old money stílust, én erről elég sokat beszélek a munkásságomban, ami az arisztokrácia, az értékek és hagyományok megtartása. Szerintem ez most egy picit kiveszőben van, a social media, igen, a mesterséges intelligencia rohanás, a kinek feleljünk meg, hogy nézzünk ki, nem vagyok elég szép, nem vagyok elég jó világában, és a szolszalon én úgy látom, hogy most egy unikális kis kosár, egy kis csomag,
0: egy kis ékszer, egy kis sziget
1: most ebben a zűrzavaros káoszban. Nem kell rosszul éreznie magát egy nőnek, hogyha mondjuk ráncai vannak, vagy kerekebb, vagy vékonyabb, vagy alacsonyabb, vagy magasabb, hiszen itt tényleg mindenki otthon érezheti magát ebben a néhány órában, havonta egyszer.
0: És eltölthet egy tökéletes napot, úgyhogy most mi is meghallgatunk egy hasonló slágert, de maradjanak velünk, mert hát folytatjuk. Just a perfect day. Drink sangria

0: Önök a Korzót hallgatják, vendégem Kozma Rita és Szente Mónika, és egy különleges helyről beszélgetünk, aminek a neve Soul Salon. Aki nem kapcsolódott még be a műsorunk első részébe, azért kicsit foglaljuk össze, hogy ez a Soul Salon a hölgyeknek egy kis énidő és egy kis egymáshoz kapcsolódás, jól mondom?
1: Igen.
0: Amellett, hogy nem üzleti tevékenység, ugye ezt hangsúlyoztátok, hogy nem üzleti jellegű, hanem szerettetek volna valamit adni a hölgyeknek, de mit is?
2: Egy picit már érintettük ezt a témakört. Egy olyan helyet szerettünk volna, ami az én idő mellett egy kicsit visszahozza ezt a slow living érzést az emberek életében, egy kicsit ezt az offline létezést, amikor egymásra figyelünk, magunkra figyelünk, beszélgetünk fontos dolgokról, olyan dolgokról, amikről máshol másként nem tudunk beszélni. A női lét kihívásairól, mert szerintem abból van jó pár, nem is kevés, főleg ahogy múlik az idő, én úgy érzékelem, hogy egyre több lesz belőle. És itt talán tudunk segíteni egy kicsit magunknak is, és egymásnak is abban, hogy hogyan tudjuk megoldani ezeket a problémákat, hogyan tudjuk túlélni a mindennapjainkat, illetve nem is csak túlélni, hanem megélni ezeket a mindennapokat.
1: Illetve minden alkalommal beszélgetünk mi is a saját szakterületünkről, így kapcsolódva velük. Havonta vannak ezek a szól események, és ugye különböző témákat ölelünk fel, mindig egy-egy terület szakértője hozza a témát, de valójában mind a négyen mindig jelen vagyunk. Tehát azok a témák, amit nőként is érdekelhet, és egyébként egy picit néha ilyen szakmai is. Tehát egy kicsit foglalkozunk a karrierrel, csak ne ez legyen a középpontban.
0: És adódik is a kérdés, meg ugye említettétek, itt végig hölgyekről beszélünk. Mi van akkor, hogyha egy úr szeretne részt venni ezen a Soul Salonon? Nyilván nem zárjátok ki, de volt már egyébként ilyen érdeklődés, vagy kimondottan tényleg hölgyeknek szánjátok ezt?
2: Volt egy nagy rendezvényünk tavaly decemberben, ami ugye az decemberben
1: most
2: volt.
1: Március.
2: Ja, március.
1: Igen.
2: Mikor volt a Grand?
1: Az most március.
2: Hát kicsit ez az agyiköd.
0: Röpül az idő.
1: Az az igazság, hogy tehát folyamatosan ugye dolgozunk ezeken az eseményeken is.
2: Szóval az egy olyan rendezvény volt, amit direkt úgy is szerveztünk, hogy olyan legyen a program és a téma is, hogy el tudja hozni a hölgy, a férjét, vagy a párját, vagy akár a fiát, a gyerekét. Szerettük volna egy kicsit megnyitni a kapukat, hogy lássák a partnerek is, hogy miről szól ez az egész történet, hogy vajon hova járnak a hölgyek, milyen buzgón minden hónapban, és hogy ez tényleg egy legitim dolog. És nagyon érdekes volt, hogy nagyon sokan eljöttek. Ott szerintem egy 40%-ban már voltak férfi résztvevők is.
1: Igen, azonban, mint hogy az angol férfi klubokba sem járnak nők, és a barbershopokba sem járnak nők, így valami csak a nőké.
0: És ezt szeretnétek így megtartani?
1: A nőké, a szalon, a kis szalon események. Most így hívjuk, hogy kis szalon, de igazából ezek a szalon események, csak ez a nagy esemény, amit a Móni említett. Egyébként tervezünk majd olyat is.
0: Tehát ezek időnként beiktatva.
2: Igen.
0: Bár azért egy kis érdekességképpen elmondom, hogy pár éve én is szerveztem egy-két ilyen alkalmat a lakhelyemen hölgyeknek, és amikor arról volt szó, hogy na, a következő program, akkor az hozhatják a párjuk. Ne csináljak olyat, hogy tényleg, csak igen. Mi. Úgyhogy abszolút átérzem ezt, hogy tényleg milyen egy olyan hely, ahol őszintén, kendőzetlenül beszélhetünk egymással bármiről, és ismeretlenül, ugye?
2: Igen.
0: Mert hát, hogy abszolút ismeretlen hölgyekkel, vagy gondolom azért van, hogy néha bekapcsolódik egy ismerettség.
2: Most már nekünk az a tapasztalatunk, hogy egyre több a visszajáró vendég, tehát hogy szeretik ezt a formátumot. És nekem az a tapasztalatom, én nem tudom, hogy Rita is így érzi-e, hogy ha kialakul egy állandó közösség, ott talán még könnyebb egy idő után megnyílni. Mert sokszor van az, hogy persze könnyebb leülni egy ismeretlen emberrel és beszélgetni dolgokról, de talán még könnyebb akkor, amikor tudod, hogy felépül egy bizalom egy csoportban, és tudod, hogy nem fogod visszahallani ezeket a dolgokat máshonnan, és mi ezt nagyon fontosnak tartjuk mindig elmondani a közösségünknek, hogy ez egy olyan bizalmi kör, egy olyan bizalmi csoportosulás, ahol nagyon fontos az, hogy megőrizzük egymás titkait, problémáit, hogy ezt ne vigyük kívülre ezen a körön. És szerintem ez eddig nagyon jól működik.
1: Igen.
0: És korosztályt illetően egyébként?
1: Mivel mi magunk négyen inkább a 40 feletti korosztályba tartozunk, ezért én azt látom, hogy főképp ezt a korosztályt vonzuk be, de valójában nincs határ. Tehát kortól függetlenül jöhet bárki hozzánk. Az az érdekes, hogy jelen van egy asszisztensünk, aki 18 éves, 19 éves, illetve az én asszisztensem is ott szokott lenni, sőt, még a Móni lánya is szokott segíteni nekünk videótartalommal, és ők ugye mind jóval fiatalabbak, mindig azt mondják, hogy annyira jó volt, nagyon élvezték.
0: Igen, mert azért említettétek egy-két mondat erejéig, hogy talán te mondtad, Rita, hogy ugye a fiatalabb korosztálynak is meg szeretnétek mutatni ezt az életérzést, ha mondhatjuk
1: igen.
0: így.
1: Igen, igen.
2: Igen, mert szerintünk azért van itt mögöttünk jó pár évtizednyi tudás és tapasztalat, ami nagyon jó lenne átadni. Én, hogyha belegondolok, 20 pár évesként nagyon nagyra értékeltem volna, ha lettek volna körülöttem olyan érettebb hölgyek, akik mögött van egy életút, akik megéltek dolgokat, akik felépítettek vállalkozásokat, családi kríziseket megéltek, és hogy az ő történetüket megismerni, az ő tudásukat, az ő tapasztalatukat meghallgatni nagyon jól jött volna akkoriban.
0: Hát bizony, de ezt nekünk saját magunknak kellett
1: igen.
0: megélni, kitalálni, és most pedig itt a lehetőség, hogy ezt esetleg továbbadjuk a fiatalabb generációnak.
2: Igen.
0: Említettétek, hogy hat alkalom volt eddig?
1: Szeptemberben volt az első, és utána minden hónapban, tehát
0: minden
1: 6
0: hónapban.
1: Vagy 7 alkalom uh-huh. volt.
0: És hogy vendégelőadókat is szoktatok hívni.
1: Minden alkalommal hívunk vendégelőadót, illetve mi is beszélgetünk ott a vendégekkel, tehát nem csak a szünetben, hanem a magáról a témáról is felszólalunk. Mi a szalonierek, igazából így hívjuk magunkat, mi négyen. És mindig az adott témához hívjuk a vendégeket, úgyhogy én elmondhatom, hogy ez a bő fél év után, vagy alatt is már rengeteg olyan témát, több olyan témát érintettünk, aminél én azt éreztem, hogy a hölgyek azt élhették meg, hogy igen, ezzel én tanultam, kaptam valamit, és ugye azt említettük, hogy mind a négyen más területről jövünk, illetve mindannyian több területről jövünk, és ez a legizgalmasabb, uh-huh. hogy egyikünk sem csak egy szakmát birtokol, vagy egy szakmában van jelen. Ugye ezekhez a témákhoz hívjuk az előadó vendégeket, orvosok voltak már többek között, művészek, előadó művészek, képzőművész,
2: történész,
1: arisztokrata családok sarjai. Nagyon izgalmas felhozata volt eddig.
0: És milyen témáitok voltak az eddigiekben, hogyha esetleg valaki szeretne tájékozódni, hogy mik az, amik már elhangzottak, vagy mi várható még a jövőben?
2: Az első, az induló szalon délutánunk az egy történelmi áttekintése volt a szalon kultúrának, ami nagyon nagy sikere volt. Katona Csaba történész volt az egyik meghívott vendégünk, és elképesztően imádták a hallgatók. Hát aki hallgatta már Katona Csabát, tudja, hogy miért, mert egy elképesztően nagy tudású, de ugyanakkor nagyon-nagyon vicces előadó, és úgy tudja átadni a történelmet. Pont azon gondolkodtam, miközben őt hallgattam, hogy ha itt tanították volna a történelmet az iskolában, valószínűleg én is történész lettem volna. Nem
0: az lettem.
2: De voltak nálunk már változó korszakértő, nőgyógyászok, obezitológus járt nálunk.
1: Pszichológus,
2: előadó művész,
1: képzőművész. Oszter Alexandra, a Batthyány Margó, Széchenyi Tíme.
2: Legutóbb Batiz András beszélt az életútjáról és a karrierjéről, ami szintén egy nagyon izgalmas este volt.
1: Igen, Balogh Petya és a felesége, és nem üzleti megközelítésből, hanem mint házas pár, és hogy hogyan élik meg ezt a sikert, a hírnevet.
2: Nagyjából ezek a vendégek voltak.
1: Igen.
0: És a témákat is közösen beszélitek meg? Tehát mind a négyen hozzáteszünk, vagy azért csak
1: igen.
0: úgy kipattam?
1: Változó, ahogy éppen jön. Tehát beszélgetünk, ugye minden héten van, ugye említettük azt, hogy ez inkább egy ilyen szerelemprojekt, mint hunka, de azért minden héten van meetingünk, tehát azért mégiscsak mederbe tereljük a dolgokat. És akkor ott az aktuális téma felelőse, vagy hónap felelőse ugye felveti, hogy mire gondolt, és beszélgetünk róla, hogy kinek mi tetszik, van-e olyan ötlete előadóra, aki jó lehet ehhez, vagy lehet, hogy éppen az aktuális téma felelőse már kitalált olyan előadókat, vagy hoz olyan előadókat, akiket jónak talál, a többiek pedig rábólintanak.
2: Igen.
1: Valójában így zajlik, és most ugye már május van, és nem sokára jön a következő eseményünk.
0: Mikor is lesz ez az aktuális májusi esemény?
2: Május 20-a lesz, és ennek a háziasszony a Szalonier társam Kozma Rita lesz. Úgyhogy ő szerintem erről el is fogja mondani, hogy mi lesz ez pontosan.
1: Igen, mivel, hogy ugye említettük, hogy a korunkból adódóan, hogy ilyen szépen és nőesen fejezzem ki magam, főként egyébként a mi korosztályunk vesz részt a szalon délutánokon, ezért arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ennek a korosztálynak a bőrállapotával foglalkoznánk nőként. Én bár én stílustanácsadó vagyok, de szépségszakértőként is, szépségszerkesztőként is dolgoztam, illetve dolgozom, és érdekel nagyon a téma, de nem csak mint bőrápolás szempontjából, hanem holisztikusan, hogyan éljük meg a nőiségünket, nőiességünket. És egy olyan doktornőt hívtam el erre az eseményre, tehát kifejezetten a 40 feletti hölgyekre fókuszálva témában, igen, perimenopauza, menopauza témakörében, aki ezzel foglalkozik, és egyébként nemrég vette át egy díjat, a menopauza nagy díjat, vagy nem tudom, pont olvastam, hogy kapott egy ilyen díjat ebben a témakörben, és ő esztétikai orvos, ő is 50 fölötti hölgy, 50 körüli hölgy, csak azért merem kimondani, mert tudom, ő ezzel nyit, tehát hogy ennyire bátran és tabu mentesen beszél erről a témáról.
0: Meg és hát a saját bőrén.
1: A saját bőrén tapasztalja.
0: Szó szerint a saját igen, bőrén tapasztalja.
1: És őt én személyesen is jól ismerem, és azon túl, hogy fantasztikus szakember, nagyon tetszik, hogy nőként hogyan éli meg mindezt, és hogy a lelki egyensúlyra hogyan törekszik ebben a korban, ezzel a változásról, ugye a változókorban. Ő az egyik vendégem ezen az eseményen, szerintem nagyon-nagyon izgalmas lesz. Órákig lehet hallgatni a Hegedűs Beátát, tehát fantasztikus a tudása. Viszont azon gondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha egy picit más közelítésből a belső frissítés, fiatalítás, vagy inkább nem akarom azt mondani, hogy fiatalon tartás, de inkább az idő kitolása szempontjából is hogyan tudunk magunkkal foglalkozni.
0: Ebben a korban? Hogyan tudunk magunkkal foglalkozni ebben a korban, mert ugye, ahogy már a Mónitól is elhangzott, hogy igen, ezt a kort, ezt meg kell élni,
1: igen,
0: és ki is kell teljesednünk abban, hogy a megfelelő korosztályhoz igazodjunk, ugye?
1: Igen, tehát, hogy akár táplálkozással, akár táplálékkiegészítőkkel, tehát nem csak a külső bőrápolás, és nem csak a lelki állapot,
0: hanem
1: mentális állapot.
0: Is.
1: És ki más lenne ehhez tökéletes, mint Szente Mónika művésznő, longevity mentor, tanácsadó.
2: Köszönöm.
1: És ezért kértem őt fel, hogy ő legyen a másik beszélgető partnerem. Nem azt mondanám második, hanem a másik a doktornő mellett. Úgyhogy egy abszolút körbeívelően, körbefonva, fogva fogunk erről a témáról beszélni, 40 felett hogyan ápoljuk a bőrünket kívül és belül, hogyan foglalkozzunk nem akarom ezt a szót mondani, és ezért akadtam el az előbb is, és nem találtam a megfelelő szót, hogy fiatalság, és ezért akadtam meg, mert nem szeretem már ezt, hogy fiatalság.
0: De nem a fiatalságot hát kell igazából.
1: Hogyan lassítsuk az öregedést, illetve hogyan legyünk, akkor most eszembe jutott, hogyan legyünk régóta fiatalok, korunknak megfelelően, és érezzük el magunkat a bőrünkben, mert itt akadtam el, hogy nem szeretem már azt, hogy ne fiatalok akarjunk lenni feltétlenül. De ne a fiatalságra törekedjünk, hanem az egészséges önszeretetre.
2: Igen, van ez a mondás, hogy az 50 az új 30, mi ezzel nem értünk egyet, mert nem vagyunk 30 évesek, nem is leszünk már 30 évesek, és nem is kell, hogy 30 évesek legyünk. 50 évesnek kell lenni boldogan, büszkén, mert ugye az alternatíva sokkal rosszabb, mert ugye akkor fiatalon halunk meg, de hogy szerintem el kell fogadni azt, hogy minden test öregszik, de meg kell tennünk mindent azért, ami a mi rendelkezésünkre áll, és szerencsére ma már a tudomány nagyon sokat tud ebben nekünk segíteni, hogy megteremtsük a legoptimálisabb önmagunkat mindenkorban.
1: Igen, és hogy ne feltétlenül csak a szikét, nincs baj a szikével sem, tehát nincs baj a plasztikai műtétekkel, csak ne ez legyen az egyedüli út.
0: Tehát nyilván mindenki saját magához igazodik ilyen szempontból, hogyha valaki úgy érzi jól magát, hogy egy pici plasztikai beavatkozást szeretne, és attól érzi jól magát, az is oké. De hogy próbáljunk meg arra törekedni, próbálom egy kicsit összefoglalni, amit mondtatok, hogy nem tudom, hogy jól gondolom-e, hogy éljük meg mindig azt a kort, amiben vagyunk,
1: Pontosan.
0: És azt úgy éljük meg annak megfelelően, és ne akarjunk 20 évvel fiatalabbak lenni, mert az nem lesz önazonos.
2: Igen, és én ezt egy kicsit visszafordítanám, mert most sajnos én azt látom, hogy a világ, és szerintem ezt ti is érzékelitek, afelé megy, hogyha nem vagy hajlandó beállni a sorba, és nem vagy hajlandó alávetni magad bizonyos eljárásoknak, akkor egy kicsit úgy tűnik, mintha igénytelen lennél, vagy nem lenne igényed arra, hogy te jól nézzél ki. Tehát, hogy én nem vagyok hajlandó elfogadni azt, hogy az az egyetlen út, hogy valaki, ha nem hajlandó plasztikai sebészhez elmenni, akkor az nem oké. Tehát, hogy egy kicsit így elkezdett megfordulni a világ. Tehát, hogy nekem alapvetően semmi problémám nincsen azzal, ha valaki ezt szeretné, csak ne legyen kötelező. Ne ez legyen az alapelvárás, hogy csak akkor tudsz nő maradni, meg hogyha akkor tudsz hogyha
1: így. Ne ezt érezzük, mert ha nincs is kimondva, de valahogy ezt érezteti egy picit a világ, a média, a social media.
0: A megfelelés, a megfelelni akarás.
1: Igen, és
0: hogy
1: elvárások. Igen, egy picit így összefoglalhatnám most már ezt a fiatalság dolgot, most megküzdött itt magamban, de hogy ez a 40 feletti nő ápolása, bőrének ápolása kívül és belül, a lelkünket, a testünket, és hogy igen, itt ez a változókor. Én még nem vagyok menopauzában, tehát nem tudom, hogy milyen lesz, de már érzem, hogy mindenféle állapotokba kerülök, melegen van, lehűlök. Mi is ennek a neve?
0: Hőhullám,
1: és az agyiköd. Én, aki egyébként tanár és előadó vagyok, de most így, aki hallgat, ez nem fogják rólam elhinni.
0: Nem, nincsen ezzel semmi.
1: De hogy egyszerűen hogyan éljük meg ezt nőként, és akár a párunk mellett, a férjünk mellett is, vagy csak egyedül, hogy igenis én lehetek szép úgy, ahogy vagyok, és hogyan foglalkozzak magammal, és még egy picit visszaívelve a plasztikai sebészetre, hogy egyébként a doktornő, aki jelen lesz, ő esztétikai orvos, és foglalkozik a női arccal ugye olyan formában is, hogy átalakítgatások, vagy inkább azt mondom, hogy a megtartása a szépségnek ilyen pici beavatkozásokkal. Ugye más az esztétikai orvos, meg a plasztikai sebész, de hogy ilyen szempontból is majd kérdezhetnek a hölgyvendégek, beszélgethetnek vele, illetve Mónival is.
0: Szerintem most nagyon nagy kedvet csináltatok ezzel a kis beharangozóval, úgyhogy most egy kicsit megint zenélünk, és jövünk vissza.

0: Önök a Korzót hallgatják, a vendégem Kozmarita stílustanácsadó, képzőművész és Szente Mónika longevity mentor, és hát egy csodálatos helyről beszélgetünk, a Soul Salonról, amit négyen álmodtatok meg, ugye most ketten vagytok itt. Belőle beszéltünk már a lányokról is, ti ismertétek egymást, és ők is ismerték egymást, és így kapcsolódtatok akkor egymáshoz, hogy a szerepek összeértek.
1: Igen, igazából többen ismertük egymást, tehát ugyan Andi és a Nelly, akik nem lehetnek itt, és nagyon-nagyon hiányoljuk őket.
2: Igen.
1: Ők is ugyanúgy a Soul Salon alapító tagjai, mint mi, Mónival. Mónival mi barátnők vagyunk, Andi és Nelly barátnők voltak viszont, ugye Andit ismertük, Móni is, illetve én is külön-külön, hiszen ő egy női klubnak volt a vezetője, és így találtunk egymásra, mondhatnánk, hogy a csodálatos véletlen, de ugye véletlenek nincsenek. És amit nagyon-nagyon szeretek a mi négyesünkben többek között, hogy különbözőek vagyunk, de mégis közös nevezőnk van, közös értékeink vannak.
2: Igen, az alapértékeink megegyeznek. Igen. A személyiségünk Ritával gyakorlatilag azonos, a többiekkel kicsit más, és ez azért jó, mert mindenki be tudja hozni azt a skillsetet, amivel építeni tudjuk, mert mondtuk, hogy persze ez egy szerelemprojekt, de sajnos minden vállalkozásnak azért vannak olyan részei, amit muszáj megcsinálni, az adminisztráció, meg egy csomó olyan dolog, amit nem lehet megúszni, hogyha ezt szervezetten csináljuk, és nagyon jó, hogy mindenki be tudja hozni azt a készségét, képességét, amivel ezt az egészet együtt tudjuk építeni.
1: Igen, például a social médiában is jelen vagyunk, a kreatívokat, a Móni készítő, ugye említettem, hogy ő is művészi kvalitásokkal bír, tehát nem csak én rajzolok a vendégeinknek, lerajzolom őket, egy portrét készítek róluk ajándékba, mert...
0: Minden vendégnek?
1: Igen, igyekszem, igen, eddig sikerült, hogy a művészet és a kultúra ilyen formában is jelen legyen az eseményeken, illetve az Andi és a Nelly, ők meg pedig csodálatos logisztikai érzékkel bírnak, illetve kapcsolatépítéssel, kapcsolatmegtartással.
2: Igen, ők a szervezetre való rálátásukat, a szervezetépítő készségeiket hozzák, meg a marketinget, meg hát azt a sok évtizedes tudást, amit az ők a saját vállalkozásukban felépítettek, hogy ez egy jó négyes.
0: Igen. Tehát akkor lehet azt mondani, hogy a Soul Salon az összeáll, mint egy kis puzzle.
2: Igen, vagy mint egy csodálatos kovászos kenyér. Hogy ugye ahhoz is kellenek csodás hozzávalók, és utána, amikor egy önmagában egyiket se ennéd meg, de amikor összegyúrod és megsütöd, és abból lesz egy illatos, csodálatos kenyér, na az vagyunk mi.
1: De jó, azt nem is. No, de tetszik.
2: Ez most jutott eszembe.
1: Olyanok vagyunk mi is, mint egy kis vekni.
0: Igen. Egy kis kovászos vekni. Nagyon elröpült az idő, én megmondom őszintén, hogy annyira szívesen hallgatnálak még titeket, és nagyon bízom benne, hogy a hallgatók is, de így egy kis útravalót a hölgyeknek, mit adnátok mondjuk így, ha már a korosztályról beszéltünk, ugye, hogy 40-50 környékén, mégis mi lenne azon kívül, hogy vegyenek részt a Soul Salonon, mert egy életre szóló élményt kapnak, illetve egy olyan közösséghez való kapcsolódást, ami manapság szerintem mondhatom, hogy nagyon ritka. Szóval milyen kis útravalóval engednétek el a hölgy hallgatókat?
2: Nekem az jutott eszembe, amin még én nekem is dolgoznom kell, hogy éljenek meg minden pillanatot. Tényleg 50 pluszosként azt kell, hogy mondjam, hogy az élet rövid, még akkor is a longevity mentor vagyok, és az a célom, hogy 120 évig éljek, és hogy szeretném, ha barátaim is ezt tennék, mert egyedül nagyon uncsi lenne a dolog. Ezen dolgozom. De hogy tényleg minden egyes nap egy ajándék, amit itt tölthetünk a Földön, függetlenül attól, hogy mi történik, minden napban van valami csodálatos, csak egy kicsit észre kell venni, egy kicsit ki kell tekinteni abból a kényszerből, amiben a mindennapjainkat töltjük, azokból a mókuskerekekből, amiben élünk, hát hiszen mindenki ezt csinálja, és szerintem a Soul Salonnak ez az egyik ilyen nem titkolt célja, hogy adjunk teret ennek a megélésnek, ennek a pillanatnak a megélésének.
0: Tehát carpe diem.
2: Így van.
0: Rita?
1: Állítólag a magyar nők 90%-a önbizalomhiányos. Egyszer voltam egy tévéműsorban, és ott hangzott el egy kutatásnak az eredményeként ez az információ. 90x%. 90, most nem emlékszem pontosan, hogy 93 vagy 95, mindenképpen nagyon-nagyon magas. Nem lehet pontosan meghatározni, hogy ez minek köszönhető, viszont ugye ott a social media, a testkultusz, a szépségkultusz, testfókusz. Látjuk a sztárokat, most is éppen láttam, hogy volt egy gála, ugye én stílus tanácsadó, ezt is figyelem és nézem, hogy mesztelen ruhákat viselnek a hölgyek, és mindenki annyira makulátlanul tökéletes, ami már tehát irreálisan tökéletesek, jelentsen bármit is ez a tökéletes szó. Szerintem nagyon nagyban hozzájárul ez a nők önbizalmához, hogy nem vagyok elég jó, mert nem úgy nézek ki, mint ő és ő is. Ő miközben nem tudjuk, hogy ki mit tesz azért, hogy úgy nézzen ki, ahogy, ki milyen genetikával született, és stb. Ez az egyik. A másik pedig, hogy találjuk meg magunkban, nem könnyű, tudom. Én mindig úgy szerettem volna kinézni, mint Salma Hayek. Na most nem tudják a hallgatók, de pont egy fejjel vagyok,

0: akarjuk sem máshoz hasonlítani.
1: Ne akarjunk, és ha social médiát nézegetünk, ne kövessünk olyan embereket, akik radikálisan különbözően néznek ki, mint mi, és ne gondoljuk azt, hogy csak akkor leszünk boldogok, hogyha úgy nézünk ki, mint ők. Mert nem igaz. Egyébként lehet, hogy ők úgy szeretnének kinézni, mint mi.
0: Ez szerintem egy nagyon jó végszó volt, úgyhogy lányok, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ma is a Rádió B stúdiójába. Én is hazaviszek magammal egy kis útravalót, és azt gondolom, hogy a hölgy hallgatók is, és hát hölgyeim, május 20-án akkor szeretettel várunk mindenkit a Soul Szalomban. Én is megpróbálok ott lenni.
2: Várunk szeretettel.
0: Végre már ezen az alkalmon. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, Szente Mónika és Kozma Rita.
1: Köszönjük szépen.
2: A meghívást.
0: A kedves hallgatóknak pedig nagyon szép további hetet kívánok, majdnem azt mondtam, hogy hétvégét, de akár lehetne az is, és ne feledjék, két hét múlva újra jön a Korzó.

0: am unforgettable.
1: Rádió Bézs.
2: Hozzám beszél.
3: Ne azon tanakodjál, hogy mid nincs. Azon törd a fejed, hogy mihez tudsz fogni azzal, amit van.

keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta, emberi hang. Ha ezt a hangot keresed,

0: A műsor 2021-ben készült.
1: Mert fontos a tisztelet. Két hetente keddenként 12 órától egy-egy olyan énekes, zenész vagy színész felvételeiből válogatok, akik már egy égi zenekar tagjai. Mert ők azok a legendák, akik velünk voltak, velünk maradtak. Tehát minden második kedden 12 órakor, akik velünk voltak, akik velünk vannak. Velünk voltak, velünk maradtak. Zoltán Tamás tisztelgő válogatása.

Üdvözlöm a Rádió B-s hallgatóit! Önök a Velünk voltak, velünk maradtak című tisztelgő, emlékező zenei összeállításunkat hallják. Én Zoltán Tamás vagyok. 2021 utolsó adását hallják, és azt gondoltam, hogy ebben a műsorban megpróbálom összeszedni azokat a művészeket, azokat a magyar művészeket, akiket ebben az évben veszítettünk el. A lista nagyon hosszú, és természetesen nem mindenki fért bele ebbe az 55 percbe, de megpróbáltam egy olyan összeállítást válogatni, hogy zeneileg is különböző műfajok között tudjunk egy kicsit ugrálni, és tudjunk emlékezni ezekre a nagy művészekre. Ezúttal nagyon keveset szeretnék beszélni, hogy minél több felvételre sor kerüljön, inkább csak felkonferálom ezeket a művészeket és a dalaikat. Törőcsik Marival kezdtük ezt a műsort, a Nemzet színésze, Kossuth Díjas színésznő énekelt itt nekünk, ez csak színjáték, ez volt a dal címe. A folytatásban pedig két egészen eltérő műfaj következik. Először Dínyés József gitározik és énekel, majd következik Sas József, az egykori Mikroszkóp színpad igazgatója, aki elénekli azt a bizonyos nagy slágert, hogy Tanulj meg, fiacskám, komédiázni.

0: Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell, tanulj a rosszhoz is jó képet vágni, magaddal törődj és más senkivel. Ne higgy a barátnak, hű szeretődnek, ne higgy az eskünek, ne higgy soha. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden, minden csak komédia. Ez voltam én a kislegény, ott álltam a színpadon, mókáz, neves, és pénzt keres. És azóta ez otthonom, ma még enyém, erdő, a rég, ma játék az életem, de holnap már más színpad vár, és nem lesz ott játékszerem. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell, tanulj a rosszhoz is jó képet vágni, magaddal törődj, és más senkivel, ne higgy a barátnak, hűszeretőnek, ne higgy az eskünek, ne higgy soha. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden, minden, minden, minden csak komédia.
1: Két újabb színész a soron, hiszen Szersény Gyulát is ebben az évben veszítettük el. A nagyszerű színész hangját is nagyon sokan ismerhetjük, hiszen számtalan filmet szinkronizált. Most József Attila egyik versét halljuk majd az előadásában. Utána következik a Vidám Színpad egyik jellegzetes művésznője, Urbán Erika. Ő ezúttal egykori férjével, Kabos Lászlóval énekel duettet.
2: József Attila, Flórának. Most azon muszáj elmerengnem, hogyha te nem szeretnél engem, kiolthatnám drága szenem, lehunyhatnám fáradt szemem, mert jó meghalni. Tán örülnék, ha nem szeretnél így. Kiülnék a fehér habú zöld egek, fecsegő csillagfellegek mellé a nyugalom partjára, a nem üres üregy martjára, szemlélni a világokat, mint bokron a virágokat. Hajósi naskoromban nyáron, a zörgő vontató tatáron, egy szép napon munkátlanul, mint aki örömöt tanul, bámultam a Dunát. Megáradt. Libegtetett leveles ágat, úgy kanyarított sok fodort, deszkát harabdált és sodort, olyan sok szép villogó dinnyét a sárga ár, hogy el se hinnéd, és én se hinném, mert talán, ha nem tenéked, mondanám. Piros almák is ringatóztak, zöld paprikák bicegve úsztak. Most ez, majd az lett volna jó, s állt és bólintott a hajó. Ilyen lenne az űri szemle, milyen szép. Bólintva mindenre, meglátnám, milyen kéken ég az ég, mely hozzád illenék. Mert a mindenség ráadás csak. Az élet, mint az áradás csap a halál part szegélyein túl, űrök szívek mélyein túl, túl a hallgatag határon, akár a Duna, akkor nyáron. Mert szeretsz, s nyugton alhatom. Neked én be is vallhatom az elmúlástól tetten érten, hogy önmagamba én se fértem. A lelkem azért közvagyon, és azért szeretlek így nagyon.

2021 volt az az év, amelyben Póka Egont is elveszítettük. A következő néhány percben majd ráemlékezünk. Utána pedig következik egy Kossuth-díjas operaénekes, Palcsó Sándor.

A következő percekben a Víg Színház falai közé utazunk, hiszen a színház két neves színésznője is ebben az évben hunyt el. Először Börcsök Enikő, Dévényi Ádám egyik lemezéről énekel nekünk egy dalt, majd következik Vencel Vera, aki Szepes Mária egyik írását olvassa fel.

és hallgattam a folyó énekét. Más volt a nevem is, de elfeledtem én, hogy a fák hogyan szólítottak. Messziről jöttem, keletről valahonnan. Porosak lettek sarói a városban. Nem találtam a nagy templom hűvös márvány lépcsőit. Az emberek mind előre nézve siettek, és nem mertem megszólítani őket. A csillagok is messze húzódtak, és felöltötték a titok és hallgatás köntösét. De egy kis fehér kutya rám ismert.

szomorúság. A házak mély árnyékából szaladt elő a kis fehér kutya. Körül csaholt el, azután fejét a térdebre fektette. Nagy, puha szemeivel megláttam az erdőt, és az öreg remetét, kinek vállára madarak szállnak.

0: tragédiák. Azután eltűnt, úgy, ahogy jött a ködbe. Láttam egy fehér felhőt tovaosonni az égen, és már nem csodálkoztam, mikor ott álltam újra az ötödik. Sora előtt a kék színű csöndben.
1: A sorban a Color zenekar legnagyobb slágerét hallgathatjuk meg, ez a bizonyos Féltelek című dal. Bokor Tibor, a zenekar tagja, szintén ebben az évben hagyott itt minket. Akár csak az őt követő Pap Imre, aki a Gemini zenekar egyik felvételében lesz hallható.

0: Mindannyiunk kedvenc Etusa a Szomszédok című sorozatból, Csűrös Karola a Madách Színház nagyszerű színésznője, szintén ebben az évben távozott az élők sorából. Találtam egy olyan felvételt, amelyben Bilicsi Tivadarral énekel, majd a Kex zenekar folytatja a műsort, Baksasós Jánosra emlékezünk.
1: A tanár úrék Rózának szólítanak.
2: Róza, Rozál, Rozalinda, te! Tudod-e, mit csinálnék veled, ha nem lennék nősember?
1: Mit?
2: Magammal vinnélek.
1: Színésznőnek?
2: Nem, takarítónőnek. Róza magában túl, tengap Róza, maga bölcsebb, mint Spinóza. Elviszem én a város lizsébe, és egy fröccsre meghívom magát. Jöhé! Egy hatot én a kintába ülhet, és a mennybe fölrepülhet. Két hatos ér a jövőbe, láthatnak írúz egy planétát. Ringgató zenél a Berlin,
1: nagy dolog fülembe zengi.
2: Boldogan megyünk az égtelenni csajba, a fényes cirkusz felé. Jó,
1: hé! Tessék, a tanaság várja a nőket.
2: Bolcsevos!

0: nagysága egymenet boldoggát teszi. És ha a nagy szélbe fővegy a szoknyája, ez bizony észre sem veszi.
1: Ajánlom magának, menjen a dolgára,

Spinoza. Elszemél a város tünidébe, és egy pranikre meghívom magát. Juhé! Egy hatos ér a lábon ülhet, és a mennybe fölrepülhet. Két hatos ér a jövőbe, láthatnak kívus egy planétát. Ringatón zenél a verdő, vágytal átfülembe zengő. Boldogan megyünk az égtelen ricsajba, a véget cirkusz felé. Ezt a tanaság várja a nőket, volt szerozhat, célba lőhet.

Maradunk a rocknál. Brunner Győző a Metro, a Korál és a Taurus zenekar dobosa volt. Február 18-án hagyott itt minket. Majd következik Kóbor János, az Omega zenekar énekese.

Két nagyszerű énekesnő is vár itt még ebben a sorban, hiszen mindketten nemrégiben hagytak itt minket. Elsőként Ambrus Kiri énekel, egy világsláger magyar verzióját hallhatjuk tőle, utána pedig a búgóhangú Szánti Juditra emlékezünk.

Velünk voltak, velünk maradtak. 2021 áldozataira emlékeztünk, azokra a neves színészekre és énekesekre, akik ebben az évben hagytak itt minket. De sorolhattam volna itt még neveket, engedjék meg, hogy néhányat felsoroljak. Móger Ildikó, koreográfus, táncművész, Siklósi Örs, az AVS zenekar énekese, Módos Péter, könnyűzenei, újságíró, műsorvezető, Olsavszki Éva, Kossuth Díjas színésznő, Tordai Éva, operaénekes, Szomjas György, filmrendező, vagy éppen Kande Evelin, énekesnő, a Megasztár című műsor egyik felfedezettje. Vinant Gábor egyik felvételével búcsúzom mára önöktől, és nem csak mára, de ebben az évben is ez volt az utolsó, velünk voltak, velünk maradtak. Bízom benne, hogy a következő évben újra találkozunk, és újra emlékezhetünk a mi legendáinkra. Mindenkinek boldog új évet kívánok, és minden jót!

0: Korábban elhangzott műsorunk ismétlése következik.
1: Amikor Lali Séf mesél. Henny megkérdez. Ámon Henny és Bíró Lajos gasztróbeszélgetős műsora.
2: Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez a Rádió Bézs, és önök az Amikor Lali Séf mesél, Henny kérdezi műsort hallják. Műsorvezető társam Bíró Lajos, szia!
3: Szép jó napot mindenkinek!
2: Ez már a negyedik adásunk, én már itt újjongok, hogy hú, de így elszaladt már ugye ez a négy adás. Tehát ez még csak most kezdünk, most vágunk bele. Ennek a témája a bisztró forradalom, amikor az egyszerű étel lett a legnagyobb luxus. Az az igazság, hogyha abba gondolunk bele, hogy elkezdődtek a bisztrók megnyílni, főleg Budapesten, ugye akkor nagyon sokáig így az ember nem tudta, hogy most mi a különbség egy étterem meg egy bisztró között. Na most légy szíves, Lajos, akkor definiáld, mi a különbség egy bisztró és egy étterem között, a kínálat?
3: Nem, hanem egyszerűbb. A bisztró mindig egy egyszerűbb megoldás. Ugye a bisztró, ugye ez a régi a bisztróból, tehát a gyors étkezik, az orosz
2: bisztra
3: jött ki egyébként. Ugye annak idején, mikor a múzeum kávéházat csináltuk, van egy barátom, aki kint volt Párizsban, és akkor, amikor hazajött, akkor mondta, ide figyelj, ilyen bisztrók nagyon mennek odakint, vagy valami, és akkor mondott egy párat, hogy hogy mondtad, és akkor hát úgy egyébként leugattam, mondtam, hogy jó, persze, mondom, mit szólsz bele, reklámszakmával dolgozol, nem értesz te ezt, hogy kell éttermet csinálni, vagy valami, és akkor ez csak erősködött, vagy valami, és akkor belepróbáltunk ebbe a dologba, és amikor jött a bokbisztrónak a lehetősége, vagy valami, akkor azt mondok, jó, csinálunk egy bisztrót, ráadásul ugye itt a Korintiába egyébként is egy francia bisztró volt előtte, és csak nem ment nekik, és akkor átváltottunk erre. Kint Franciaországban, és akárki akármit mond, lehet sok mindent. Én nem szerettem a francia szakácsokat egyébként, mert soviniszták szemetek egyébként fel vannak szállva maguktól nagyon, vagy valami, de egy dolgot tudomásul kell venni, hogy a szakmának az alapjait, és hogyha jól meg akarjuk, de csak mindig még mindig náluk kell megtanulni. Gordon Ramsay is ott tanulta meg egyébként, ugye van egy ilyen ező, de a Robusonnál volt egyébként, ugye, vagy valami, és ottan úgy van egyébként, hogy a toalett az ott a konyha mellett van hátul a régi párizsi éttermeknél, igen, vagy valami, amikor még a konyhának egy részén is keresztül kell menni, vagy valami, és ott volt a személyzeti WC, és egyébként is a Robuson híres volt arról, hogy ő nem engedte használni senkinek azt a WC-t, amit ő szokott használni, vagy valami, és a Remzi is ott dolgozott, vagy valami, hát komoly ütközések voltak köztük, vagy valami, hát nem szerették a Robusont, vagy valami, ő legalábbis biztos, hogy nem szerette, és a végén, amikor elköszönt, vagy valami, akkor kinyitotta a WC ajtót, hogy lássa mindenki, vagy valami, bement körbe, pisilte az egészet, de... vagy valami, és levette a szakácskabátát, és bedobta a WC-be, tehát tizenvalahány évig nem is beszéltek, nem álltak szóba egymással, vagy valami. Tehát,
2: na, de térjünk vissza a bisztróra. Valóban gyorsabb, mint egy étterem? Jaj, kis technikai malőr, kiesett a mikrofon a helyéből. Oké, most már rendben van. Szóval, hogy az, amire ugye ez ki lett találva, hogy egy gyorsabb...
3: Nem.
2: Már nem gyorsabb.
3: Akkor, amikor ezt elindítottuk, akkor én is így gondoltam, hogy ilyen periatív értelme volt a bisztrónak. Uh-huh. Nem egy izé volt egy olyan. Tehát ilyen...
2: Hogy úgy odadobják, hogy nem?
3: Nem, meg mindig azt mondom, hogy a proli közönség állva elvett. Uh-huh. Tehát mondjuk így. Tehát ez egy, másképp nem tudom ezen, vagy ez ilyenek voltak ezek, az MK büfé például, ezek voltak, és ez egy jobb volt. Az abkívül a kocsmákban voltak ilyen talponálló pultok, meg ilyen, ezek voltak, ami nekünk a szocializmusból megmaradt ebből az irányból. Igen. Közben kiderült, hogy a bisztró azért egészen más, mint ezek voltak.
2: De a kínálatában nem különbözik?
3: De különbözik, egyszerűbb, de...
2: Na.
3: A Michelin csillagos éttermeknél kialakult egy időzelbetéve mondjuk divat, vagy nem is divat, szokás, hogy egy jó étteremnek, egy Michelin csillagos étteremnek volt egy bisztró. Ja is. Ez azt jelentette, hogy ha az étteremben 150-200 euróért kaptunk egy menüt mondjuk, vagy valami, vagy egy, akkor a bisztró csinált 60 euróért menüt.
2: Aha.
3: Azokból az alapanyagokból, amiket megvettek, annak és a legjavát megcsinálták a bisztácsilagosból, és a leesőt, ami még mindig nagyon jó volt.
2: Jó,
3: tehát
2: persze.
3: Azért nem kell itt ezzel különösebben. Ezért, amikor Tokióban kint voltunk, ugye akkor azon a helyen is voltunk, ahol én tudtam, hogy még sushi szakács hol vásárol, uh-huh. vagy valami. És ott a leesett ilyen kis darabokat, amik ilyen 15-20 dekás darabok voltak, abból csináltak sushit, de az ugyanaz az ízű sushi volt, vagy ugyanaz a hal volt, amit abban nagyon drága étterembe adtak, aha, ugye? Tehát, aha. Ilyen ízében, tehát ebből a szempontból így végül is jó, mindenki jól járt. Jól járt a vendéglős, mert ugye el tudta dolgozni az idézőjelbe tett maradék alapanyagot, de csak idézőjelbe van téve nagyon, és a ízét és azon
2: kérdésében,
3: és a vendég is. És ugyanaz a séf, ugyanazzal a technológiával dolgozott.
2: Uh-huh.
3: Tehát így indult el a bisztró. Az első bisztró Budapesten mi voltunk.
2: Uh-huh.
3: Tehát mi voltunk a legeslegelső bisztró, de aztán, mint ahogy annak idején voltak a mediterrán éttermek, emlékeztek rá biztosra?
2: Igen.
3: Amikor befutott 4-5 üzlet, amik ilyen mediterrán volt, hirtelen lett 50-100 mediterrán étterem. Úgyhogy minket is leutánoztak.
2: A bisztrók hozták be tulajdonképpen, vagy hozták vissza, hogy felkerült az étlapra, mit tudom én, a lecsó, az pontosan, egyszerűbb
3: igen.
2: pörkölt, a tojás,
3: de a technológia az viszont szinte az a főső
2: kategória. Magasabb kategória. Oké, szóval egy picit beszéljünk arról, hogy a 2000-es években, mint hogyha így minden egy picit így egyre bonyolultabb lett volna, tehát ami ugye ahhoz képest, ami volt mondjuk a 80-as években, vagy a 90-es évek elején, és a látványos ételekről szólt ugye ez az időszak, és aztán...
3: Az már nem a bisztró volt.
2: Nem, de hogy utána meg visszafordult, és akkor jöttek újból be a bisztrók, meg ilyenek. A séfek ismerték azt föl, hogy így a bisztróknál is, hogy meg lehet csinálni jó minőségű ételt, úgyhogy megfizethetőbb, mondjuk úgy, hogy egy kicsit gyorsabb kiszolgálás. Tehát ugye a séfek jöttek erre rá, vagy hogy?
3: Szerintem a séf, inkább a vendéglősök.
2: Aha.
3: Tehát ugye a vendéglős és a séf közösen. Tehát ugye azt mondták, hogy jó, oké, akkor csináljunk ilyet, és menjünk el a minőség felé, de ne legyen fine dining. Uh-huh. Tehát azért ez egy fontos része volt a dolognak, de ugyanazzal a technológiával dolgoztak. Na most azért kell tudni, hogy a főzelékek és a pörköltek, vagy ami nálunk azért ugye ilyen szabványos ételek, azok sokkal több idő ráfordítással, tehát több munkával tudtuk megcsinálni.
2: Múltkor említetted, hogy a krumpli főzelék, vagy mit mondtál?
3: Igen, kelkáposzta főzelék.
2: Ja, bocsáss meg, igen, kelkáposzta, hogy te megsütöd a kelkáposztát, erre emlékszem, hogy nem?
3: Nem, az a paradicsomos káposzta volt.
2: De jó, hát most ez már régebben volt. De emlékszem, tehát hogy mindegy.
3: Most már sinem vagyunk.
2: Na, de paradicsomos káposztát már most említed, a kelkáposzta főzeket, tehát hogy teljesen új irány vettek ezek, igen, a megszokott ételek.
3: Igen, és a régi szakácsok, ők azt mondták, hogy nekik nincsen ezekkel a dolgokkal idejük tökörészni.
2: Ja, így
3: igen, mert ugye, de azért ezek kialakultak, tehát azért ma már másképp csináljuk. Tehát nagyon egyszerűen mondom, tehát hogy a pörköltet is egyébként, ugye amikor így megcsináljuk egyébként, ugye minden pörköltet, amikor majdnem készen van, akkor effektíve mondjuk, hogy leszűröm.
2: Uh-huh.
3: Ugye, és akkor utána a szaftját azt egy ilyen glasszerűséget, tehát egy ilyen teljesen sima mártásszerűséget csinálok, ami ugyanolyan pörkölt íze van, és ugyanolyan pörkölt.
2: De látványban egy kicsit más.
3: Más az íze, sok minden más, tehát sokkal jobb mindig.
2: Az jutott az eszembe, hogy valahogy a vadhúsokról nem nagyon ejtünk szót manapság.
3: De.
2: Mennyire van jelen a vadhús?
3: Sajnos kevésbé van a vadhús.
2: De miért?
3: Mert megosztó.
2: A vatos, tehát, hogy valaki nagyon szereti, vagy...
3: Van egy jellegzetes íze. Volt egy időszak, amikor a közétkeztetésbe megpróbálták behozni a kórházi ételekben, meg valami, mert egészséges. Tehát a vadrát sokkal igen, egészségesebb, igen. De nem jön be egyébként.
2: De emlékszem arra, hogy...
3: Van egy speciális íze.
2: Na jó, ez ugyanaz, mint de ez tud jó is lenni, nem? Persze, mert a birkánál oké, hogy az a fagyús, amiről beszéltünk a múltkori adásban. Te szereted azt.
3: Én nagyon szeretem, de nálunk otthon a konyhába be se kerülhet.
2: Mert hogy van egy különleges szaga, íze, igen.
3: A lakásba be se hozhatom egyébként, aha. Ugye, tehát nekem van a teraszon ilyen főzési lehetőségem, és én ott főzhetem ezeket, úgyhogy.
2: De ezt ugye azt akartam mondani, hogy vagy volt a szocializmusban, én emlékszem arra, hogy például fácán, hogy nem volt olyan, tehát hogy fácán leves azért volt néha így a kínálatban. De hogy ez is pénzkérdés?
3: Egyébként a fácán drága, igen.
2: Aha. Jó, de akkor is mondjuk, még ha arra gondolunk, hogy liba meg kacsa, az is inkább csak mondjuk a liba ugye Márton napkor nagyon
3: nem,
2: hasít.
3: Azért az aránylag az.
2: Azért az van?
3: Az jelen van, igen.
2: Az jelen van? Tehát ugye majdnem igen. Minden étlapon szerepel, szerinted?
3: Szerintem igen, igen.
2: Oké.
3: Okay. A bisztróknál biztos.
2: Jó. Emlékszem arra is, hogy békacomb. De hogy...
3: Megint megosztó, tudod?
2: Nagyon.
3: Megosztó, pedig az, hogy nekem volt egy olyan csirke paprikásom, ahol a csont, az a dobverő, tehát az egyenes ízéből, kivettük a csontot, és annak a helyére behúztam egy békacombot. Igen, és ugye ez egy ilyen jó poén volt, az íze volt, de ha nem mondtuk, a 90%-on
2: észre se vette
3: egyébként.
2: Mert én nem ettem soha békát, milyen íze van a békacombnál?
3: Szerintem a csirkéhez hasonló.
2: Mindenki a csirkéhez hasonlítja.
3: Csirkéhez hasonló.
2: Igen. Na jó, szerintem akkor most zenéljünk egy picit, és utána folytassuk.
3: Jó.

0: vagyunk újból, ez a Rádió Bézs, és önök a Bíró Lajossal történő beszélgetésünket hallják, a mi műsorunkat, aminek a mostani témája a bisztró, illetve hát ugye a bisztró forradalom. Van egy nagyon nagy jellegzetessége ugye ennek a úgynevezett bisztró szemléletnek, amit már itt érintettünk, hogy kevesebb dolog, de az viszont tényleg legyen minőségi. Tehát ez tulajdonképpen a meghatározója. Van még valami, ami még meghatározza ezt a dolgot? Vagy ezzel nagyjából úgy lefedjük ezt a definiálást?
1: Az, hogy kevesebb, az egy nagyon fontos dolog, ugye a régi étlapok.
0: Mert a kínálat kevesebb,
1: a régi étlapok,
0: igen.
1: Régi étlapok nagyon sok ételt csináltak, vagy valami kellek szépen.
0: De tök fölöslegesen, amikor 40 fél, tehát amikor bementi valahol, és ilyen vastag volt az étlap, és így lapoztál.
1: Az volt a divat, a trend, az mindig viszi az embert egyébként, ugye, és akkor azért azt hiszem, hogy abban az időben és többet jártak étterembe az emberek, mert jobban megengedhették
0: hát igen,
1: maguknak,
0: igen.
1: Egyszerűbbek voltak a dolgok, valami, de kijött a pénzükből, vagy valami, és akkor tényleg kellett, hogy akkor legyen egy ilyen változás. Meg ez, akkor ez volt.
0: Na de hogy tudták azt megcsinálni, nem oltári nagy éttermek, hogy mit tudom én, 8 féle frissen sült, 10 féle.
1: 50-60 féle kaja volt egy éttermek.
0: Igen.
1: Igen.
0: De ez
1: igen.
0: Hogy lehet egy gyakorlatban
1: ráadásul
0: úgy megcsinálni, az valóban jó legyen.
1: Azzal a felszereléssel.
0: Hát még nem egy oltári nagy konyha.
1: A Rosenstein Tibi csinálta ugye itten az Auber Ervinnel a kispipát.
0: Istenem, de klasszikus. Ugye?
1: Akkor a Tibinek az éttermébe volt 2 vagy 3 ilyen, ez a karancs háztartási gáztűzfej.
0: Igen.
1: 2 vagy 3 zsámolja neki, és volt 2 vagy 3 fritőze.
0: Ennyi.
1: És ezekkel a felszereléssel megcsinálta, és akkor még nem volt
0: stúvid,
1: nem volt vákumozás, nem volt izé, vagy valami, ezekkel megcsinálta, és ráadásul jól csinálta meg, ugye, a ízlékat, ezt a 50-60 féle kaját.
0: Őrület.
1: Eszméletlen volt.
0: De ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen bizonyos ételeknél, tehát hogy 50-60 féle, hogy azért vannak alapok, tehát hogy azonos alapok, csak mondjuk utána, mint a szósz más, vagy...
1: Az okos szakács az úgy építkezik egyébként, ugye, hogy nincs minden kajához külön köret.
0: Aha.
1: Tehát, hogy mindig másfajta vagy valami, nem. Vannak átfedések azért.
0: Aha, értem.
1: Hát az, igen. De aztán voltam még olyan hülye volt, hogy mindenhez külön rakott.
0: Azt szokták mondani, hogy az egyszerű étel a legnehezebb műfaj. Ezt te osztod, hogy jól megcsinálni tulajdonképpen egy egyszerű ételt?
1: Nem azért a legnehezebb, hanem mindig, én azt szoktam mondani, hogy az egyszerű étel mindig a legnagyszerűbb. Tehát, hogy az egy egyszerű ételt, ha jól megcsinálunk, az nagyon jó tud lenni.
0: Mi neked az egyszerű étel például?
1: Hát ugye nézzük, annyiszor elmondtam, nekem a paprikás krumpli ugye a kedvenc ételem egyébként.
0: De azt is hányféleképpen lehet csinálni?
1: Tehát nem, én egyféleképpen.
0: Te is? Oké. Hasábra vágott krumpli?
1: Rengeteg módja
0: vagy
1: van
0: kocka.
1: Egyébként. Vagy nem, én karikára vágom.
0: Karikára
1: vágom, és a krumpli főzeléket is karikára vágom.
0: Azt
1: ugye.
0: Igen, azt igen.
1: Tehát ezeket a dolgokat. De a paprikás krumpliból csináltunk rengeteg hülyes. Tehát azt mondom, hogy a paprikás krumplit megcsináltuk úgy, hogy leturmixoltuk, ugye szitán átnyomtuk, vagy valami, ez
0: az
1: volt az
0: idője,
1: és akkor sütöttünk bele krumplit. Tehát kockára vágott krumplit megsütöttem. Igen. Igen, akkor volt az, hogy azon kívül, hogy sütöttem bele krumplit, akkor sütöttem bele a krumplinak a héját. Azt is, és akkor úgy kevertük össze, akkor csináltunk olyat, hogy az egy ilyen poén volt. Én nagyon szerettem mindig...
0: De bocsánat, ezt frissen keveritek, amikor tálaltátok, hogy ropogós
1: marad. Igen, pontosan, igen. Hát ezeknek a módszereknek egyébként ugye az a hátulütője a szakácsnak a szempontjából, hogy itt minden alaminüt kell megcsinálni. Tehát nincsen
0: tehát
1: az, hogy lefőzök egy pörköltet izébe egy fazékkal, azt odarakom a melegre, és akkor
0: és
1: onnan csak szedegetem
0: ki.
1: Ez nem működik, nem. Ez ebben a verzióban.
0: Ott frissen kell
1: igen.
0: Akkor ezeket.
1: Igen.
0: Na, úgy szóval, én... és akkor ezek voltak még, ami valamivel még belekezdtél, hogy...
1: De mibe kezdtem?
0: Nem tudom, de most a héj az, hogy kisütötted a héját.
1: Paprikás krumpli, igen. Vagy például leturmixoljuk a paprikás krumplit, átfűzzük, és akkor utána rakunk bele így ilyen dolgokat. Akkor csináltunk egy olyat, mivel ilyen polgárpukkasztást mindig nagyon szerettem, hogy ezért, hogy vettem vizeletmintás csészét, tehát a gyógyszertárba, ezt a ízét, és akkor úgy raktunk bele, hogy egy réteg turmixolt krumpli,
0: igen.
1: Akkor utána jött egy réteg tejföl, Igen. Egy kis vékonyabb rét, utána megint turmixolt burgonya, igen. És akkor a tetejére pedig a kolbászt ledaráltuk, azt kisütöttük ilyen morzsának, jellemi, és megszórtuk kolbász morzsát.
0: Wow.
1: És akkor azt úgy le lehetett
0: menni. Nagy sikerem volt?
1: Egyébként igen. Igen.
0: Melyik verziónak volt a legnagyobb sikere? Már nem emlékszel
1: hát
0: rá?
1: Hát a rendesnek.
0: A simának, tehát a... Igen, az nem, emberek...
1: Csak az a baj ezekkel az ilyen átalakított dolgokkal, vagy valami. Tehát egyszer voltunk kint Szent Sebastianban, van egy ilyen gasztró, ilyen, nem vásár, hanem egy ilyen, mindegy, egy ilyen gasztrófesztivál, vagy valami, és amikor jöttek a spanyolok, akkor hogy kiválaszták, hogy Magyarország volt a fő vendég, és akkor hogy kiválaszták, hogy ki tartsanak bemutatót, vagy valami, akkor én például, amikor megmutattam nekik, hogy mit gondolok, akkor én azt csináltam például, hogy csináltam egy paprikás csirkét mondjuk, úgy, ahogy szoktuk, ahogy régen csináltuk, vagy egy csirke pörköltet. És akkor utána megmutattam nekik, hogy ebből én hogy csinálom meg ezt a békacombos csirke paprikás, hogy elnézőket, és akkor látja, hogy mi, merre, hogy megy meg. Különben a vendég, most ide jön egy külföld, és egy ilyen újra gondolt paprikás csirkét odarakok elé, akkor azt hiszi, hogy ez
0: megy.
1: Is így csinálták, igen. Vagy valami, de nem.
0: Persze.
1: Ezekre, azért mondom, hogy ezekre így oda kell figyelni mindig.
0: A bisztró az még mindig ilyen novum Magyarországon? Vagy most
1: igen,
0: már úgy
1: hát most már
0: tartja magát?
1: Tartja, igen.
0: Tehát, hogy ez
1: igen,
0: nem
1: igen.
0: Nincs leáldozóban?
1: A bisztró azt mondom, egy jó minőségű kis vendéglő.
0: Aha,
1: tehát
0: értem.
1: Ebbe a stílusba ment át egyébként. Vagy
0: a kis vendéglőknek még mindig van keletje szerinted? Vannak még jó kis vendéglők? Vannak?
1: Nem igen. Nem,
0: tehát
1: igen,
0: ez a... Mitől jó egy kis vendéglő? Tehát ez a kockás, piros, abrosszal... Ugye tehát megnyílt a Kádár
1: így van.
0: Pont ezt akartam mondani.
1: Igen.
0: Megnyílt a Kádár,
1: igen,
0: és ugyanazt követik.
1: Az egy kis vendéglő. Igen, ugyanazt csinálja, de ott ez egy régi szakácsom dolgozik ott.
0: Tényleg?
1: Egyébként a Béla, igen. És remélem, hogy az elején...
0: Az eredeti recepteket használják?
1: Tehát, igen. De ugyanúgy. Az igazság, hogy mondtam a Bélának, hogy ne ragaszkodjam, mert mindig hasonlítgatják az
0: ételét. Milyen volt régen?
1: Mondtam, hogy azt, hogy csinálsz egy szalontüdőt, te azt csináld, ami a te szalontüdőd. Aha. Csak maga a kaja legyen meg az, de úgy se tudja megcsinálni egyikünk se.
0: Ugyanúgy,
1: a
0: mint ahogy annó
1: az ételét.
0: Volt,
1: tehát hiába izélünk ezzel. Ez soha nem felejtem el, egyszer itt volt 100 Michelin csillagos szakács, és a Hold utcai piacon volt egy ilyen nagy közös főzés vagy valami, és akkor mindenki, tudom, a Széltomi egy olasz szakáccsal volt, aha. És akkor ők párba főztek valamit, és akkor a Tamás a bajai halászlét csinálta. Én odafönt az emeleten, én szólóba csináltam egy muhács, ugyanazt a bajai halászlét, csak ezért volt. És akkor följött megkóstolni, azt mondja, jó, azt mondja, megkóstolod az
0: egyet. A muhács miben tér el a bajaitól?
1: Ugyanaz.
0: Hát, ja, jó, van, oké.
1: De ő bajait csinált.
0: Ja, érte, akkor te muhácsit.
1: Így van, pontosan.
0: Jó.
1: Hát az a rész ottan, Szexárd, Mohács, Baja.
0: Hát le van kedve az
1: paks,
0: a rész, igen.
1: Paks,
0: igen.
1: Ezek ugyanazok. Nem passzírozott az a lényeg.
0: Aha, igen.
1: És ezért, és akkor lementem, és akkor megkóstoltam az övét, és mondtam, hogy nagyon jó, mondom, de. És amikor kimondtam azt a szót, hogy de, akkor azt mondta, hogy most állj meg. Azt mondja, ez az én halászlém, ha tetszik, eszed, ha nem tetszik, nem eszed.
0: De igazad van.
1: Tehát ugye ezzel mondom azt, hogy ki hogy főzi meg a izét,
0: az mindenkinek a saját dolga.
1: Nem kell, tehát a Kádárra az iszre, vagy hogy nem fogja tudni megcsinálni a séfot egyébként, azokat az ízeket, vagy valami, mert az valakinek a kezében, szájában.
0: Valakinek a keze munkája volt.
1: Benne volt.
0: Sok-sok év.
1: Ő is csinál egy ízét, egy
0: ami meg hozzá köthető
1: lesz. Nem lesz hozzá köthető. Maradhat.
0: Hogy a Kádárhoz köthető,
1: a Kádárhoz
0: értettem,
1: köthető,
0: bocsánat, igen.
1: Csak az ízvilága az. Ez olyan, mint amikor nekem azt mondták a kínai étteremben, hogy magyaros.
0: Aha.
1: És akkor meg voltam sértődve, vagy valami. De utólag idősebb fejjel rájöttem egyébként, hogy ugyanazokkal a fűszerekkel, ugyanazokkal az alapanyagokkal dolgoztam, mint a kínai, csak az én kezem és az én számízem
0: benne volt.
1: Persze. Próbál, 90%-ban hasonlított, de mégis ott volt az embernek benne az egész része.
0: Így van. Jó, folytassuk ezt egy kis zene után, jó?

0: Újból itt vagyunk, Bíró Lajossal beszélgetünk a Bisztró forradalomról, és hát természetesen ugye híven ahhoz, hogy ez egy asszociációs műfaj, vagy műsor, amit mi csinálunk, tehát hogy elkezdünk valamiről beszélni, aztán teljesen máshova jutunk ki. Teljesen. Az ugye, de ezért jó egy beszélgetés, nem? Mert hogy beszélünk valamiről, elkezdünk beszélgetni, és utána ja, de hogy akkor erről meg az jut az eszembe, hogy, és szerintem ez így sokkal
1: érdekesebb. Régen így veséltük a vicceket, az egyik vicc hozta a másikat.
0: Így van, így van. Na de most még mindig azért egy kicsit ott tartunk, hogy ez a 2000-es évek, tehát a 90-es évek után, meg az is, hogy bisztró, de vegyük egy picit azt át, hogy, hogy a termelői kapcsolatoknak például a szerepe, hogy a beszállítók. Erről már beszéltünk az előbb, de hogy neked is megvannak azok az emberek, akik beszállítják neked, tehát fix emberekkel dolgozol.
1: Abszolút, igen.
0: Van, amikor cserélsz, tehát ez de gyakran van, hogy le kell cserélni?
1: Mikor, hogy egyébként van, amikor nem. Azért az embernek a stabilitás az egy nagyon fontos. Hogyha elkezd romlani a minőség, akkor váltunk. Akkor figyelmeztetjük a beszállítót, hogy gyerekek, ez így nem működik, vagy valami, és hogyha túl nagy a mellénye neki, vagy valami, akkor, és azt mondja, hogy akkor nem érdekes annyira, akkor...
0: És az ország minden részéről vannak? Vagy azért próbáltok azért így Budapest környékéről?
1: Ma már ez ugye én egy franchise csinálunk. Igen, a franchise-nál azért nincsen ez. Addig, amíg a Bokbisztró volt meg, vagy valami, addig igen. Igen. Uh-huh. Addig figyeltünk arra, hogy saját készítésű volt a disznótorosunk, tehát a szalámink, a sonkánk, mindenvel, ami ugye ezeket akkor föl volt térképezve, hogy hol vesztük a disznót, hol csináljuk, ki csinálja, hogy érleljük, minden. Tehát ez rohadt strapás, az az igazság.
0: De most már nincs az, hogy megvan az a, nem tudom, tenyésztő, aki, nem tenyésztő, hogy hívják? Tenyésztő? Tehát aki mondjuk a sertéshús, a sertéssel dolgozik, hogy ti megbízzátok őt, hogy a ti elképzelésetek alapján...
1: Csinálja meg, így van.
0: Igen. Tehát akár igen, kolbász, akár hogy a
1: igen,
0: füstölést...
1: Igen, csak az a differenció, hogy én mindegyiknél ott voltam.
0: Mert ugye az az igazi, mert tehát akkor tudod, van. Hogy tehát valóban úgy csinálják-e.
1: Én akkor lementem 3 napra, és 3 nap alatt csináltunk meg mindig egy mennyiséget, és ez volt december, január, február, március. Tehát 4-szer kellett lemennem, vagy valami, és akkor mindegyiknek a készítésénél ott voltam. De van, aki nincsen ott egyébként, és az, ő megbízik
0: benne. De hogy ez jellemző még ma is, hogy gondolom ez egy bizonyos színvonalú
1: akiket étteremhez. Akit ismerek, tehát Balatonon van például egy büfés mondjuk, egy barátom egyébként, és ezután Szemes környéken ugye az András büfé, őneki van sült kolbászta például, és azt a kolbászt, a hentes, az ő receptje alapján csinálja. És annyira, hogy a Bandi, most már a fia csinálja, az Attila, tehát a fűszert, azt mit tudom én, hány kilónként csinálnak, ez a sült kolbász, azt bekeveri ott ő saját magának, és úgy adja oda a hentesnek, hogy véletlenül se csúszhasson bele hiba. Vagy ha belecsúszik, akkor ő szúrt el, az kész.
0: Ezt a vevő, vagy a vendég észreveszi azt, hogy
1: észre ez... kell, hogy vegye.
0: Hogy ez nem a boltból jön, vagy veszi, nem a hentes.
1: Az annyit vesz észre, hogy jó.
0: Aha.
1: És ez egy
0: van,
1: dolog.
0: Aki rá kérdez, hogy ilyen ízesítésben még nem ettem valamit, nem tudom, vagy ilyen füstölésben.
1: Pontosan,
0: nem.
1: Igen, vannak nem. Ilyenek. Igen, vannak ilyen, de ugye ez annyira nem jellemző egyébként. Nekem, mikor a lányomnak volt az esküvője, szintén itt volt egyébként Rádpusztán, ott a Szebes lelek között, hogy én nagyon ki akartam tenni magam, és külön hízlaltunk neki kacsát az esküvőjére, amit csalánnal etettünk.
0: Mert hogy az mit tesz hozzá?
1: Az nagyon jó ízűvé teszi a kacsának a húsát. Hogy annyira, hogy akkor vettem még 2 vagy 3 mélyhűtő ládát is egyébként, mert amikor lefogyott már a csalán, akkor előre betöltöttünk, vagy valami. Na most ott felszolgáltuk ugye, a 140 fő volt körülbelül, vagy valahogy így, és akkor ott voltak a motoros haverjaim, mi külön ültünk, és akkor az volt az egésznek a lényeg, hogy jött az egyik barátom, a Cuki, aki ott felszolgáló volt, és intézte az egész dolgot, de mi ott vendégek voltunk, tehát nem mi főztünk, vagy valami, de besegítettünk, hogy azok az ízek legyenek, amit mi gondolunk, és akkor mondta a Cuki, hogy azt mondja, te ide figyelj, azt mondja, na mit szólsz, azt mondja, kacsa, azt mondom, te mondom, azért Ez nagyon jól sikerült, azt mondja. Szerinted azt mondja, kinek volt ez fontos most, hogy kinek fontos, hogy csalánnal etettük a kacsát? Azt mondja, mondom, hát szerintem azt mondja, mert én megmondom neked, azt mondja, neked, nekem, meg a Barbarának, hogy a konyhafőnök csalánnak. Azon kívül le se szarják egyébként. Jó a kacsa, ezzel nincsen semmi probléma, de egyébként ennyi.
0: Tehát igen. Ez tehát elég, nem az, tudja elég az, hogy jó. Igen.
1: Tehát, ez igen. És akkor az embernek a saját izébe akkor megvan. Vannak olyan ételek egyébként, tehát én így voltam a szuviddal, hogy nagyon sok szakács vagy séf kiírta, hogy szuvid tarja, vagy mit tudom, akkor ez divat volt, ugye, tehát azzal azt jelezte, hogy ő mennyire ott van a magas polcon, vagy valami, ugye, de én meg mindig azt mondtam, hogy nem írtuk ki, hogy szuvid, valami. Viszont ha megkérdezte valaki, hogy Lajos, ez eszméletlen jó volt, egy ökörpofa retronk, amit ez egy ilyen emblematikus ételünk volt, és annál azt mindig mondták, hogy kanállal lehetett tenni, mint az öklöm akkora volt a pofa, majdnem, és akkor az nem kellett késsel.
0: Kanállal lehetett, annyira omlós volt.
1: De mégis egybe volt az egész. Aha, nem volt ilyen, nem ilyen szarrá főzött víz. És ez volt az acskósnak, ez volt az előnyenek egyébként. És akkor viszont már elmagyaráztam, hogy ez bizony azért ilyen fantasztikus, meg ilyen jó, mert vagy valami. De az elején elég volt csak az, hogy jó volt, vagy valami.
0: Vannak még ilyen kattanásaid így étele kapcsolatban, hogy ez például csak és kizárólag így akarom elkészíteni, vagy például mit tudom én ezt,
1: hogy... Mindenkinek van ilyen. Tehát minden háziasszonynak megvan a saját kacsasütési módszere egyébként, és ő arra esküszik.
0: De te így az évek alatt fejleszted ezt ki, vagy szoktál így hozzá?
1: Hát nem így születtem. Hát,
0: tényleg, te mindig is így az ételekkel akartál foglalkozni?
1: Nem, én a pénzzel akartam foglalkozni.
0: Jó, értem. Akkor azért egy jó irányt vettél, meg szerencséd volt, meg minden, meg tehetséged.
1: Ez nekem sok pénzt hozott mindig.
0: Aha,
1: úgy, ez egy jó tett. Nem, én azt láttam egyébként, nem tudom, meséltük-e már valami, ugye, hogy amikor fiatal voltam, akkor Pakson a birkacsárda előtt, meg a szállodának az éttermet.
0: Igen, pincérek jól kerestek.
1: Jól kerestek, és költötték a pénzt. Ott láttam hétvégeken, hogy mulatnak a kocsmába, húzza a cigány nekik, vagy valami. És akkor nekem, mint ahogy a Kádárba volt, hogy ott állt mindig, tudod, az ajtóba,
0: És akkor a keze
1: a zsebben volt.
0: Ja, igen.
1: És állandóan az apró pénzt így csörgette a kezével. És nekem ez úgy jött le, hogy ide kell menni, mert itt sok pénz van, vagy valami, és akkor én ezért kerültem ide egyébként. Szóval már, hogy ez apám intézte el, hogy bekerüljek, mert a vendéglátó technikumban csak protekcióval lehetett bekerülni.
0: Na, de akkor ez neked nagyon, tehát úgy mondjam, egy jó...
1: Tehát én
0: jó,
1: nem az a szakács jó, vagyok, vagy séf, hogy már gyerekkoromban fogtam a nagyanyámnak a kötényét, és ott serpeteltem a konyhába, vagy valahogy nem is fizettem vele. 70 szerettem főzni, vagy valami, de amikor a követségre kerültem, akkor fertőződtem meg teljesen ezzel.
0: Tényleg, arról még nem beszéltünk, hogy ilyen édességek, hogy van olyan...
1: Abszolút hülye vagyok hozzá, tehát nem is tudsz velem beszélgetni ilyenről, mert nálam egy palacsintának a megsütése is komoly akadályokban.
0: Ezt komolyan mondod?
1: Igen. A szakácsok nagy része nem tud desszertet csinálni.
0: Tehát jó, mert más a cukrász, mert meg más
1: igen,
0: a...
1: Van a cukrász, vagy
0: igen,
1: valami.
0: Tehát az csinálja azt.
1: Tudom, hogy egyszer a feleségem nagyon szereti a palacsintát, tehát tényleg és akkor bárhova megyek, a ismerősök, a szavarok, az mindig mondja, hogy hozzá palacsintát, és akkor egyszer, nem mondom, meglepem, akkor csinálok egy kis palacsintát, és közben kijött, ugye, mert otthon melózik, és akkor kijött, és látta, hogy hú, palacsinta lesz, jaj, hát ezért, de figyelj, amikor már a tizediket dobtam ki, mert ki kellett dobni valami, és akkor kijött, és úgy megsajnált szerintem valami, és akkor megsimogatott, és azt mondta, hogy figyelj ide, úgyis jön holnap után a Regina, majd ő csinál palacsintát. Tehát ezért van. Nem tudok desszertet csinálni, nem. El tudom mondani, hogy kellene, hogy kinézzen, hogy milyen legyen az íze, vagy valami, de megcsinálni egyáltalán nem
0: ezt
1: tudom.
0: Ezt akartam mondani, de hogy olyan viszont van, hogy valamit így megálmodsz, vagy valamit látál, és az inspirál, és azt mondod, hogy na akkor ezt csináljátok meg, mert
1: azt az van.
0: Tehát, hogy ilyen
1: csak
0: van.
1: Csak olyan van. Tehát megmondani, leosztani az észt, azt nagyon tudom, igen.
0: Ízre, vagy inkább a kinézetre?
1: Az ízét azt is el tudom dönteni, amikor megkóstoljuk.
0: Na jó, van.
1: Ott már működik. Tehát az alapanyagokat azért ismerem, tudom, hogy mit hogy kell följavítani, vagy valami, vagy mint, és akkor azok működnek, azok a dolgok azért.
0: Jó van. Na, folytassuk ezt is. Most egy kis zene jöjjön.

0: Hát az utolsó blokkhoz érkeztünk el, itt vagyunk a Rádió Bízsen, és Bíró Lajossal beszélgetünk a Bisztró forradalomról, és ennek kapcsán egy csomó minden másról is. És ebben az utolsó blokkban azt gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit a vendégről, hogy tulajdonképpen mit keres a vendég. Mert ugye több minden így beugrik. Ugye vannak ezek a comfort foodok, amik így vannak. Van, aki például, én azt gondolnám, hogy így a nosztalgia területére megy, hogy a régi ízeket keresi, ezeket a jó minőségű, hanem nosztalgikus kajákat. Vannak azok, akik ezeket a, ugye én úgy hívom, hogy Instagram kaják, mert ugye mindenki lefotóz mindent, ahol jár és ami kaja van, és akkor, hogy azt a stílust keresi. Egyáltalán most így hol tart ma Magyarországon egyáltalán ez a bisztró műfaj, és tényleg, hogy a vendég mit keres, ez a
1: ugyanitt, ahol jól mondtad. Ugyanitt tart egyébként, attól függ, mit keres, mit vár, mire vár. Egyre nagyobb divat ugye a vegán.
0: Igen.
1: Egyre, én azt mondom, hogy sajt, egy idézőjelben tényleg nem akarok megbántani senkit, mert nekem is vannak ilyen allergiáim vagy valami, de egyre több idézőjelben beteg ember van egyébként, ugye van akinek ilyen a tej allergiája, amolyan vagy valami, ugye, és ezeknek Magyarországon még nem alakult ki, de a világban talán egy kicsit már jobban nem alakult ki az éttermi változatuk nekik egyébként, vagy valami, ugyanis a vendég azt gondolja, hogy eljön egy étterembe, mondjuk eljön például a bujadisztokba, ahol rántott hús van.
0: Igen.
1: Ugye? És akkor ő vegát szeretne enni.
0: De és ugye, miért megy el a bujadisztokba?
1: Azért, mert a család oda jön el.
0: Ja, értem.
1: És akkor, és ő úgy gondolja, hogy akkor a vendéglősnek kötelessége lenne
0: biztosítani
1: neki is, vagy valami. Igen. Ez nem így van. Ez odakint úgy van, hogy vannak külön vega és vegán éttermek. Ugyanakkor én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem is van egy pár allergiám. Tehát, hogy rákcsigakajdló allergiám van, ez egyszer, és ezen kívül van cukrom is, hála jó Istennek, ugye, és van gluténérzékenységem. Én bárhol tudok enni. Tehát egyszerű útszéli étterembe is tudok olyat enni, ami az én betegségemnek megfelel. Igen. Vagy valami, nem várom el azt, hogy legyen. Most ezt az éttermek úgy oldják meg 90%-ban, hogy van rántott sajt, meg rántott gomba.
0: Ne, várjál, azért ezen már túl vagyunk, mert pont ezt akartam mondani, hogy a szocializmusban pont az volt, hogy volt egy-két ember, aki nem evett húst, és annak az volt, hogy rántott gomba, rántott sajt.
1: Most is ott vagyunk még.
0: Még mindig? Hát
1: nagy részében, igen. De egyre jobb helyek vannak, egyre jobban terjed ez a dolog, és ha tetszik, ha nem, nekem nem tetszik egyébként, ugye, valami, de kénytelenek vagyunk hozzá alkalmazkodni, vagy valami, hogy a vega ételek is legyenek az étlapon.
0: Tudom, hogy te mész, hogy étlapon egyre több helyen tüntetik fel az ételek mellett, hogy mit tudom én, ez gluténérzékenyeknek nem. Vagy hogy diót mogyorót tartalmaz.
1: Van egy komoly probléma, tehát ugye, és óva intek minden vendéglős vagy szakácsot ettől a trükktől, vagy alem, ugye, kiírja, hogy vega. Nekem is volt, hogy gluténmentes rántott hús. Uh-huh. Csináltam tényleg gluténmentes rántott húst, ami nem volt gluténmentes, mert ha a környéken
0: megfertőződik kvázi bele,
1: liszt vagy valami,
0: akkor már szennyeződik,
1: akkor már te nem az vagy valami.
0: Igen.
1: És odakint Amerikában már erre specializálódtak emberek, akik elmennek ilyen helyre, és utána beperlik az éttermet. Úgyhogy ez nem szabad. Tehát én nekem volt gluténmentes kenyerem a Hisbíróba, ami le volt vákumozva, nem mi csináltuk, vagy valami lehetett venni, és akkor azt úgy zacskóstól adom oda. Uh-huh. És aztán azt csinál vele, amit akar, mert abban a pillanatban, hogy én kibontom, akkor és berakom a kemencébe, a pizza kemencébe, berakom, hogy
0: a lisztes
1: cucc mellé, akkor már kész annyi az egész. Értem. Tehát ezzel nagyon óvatosan kell bánni. Ezt igazándiból a vendégnek kellene tudni, hogy ő mit
0: tud tehet.
1: Mert ilyenkor mindig azt mondom, hogy és a másik meg, hogy a vegánoknál nagyon hiányolom azt a tudatosságot, vagy valami egyébként, ugye, hogy kettő dolog van, a távol-keleti konyha, és a másik az indiai. Tökéletes vegakajákat lehet enni. Tökéleteseket, és ráadásul jó ízűek.
0: Így van. Igen. Tehát, hogy mindenki megtalálja
1: tulajdonképpen. Pontosan igen.
0: Csak nem kell ragaszkodni ahhoz, hogy kimondottan csak vegán jelzéssel legyen egy étterem.
1: Nálunk a vendégnek különleges elképzelése van a vendéglősről.
0: Mármint Magyarországon?
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy biztos, hogy máshol is, de itt nálunk ezt különösen látom. Hogy ő úgy képzeli, hogy azért a 4000 forintért, amért megrendel egy ételt, ő megmondja, hogy mit és hogy szeretné.
0: Aha.
1: Vagy vannak ilyen haverjaim, akit aztán effektíven nem azt mondom, de kitiltottam az étteremből, mondtam, hogy én hozzám ne gyernek, ne üljenek, vagy valami. Tehát nem lehet ilyet egyébként, ugye? Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy akkor az én édesanyám nem így csinálta a spenótot, de akkor jó, de a vendég azt gondolja, és én szeretném, ha ezt így csinálná, vagy valami. És akkor mondtam nekik, hogy nem vagy vele, mert egy privát, annak idején a Litauszki Zsolti volt az első privát séf ennek a pornós manáknak, itt a Andrássy úton volt az étterme, de mindegy, és akkor gondolom, hogy 800 ezer 1 millió forint körül volt a havi fizetése nettó a szakácsnak, ennyi, mert hát ez belefér. És ha veszel egy privát szakácsot magadnak, annak tökéletesen elmondhatod,
0: hogy te mi az elvárásod.
1: Mi az elvárásod.
0: Így van.
1: Nekem 4500 forintért nem mondd meg, hogy csináljam a spenótot.
0: Ha hozzám jössz, akkor fogadd el az én kínálatomat.
1: Igen, ez nem így van. Sajnos ez nem így van. Nem.
0: De ilyenkor hogy reagáltok arra, hogyha...
1: Hát én rosszul.
0: Inkább a pincér az, aki, vagy a felszolgáló
1: nem
0: az, aki...
1: Nem, ilyenkor át szoktam venni azért, hogy...
0: Igen? Nem hagyod, hogy konfrontáljon.
1: A séf kimegy, akkor egy kicsit nagyobb tekintélye van.
0: Az igaz.
1: Vagy valami
0: mint hogyha a felszolgáló... Igen.
1: Nem engedek például köretet cserélni. De ugyanakkor én elmegyek, én vendéglövény cserélek. De mondtam nekik, ha ti olyan hülyék vagytok, hogy cseréltek, akkor kihasználom, persze, vagy valami.
0: Mit szólsz ahhoz? Én ezt így tapasztaltam is, de nagyon sok filmben ugye kifigurázzák azt a típusú nőt, és most nem akarok semmiféle, tehát nem akarok bélyeget rakni senkire, hogy elmegy egy étterembe, és akkor azt mondja, hogy kérek szépen egy salátát, de nem azzal az öntettel, hoztam otthonról öntetet, vagy ne legyen olajos az öntet, és hogy ne legyen benne...
1: Azt nagyon finoman udvariasan elküldöm.
0: Komoly? Igen. Mert hogy szóval egyre többen vannak, ugye, hogy pont az allergia miatt, meg amiatt, mert hogy az alakja, és hogy ugye ő vigyáz rá, és akkor kirendel egy adott konkrét salátát, amiben van ez az amaz, és azt mondja, hogy kérem ezt a salátát enélkül, anélkül, amaz nélkül.
1: Igen,
0: hát ilyenkor nekem így feláll a hajam.
1: De az igazság, hogy ezek azért nem működnek, mert a konyhán egy hierarchia föl van építve, szabályok vannak, vagy valami. A séf, aki tálal, és akik dolgoznak mögötte, azoknak az agyába kódok vannak. Tehát azt mondja, hogy rántott hús, akkor ő tudja, hogy az sült krumplival van. Uh-huh. Hogyha rendelnek három rántott húst, mindegyiket másik körettel, akkor bezavarodik a rendszer. Ezért én nem engedtem egyébként ugye ezeket meg, hanem azt mondtam, hogy megkapja a vendég úgy, ahogy van, és kap külön köretet. Uh-huh. És akkor az már nem zavarja meg a szakácsot, ha azt mondja,
0: nem,
1: hogy van
0: plusz,
1: egy rántott hús, és kérek egy rist, akkor azt
0: akkor
1: tudja,
0: azt hogy valami.
1: De nem kell izélni. Ez olyan, mint amikor a pincér fölveszi a fagylalt kehelynek a rendelését, aha, és mindegyik fagylalt kehelyben különböző másfajta fagylaltok vannak. Belehűjül a végén, vagy
0: persze,
1: valami, hogy mi legyen, vagy hogy legyen, vagy valami.
0: Neked mi a véleményed erről az őrületről most, hogy mindenki beül, és még mielőtt elkezdenek enni, mindig azt mondják, hogy hátra, de most lefotózzuk ugye a kajákat.
1: Az jó dolog, hát ha neki ez fontos.
0: De az nektek is valahol jó, nem? Mert mindig megjelöli, hogy éppen hol van, tehát ez egyfajta reklám is tud lenni.
1: Annak nem nagyon örülök egyébként, ugye.
0: Ha megjelölik?
1: De azt jelölje meg, nincs ezzel semmi probléma, hanem akkor elkezdenek kritizálni.
0: Ja.
1: Tehát elmondja, hogy ez ezért nem jó, az azért nem jó.
0: Tényleg?
1: Most már ilyen szakkifejezések vannak. Nekem van egy társam, aki ugye elektromérnök.
0: Aha.
1: De nagyon szeret enni az Olika, meg nektek is valami. És most már ő is ilyen szakkifejezéseket használ. Tehát azt mondja, nem azt mondja, hogy kevés volt benne a citrom, hanem sav hiányos az étel. Ezektől én kiborulok egyébként, vagy valami. Tehát ugye, amikor így játsszák az agyukat, és akkor mindig azt mondom, hogy van olyan étterem kritikus, aki nem ír arról az étteremről, ahol rosszat evett.
0: Uh-huh.
1: Van olyan, amik ezen élvezkedik.
0: És kivesézés.
1: Akkor, és minden, és akkor ugye van 2-3 ilyen, akiket nagyon szeretjük.
0: Vannak
1: őket.
0: Még mindig étteremkritikusok?
1: Hát ők úgy gondolják, hogy azok. De szerintünk nem. Tehát ugye,
0: de hallgatnak még rájuk? Kik voltak azok, akik a Népszabadságban az Orsosjak, meg a
1: Wittmann fiúk,
0: a Fáj és Tehát azt gondolom, hogy azért az egy kultuszteremte. Tehát egy csomóan azért vették meg a szombati Népszabadságot, igen, hogy elolvassák a Wittmann fiúk, igen, új bejegyzését.
1: Nekünk a Wittmann fiúk egyébként...
0: Az egy ilyen irodalmi alkotás volt.
1: Jót tettek egyébként, mert ugye mindenki tudta róluk, hogy 90%-ban nem írnak jót egyébként, mindenbe belekötöttek, vagy
0: olyan. Igen.
1: Mikor eljöttek a Bokbisztróba, akkor bementek a szállodába. A szállodába akartak beülni valahova, ami zárva volt. Akkor utána lementek a presszóba, vagy nem tudom, mi volt ott akkor, vagy a cukrászdába, akkor ott is akartak enni valamit. Az se volt, vagy valami. Akkor kértek egy valami szendvicset, akkor azt soká kapták meg, és nagyon szar volt. Majd átjöttek hozzánk, és végül is jót tettek, és minden, az nekünk meglökte azért, amikor a Wittmann fiúk rólunk jót írtak, utána 30-40%-kal megnevezettek a vendégei. Tehát van ilyen is, de
0: ilyen típusú kritikus van még? Nem, szerinted? Igen. Mert ez nem, egy minőség nem. volt szerintem.
1: Igen. Én ismerek olyat,

0: De folytassuk a jövő héten, mit szólsz hozzá, mi itt leszünk szerintem.
1: Hát lesz időm rá, akkor folytatjuk, jó? Okay.
0: Bízunk benne. Gyorsan el is köszönök, mert szerintem már kifutunk itt az időből. Csak összegzésében azért azt hagyd mondjam el, hogy szerintem, tehát hogy az egyszerűség az egy tudatos döntés tud lenni, az egyáltalán nem visszalépés, meg semmi. A lényeg az az, hogy együnk mindig finomakat, járjunk el étterembe, járjunk el bisztrókba, megéri, már tudjátok, hogy élményt ad, nem csak kulinárisan, hanem minden szinten. Én nem vagyok a házhoz szállításnak a híve, ugye ez az előbb szerintem már kiderült. Én azt gondolom, hogy ennek nagyon jó hozadéka van, hogyha kimozdulunk és elmegyünk egy étterembe.
1: Itt egy fontos dolog van, hogy mindig a minőség.
0: Így van.
1: Tehát mindegy, hogy egyszerű vagy komplikált vagy
0: a minőség ilyen, legyen
1: kicsi
0: adott.
1: Vagy nagy vagy valami, jó alapanyagból, jó minőségben, jó technológiával dolgozunk.
0: Na ez volt a végszó, találkozunk egy hét múlva. Köszönjük a figyelmet, viszonthallásra.
1: Hello, ciao, sziasztok!

Ki volna az? Ki volna az az ütődött, aki szavakban a gyűlölet mellé állna? Szavakban mindannyian a szeretetet hirdetjük. Ki volna az? Ki volna az az ütődött, aki a háború mellé állna, aki a gyilkolás mellé állna, a halál mellé? Szavakban mindannyian a békét hirdetjük. Még sincs béke. Mégsem a szeretet regnál. Eszterházy Péter.

0: Korábban elhangzott műsorunk ismétlése következik.
1: Nem film, nem színház, nem muzsika, hanem mozi. És a történeteim. Ha lehet valaki futballista, meg mázlista, meg piarista, akkor lehet mozista is, nem?
2: Hát legyen. Zubornyák Zoltán a mozista.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Itt Zubornyák Zoltán, a mozista, és folytatjuk a Gárdos Péterrel készült interjút, ezt a portrét, amit hát remélem, hogy ugyanolyan örömmel és élvezettel hallgattak, mint amilyen örömöt és élvezetet nyújtott ez nekem, és tényleg lenyűgöző volt ez a beszélgetés. A műsoridő azonban korlátokat szab neki, tehát nem tudom egybe leadni az egészet. Viszont arra gondoltam, hogy mégiscsak fel kellene olvasni Gárdos Péter munkásságáról az összefoglalót, hogy miket is csinált Péter, milyen filmeket készített, mert biztos van, akinek a neve ismerős, és néhány filmje ismerős, de azt hiszem megérdemli, hogy az életművel egy kicsit mélyebben foglalkozzunk, mielőtt folytatjuk az interjút. Szóval 1972-ben, amiről már volt szó erről az évről, a Víz minden mennyiségben címmel készült egy dokumentumfilm, aztán a Szobrok és alkotók, Ideál 72, a Gyermekek világából, és Télen még rosszabb, szintén 1972, 1973-ban Utazás a föld körül, Modernség 73, Az új elnök öröksége, ez már 1974, Új arcok éve, Országgyűlés, Forradalmi ifjúsági napok, Első éves népnevelők, Kultúrközpont, Kirándulás, Kártyaparti este 7-kor, Egy tiszt levele, itt már 1976-ban járunk, Kibontakozás, Két nap élet, Skorpió RT, 1977-ben pedig a Lidérc, 1978 Halálosztók, 1979 Ketrec, A gondolat él, 1980-ban Vészcsengő, Tragoletto, 1981-ben Tiszteletkör, vagy Semmi vagy minden, szintén ebből az évből, 1982 A tanítványok, 1982 Manőver, 1983 Kisember nagy élete, és 1985 Az Uramisten, majd még ebben az évben a 28-as Csapó, 1987-ben Üveg, 1987-ben pedig a már említett és nagyszerű Szamárköhögés, 1988-ban Videóvilág, 1988-ban szintén Szünet, 1989 A Hetsz, 1989-es A diploma, 1992-ben készült A skorpió megeszi az ikreket reggelire, 1994-ben A brooklyni testvér, 1995-ben Az éretlenek, 1997-ben A sóbálvány, 1998-ban Az üstökös, 2001-ben Az utolsó blues, 2004-ben A porcelánbaba, a filmszemle legjobb rendezésdíját nyerte, ez 2005-ben Az aranyember című film, a nagykönyv című sorozatban, 2005 Az igazi Mikulás, 2006 Az ősz 17 pillanata, 2008 Fordítva, 2008 Arcok a homályban, 2009 Tréfa, szintén filmszemledíjas, és 2015 A hajnali Lász című film, tehát ez a filmográfia, Péter filmográfiája, és azt hiszem, hogy a következő adásban az elnyert díjakat és elismeréseket is fel fogom sorolni, de nem csigázom tovább a hallgatókat, mert folytassuk az első részben megkezdett nagyon izgalmas beszélgetést, tehát a mikrofonnál ismét Gárdos Péter.

0: No, igen. Hát benne vagyunk a sűrűjében, és igazából én azt terveztem egy kicsit, hogy kronológiai sorrendben mondanám a filmjeidet, és a nagyjátékfilmekről beszélek, hát most természetesen minden nem tudunk, amit nem tudok minden felsorolni, az összes filmed itt van, de ez szinte lehetetlen, annyit csináltál, mindenféle munkádat felsorolni, hogy kezdjük akkor az Uramistennel, vagy melyikkel szeretnéd kezdeni?
1: Hát nézd, nagyon nehéz.
0: Az Uramistennel azért szeretném kezdeni, mert az nekem is egy nagyon érdekes, egy érdekes személyes élményem van, hogy 1985-ben, ugye, ha jól, igen,
1: akkor igaz,
0: hogy nem... hogy mondjuk Feleki Kamilt akkor egy kedves, öreg, totyogós, pössze, sejpítős bácsinak gondoltuk, ugye friss főiskolásként, akit még így az operettbe még lehetett látni korábban egy kicsit, de aki teljesen visszavonult, és igazából a szakma már leírta, vagy nem tartotta már jó színésznek, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak finoman.
1: Igen, pontosan, jól
0: hogy
1: fogalmazzak.
0: Iszonyú meglepő volt, hogy te ezt egyrészt, hogy felkérted, másrészt, hogy elvállalta, harmadrészt, hogy a film ekkora siker lett, hogy tudod, akarsz róla beszélni? Hát igen, nagyon nézd, szeretném, én, nagyon én, szeretném én, a beszélni.
1: Nagyon ambivalens a viszonyom az Uramistenhez is, és a Kamilhoz is. Azért, mert ott, ha úgy tetszik, életem nagy bűnét követtem el. Egy gyorsan végigszaladnék a történeten, nem akarom húzni az időt. Mert
0: de ez, nem húzod az időt, Péter, ez egy olyan műsor, igen, ahol nincs időhúzás.
1: Jó, szóval a Kamil úgy került bele, akkor már 5. éve írtunk forgatókönyveket, tehát ennek az Uramistennek a forgatókönyvét 17-szer csak, 17-szer átiratták, és fenn voltam a Sándor Pali lakásának, aki akkor a Bemrakparton lakott, és egyszer csak azt mondta, hogy jó, rendben van ez a jó, hogy fura történet, nem adja a számot a fiatal artistának, adja a számot, úgy hívták a két artistát, aki egy párbaj történet. A fiatal artista elmegy az öreghez, akit Sajeknak hívják a fiatalakat, Binderlipótnak az öreget, elmegy az öreghez, és azt mondja, hogy adja oda a számát, ami egy jégbezárt emberből való. Jégbezárt ember száma, jégbezárt figurát kell, valahogy kiszabadul. Egy ilyen szabaduló művész szám. Erről szól a történet, és azt mondta, hogy oké, de ki játszana az öreget? Mondj egy olyan magyar színész, aki ezt el tudja játszani. És én sokat gondolkodtam már a Osváth Andrissal, akivel kedvesen írtuk a könyvet, hogy ki játszhatná, és valamilyen eljutottunk a Feleki Kamilhoz, aki akkor már visszavonult, olyannyira visszavonult, megsértődött egy operett színházbeli vitán, és akkor már negyedik éve a Csébi utcában lakott úgy, mint egy önkéntes száműzött. De tényleg szó szerint önkéntes száműzött. És akkor kibögtem, hogy Feleki Kamil nem játszik el már régóta, ott él a Csébében, a Pasaréten, már rég kivonult a szakmából. De mondtam a Palinak, és életem nem mondjuk hazugságával folytattam, de mondom, elolvasta a könyvet, imádja, a legszívesebben eljátszaná. A Palinak megállt a kis a levegőben, megállt a pohár a kezében, és azt mondta, hogy a Kamilhoz te elmentél, és oda vittem. És azt mondta, hogy neki ezt tetszik. Na jó, azt mondja, hogy bemegyek most a stúdióba, beszélek a körülővel, az volt a stúdió vezetője, hívjál vissza 2-kor, és ha ez tényleg igaz, én a körülőt rábeszélem, el fogtok indulni a filmen fél éven belül. És 2-kor felhívtam, és mondta a körülő, oké, de ő se hiszi el, hozd a Kamiltól az írást, hogy ő ezt elolvasta, és szereti. Most a probléma az volt, hogy a Kamilhoz semmilyen még telefonszámom sem volt. És életemben nem beszéltem.
0: Ezt hívják úgy, hogy bluff?
1: Úgy hívják, hogy...
0: Vagy hogy 19-re lapot húz az ember.
1: Hát úgy is mondhatod, hogy 19-re kértem lapot, de másoldalról pedig ugye arról szólt a dolog, hogy olyan kétségbeesett voltam, és úgy éreztem, hogy itt diploma nélkül, és hogy állandóan csak ígérgetnek, és egyik, akkor már ez a harmadik olyan könyvünk volt, amit számtalan szólt. Mindegyiket több tucatszor átiratták, és mindig a vége az volt, hogy nem. Úgy azt mondtam magamban, hogy semmi nem szent, mindenfélét képes vagyok hazudni, annak érdekében, hogy filmhez jussunk. És akkor volt megint nem mondanám a nevet, mert nem akarom szegényt olyan helyzetbe hozni, nem is él már, de mindezszer volt a, tudtuk, hogy van a Kamilnak egy barátja, egy színész barátja, felhívtuk, mondom, elmentünk a Madár Színházba játszott, megvártuk a színész kijárónál este, aznap este, és mondtam, hogy nekem életfontosság, hogy a Kamilhoz eljussak, és mondta, hogy a Kamilhoz nem lehet eljutni, hát a Csévi utcában lakik, egy teljesen bezárt, ez bezárult ember, meg van sértődve az egész világra, három vagy négy olyan barátja van, aki felhívja, de az is úgy hívhatja fel, hogy háromszor megcsörgeti a telefon, letesz, és megint hívja, és ha háromszor csörgött, és többet nem csörög, a következőnél felveszi a Kamil. Mondtam, hogy ha Isten ismer, akkor adja meg nekem a telefonszámot, és megadta. És még aznap este, 10 órakor háromat csörgettem, letettem, emlékszem, egy utcai fülkéből hívtam, megint felhívtam az újabb tantuszommal, és felvette. És ott elkezdtem hadarni, hogy ez és ez vagyok, és én írtam neki egy forgatókönyvet, és engedjen meg, hogy vigyem hozzá. És hosszan hallgatott, és azt mondta, hogy jó, tudom, hogy hol lakik. Mondom, nem. Mondta, hogy Csévi utca ennyi és ennyi. Mikor tudom inni a könyvet? Mondom, holnap reggel elviszem. Jó, mondta, dobj, nem kell semmit csinálnom, van ott a háznál egy postaláda, dobjam be a forgatókönyvet, és hívjam vissza egy hét múlva. És már nem emlékszem, miket hazudtam a Hunniában, hogy egy hétig ne beteg voltam, nem lehet a Kamilhoz menni, mert súlyos influenzás, és én egy hét múlva bedobtam, természetesen felrohantam, bedobtam a postaládába, és egy hét múlva felhívtam, és egy nagyon csúnya, havas, ilyen hólér csörgött, csöpögött az égből, szörnyű idő volt, nálam egy börtalpú cipő volt, felhívtam megint a körútról, és azt mondta, hogy na, az a ide tud jönni? Mondom, persze. És akkor valahogy elcsúszkáltam, ez egy meredek utca, a Csévi utcáig, becsöngettem, és kb. 20 méterre volt a villája, egy villában lakott, kinyitotta az ajtót, ott állt egy pizsamába és egy hajlekötővel, délután 5 óra. És azt kiabálta, hogy jöjjön be! És akkor belülről kinyitotta az ajtót, bementem a kertlapunk keresztül az ösvényen, nem engedett be, hanem állt az ajtóba a hajlekötőjével és a pizsamájába, és azt kérdezte, hogy egy kérdésem lenne, milyen alsógatyát hord ez a Binder Lipót, már neki megírt figura. És tudtam, hogy itt van a felvételi kellős közepébe kerültem, és mondtam, hogy hát természetesen egy fehér sejem alsógatyában van, ami körülbérdéig ér és pisifoltos. És akkor elnyújtotta a bal, azt, jobb kezé azt mondta, hogy Felegi Kamil vagyok, vállalom. És így lett a Kamilból az Uramisten főszereplője, és itt rögtön persze adott egy papírt is, hogy beleszeretett ebbe a könyvbe, és csinálja a Hunniába, mint kés a vajba ment ezek után a film, és utána egy hosszú próbafelvételes folyamat után lesz a Szamóca, az Eper és a másik főszereplő. És ez a film elkészült 84-ben, és 85-ben bemutatták februárban a Filmszemlén, és most jön a bűn. És a Kamil úgy készült rá, hogy azt neked elmond, nem tudom elmondani. Szóval azt mondta, hogy Péterké, minden este beszéltünk, ugye meg fogok bukni, ugye mondom, de hogy fogsz, Kamil, fantasztikus vagy, de ugye egyfolytában folyt a felvét, minden egy forgatáson a felhívott este, hogy ő legyőzve, azt, ő nem tudta megjegyezni, vagy megtudta, de nem akarta a Szamócát, mindig mondta, ez a Mimócánál én jobb voltam, mondom, Szamóca, de mindegy, a Mimócán, jobb, szerintem legyőztem, és mondtam, Kamilkám ugyanezt az Eperes is csinálta, felhívott este, azt mondja, ki volt a jobb, mondom, Szami, te, hát ez fantasztikus volt. Szóval egymás ellen hangoltam ezt a két ember, de ennek az volt az ára, hogy a Kamil iszonyú bizonytalanul érkezett meg a bemutatóra, a Vörös Csillag Színházba, Vörös Csillag Filmszínházba volt, talán emlékszel, a Kőrúton
0: persze,
1: volt
0: persze. Szép
1: a mozi, és ott az volt, hogy a vége előtt, amikor elindult a stáblista, akkor bementünk a vászon mögé, és a speaker egyenként hívta elő az embereket, hogy csinálták, és ott maradtunk a végén ketten a Kamillal, aki azt mondta a legvégén, hogy nem merek kimenni. Mondom, ne hülyeskedj, kilöklek, hát nem vagy normális. És amikor kilépett a fénybe a közönség elé, tele volt a mozi, akkor olyan dübörgő, őrült vastaps volt, hogy 3 percig felállva, fütyögve, Kamil oda volt, csodálatos. Hát nem, 3 méterre szállt a föld fölött. Csak hogy ezeknek a számítanak az volt az a hátulütője, hogy végén kiosztanak díjakat. És 4 nappal később osztották ki a díjakat, amiben benne volt például a Törőcsik Mari is a zsűriben, és mit tesz Isten, a legjobb színész díját az Eperjes Károly kapta, és a Kamilról elfelejtkeztek. És aznap este, amikor hazamentem, akkor a szorgott a telefonon 11:30 éjszaka, és a Kamil volt, és zokogott. És azt mondta, hogy Péter, ilyen szégyen még engem soha nem ér. Hát engem ez a mi módszer legyőzött. Ő kapta, mondom, ne törődj vele, hát mi annyi de te súlyosan hibáztál, neked oda kellett volna menned, a törőcsik Marin, és megmondani, hogy az ember, ez 80 éves elmúlt, az utolsó esélye volt az életben arra, hogy bizonyítson, és én azt hittem, hogy bizonyítok, és te nem mentél oda a törőcsik Marihoz, te vagy a bűnös, te. És végül ennek a sírásnak azért a végül, hogy lecsapta a telefont. És én mindig mondtam, hogy hát hogy képzeled, én nem is ismerem a tőlet, ismertem, de nem, hogy oda menni a zsűri, azt mondja, hogy kapjál díjat, hát hogy képzeled? Hát, egy héttel később megjelent a Pesti műsorban vele egy interjú, és ő ezt a filmet megtagadta. Úgy igen, csinált egy filmet, de őt ez nem érdekli, nem is volt igazán jó. És 3 hónappal később Chicagóban a legjobb filmszínész díját a versenyfilmek közül megosztva a Szamóca és a Feleki Kamil kapta, egy fantasztikus díj volt, nagyon nagy díj egyébként, de magyar színész soha előtte sem, utána sem kapta meg. És a díjat a minisztériumban adták volna át, közösen elküldték Chicagóból egy gyönyörű szobrot, és a Kamil nem jött el az átadóra. És én tulajdonképpen ezután az utolsó beszélgetés után nem hívtam fel, fél évvel később meghalt. És azt gondolom, hogy ennél nagyobb árulást és bűnt nem követhettem el életembe. Meg kellett volna, nem tudom, hogy kellett volna kiengesztelni, mert fogalmam nincs, hogy mit, nem tudtam volna többet mondani, csak azt, hogy nem tudok elmenni. Nem tudok elmenni egy zsűrihez, hogy neked adjon egy díjat, mert ilyet az ember nem csinál. És első filmes voltam, és zavszem nem félt a fenek.
0: Jaj, milyen nehéz szóval, tudod, Péter.
1: Nagyon nehéz.
0: És tulajdonképpen a pályán tele van ilyesmivel, hogy hát tudod,
1: az a probléma ebben, hogy
0: mit mondasz,
1: hogy
0: nem mondasz.
1: Sokkal később, 15 évvel később forgattam a Marival, és mondtam, hogy Mari, elmesélek magának egy történetet.
0: Ezt a történetet, Péter, ezt a szünet után, vagy a zene után, jó?
1: Oké.
0: Folytatjuk itt.

0: Szóval azt ígérted, hogy elmeséled a történet folytatását.
1: A történet leges, van egy epilógusa ennek a történetnek, amit mondom, nagyon szomorú és nagyon letargikus történet, holott a kamionnal én iszonyú jóban voltam. Tehát a forgatás előtt, a forgatás közben, és egész eddig a filmszemlei bemutatóig gyakorlatilag minden héten, de legalább két hetente egyszer összejöttünk. Neki volt egy ilyen bejáró nője, a feleségének halála után egy ilyen mindenese volt, aki a vacsoráiról, meg az egészségi dolgairól gondoskodott, és ez mindig úgy gondolta, hogy nem voltam annyira oda, de ő azt hitt, hogy annyira szeretem, mindig az volt nála a menü, hogy libamáj forró krumplival. És mindig csináltatott, lesüttetett egy adag libamájat ezzel a nénivel, és ő maga vette ki a forró krumplit a sütőből, és minden második héten, vagy minden rosszul egy héten, ott ettünk nála a stábnak azok a tagjaikat igazán imádott. Hát nagyon-nagyon jóban voltunk, hihetetlen sok történetet hallottam tőle, máig is nekem alaptörténetek, a színházi alaptörténetek, mert tele volt, egyik sztori jobb volt, mint a másik.
0: Nekem megadatott, hogy láttam még a Napsugár fiúban, a Balázs Samuval, az akkor még Madács Kamara színházban.
1: Az nagy élmény lehetett.
0: És nagyon nagy élmény volt, nagyon nagy élmény volt.
1: Nem, nagyon nagy színész volt, és őt beskatujázták egy ilyen operesztárnak, ő sokkal nagyobb színész volt, mint amilyen az akkori híre is volt, és azt gondolom, hogy az Uramisten például bizonyította. Na mindegy, szóval elmúlt 10-15 év, és 15 évvel később a Marival egy forgatás közben azt mondtam, hogy van egy fél órája, Mari, hogy egy teljesen személyes történettel zaklassam. Mondta, hogy persze, Péter, ki mondj, és akkor elmeséltem neki ezt a történetet. És döbbenten hallgatott, majd kapott egy olyan zokogó görcsöt, és azt mondta, hogy elvonult, és visszajött, azt mondta, hogy a Kamilnak tökéletesen igaza van. Én egy állat vagyok. Az ember nem gondol végig ilyen, olyan dolgokat a zsűribe sem, mert egyébként a színészi teljesítménye is megérdemelte volna, de hogy tulajdonképpen tényleg valaki visszatér az önkéntes számvizetéséből, és letesz egy ilyen alakítást, és 80 éves, az nem lehet, hogy egy színész a zsűribe ezt nem érzi meg, vagy nem érzi át. Igen. És azt is megbeszéltük, hogy mondom, Mari, én nem mehettem oda magát, nem is voltunk akkor, mert én nagyon jóban lettünk aztán később. Mondom, én nem lehettem, igen, teljesen igaza van, hát így első filmes rendező bekopogott volna a zsűri ülés, azt mondom volna, hogy a Kamilnak pedig adjatok egy díjat.
0: Ja. De tudod, azóta annyit változott a világ, hogy erre kitalálták az életműdíjakat, hogy pontosan ilyet, hogyha valakit az egyébként a pályája, vagy a színészi, vagy a rendezői munkássága érdemessé tesz rá, akkor egy ilyennel kitüntetik, de mindenképpen egy szép gesztus lett volna, ugye?
1: Lett volna, igen, ez sajnos elmaradt a Kamil életében.
0: Na jó, mennénk tovább a filmjeiden, hogyha nem bánod, igen. A szamár köhögés az én kedvencem jönne időrendben, hogy milyen emlékeket őrzöl el? Én szerintem egyébként a magyar filmművészet egyik legkacagtatóbb és legnagyobb jelenete a telefonos jelenet, amiben a Hernádi, a Törőcsik meg
1: a Garas
0: egymásnak adogatják a telefont, tehát az valami fantasztikus.
1: Másképp mondom, igen. Nézd, a szamárkőgés, én azért vagyok igazán büszke, mert azt gondolom, hogy az a filmünk, amelyik abban még a rendszerváltás előtt született, ugye ez 86-os film, és azóta számtalan szólt, minden évben gondolom egyszer vagy kétszer levetítik, és egyetlen jelenetét nem kell szégyelnünk. És tehát nem, nincs benne semmifajta megalkuvás, semmifajta kompromisszum. Ezt a történetet ma is így mesélném el, a rendszerváltás után x év, nem tudom, 20-valány, 30 évvel. Tehát az, hogy 56-ról mi volt akkor a közmegegyezés, 86-ban, és ugye az döntően megváltozott a dolog megítélése, 86-ban ellenforradalomnak hívták 56-ot, ma pedig forradalomnak nevezik, ennél 180 fokos változásra nagyobb nem kell. És mégis azt hiszem, hogy nem kell restelnünk semmit ebben, egyetlen jelenetét sem. És amikor először előjöttünk, a Bíró Zsuzsi volt a dramaturgia, aki barátom és dramaturgunk volt, és imádtam, és mikor elmondtam, hogy mi gyerekszemmel meg akarjuk csinálni a gyerekkori élményeinket, hogy mi láttuk ezt gyerekszemszögből, ezt az 56-ot, akkor azt mondta, hogy neki nagyon sok 56-os mártírhalált halt barátja volt. És ő ezeknek a szemében nem szeretne a túlvilágon belenézni akkor, hogyha ez a film nem korrekt. És én mondtam, hogy oké, mi megírjuk majd az Osváth Andrissal a könyvet, és ha bárhol azt fogja érezni, hogy nem korrekt, akkor az egésztől elállunk. És ő végig nagyon, nagyon, nagyon tisztességesen mellettünk volt, és végig ott volt ebben a nagyon lényeges erkölcsi dilemmában, hogy lehet-e úgy beszélni egy történelmi eseményről egy olyan korszakban, amikor még arról nincs hivatalos közmegegyezés, van egy hivatalos álmegegyezés, de valójában nem lehet róla őszintén beszélni, hogy lehet erről filmet csinálni, és szerintem ez az egyetlen olyan ok, ami miatt nekem is az egyik kedvenc filmem, hogy meg tudtuk csinálni, hogy ma is szembe tudok nézni a nézőkkel. Egyébként ez volt az egyetlen olyan filmünk, amely nem engedtek át cenzúra nélkül, tehát itt szembe kellett néznem a cenzúrával. Bejártam hetekig az akkori filmfőigazgatóhoz, mert két dolgot ki akart vetetni, ki is vetetett, mert hosszan gondolkozva ezt a dolgot úgy döntöttünk akkor, hogy a filmet csináltuk, hogy nem állunk ellent, és nem teszünk nem ítéljük dobozban maradóra a filmet. Az egyik dolog az volt, amikor talán emlékszel, hogy Pince jelenetben elhangzik a Nagy Imrének az a híres beszéde, hogy csapataink harcban állnak. És ezt egy akkori, ma már nagyon jó kollégám, barátom kicsempészte a Magyar Rádió archívumából. Ez egy szigorúan bizalmas hanganyag volt, amit nem adtak ki. Lemásoltuk, és betettük a jelenet alá is. Azt mondta, hogy egy ellenforradalmár ez volt a Nagy Imre, egy ellenforradalmár nem szólhat meg egy 86-os magyar filmben. És akkor az volt a kompromisszum tárgya, hogy benn marad a híres beszéd, de egy narrátor fogja elmondani. Így is történt. A másik pedig ennél egy kínosabb dolog volt, a film végén a Újlaki Dini játszó tanár ad egy pofont egy kis fiúnak a folyosón, és azt mondja, hogy azt üzenem a többieknek, hogy azért, mert most volt a második magyar forradalom, azért még meg kell csinálni a matek leszkét. És a srác bemegy és elmondja, hogy azt üzente a tanár úr, és utána látjuk az Újlaki Dini elsiratja a forradalmat egy ablak, egy iskolai ablak, emeleti ablaknál. És azt mondta az illető főigazgató, hogy hát csak nem képzeled, Gárdos Ertás, hát egyrészt azt mondja, mi az, hogy második magyar forradalom? Mindenképpen a harmadik lenne, a forradalom lenne. Hát ott voltak, szóval 48, ott volt 19, és ez a maximum a harmadik lenne. Mi az, hogy a második? De mi az, hogy forradalom? Hát hogy lehet forradalomnak nevezni valamit, ami ellenforradalom? És akkor ezt az egész mondatot kihagytuk. És akkor az volt a feltétel, hogy akkor marad a doboz. Ha ezt benne hagyod, akkor doboz, akkor nem kapja meg az engedélyszámot kaptak a magyar filmek. Mindig végén volt egy 8-jegyű szám, és engsz, és az volt oda írva egy 8-jegyű szám. Ha ez nem volt, akkor nem lehetett vetíteni. És ez volt az ára. És én ma már azt gondolom, hogy ez egy jó kompromisszum volt, hogy ezt a mutatot kihagytam, mert nem lett volna ilyen.

0: No, akkor időrendben lehet, hogy kicsit ugrálok, de mennék tovább.
1: Ugrálj!
0: Mégpedig a skorpió megeszi az ikreket reggelire. És azt szeretném megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy a te színész választásodban, amikor szerepet osztasz, akkor hogyan csinálod ezt? Mik a szempontok? Mert azért itt ez azt bizonyítja, ugye akkor 34 évvel ezelőtt, hát a Rudolf Peti is, meg az Eszenyi is, hát fiatal, majdnem azt mondom, pályakezdő színészek voltak.
1: Hát az az igazság, hogy most megint egy olyan nagyon neurologikus pontra tapasztottam, hogy én...
0: Közben a kutya ugat, mert, de az a megállapodásunk a Fodorral, hogy miután mindenki tudja a hallgatók közül, hogy nem stúdióban vesszük fel, a kutyaugatás belefér. Úgyhogy bocsánat a félbeszakításért. Szóval.
1: Ugasson nyugodtan tovább. Szóval olyan pontra tapintottál rá, amit én nagyon kifejthetem, nagyon nehéz ügy. Én nagyon nehezen választok ugyanis színészt. A legkisebb szerepre is tele vagyok bizonytalansággal, 428-szor átrágom magam rajta, gyűjtök az illető színészről fényképeket, mindent megnézek, ha lehet, amit meg lehet nézni, eljárok színházba, a régi szerepeiket megnézem, és akkor még utána még mindig az van, hogy mindenkit bármilyen múlttal rendelkezik, sok-sok ellenséget szereztem így a szakmából, mert megint nem mondok neveket, komoly, igazi, zseniális színészeket is behívtam úgynevezett próbafelvételre, és akkor mindig, hát azt mondom, nem ismersz engem, mert nem mondom, ismerlek, de én nekem az a kérdés, hogy én tudok-e úgy beszélni veled, hogy gátlás nélkül, hogy bele tudunk-e nézni egymás szemébe, hogyha én mondok egy idétlen, rossz magyarságú mondatot, akkor te abból ki tudod-e hámozni az igazságot, mondom, hogy csomó olyan dolog kell ehhez az ember egy színésszel, főleg főszerepet játszon, amihez valamilyen más dolog kell, valami, hallgatok egy belső hangra, hogy igazából meg alkalmas vagy rá. Az Uramisten Eperjes által játszott fiatal Sajek szerepére az akkori magyar színésztársadalom 9 igazán nagyon tehetséges színészét hívtam be, és 8-an máig szemrehányást tesznek nekem, hogy nem ő játszott, a máig egyébként, és mindegyik csinált egy zseniális próbafelvételt. És végül akit választottam, az ugye a Szamósza lett, a stúdió tanácsból, ugye akkor 6-an voltak benne, 5-en szavaztak valaki másra, megint nem mondok nevet, és egyetlen egy szavazott a Szamószára. És én mégis a Szamószát választottam, mert valamit éreztem benne, az eltökéltségnek, a mániának, az elborult mániának valami olyan mélységeit, amelyet aztán később az ő élete abszolút igazolt.
0: De tudod, miért érdekes ez? Mert hogy micsoda dilemma lehetett. Mi akkor 84, 85, 86-ban a Katona József Színházban voltunk gyakorlaton, és én szerintem akkor az ország 8 legjobb férfi színésze egy színházban játszott.
1: Így van.
0: A Gáspár Sanyitól, a Bán Janitól kezdve, én nem tudom.
1: Ezek mind ott volt
0: a Dörneri. Szóval, hogy érted, hogy nem lehetett, tehát megértem a dilemmádat, mert egyszerűen olyan apróságokon múlhat, mert tudjuk, hogy ezt hogy mindegyik színész kitűnő, hogy mégis hogy dől ez el?
1: Hát igen, és az az igazság, hogy amit most említettél, ugye ezek egy darabba is játszottak a Dörnerrel együtt, hármasba, egy csodálatos darabba egyébként a Katonába, és ezek mind ott szerepeltek a próbafelvételen, a próbalistán nálam, és mindegyik csinált egy elképesztő próbafelvétel. Tehát sosem felejtem el, majd visszatérek mindjárt a Skorpióra, mert nagyon érdekes a színész választása, hogy az Uramistennél egy olyan próbafelvétel jelenetet találtunk ki, hogy betettünk egy tükröt egy terembe, és azt mondtuk, hogy te készülsz arra, hogy meghódíts egy olyan szabaduló művészt, lenyűgöz egy olyan szabaduló művész, akit majd a Feleki Kamil játszik, ő már biztos volt, és olyanokat kell neki mondanod, hogy csak téged választhat. És nem adtunk szöveget. És ebből a dologból, ebből az alapszituációból mindegyik általad említett, és még rajta kívül 6 magyar zseniális színész csinált valamit, ami egyik fantasztikusabb volt, mint a másik. Olyannyira, hogy
0: loptam. De nem megírt szöveget. Ugye ez rögtönzés.
1: Nem, rögtönözni kellett. Aha. Azt mondtam, hogy itt bemész elé, és otthon próbálod, tehát ma délután vagy kettőkor kialagatásnod a Binder Lipotnál, azaz Feléki Kamilnál, aki egy fantasztikus szabaduló művész, és egy magyar szállodába befizette őt a hódolója 50 évre, tehát ott lakik, bekopogsz hozzá, és azt fogod mondani, hogy, és most próbálod, maga. És ez volt az alapszituáció, és mindenkinek volt 30 perc, hogy felkészüljön, mi ráálltunk egy kamerával, és aztán még gyötörtem szegényeket azzal, hogy ezt kértem, meg azt kértem, mert kíváncsi voltam, hogy tudok-e velük beszélgetni, de lényegében meg kellett csinálniuk egy szituációt a saját szavaikkal. Na, visszatérve a Skorpióra, hogy ott ugyanezt a dolgot csináltam, ott még Lengyelországból is jöttek színészek és színésznők arra, hogy megkapják ezt a szerepet, és én tényleg ott is a szokásos tépelődő, bizonytalan, hebegő, habagó magatartásommal megint magamra haragítottam egy néhány színészt. Szerintem egyébként örökre. Míg aztán kikötöttem a Petinél és az Encinél, valami egyébként volt, ugye az ember ebben rengeteg önéletrajzi motivum van a Skorpióban. Ugye onnan van a címe, hogy én halálosan szerelmes voltam valakibe akkor, akit, tehát tényleg halálosan, aki többször átdobott a palánkon, többször becsapott, kisemmizett, hazudott, mindenfélét csinált velem, és egy pontján a dolognak olyan kétségbe esett voltam, hogy mondták, hogy van egy fantasztikus jósnő a Mártirok útján, a Földszint 2-be, nem is drága, de az megmondja neked, hogy érdemes ebbe a dologgal további belődnöd, és hát elmentem, nagyon nehezen lehetett bejutni hozzá a protekcióval, valaki beajánlott, mert titokban csinálta, nem is volt olcsó mulatság, nem emlékszem már az árára, mindegy, egy ilyen viaszos vászonnal letakart konyhasztalnál nézett a szemembe, és zacot öntött, és kártyát vetett, és minden, és a hosszú-hosszú tépelcsónak következőt mondta, azt mondja, de tényleg fura volt, mert nem mondtam neki, hogy mikor született, azt mondja, ön ikrek, azt el kell mondanom. Én úgy tudom, a zacból mondta, hogy a maga a szerelme a Skorpió, és ott lefegyverzett, mert Skorpió volt az én szerelmem, és azt mondta, hogy egy dolgot tudok magának mondani, a Skorpió megeszi az ikreket reggelire. Ki voltam elégítve, kimentem, emlékszem, a második után sütött a nap, én mondom, te jó, hát ez most azt mondta nekem, hogy ebben szakítanom kell ezzel a hatalmat. Tehát ez hülye, hát ez nem normális. És még utána még egy évig döglődtem, és ebből az élményből született meg ez a film, és akkor, mikor azt gondoltam, hogy az Enci alkalmas arra, annak a nőnek az eljátszására, aki egy Rudolf Péter nevű zseniális színész, aki kicsit hasonlított rám egyébként, egyáltalában nem akarom szegény Petit ezzel még terhelni, hogy egy ilyen ronda palira hasonlít, mint én. De én belül azt képzeltem, hogy én egy ilyen jóképű pali vagyok, és pontosan de a kiszolgáltatottság benne volt. Tehát az a jóindulat, a kiszolgáltatottság, amit én magamban véltem felfedezni, és az Enciben meg benne volt ez a kis gonoszság, amit aztán később igazolt. És igazolta, azt gondolom a film is, hogy ez a két ember a legszélsőségesebb indulatokat tudta kiváltani egymásból.

0: Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezt a sok igazán remek történetet, és hogy hát végigkalauzoltál minket a korai gyerekévektől az utolsó nagyjátékfilmig, és a sorsodon keresztül is, és hát nagyon jó volt hallgatni téged, és nagyon köszönöm.
1: Én is köszönöm, megmondom miért, Zolikám. Azért, mert az ember, mikor ilyen belevág egy ilyen interjúba, én gondolkodás nélkül belevágtam, mert egyrészt nagyon kedvellek téged, másrészt azt gondolom, hogy az ember bizonyos kor után már összegez, szóval már nem úgy mesélél a történeteket, mint korábban. Tehát éppen ezért nekem ez nagyon fura út volt, fura kaland volt, hogy bizonyos értelemben visszarepültem azokba az évekbe, például a gyerekkoromban is, amit nagyon-nagyon ritkán teszem meg ilyen mélységekig. Úgyhogy tulajdonképpen én is köszönöm neked ezt az interjút.
0: Köszönöm.

0: Rádió Bézs.
1: A nő 024-ben.
2: Műsorismétlést hallottak.

0: acélkék, ekrű, drap. Arcok, harcok, ráncok. Fodor János műsora.
1: Egy nagyon kedves barátom, hát hogy is mondjam, csak történetét szeretném elmesélni, aki öngyilkos lett. Nem volt már fiatal, nagyon nagy tudású orvos volt, ráadásul olyan, hadd meséljek el róla egy történetet, hogy vele is dolgozott külföldön is, de vele is előfordult, hogy tartalékos katonai szolgálatra behívták. És az volt a feladata, hogy az egészségügyi járművet eljuttassa adott időben egy adott helyszínre. És akkor ő fogta a katonai térképet, az iránytűt, meg nem tudom, még valamilyen tájékozódási eszközt, és időre odaért a megadott pontra. A
2: Katona Lászlót hallják.
1: És egy katonai történetet mesélek éppen, de nem magamról, hanem egy nagyon jó barátomról, aki már nem él. Ő odaért időben arra a pontra, ahova oda kellett menni, az összes többi alakulat nem. Tudnélik, nem voltak arra felkészülve, hogy a fiktív ellenség elforgatja az útjelző táblákat. És eltévedtek piszkosul egy ismeretlen országban, mert nem a katonai módszert használták. Na most azért meséltem el ezt a történetet, hogy érzékeltessem, hogy milyen ember volt, nagyon nagy tudású, nagyon nyugodt, és nagyon fegyelmezett. És amikor megtudta, hogy 2 éven belül meg fog halni leukémiában, akkor az önkéntes halált választotta.
2: Hány éves volt akkor?
1: 73. Uh-huh. És hát volt családja, szóval a baráti körünk ezen, meg úgy a családunk, vitatkoztunk azon, hogy ez most szép dolog, vagy nem szép dolog.
2: Mármint, hogy meggyilkolta magát?
1: Igen, hogy így vált el a családjától. És nekem akkor is az volt az álláspontom, mert mondom, azt ismertem, hogy mennyire fegyelmezett és mennyire tudatos, hogy ő ezzel meg akarta kímélni a családját attól a 2 évtől, ami azzal telt volna, hogy naponta be kell menni a kórházba, hogy naponta látni, hogy ő egyre rosszabb állapotban van, hogy egyre maga tehetetlenebb, stb. És ezért választotta ezt méghozzá úgy, hogy nem gyógyszerrel. Biztos tudott volna bármilyen olyan gyógyszert szerezni, mint orvos, ami könnyű, gyors halált okoz, hanem úgy megszervezni a dolgot, hogy balesetnek tűnjön, mint aki ablakot mosott és kiesett az ablakon. Úgy, hogy még arra is figyelt, hogy akkor éppen semmilyen járókelő ne legyen ott, nehogy valakire ráessen. És az volt még megdöbbentő, közel laktak hozzánk, hogy amikor megtudtam a hírt, oda mentem, és láttam, ahogy le van takarva a járda mellett, és egy nálam magasabb, nagy termetű ember olyan pici volt.
2: Gyerekként, 11-12 évesen éltem meg egy ilyet. Reggel kirándulni indultunk, minden hétvégén ez volt a program. Esett az eső, hétvége volt, nagyon korán indultunk, senki nem volt az utcán. Azt érzékeltem, ahogy kiléptem a kapun, hogy jön a tróli.
1: Jaj.
2: És a következő pillanatban, nem is tudom, hogy ezt hogy lehetett látni, vagy csak éreztem, zuhant le egy ember, akiről menet közben leszakadt, lejött a hálóinge.
1: Aha.
2: És egyszer csak előttem volt életem első mesztelen női teste.
1: Istenem.
2: És a tróli ráfutott. Pont a tróli elé esett le.
1: Szándékosan.
2: Nem, hát a tróli nem. Hát a tróli elé ugrott magyarán, csak igen. Föntről.
1: Igen, na úgy ért, igen.
2: Hogy szándékosan vagy nem tudom. Így találkoztam az első halálesettel, és most a hallgatók kedvéért mondom, hogy Katona Lászlóval elkezdtünk beszélgetni az ilyen furcsa és drámai történeteken, és eljutottunk odáig, hogy elkezdtünk azon gondolkodni, nem mint szakemberek, szó nincs erről, mint két felnőtt ember, hogy van-e szép halál, hogy szabad-e öngyilkosságot elkövetni, hogy a társadalom ezt hogyan ítéli meg, hogy milyen lelkiállapot kell, hát ahhoz nem tudjuk, csak gondolkodunk, hogy egyáltalán erre valaki képes legyen. A te példád azt mutatja, ugye, hogy előre megfentolt szándékkal tudatosan
1: így
2: akarta befejezni az élet.
1: Most ehhez azt is hozzá kell tennem, hogy nekem tulajdonképpen nagyon furcsa az, hogy az öngyilkosságot meg az önkéntes halál lehetőségét ennyire előítéletesen és hát kicsit gyűlölködve vizsgálják. Mert azért, ha belegondolunk...
2: Már úgy érted, hogy elítéljük?
1: Hogy elítélik. Ha belegondolunk az ókorban, de nagyon sokáig később is az európai kultúrkörben, de a távol-keleten is egy férfinek, aki mondjuk kötelező volt harcolnia, embert ölnie, annak képesnek kellett arra lenni, hogy adott helyzetben önmagát ölje meg. Tehát, hogy ez hozzátartozik az emberi civilizáció történetéhez.
2: Jó, hát vegyünk egy korai példát, mondjuk a Trump elnök úr ellen nem oly régen.
1: Igen.
2: Hát nem azt mondom, hogy őt akarták, de valószínűleg őt akarták megölni, lövöldözést, és a testőrök a testükkel védték.
1: Igen.
2: Hát de hát képesnek kell lenni a golyó elé beállni.
1: Igen.
2: Igen. Igen. Ugyanakkor meg azt is gondolom, mondják sokan, hogy egyfajta, hogy mondják ezt, módosult tudatállapotban, vagy beszűkült tudatállapotban lehet csak öngyilkosnak lenni.
1: Hogy biztos, hogy kell hozzá módosult tudatállapot, de ahhoz is, hogy amikor a fronton fogod a géppisztolyt és elkezdesz rohanni az ellenség felé, ahhoz is kell. Azért nem véletlenül használtak régen is alkoholt, meg mindenféle egyéb ajzószert, amikor ilyen éles helyzetbe kerül valaki, akinek egyébként eszébe nem jutna embert ölni.
2: Vagyis nem csak beszűkült tudatállapotban, hanem kitágult tudatállapotban is lehet.
1: Igen.
2: Na most ezen mit mosolygunk, de egy őrületesen komoly dolgokról beszélgetünk.
1: Igen.
2: Tulajdonképpen drámai dolgokról. Hát vegyünk csak egy példát, ugye a közelmúltból volt ez a Karsai nevű fantasztikus erőt mutató ember, aki a kegyes halálért próbált küzdelmet indítani. Tehát nem is az öngyilkosságért, mert arra ő képtelen volt, vagy nem akart, ezt nem tudjuk, hanem hogy segítsünk. Hát a segítés az aztán nagyon messzire visz, hogy szabad-e segíteni, nem szabad, törvények tiltják és minden más. Egy történetet erről hadd meséljek el neked.
1: No.
2: Én együtt dolgoztam a Magyar Rádióban, én mondom a nevét is, Sándor Erzsivel, egy életigenlő, hát hihetetlenül okos, szellemes, szókimondó emberrel, és hát nem olyan régen, mondjuk már persze években mérhető, ez sztrókot kapott. És a történet, nem akarok nagyon elibe menni, mert meg egy bejátszást is tartogatok itt neked. Későn találták meg, nagyon sokáig volt, egyedül nem tudtak időben segíteni, és egészen válságos állapotban, nagyon-nagyon sokáig, hát hogy is mondjam, csak nem itt volt már. Élt, igen, de nem itt volt már. Mondjuk úgy, hogy nem tudom ugyan mi az, de kómában volt.
1: Hát ez tulajdonképpen a klinikai halál állapota lehetett.
2: Nem, mert az életfunkciók működnek, átvágták a torkát, hogy levegőt kapjon, igen, és itt. Tehát szörnyű események történtek meg vele, és akkor én utána jártam be hozzá. Jártam ezt húzást, tehát nem egyszer voltam meglátogatni. De mielőtt ebbe belelépek, én fölhívtam, és azt a szentségtörést követtem el, hogy én elkezdtem faggatni őt. Hogy ő hogy viszonyult akkor egyáltalán az a gondolathoz, hogy legyen vége az életének, vagy ne legyen, igen, vége az életének. Hallgassuk meg ezt most, jó?
3: Sztrókom lett, de először is fogalmasa volt, hogy mi van. Csak azt éreztem, hogy meg kell halnom, és nagyon meg voltam sértve. Mert hát 66 éves voltam, és azt gondoltam, hogy ez korai. De nem tudtam fölállni, feküdtem az ajtó előtt, és aztán képszakadás természetesen, illetve hát valamennyire emlékszem, hogy a mentők elvittek, de hogy vittek el, meg én mondtam nekik valamit, de hogy aztán az szöveg volt, vagy nem, azt nem tudom. És ez volt júniusban, és augusztus közepén tértem magamhoz az úriban. Akkor meg nagyon meg voltam sértve, hogy élek. Szóval fel voltam háborodva, mert addig nekem nagyon jó volt. Szóval én azt gondolom, hogy nem volt semmi, és a semmi az nagyon jó volt, és szerettem volna visszamenni, mert ez az egészet, hogy akkor nem tudtam fölülni, nem tudtam semmit csinálni, mozgott a bal kezem, a jobb az nem, a mai napig nem mozog, nem tudtam és tulajdonképpen beszélni se tudtam, semmit se tudtam, és bejött a rákászó, aki nagyon lelkes volt, hogy élek, de egyáltalán nem voltam lelkes én, hogy élek. Szóval szerettem volna meghalni, aztán elvittek valami mentővel, feküdtem persze, meg pelenkás voltam, szóval szörnyű volt az egész, és elvittek mentővel a Haki Tamáshoz, aki azt mondta, hogy én fogok beszélni, csak meg kell szoknom, hogy egy hangszalagom van, és be kell, hogy stoppolódjon az a lúk a nyakamon, ami azért van, hogy levegőt kapjak. És akkor eltett még sok idő, befogták a lukat, aztán megtanultam levegőt venni, és aztán kivették a kanült, és ennyire tudok beszélni, amennyire most, illetve hát akkor ennyire se tudtam, kicsit tudtam.
2: Te akkor, amikor már eszednél voltál, akkor tulajdonképpen akkor lettél volna boldog, ha véget tudtál volna vetni a saját életednek?
3: Szerettem volna, csak hát nem értem, akkor egyrészt nem volt ötletem. Amikor a kórházban voltam, akkor már Csepelen, akkor én megkérdeztem a rákászomat, meg meg is kértem, hogy ő mindig azt mondta, hogy amíg az életminőségem nem romlik. Hát az életminőségem az mozasztóan leromlott, mert hát nem tudtam menni, nem mozgott a kezem, alig tudtam beszélni, kapkodom a levegőt, szóval amit el tudsz képzelni minden. És amikor hazakerültem, akkor ugyanez volt, még mondta nekem a Farkas Erika, amikor meglátogatott, hogy olyan riadt a szemem. Hát persze, hogy riadt, én nem tudtam elképzelni, hogy így lehet élni. És ha elérem a fiókos szekrényben az altatókat, akkor be is veszem, de hát sajnos nem értem el, nem kevés is volt, nem is lett volna elég. Szóval én szerettem volna, hogyha ennek az egésznek vége van.
2: Te azt gondolod, hogy egy ember, hogyha nagy bajban van, akkor nyugodtan meg öngyilkolhatja magát?
3: Hát én azt gondolom, hogy most ez a baj, ami nekem van, ezzel nem kell élni.
2: Ezt most is így gondolod?
3: Most is így gondolom. Én nagyon örülnék nekem, ha valaki eltenne lábalól, bár tagadhatatlan, hogy élvezem ezt, hogy itt vagyok. A természetben elköltöztünk, a lányom vigyáz rám, segít nekem, amiben kell. Nézem az unokámat, van egy macskám, szóval sok minden jó, de azért nem bánnám, ha befejezném.
2: Hát én most elhallgattam ezt a beszélgetést. Lehet, hogy később majd még folytatjuk és belehallgatunk. Mert illusztrálni szerettem volna valahogy, hogy minden normális emberben is ez a gondolat felmerülhet. Nem kell ehhez egy módosult tudatállapot, hogy ezt ebből nem kérek.
1: Igen. Nekem az volt, először is hozzá kell tennem, hogy ahogy beszélt, nem ismertem meg a hangját, de amikor megtudtam, hogy kiről van szó, felidéződött bennem a régi hangja. És hogy tényleg milyen szomorú ezt hallani, hogy ilyen helyzetbe került. De az nagyon érdekes, amit arról mondott, és nem ő az egyetlen, és azért erről kell beszélni, mert nem akarok senkinek kedvet csinálni hozzá, de hogy nagyon sok ilyen beszámoló van arról, hogy aki a klinikai halálállapotából visszakerül, az nem boldog. Tehát a Jung például azt írta öregkorában visszaemlékezéseiben, hogy amikor ő 60-valahány éves korában a klinikai halálállapotába került és visszahozták, akkor ő egy hónapig nem volt hajlandó beszélni az orvosával, annyira haragudott rá. Mert hogy úgy fogalmazott, hogy és akkor most azért hoztak vissza, hogy megint elhiggyem azt, hogy ez a papírmaséból csinált világ az igazi, pedig mennyivel jobb volt a másik.
2: Itt említetted az orvost. Kétszer is hallottuk ebbe a beszélgetésben, hogy azt mondta, a rákászom.
1: Igen.
2: A rákász az egy doktor. Egy orvos.
1: Én gondoltam, hogy az a neve.
2: Nem. Aki, és milyen érdekes az élet, aki abban segítette a teljes gyógyuláshoz Erzsit, azt megelőző években, hogy kigyógyuljon a rákbetegségét. És akivel egy baráti viszony alakult ki, nem mellesleg itt a Rádió Bécsben is volt műsor a Rák címmel. De szóval, hogy milyen érdekes, csak csendben mondom, hogy milyen érdekes, hogy van egy életigelő ember, óriási tudással megváltozik hirtelen minden, egyikről a másikra, és felmerülnek ezek a kérdések. Ha majd meghallgatjuk ezt a beszélgetést, majd tovább engedjük, nem vagyok ebben biztos, akkor lehet, már nem emlékszem, lehet arról is szó esik, hogy én hogyan viszonyultam ehhez, amikor tőlem kért segítséget ez ügyben.
1: Igen.
2: De ha már az orvosokat említetted, te meséltél nekem valami egészen elképesztő történetet, hogy volt úgy a történelemben, Németországban, hogyha három orvos azt mondta, hogy...
1: Az illető, akit meg kellett vizsgálni, hogy csak teher a társadalomnak, saját magát sem tudja ellátni, nem is tudja, hogy létezik, vagy azért, mert szellemi fogyatékos, vagy azért, mert rokkant, vagy bármi ok. És hogyha ez a három egymást nem ismerő orvosból kettő arra szavaz, hogy ezt meg lehet ölni, ezt az embert, mert hogy csak kárt okoz mindenkinek, és ő is boldogtalan, akkor kipufogógázzal végezték ki. Ez már a Hitler hatalomra jutása után volt.
2: Ez egy igaz történet. Ez törvény volt?
1: Azt nem tudom, hogy annak idején a fasiszta diktatúrában mi számított törvénynek, vagy mi nem, de ez államilag
2: Több ember meggyilkoltak magyarul?
1: Több százat öltek meg. Ezért ez az elmélet az eugenika volt, amit Darwinnak az unokaöccse talált ki, hogy az egészséges társadalom érdekében a selejtet joga van a társadalomnak megsemmisíteni. Most ez óriási vitát váltott ki, és nagyon-nagyon sokan, nagyon csodálatos emberek harcoltak ez ellen, és a II. Világháború után be is lett tiltva ennek a terjesztése.
2: Igen. Hozzá,
1: mert borzalmas, de hogy meg tudom érteni azokat, akik attól való félelmükben, hogyha egy ilyen picit megengedjük az eutanáziát, abból eugenika lesz, és akkor már bárkit bármilyen ürüggyel el lehet tenni lábbalól.
2: Igen, az eutanáziáról ne is beszéljünk, mert abszolút jogos érvek vannak mellette és ellene. Ez nekem egy kicsit olyan, mint a halálbüntetés, hogy sokszor érzem indokoltnak, és talán igazságosnak, de ugyanakkor minden izemben tiltakozom ellene, mert benne van a tévedés lehetősége. És egy életet elvenni... Azt nem tudod visszaadni, nem tudod rehabilitálni, nem tudod jóvá tenni.
1: És nagyon sok ilyen volt, de ez az öngyilkossággal kapcsolatban azért is párhuzamba hozható, mert amikor az ember tényleg a beszűkült tudatállapotban elkövet egy öngyilkosságot, és közben meggondolja magát, akkor már nem tud visszajönni. Tehát, hogy ez a halálbüntetés egy kicsit ilyen tényleg kegyetlen dolog, de... És nagyon büszke vagyok arra, hogy a magyar származású Arthur Koestler volt az egyik élharcosa a halálbüntetés eltörlésének, de egy időben ezzel sokat foglalkoztam, hogy megnéztem, hogy hányan vannak, akik 30-40-50 évvel ezelőtt követtek el elképesztően kegyetlen gyilkosságot.
2: Gyilkosságot vagy öngyilkosságot?
1: Gyilkosságokat követtek el, és ma még mindig börtönben vannak. Hogy milyen pokol lehet annak az élete, aki mai öreg fejjel is együtt él azzal a teherrel, amivel...
2: Hát, ha teher neki.
1: Ezeknek igen. Tehát egészen biztos vagyok benne, hogy most a neveket nem is mondok, mert el is felejtettem már, de még 10 évvel ezelőtt volt egy, aki 80 évesen, 20-valány évesen követte el az egyébként hírhedt gyilkosságot, de azt se akarom elmondani, hogy melyik volt az. Nem egyedül, hanem csoportban. És folyamatosan kért kegyelmet. Tehát, hogy amikor már öreg volt. És nem adták meg neki, mert hogy még mindig nem lehettek abban biztosak, akármilyen öreg ember volt, hogy nem esik vissza. De nem volt elmebeteg, csak egy, hát mint ezekben a rémfilmekben szerepelnek ilyen alakok, és lehet, hogy még ma is él, bár már nem hiszem, mert akkor volt 80-valahány.
2: Érdekes, hogy az öngyilkosságról te fordítottál a gyilkosságra, de nem baj, érdekes ezekről a dolgokról is beszélni. A hallgatóknak mondom, hogy engem Fodor Jánosnak hívnak, és Katona László itt velem szemben a Rádió B stúdiójában, És egy csomó olyan történés merült fel a mi beszélgetéseink során, hogy közismert emberek dobták el az életüket ilyen vagy olyan okok miatt. Tudok olyan színészről, egy remek emberről, hát egy remek emberről, aki a kórház ablakából vetette ki igen. magát.
1: Igen.
2: Nem tudom, szabad mondani nevet? Vagy ez kegyelecség?
1: Igen, mert hát valószínűleg sokan tudják, hát én is tudtam ezt a történetet.
2: Kézdi György.
1: Igen, aki hát elképesztően klasszis színész volt, és az ember azt gondolná róla.
2: És a humán, a maga. Az életigenlés maga.
1: Igen, igen.
2: Tehát
1: igen.
2: vannak olyan helyzetek, amikor valaki ügyent, képzeld el, hogy volt egy ismerősöm, a barátomnak az apukája, Franciaországban élt, de magyar származású, beszéltem vele sokszor, aki egész életében egy nagyon sötét helységbe, a földszinten vart. Ebből tartotta el a családját, miközben egy nagyon okos ember volt. És hétrét görnyedve egész nap 10-15 órán keresztül zakatolta a varrógép, ahogy a téli kabátokat egyiket a másik után csinálta ilyen bedolgozó. Nem. Szörnyű, szörnyű.
1: Igen.
2: És hát nem is szerette a munkáját. Görnyed háttal, de a muszáj nagy úr. Meghalt a felesége. Ő csak vart, tovább zakatolt a varrógép. És egyszer csak eljött az a pillanat, Franciaországban később lehetett akkor nyugdíjba menni, mint itt Magyarországon, tehát már idős emberként, amikor valahogy be tudta ezt fejezni, és kapott nyugdíjat, és fölállt a varrógép mellől. És elment abból a lakásból, egy napfényes lakásba, egy kicsi, de napfényes lakásba, és ez a görnyedt bácsi, ez az öreg ember, ez kiegyenesedett, csillogott a szeme, elkezdett futni, élni, és hát valami csodálatos átalakuláson ment keresztül. Majd jött a hír, hogy Béla bácsi öngyilkos lett. Segédlettel. Egy orvos barátja volt végig mellette, aki nem avatkozott be, de végig asszisztálta, hogy ő bevette a nyilván megbeszélt tablettákat, ott volt a búcsú levél és a nem tudom emmi. Őróla is kiderült, hogy előre haladott beteg, nem akart magának szenvedést, nem akart a környezetének szenvedést, és emelt, majdnem milyen hülyeségeket mondok, hogy emelt fővel. De hát így van. Átlabírozta magát egy másik világba. A történet tulajdonképpen szép, bár szomorú, de így is be lehet fejezni életeket. Hogy a környezetére ez milyen hatással van, az egy másik.
1: Igen, de meg ezzel úgy vagyok, hogy a környezettől egy kicsit elvárom, hogy empátikusabb legyen. Most, tehát, hogy belássa azt, hogy nem menekülésből csinálta ezt, hanem hogy a környezetének ne okozzon még több szomorúságot, meg szenvedést. De ott van az a dolog is, például a Kézdi esetében, hogy annál pokolibb dolog kevés van a világon, mint amikor az ember tudja, hogy gyógyíthatatlan beteg, és hetek, lehet, hogy hónapok, valamikor meghal. Ez olyan érzés, mint amit Arthur Koestler élt át, amikor a spanyol Franco börtönébe halálra ítélték, és 3 hónapig nem történt semmi. Hogy az az érzés, hogy tudod, hogy úgyis vége van, és csak várni, várni, várni, hogy mikor. Az egy nagyon pokoli dolog lehet.
2: Hát vagy csodálatos, mert még kihasználod azt az időt.
1: Hát ha még ki tudja használni, akkor lehet jó. Tehát, hogyha mondjuk olyan társai vannak, olyan családja van, akik szívesen beszélgetnek vele komoly dolgokról. És akkor elmondja azt, hogy ő mire számít, meg mit gondol, meg mi a véleménye a világról. De ha tök egyedül van, és nincs senki, aki megértse, akkor az pokoli.
2: A hallgatót kéne kérdeznem, de a hallgató helyett most téged kérdezlek, hogy mit gondolsz? Játsszuk tovább a Sándor Erzsébe való beszélgetést, vagy menjünk?
1: Hát szerintem hallgassuk meg.
2: Igen, végig. Folytassuk.
1: Jó.
3: Élvezem ezt, hogy itt vagyok. A természetben elköltöztünk, a lányom vigyáz rám, segít nekem, amiben kell. Nézem az unokámat, van egy macskám, szóval sok minden jó, de azért nem bánnám, ha befejezném.
2: Ugye az öngyilkosságról próbálok én egy műsort készíteni, arról, hogy ki hogy viszonyul ehhez, nem is az eutanáziáról, meg nem arról, hogy valaki segítsen neked. Tehát az úgyse fog segíteni, a természetes, hogy én is azt mondtam, meg más is azt mondja, hogy figyelj, bármennyire egyetértek veled, akkor sem tudok gyógyszert tömni a szádba, vagy odaadni. Ezt csak te egyedül teheted meg, ha meg akarod tenni, de hát lám az erő, az életigenlés, az legyőz mindent, vagy a lehetőségek, mert nem éred el a szekrényben.
3: Igen, hát végül is jól letolt a lányom, hogy én meg akarodok lenni, de nem bántam volna. Szóval a mai napig nem bánom, hogyha meg kell halni. Ezt sem bánom tulajdonképpen, hogy élek, de azért ez nem olyan jó. Szóval én szeretem volna táncolni, meg jól érzni magam a múltkor, amikor rendszerváltás volt. Néztem 11-ig a tévét, de az nem ugyanaz.
2: Igen.
3: Szóval az nagyon sok komplimisztumot kell kötnöm, és nekem az nagyon nehéz.
2: Te megérted azokat az embereket, akik ilyen vagy olyan okok miatt, mindegyek azok, de úgy döntenek, hogy ők befejezik, és...
3: Nem értem meg, és különösen nem értem meg ezeket, akik terjesztett öngyilkosságokat, és általában aki öngyilkos akar lenni, annak beszűkült a tudata, és arra fókuszál, ami beletörténik, az eutanáziát értem meg. Szóval azt értem meg, hogy valaki egészen tudatosan eldönti, hogy él vagy nem él. Azt inkább megértem. Az öngyilkosságot kevéssé értem meg.
2: De hát, hogyha valaki eldönti nagyon tudatosan, akkor akár végre is hajthatná saját magán az ítéletet.
3: Hát végre hajthatná, tulajdonképpen, de azt hiszem, hogy még végre is szokta, de az általában egy bosszú. Az emberek azért lesznek öngyilkosok sokszor, mert vagy nem érzik, hogy megváltozik az életük, vagy bosszút akarnak állni, hát teljesen mindegy, egyrészt az élet meg szokott változni, másrészt a bosszú senkinek nem jó, mert aki bosszúból lesz öngyilkos, az nem látja a bosszújának az eredményét, de tiszta fejjel, rendesen elképzelve azt, hogy eddig tartott, és ennél tartson tovább, azt el tudom fogadni.
2: Most, hogy ennyi idő eltelt, és hát ott van az unokád, meg ott van a természet, ahogy mondod, meg a macska.
3: Igen.
2: És akármilyen ócska, de már az élet, az, hogy be vagy zárva a tested börtönébe bizonyos...
3: Hát nagyon ócska.
2: Értelemben. De most már azért mégiscsak azt mondod, hogy jó, hogy nem haltál meg.
3: Lehetnék ilyen happy, mondhatnám, hogy jó, de azt hiszem, hogy nem jó. Szóval azt hiszem, hogy jobb lenne, hogyha nem élnék, de szóval magamtól nehezemre esne ezt eldönteni most. Szóval egyik fejem azt mondja, hogy nem élnék, a másik fejem azt mondja, hogy mindiscsak itt van az unokám, meg időnként rányítja az ajtót, meg tologat, meg mit tudom én, mit csinál, meg hát nem tud velem semmit kezdeni, mert teljesen alkalmatlan vagyok nagyanyónak, amire ő használná engem futkosni, meg bujocskázni, meg mit tudom én, hát csak bámul, néz engem a fotel, ahogy ülök ebben a fotelben, hanem kerekességben. El tudom fogadni, hogy élek, de el tudnám fogadni azt is, hogy meghaltam.
2: Igen. Csak egy képet idézek fel, így búcsúzol, nem tudom, te erre emlékszel, nem?
3: Igen.
2: Azt hiszem, már Csepelen voltál, amikor oda mentem, kitoltalak a tolókocsival, és a kórház falán, ez egy ilyen rehabilitációs részleg volt, már kapaszkodó volt, mint egy balettterembe. Igen. És nagyon féltél tőle, de fölállítottalak.
3: Igen.
2: És ott kapaszkodtunk együtt az életbe, meg abba a vacakkorlátba. Próbáltam elhitetni veled, hogy meg tudod csinálni azt, hogy egyetlen egy pici lépést, vagy valamit kapaszkodva, de hozzá létre, és csodák csodája megoldottad. Az egy akkora lépés volt a te életedben, szerintem, ami lehet, hogy átsegített abban, hogy mégse kelljen meghalnod. Szóval ott álltál, és akkor azt mondta, várjál, befejezett, ott álltál, kapaszkodtál, és akkor azt mondtad nekem, hogy ahelyett, hogy itt engem most tornáztatni próbálnál, hát nem beszéltél még ilyen jól, sőt, sokkal jobban tennéd, hogyha adnál valami orvosságot, hogy meghalljak.
3: Igen, azt hiszem igazam volt.

0: Acélkék ennek a műsornak a címe. Engem úgy hívnak, hogy Fodor János, és hát azt gondolom, hogy mindenről kell tudni beszélni. Igen. Tehát szerintem nincsenek tabu témák, és nem pusztán csak érdekességként kell figyelni mindarra, ami eddig elhangzott, hanem lehetőségre is, eldöntendő kérdésekre, az élet tiszteletére kell gondolnunk, de szerintem a halál tiszteletére is.
1: Igen, az előző bejátszásban elhangzott az, hogy bosszú. És ez nagyon érdekes, mert hogy amikor még fiatal korokban ezen gondolkoztam, ilyeneken nem akartam én öngyilkos lenni, de gondolkoztam rajta, akkor jutott eszembe az, hogyha valaki elkeseredésében akar véget vetni az életének, akkor az valójában nem önmagát akarja megölni, hanem a világot. Neki a világgal van baja, és annak például, aki azért lesz öngyilkos, mert elege van a szenvedésből, annak meg a betegséggel van baja, és azon akar bosszút állni.
0: Fontosnak tartom elmondani a hallgatóknak, hogy Katona László, akivel beszélgetek, nem pszichiáter, nem pszichológus, nem szakértője a témának, egy gondolkodó ember, aki egész életében kultúrával foglalkozott, filmeket fordított.
1: Igen, igen. Meg írkált mindenfélét, majd erről még beszélek.
0: Na mondjad.
1: Nem. Ez a következő témám lenne, hogy különböző életkorokban milyen motivációk vannak az öngyilkosság mögött, illetve mik lehetnek. És hát az egyik ilyen az, hogy amikor az ember úgy, és lehet az ember nagyon sikeres, élhetett nagyon boldog életet, akkor is nagyon sok embernek jut eszébe a Faust probléma, hogy öregkorában arra jön rá, hogy nem így kellett volna élnem.
0: Igen, ezt te mondtad nekem egyszer, hogy te gondolkodtál azon, bocsánat a kifejezésed, azt hiszem ezt a szót használtad, hogy elcseszted-e az életed.
1: Hát igen, de hogy az a helyzet, hogy mert szóval például az, hogy emhettem volna pincérnek, vagy bárminek, ahol emberek között vagyok, ahol jól keresek, ahol egyszerűen csak az a dolgom, hogy elvégzem a munkámat, és utána annyi pénzt keresek, hogy elmegyünk a családomba külföldre, kérem bármi. Tehát, hogy ilyen egyszerű gondtalan életet éljek. Ehhez más se csináltam egész életemben, mint gondolkoztam.
0: Ami fárasztó, nehéz és nem túl jövedelmező.
1: Hát egyáltalán nem jövedelmező, de hogy azzal, hogy fárasztó, azzal semmi bajom, azzal, hogy nehéz, azzal meg igazából nem értek egyet. Én nem olyan régen jöttem rá arra, hogy mi a legjellemzőbb szó rám, hogy én fölényes vagyok. Én 10 éves korom óta fölényes vagyok, mert az volt az az időszak, amikor minden ilyen iskolai fogalmazás dolgozatot 5-ösre írtam, mert tudtam, hogy mit akar a tanár olvasni. Tehát előre tudtam, hogy lehet 5-öst kapni egy...
0: Megfelelési kényszer, azt írtad le, ami neki
1: tetszett. Nem, mert legyen nekem 5-ösöm, mert én vagyok a legokosabb. És hogy én tudom, hogy... Tehát, hogy okosabb vagyok, mint a tanár, mert tudom, hogy mit szeretne olvasni.
0: Jó, de ezzel egy kicsit elkanyarodtunk attól a témától, amit én most itt firtatni szeretnék. Én volt szerencsém ismerni Bitó Lászlót, egyébként ő is orvos volt, ilyen érdekes, szemész professzor volt, és Amerikában egy nagyon híresen, föl is talált egy eljárást, egy technikát, egy gyógyító módot, és ennek megfelelően hát nagyon jól is élt, mert korszakos ötlete alapján valamit meg tudtak gyógyítani. De elkezdett idős korába foglalkozni. Azt hiszem, ő úgy nevezte ezt, hogy hogy a méltó halál. Tehát nem eutanáziáról polemizált, nem arról, hanem arról, hogy hogyan lehet méltóságteljesen és szépen befejezni egy életet. Igen.
1: Tehát nem háborúban, hanem hogy egyszerűen...
0: Nem csak, hogy nem háborúban, hanem igen. Tehát,
1: megöregszik az ember, lefekszik és meghal.
0: Hát milyen jó lenne, ha ez ilyen egyszerű lenne, csak ez nem ennyire egyszerű. Na mindegy, akkor, amikor én elkezdtem veled ezt a beszélgetést, nyilván már a műsor előtt, akkor arra gondoltam, hogy utána nézek annak, hogy Magyarországon hányan halnak meg öngyilkosság miatt, és nem találtam rá adatot.
1: Igen.
0: Tehát ez érdekes, mert ugye mindig hallom, hogy a világon
1: rangelsők vagyunk, igen, nem tudom hányadik, de az első, az élcsapatban.
0: Hogy... Igen. Nekem annyit sikerült megtudni, hogy azért itt tízezres nagyságrendekről igen. van szó, nem egy, aha. talán nem is kettő.
1: Igen.
0: Ez nagyon sok, és hát azért nekünk mindent meg kéne tennünk annak érdekében, hogy észrevegyük a bajt. Hogy tudjunk segíteni, ha tudunk segíteni. Hát találtam egy olyan embert, aki erről egy színházi darabot is rendezett.
1: Aha.
0: Ennek a színház, de azt hiszem, hogy elkiderül a beszélgetésemből, hallgassuk meg, hanem akkor majd utólag elmondom. Épp egy éve, vagy körülbelül egy éve volt egy bemutató, aminek az volt a címe, hogy Védőháló. Ez egy színházi előadás volt, a történet középpontjában egy férfi öngyilkosságának a története, az odáig vezető út, és hát a közvetlen környezet érzései. Nem láttam az előadást, feszült, nyomasztó lehetett, gondolom én, de ez egyáltalán nem biztos, hogy így van, de ezt a kérdést már Albert Zsófiához intézem, aki rendezte ezt a darabot. Csókolom.
2: Tisztelettem, jó napot kívánom.
0: Feszült volt és nyomasztó?
2: Hát feszült az előadás, az biztos, de nem, arra nagyon törekedtünk, hogy lehetőség szerint ne legyen nyomasztó. Nagyon sok humort is használunk, ami nyilván abszurd humorra kell gondolni. Ebben az előadásban kicsit arról, hogy például milyen az, amikor egy özvegy a bankban megpróbál hozzájutni az öngyilkos férjének a hagyatékához, ilyen különös helyzetek is vannak benne, de alapvetően ez egy természetesen nem könnyű előadás. Ugyanakkor nem, egyáltalán nem nyomasztani szeretnénk, hanem azt szeretnénk, hogy legyen egy apropó, legyen egy közös történet, ami alapján utána könnyebb beszélni erről a nagyon fontos témáról.
0: Van személyes érintettsége?
2: Igen, van. Erről így részletesebben nem szeretek beszélni, de igen, van, és aztán végül lett nagyon régóta foglalkoztatott engem ez a téma, és van ezzel dolgom, és szerettem volna erről készíteni előadást, de amikor egyszer olvastam, az volt az utolsó csepp a pohárban, amikor valóban megírtam a történetet, amikor olvastam egy hírről, ami alatt ilyen komment háború érkezett, és 149 kommentből 146 ember kikérte magának, hogy egy öngyilkos férfi megzavarta az arra sétáló emberek életét azzal, hogy megölte magát, és egyszerűen annyira nem tudtam túltenni magam azon, hogy az emberek...
0: Az empátia teljes hiánya.
2: Igen, hogy ez egyszerűen annyira bosszantott, hogy úgy éreztem, hogy muszáj nekiállni, úgyhogy az első karakterem az tulajdonképpen az, aki megszületett, az a szemtanú lett, aki nálunk egy influencer lány, és aki éppen egy plázába siet, és a hátam mögött lezuhan egy férfi, és hát kikéri magának ezt az egész ügyet.
0: Az érintettsége az önnél is az volt, hogy szemtanúja volt egy ilyen rettenetes eseménynek?
2: Nem.
0: Jó, nem foggatom, remélem, hogy nem ön készült eldobni a saját életét, bár ez sem kizárt. Amennyiben azonban bárkinek is volt valamiféle érintettsége, az bizonyos értelemben önbáddal küszködik, gondolom én.
2: Igen.
0: Mert hogy miért nem tudtam segíteni, vagy észrevettem-e a jeleket, vagy...
2: Igen, az előadás után nálunk mindig van is egy órás beszélgetés Bérdi Márk szakpszichológussal, aki egyébként az alapítvány az öngyilkosság ellen kuratóriumi tagja, és aki az egész próbafolyamatot végigkísérte, vagy hát már a darab keletkezését is, mert hogy ezt is nagyon fontosnak tartom, hogy ott van lehetőségünk erről egy kicsit, nem tudom, többet megtudni, vagy edukálódni, hogy mit tehetünk mi, akár a nehéz érzéseinkkel, ha már egy befejezett öngyilkossággal állunk szemben, akár pedig akkor, hogyha valakiért nagyon aggódunk, és döbbenetes dolgok szoktak kiderülni, és hát nyilván ez csak egy óra, tehát nem gondolom, hogy ezzel megváltjuk a világot, de egy pár beszéddel indul az emberek között is, és még a WHO szerint is a legtöbb, amit tehetünk, az, hogy a tabut leszedjük erről a témáról, és megpróbálunk nyíltan szembenézni azzal, hogy ez rengeteg embert érint. Én magam azt gondolom, hogy még azt is érinti, aki, aki elolvas egy hírt, és 5 percig gondolkozik ezen aznap, hogy ugyan hogy képes valaki ilyesmire. Tehát, hogy annyira bekerül az ember fejébe, a tudatalattiába, akár mint megoldási lehetőség, akár nagyon sok esetben egy ilyen, nem tudom, egy ilyen gőg van az emberekben, hogy na hát velem soha nem történne ilyen, vagy az én családomban mi ezek fölött állunk, és ez sajnos nincs így, senki nem áll e fölött, hogy öngyilkossági krízisbe kerülhessen, és nagyon fontos tudni, hogy mit tehetünk azért, hogy ne veszítsük el az embereket ilyen formában.
0: A darab címe az, hogy védőháló, és az a gyanom, hogy azért adhatta ezt a címet, mert ön szerint nincs ilyen.
2: Hát igen, igen. A darabban két értelme van, mert végül is az influencer lány egy védőhálót húzott fel a plázába, de valójában igen, azért ez a címe, mert hogy ezt a védőhálót, ezt azért alkothatnánk mi magunk egymásnak, vagy nem tudom, ez azért fontos társadalmi felelősségünk lenne egyéni szinten is, meg hát nyilván most az, hogy működnek segélypontok, meg telefonszámok, amiket fel lehet hívni, azért az nagyon kevés, nyilván ez nem titok, hogy nem könnyű eljutni jó pszichiátriai ellátáshoz, hogyha az embernek mondjuk nincs rengeteg pénze.
0: Hát, igen. Eszembe jutott az a pláza, honnan egy időben ugráltak le az emberek, és erről eszembe jutott egy nagyon régi emlékem, amikor is Ausztráliában, Sydneyben jártam, és van ott egy híd, a legcsodálatosabb hídak egyike, de a története az nagyon szomorú, mert úgy is hívják, hogy az öngyilkosok így, és a nagy gazdasági válság idején oda mentek az emberek, vagy hát nagyon sok ember oda ment, levette a ruháját, leveckőztek, mert hát az jó lesz még valakinek, és úgy ugrottak a halálba. Szóval, hogy hát mit szabad, ugye egyfelől szabad-e beszélnünk ezekről a dolgokról, amikről most már itt 45 perce beszélünk, van-e értelme, fontos vagy nem, de te, aki Katona Lászlóval beszélgetek, te, aki ennek egy kicsit utána néztél, mondjál még nekem neveket, hogyha beugrik híres emberek, akik itt voltak közöttünk, és úgy döntöttek, hogy befejezik az életüket saját elhatározásukból, nem a természetes úton.
1: Hát erre így nem igazán vagyok felkészülve, mert hogy csomó, tényleg sok mindennek utána néztem, de nem abból a szempontból, hogy így a mi közvetlen mai világunkban levőket vegyem sorra.
0: Hát költők. Hát mindenkinek jó, beugrik. Hát nem, hát hány olyan... Igen. Na mindegy, csak igen. A költészet jó, napjára hát, gondolok, és jó, már hát is.
1: Mondjuk, igen, az egy külön szomorú dolog, hogy József Attila már gyerekkorában is megpróbálkozott az öngyilkossággal. Igazság szerint az sem teljesen biztos, hogy tényleg meg akart halni azon a bizonyos decemberi napon a vonat előtt, hanem van egy olyan elmélet, hogy egy régi gyerekkori játékot elevenített fel, csak nem figyelt, mert annyira beszűkült volt az agya. De hogy abban az ő történetében az a legtragikusabb, hogy nem árulták el neki, hogy már eldőlt, hogy a következő évi Baumgartner fődíjat ő kapja meg. Ami nem csak anyagi biztonságot jelentett volna, hanem azt az elismerést, amire egész életében vágyott. De hogyha ezt tovább firtatjuk ezt az élethelyzetet, abban meg az a borzalom, hogy akkor nyilvánvalóan nem lett volna öngyilkos, hanem végigéli a második világháborút. Őt valószínűleg nem vitték volna el munkaszolgálatra, de hát nincs bizárva, hogy elvitték volna, vagy egyszerűen simán a kommunista múltja miatt bevagonírozzák, vagy ilyesmi.
0: Lám, már is ott tartunk, hogy történeti időkben ugrunk vissza.
1: Igen.
0: És azt hiszem, hogy az emberiség történetének bármelyik korszakához nyolnánk, mindig kiderülne, hogy ez az egy, az embereket foglalkoztatta, kettő, igen, mindig voltak áldozatok, tám még divatok is.
1: És hogy volt, tehát például a rómaiakról azt lehet tudni, hogy a elvesztett csata után kardjába dőlt, de a bajtársa tartotta a kardot. Vagy akiket Néró halálra ítélt, az egy rang volt, hogy öngyilkossággal végezhetett az életet. Nem kivégezték, hanem öngyilkosnak kellett lennie. Petronius az elegancia doktora volt, ő ezt úgy oldotta meg, hogy összehívta az összes barátját, rokonát, szeretőjét, mindenkit egy lakomára, akkor ettek ittak, aztán beült a medencébe, mert ugye nem kádba. Az orvos felvágta az erejét, aztán egy 5 perc múlva intett neki, hogy most szorítsd el. És ezt kétszer megcsinálta még, mire harmadszorra már elfogyott annyira a vére, hogy nem csak azért, hát nem csak azért, egyrészt imádott élni, másrészt meg azért, hogy borsot törjön a császár óra alá. A Seneca, aki Nérónak a tanítója volt, az pedig odahívta az orvost, az felvágta az erejét, és ő le akarta diktálni, hogy meghalás közben mit ér át az ember, és hogyha van halál utáni valami, hogy még azt is lediktálja. Tőle tanulta meg, vagy tudhatta meg a világ, hogy amikor az ember így elfolyik a vére, akkor elkezd fázni. És a fázás közben már elveszti a tudatát, és úgy hal meg. Tehát nem tudja, hogy milyen halál. Na de ebben az egész sztoriban az a hát nem is nem nevetséges, nem, de hogy az a fricska benne, hogy Néró, amikor fellázadtak ellene, és menekülnie kellett, öngyilkos akart lenni, mert hogy egy férfinek, aki katona viselt, meg mit tudom én, meg kell tudni tenni, és nem tudott öngyilkos lenni, őt megölték a testőrei. Hát ezzel kapcsolatban egyébként az nekem is, én sokszor gondoltam fiatal koromban arra, hogy mi lenne, ha olyan helyzetbe kerülnék, hogy meg kéne ölnöm magam. És akkor mindig az volt a bajom vele, hogy valaki megtalálja a holttestemet. Hát az nem jó. Az olyan durvaság.
0: Már neki nem jó, aki megtalálja.
1: Igen. És akkor akkor volt ez talán, hogy ugye inas koromban, amikor elmentem kőfaragást tanulni, mondta az oktatónk, hogy ő minden nap elolvassa a napilapot. Hát mondom, én is rendes melós vagyok, én is elolvasom minden nap az újságon. Ez 2 napig tartott, mert a 3. nap az volt a főcímbe, hogy Miskolcon egy férfi, akitől el akart válni a felesége, elhatározta, hogy bosszúból megöli magát, de úgy, hogy a gyerekeit előbb ledobja a 10. emeletes ház tetejéről. De már nem mert utánok ugrani. Szóval én akkor határoztam el, hogy köszönöm szépen, én nem olvasok több napilapot, mert ilyen szörnyűségeket már megírtak a görögök is, Aeschylus a Médeiában, meg minden, hogy bosszúból megöli a saját gyerekeit, meg ilyenek.
0: Hát az órára nézek, és lassan-lassan még ennek a műsornak, miközben annyi mindenről lehetne beszélni, Domján Edit haláláról,
1: hát igen,
0: az öregedéstől valami, az öregedéstől való félelem, még igen, Szécsi Páról. Én legutóbb, amikor csináltam egy ilyen sorozatot, itt a rádióban is lehetett hallani, és most is még meg lehet nézni a YouTube-on a 4. negyed címet, forgattam ezt Asbóth Kristóf barátommal, akkor Horváth János közismert televíziós szakemberrel is beszélgettem, aki azt mondta nagyon komolyan belenézve a kamerába, hogy vele nem fordulhat elő, hogy kiszolgáltatott legyen.
1: Uh-huh. Igen.
0: Hogy méltatlanul várja kiszolgáltatottan szenvedve az életet. Ő képes arra, és felkészül arra, hogy hát ez egy másik kérdés, hogy kívánom neki, hogy 150 évig éljen, és ágyban párnák közt nyugodtan halljon meg, de hát sok mindenről lehetne beszélgetni, persze. Kedves hallgatók, hát ha tovább gondolásra érdemesnek tartják ezt a mai műsort, akkor már tettük a dolgunkat, és én arra biztatok mindenkit, hogy szeressen élni, mert élni jó.
1: És beszéljen róla, hogy szeret élni.
0: Igen. És közben mindig azért tudjon arról, hogy előbb vagy utóbb vége van. Jó lenne, ha nem erőszakos módon lenne. De ennek a műsornak erőszakos módon véget vetek. Köszönöm szépen a figyelmüket, Katona Lászlónak. Köszönöm a segítséget, és önökkel 1 hét múlva ismét találkozom. Remélem legalábbis. Minden jót.

keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta, emberi hang. Ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs, a te hangod.

Zenészek, akik már nincsenek közöttünk, de dalaikat, szövegeiket itt hagyták nekünk. Rájuk emlékezünk minden csütörtökön 10 órától, itt a Rádió Bécsben. Tihanyi Attila vagyok, tartsanak velem! The best radio show. Köszöntöm Önöket! A mai egy órában a szólzene egyik legkülönlegesebb hangjára, Billy Paul-ra emlékezünk. Get ready to dive into a world of stories and insights. Ez a Rádió Bécs, benne a velünk voltak, velünk maradtak. Én Tihanyi Attila vagyok. 3, 2, 1, let's go! Billy Paul nem tartozott a leghangosabb sztárok közé, de hangja, stílusa és mondani valója annál mélyebbre hatolt. A Philadelphia Soul eleganciája, jazzes árnyalatok és egy különleges előadó világa következik. Induljunk rögtön a legismertebb dalával.

imént a legendás May and Mrs. Jones szólt. Egy történetet hallhattunk a tiltott szerelemről, finom eleganciával és mély érzelmekkel. Ez a dal hozta meg számára a világhírt és egy Grammy díjat is. The best variety of music. Most egy feldolgozás következik. Elton John klasszikusa, ilyen Billy Paul tolmácsolásában.

iménti felvétel jól mutatta, hogy Billy Paul nem csak énekes volt, hanem gondolkodó művész is. Zenében bátran foglalkozott identitással és társadalmi kérdésekkel. This is your number one station.

Ami igazán különlegessé tette Pault, az az egyensúly. Egyszerre tudott mélyen személyes és társadalmilag érzékeny lenni. Most egy ismert dal feldolgozása következik, természetesen az előadó Billy Pault.

Billy Paul 2016. április 24-én ment el örökre, de a zenéje mindig itt lesz velünk. Búcsúzóul ismét egy feldolgozást hallgatunk meg Billy Paul stílusában. Köszönöm, hogy velem tartottak.

nagy hangok vonala. Ha keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta emberi hang, ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs, a te hangod.

0: Pacsi Pesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a Pacsi Pesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
1: Mi van akkor, ha az ATM egyszerűen megeszi a kártyánkat, vagy ha az automatába befizetett készpénzünk köddé válik, nem jelenik meg a számlánkon, vagy ha nem vonnak le annyit, amennyit valójában felvettünk, de folytathatnám még a különböző variációkat végtelenül. Ilyen helyzetekben le kell nyelni a békát, vagy tudunk valamit tenni? Mindjárt kiderítjük. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Ismét beindultak a fogyasztóvédők. Idén a hatóság a tavainál is több ellenőrzést tervez nyáron. Ott lesznek többek között a fesztiválokon és a nyaralóhelyeken is. De ne csak ők figyeljenek, nekünk sem árt résen lenni. Nem baj, ha mindenki tudja, hogy mire érdemes figyelni, ezért is beszélünk erről ma. Hitelfedezeti biztosítás. Ezt a szót nyilván mindenki ismeri, van, akinek a szőr feláll a hátán, ennek hallatán, de valójában mi ez, és mit kell tudni róla? Miért és milyen típusú ilyen biztosítást érdemes kötni, mert hogy ebből sem egy van természetesen, hogy még nehezebb legyen a dolgunk. És miért keményített be az ilyen biztosításokkal kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank? És persze nekünk fogyasztóknak ez mit jelent konkrétan? Sok a gagyi, a távol-keletről érkező, tetszetős, de valójában igazából semmire se jó, pedig ebben a divatozáson túl nagyon fontos védőeszköz. Igen, a napszemüvegről beszélek. Minden évben górső alá veszik a szakemberek a kínálatot, és minden évben megállapítják, hogy nem csökken a rossz minőségűek száma. Számunkra, fogyasztóknak a kérdés persze az, hogy mi egyszerű vásárlók hogyan tudjuk kiszűrni ezeket. Mi az, amit fontos és kell néznünk? Aztán, akár egészségre is veszélyes szemfényvesztés. Nem ritka sajnos, amikor a kereskedők vagy éppen a gyártók olyan állításokkal vesznek rá termékek megvásárlására embereket, amelyek finoman szólva sem fedik a valóságot. Miért? Hát persze azért, hogy minél többet eladjanak belőle. Nem véletlenül vizsgál most a GVH étrend kiegészítőket, forgalmazó és értékesítési cégeket. Mindjárt bele is megyünk a részletekbe. Üdülési jog. Van, aki a két szó hallatán már hangos jajákolásba kezd. Szerintem nem véletlenül, ők már biztosan tudnak valamit, nagyon-nagyon tudnak. Leginkább azt, hogy jól belemásztak valamibe, amiből egyszerűen manapság nem vezet kiárat. Rengeteg a témánk, úgyhogy már is belekezdünk a műsorba. A stúdióban köszöntöm vendégeimet, Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét, és Ejtman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét, de később még fognak csatlakozni a műsorhoz más szakértők is, de ti itt vagytok, sziasztok!
2: Jó napot kívánunk, üdvözlük a hallgatókat!
3: Sziasztok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Kezdjük azzal, amivel én is kezdtem a műsort, hogy mi van akkor, ha... Amikor az ATM megeszi a kártyánkat, amikor befizetünk pénzt, és nem annyi jelenik meg a számlánkon, és amikor szerintem a hallgatók is rengeteg olyan történetet tudnának elmesélni, amikor dűrelmet kaptak, mert ez történt.
2: Az a probléma, ami egyúttal jó hír is, hogy okos ATM-ekkel találkozunk most már, tehát nem...
1: Nem biztos, hogy a jó, hogy ilyen okosak.
2: Igen, erről van szó pontosan, tehát bonyolódik a szolgáltatás, és ennek köszönhetően több a hiba lehetőség is, de azt gondolom, hogy ezt nem egyedül, ha úgy mondjam, ennek a terheit nem egyedül az ügyfeleknek kellene én állni, hanem ügyfél tájékoztatásban, figyelmeztetésben bizony a pénzügyi szereplőknek is van dolga. Nem csak befizet, nem csak készpénzt tudunk fölvenni, hanem befizetni is tudunk, igen, egyenleget tudunk lekérdezni, PIN-kódot tudunk aktiválni, még ha befizetünk, adott esetben a saját bankunknál más ügyfélnek is ezt megtehetjük, tehát egy csomó mindent tudunk most már megtenni az ATM-mel.
1: Sőt, már van olyan olyan ATM, ahova be se kell dugni a kártyámat, hanem ilyen chip leolvasó van, és szerintem ez is nagyon jó, de újabb problémákat vethet föl, és vet is föl.
2: Abszolút így van. Megszaporodtak olyan esetek, ahol az jelentett problémát, hogy amikor odaértünk az ATM-hez, még az előző ügyfél nem lépett ki, mert hogy van ilyen is
1: mert
2: már.
1: Mert aki chipkártyával lép be, annak ki is kell lépni, ugye? Tehát aki applikációt használ.
2: Igen, magyarul. Tehát hogy gyakorlatilag ez azt jelenti, ez a digitalizáció, az okosabb bevált ATM-ek, hogy nagyon sokszor egy mégse vagy kilépés gombbal adott esetben ki is kell lépni, tehát hiába adtuk meg a PIN-kódot, hiába érintettük oda a kártyát, a történet végén ezt meg kell tenni. Ha valaki nagyon gyorsan elmegy, elképzelhető, és ezt nem teszi meg, akkor elképzelhető, hogy még aktív marad az ATM.
1: Vagyis a következő, aki fel akar venni pénzt, gondolom én, azt szépen az én zsebemből veszi el.
2: Pontosan erről van szó. Tehát ez azt jelenti, hogyha nem gondoskodunk arról, hogy lezárjuk a tranzakciót, akkor egy nagyon rövid időszakon belül, ez egy percen belül idő, odalép valaki más, az adott esetben gyanútlanul, vagy hát rossz esetben rossz hiszeműen gyakorlatilag a mi pénzünket tudja fölvenni, és így használni.
1: Vagyis vannak olyan ATM-ek, ahol már ki kell lépni, de vannak olyanok, ahol nem. Tehát, hogy ez is csak bonyolítja a dolgokat, mert ha minden egyforma lenne, akkor nyilván beépülne az agyunkba, hogy nyomjuk a kilépés gombot.
2: Igen, és ezzel kapcsolatban volt is jogvita a pénzügyi békéltető testületnél. Nem ezen a módon, tehát nem fizikai kártyával, nem bedugva azonosította magát az ügyfél, és ebből lett a bonyodalom. Az ügyfél pedig azt mondta, hogy de hogyha a fizikai kártyát a kihúzásra egy fény és hangjelzés figyelmeztet engem, és a kihúzásra lezárul a tranzakció,
1: akkor
2: itt miért nincs külön, és azt vitatta, hogy nem kapott semmilyen ráutaló jelzést, hogy be kellene fejezni a tranzakciót, ki kellene lépnie, és ezt eredményesen tudta a banknál érvényesíteni, hiszen valóban nem volt ilyen jelzés. Ez egy nagyon fontos jelzés a bankoknak is, hogy ezt gyakorlatilag még akkor is, hogyha ilyen Google Pay-jel, Apple Pay-jel végeztük a tranzakciót, ezt a kilépésre figyelmeztessen.
1: Aha, valami hangjelzés legyen, de ez ma vagy még nincs, úgyhogy innen mondjuk a hallgatóknak, hogy nagyon vigyázzanak, hogy milyen ATM-ből vesznek föl. Én nem véletlenül ilyen régiekből szeretek, úgy látszik, én már öreg vagyok, de menjünk tovább. Mi van, ha az ATM megeszi a kártyánkat, vagy egyszerűen levonja a pénzt, de nem adja ki, ilyen is lehet.
2: Vagy a kettő kombinálva.
1: Az a legszebb történet. Én azt néztem, mert mielőtt idejöttem, megálltam direkt egy ATM-nél, hogy van ott egy telefonszám, nem tudom, mindegyiknél van-e, de én most láttam egyet, egy telefonszámot, amit föl kell hívnom, hogyha bajba kerülök. Ez hova kötődik be ez a telefonszám, és éjjel-nappal kötelezően reagálniuk kell, mert aztán bottal üthetem a nyomát a problémámnak, hogyha majd csak reggel lehet.
2: Igen, nagyon fontos, hogy ezt éjjel-nappal megtehetjük, és ez a kártya ATM-et üzemeltető banknak, vagy nem csak bankok üzemeltethetek, egyéb szolgáltatók is a telefonszáma. Ugye bonyolíthatja a dolgot, hogy lehet, hogy nem a saját bankom, ahonnan van a kártyám, egy másik banknál próbálom meg, egy másik szolgáltatónál.
1: Annak is kötelező.
2: Tehát itt több szereplő van, és ráadásul van egy harmadik szereplő is, a kártyatársaság, tehát a Visa vagy a Mastercard. A legfontosabb tanács az, hogyha ilyen történt, nem adta ki a pénzt, elnyelte a kártyát, a kettő kombinációja, levonják esetleg az összeget, még hogy még turbozzuk. Ott kell maradnunk, ne hagyjuk el a helyszínt, lehető, még akkor is, hogyha a sorbának mögöttünk, mondjuk azt, hogy bocsánat, egy pillanatot kérünk, itt több százezer forintról is lehet szó, és haladéktalanul jelezzük ezt a problémát. Sajnos bonyolíthatja a helyzetet, hogy nagyon sok minden lehet a kártyánkkal. Elképzelhető, hogy ez egy valamilyen ok miatt, amit nem is tudunk, letiltott, vagy érvénytelen kártya, vagy nagyon sokszor megpróbáltuk megadni a PIN-kódot, azonban rosszul, és ezért vonja be, vagy valamilyen sérült kártya, és ezért vonja be a bank. Ugye van egy alapszabály, miszerint 15 napon belül választ kell adni a pénzforgalmi panaszunkra a hitelintézetünknek, azonban itt az a probléma, hogy több szereplő van, ahogy az előbb mondtuk, lehet, hogy a kártyaelfogadó bank egy másik bank, nem a saját bankunk, van a kártyatársaság is, tehát erre vonatkozóan azt kell, hogy mondjam, hogy nincs törvényi jogszabály, hogy ezt mennyi idő alatt kell kivizsgálni.
1: Lehet, hogy több hónap, ha több lépcső van.
2: Bizony, ez jó pár hét is lehet. Tisztázni kell, hogy pontosan mi történt, adott esetben a mi hibánk, vagy valamelyik szereplő hibája. A jó hír az, hogyha a saját bankról van szó, és saját bankot nyelt el, akkor ezt nagyon sokszor érvénytelenítés nélkül visszaadják. A rossz hír az, hogy elképzelhető, hogy ha kiderül, hogy esetleg itt valami a mi hibánkból történt, akkor ezt a kártyát érvénytelenítik, és új kártyát kell csinálnunk. Hát ez több ezer forint. Igen. Tehát figyeljünk a lejáratokra, figyeljünk arra, hogy azért próbáljuk meg pontosan megadni a PIN kódot. Azért itt is van egy segítség, egy mencsvár, és ezt érdemes is megtenni, tehát családban, akihez közel állunk, legyen társkártya, ezt tudjuk használni, és attól még ugye, hogy a kártyánkat bevonták, azért természetesen a banki műveleteket, internetbankon, mobilbankon, utalásokat továbbra is tudjuk végezni, tehát ez kerülő megoldást jelenthet erre a rövid időszakra.
1: Van egy nem egészen ehhez, de mégis ehhez kapcsolódó kérdésem. Egyik ismerősöm úgy járt, hogy azt hitte, hogy elvesztette a táskáját, benne a bankkártyáját is, és nagyon gyorsan fölhívta a bankját, letiltatta a kártyát, miközben ő egy idős néni, és ő hosszasan elmagyarázta, hogy nem találja a táskát. Persze meg lehet, ezt csak úgy zárjában mondom, és a bank nem mondta azt neki, ott az ügyfélszolgáltató, nem tudom kicsoda, hogy lehet szüneteltetni is, ugye ennek van egy hivatalos neve, majd te elmondod.
2: Felfüggeszteni,
1: és ez bizonyos időre szól, azonnal letiltották, majd 5000 forintig kiállítottak neki, vagy nyomtattattak neki egy újabb kártyát. A kérdésem erre irányul, hogy van-e a Nemzeti Banknak arra ajánlása, hogy ilyen helyzetekben felvilágosítsák egy tized mondattal azt a szerencsétlen megrémült embert, aki úgyis meg van rémülve, mert elvesztette a kártyáját, hogy van egy ilyen lehetőség is, és hogy ezt javasolja, mert hogy én most valahogy nekem olyan rossz áízem van, hogy most rámennek az 5000 forintokra a bankok.
2: Ugye két megoldás is van a felfüggesztés, vagy bocsánat, a letiltás elkerülése. Az egyik a felfüggesztés, igen. A másik pedig, hogyha internetbankon, mobilbankon nullázzuk a kártyalimitet, meg a tranzakciós limitet, és a költési limitet is. Ezzel gyakorlatilag szintén kifogjuk a szelet a bűnözők vitorlájából, mert ők nem tudják a számladatainkat, tehát oda nem tudnak belépni ezt megváltoztatni. Általánosságban természetesen a Nemzeti Bank mindenkor azt mondja, és a felügyeleti szabályozásokban is ez jelenik meg, hogy a lehető legtöbb információt kell az ügyfelnek elmondani.
1: De ez ajánlás, ez nem egy kötelezés, ugye?
2: Azért fogyasztóvédelmi jogszabályok, pénzügyi fogyasztóvédelmi jogszabályok nyilván ezt előírják. Az ügyfélszolgálatos azt gondolom ebben a helyzetben a ügyfél legjobb érdekét vette figyelembe,
1: hát
2: tehát
1: nem
2: ő abból indult ki, hogy mindenképpen biztonságba helyezze a pénzét. Ezen lehet vitatkozni, vagy ott esetben lehet azt mondani, hogy lehetett volna más megoldás. Ezt a beszélgetés minden körülmények a tisztázása alapján annak ismertében lehet.
1: Én azért annyit elmondok, hogy én a nénit jól fölhergeltem, és most panasszal élt a banknál, vissza lehet hallgatni a telefonbeszélgetést, egy kumakuk nem hangzott arról el, hogy valójában van egy ilyen lehetőség is. Aztán fél óra múlva megtalálta, egy óra múlva, nem tudom, mindegy. Szóval, hogy teljesen jó lenne, hogyha azért a bankok erre nagyobb hangsúlyt fektetnének. Annak kapcsán jutott eszembe, hogy a gazdasági versenyhivatal szóvivőjével volt egy beszélgetésünk gyógyszerekről, és ott ő említette egyszer, hogy például van olyan fájdalomcsillapító, ami mondok, ami több ezerbe kerül, és hogy a patikus nem mondja azt nekem, mikor én azt kérem, hogy adok ilyet, de azért csak, hogy tudja, ugyanilyen hatóanyaggal tized annyiért is van. Szóval, hogy most nem akarok itt messze menő következtetéseket levonni, csak hogy azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne a tájékoztatás.
2: Így van. Azért ezt tegyük hozzá, hogy itt egy vészhelyzet van, ahol a másodpercek is számítanak.
1: Na de abban a vészhelyzetben egy másodperc alatt is fel lehet függeszteni, és ugyanannyi felfüggeszteni, mint letiltani egy kattantást.
2: Kétségtelen így van. Mondjuk, ha már én a internetbankomon, emelem le a limiteket, vagy csökkentem a limiteket, ez egy pár perc.
1: De nem mindenkinek van internetbankja. Tehát én azt mondom, hogy ez a világ elmegy arra fele, hogy az idősebb korosztály az teljesen kitett lett.
2: Tehát én azt gondolom, hogy azért, tehát még egyszer a beszélgetést kéne meghallgatni, meg megnézni.
1: Jó, okay.
2: És az is hozzátartozik a történethez, hogy ez a lehetőség viszonylag új megoldás, tehát nem minden banknál van lehetőség a felfüggesztésre.
1: Hoppá.
2: Ez csak a piaci szereplők egy része hát alkalmazza. És én azt mondom, hogy nosza, tegye meg minden hitelintézet, tehát a fogyasztók jobb kiszolgálása érdekében, nem csak ahogy mondtad a tájékoztatásnál, de a szolgáltatásban is legyenek ott például ezekre a vészhelyzetek, a megoldások.
1: Akkor ez egy új információ, én mondtam neki egyébként, és én azt hittem, hogy ma már minden banki szereplő, aki Magyarországon van, az annyit ad magára, hogy ad egy ilyen kiáratot. Tanulságos volt, és akkor most ugrunk is egy nagyon nagyot, mégpedig arról fogunk beszélgetni, hogy tavaly, ha jól olvastam, több mint 700 ellenőrzés volt, nyári ellenőrzés, Ejtman Norberthez fordulok, és hogy idén még több lesz, és a tavalyi tapasztalatok alapján én azt feltételezem, hogy kiokosodtatok annyira, hogy az irányok mik legyenek. Tehát változott-e, volt-e olyan, amiben nagyon sok problémát láttatok, és most arra jól rámentek, mert nekem, mint fogyasztónak az az érdekem, hogy ne csapjanak be.
3: Hát abszolút, és egyébként úgy is kerül mindig kialakításra az éves ellenőrzés és vizsgálati program fókusza, hogy milyen tapasztalatok voltak az előző évben vagy években. És az adott vizsgálaton belül is ugyanígy a célok és a kiemelt fókuszok is ezzel szerepelnek. Egyébként ez a 700, ez kifejezetten a kereskedelmi egységek fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzésére vonatkoztak, és több száz volt, ami kifejezetten élelmiszerbiztonsági, higiéniai ellenőrzés. Ez kicsit jogászkodás egyébként, hogy most mit néznek, de az a lényeg, hogy mindent nézünk. Tehát a fogyasztóvédelmi jogszabályokat, árfeltüntetés, akciós árak, készpénz és elektronikus fizetési lehetőség biztosítása, stb. Stb.
1: Például a fesztiválokon nincs is más.
3: Így van, de erről is a megfelelő tájékoztatási kötelezettségek, ott is az árfeltüntetést, a hiteles mérlegek alkalmazása, a jó számítás, próbavásárlások, tehát ezeket is vizsgáljuk.
1: A fesztiválokról mi a konklúziótok?
3: Fesztiválokon viszonylag jók egyébként.
1: Igen?
3: A fogyasztóvédelmi szabályok betartásának gyakorlati tapasztalatai, tehát az árfeltüntetések rendben vannak, többnyire jól mérik az italokat, jól adnak vissza, ugye próbavásárlásokat is szoktunk végezni, tehát ezek rendben vannak. Amiben fesztiválokban problémák szokott lenni, az inkább az élelmiszerbiztonság és a higiénia.
1: Ajaj.
3: Tehát nyilván ott is lehet melegételt enni, hidegételt, stb., de nem mindig kezelik megfelelően ezeket az üzemeltetők, és a tavaly nyáron is több fesztiválon kellett bezárnunk vendéglátó egységet, mert mondjuk olyan higiéniai körülmények voltak, hogy a földön tárolták a húst csomagolás nélkül adott esetben. Volt, ahol nem volt meleg víz, vagy például, ahol a vízet, mondjuk biztosították a meleg vizet, hideg vizet, a csatorna elvezetés, a szennyvíz elvezetés nem volt biztosított, és azért ez mind olyan szennyezettséget, szennyeződést okozhat, aminek már vannak következménye az egészségre nézve
1: persze,
3: is.
1: Persze. Idén azért továbbra is vizsgáljátok a fesztiválokat, mert én mindig élek a gyanúval, hogyha már kimondja a sajtó, hogy valahol már nagyjából rend van, akkor aztán kezdődik megint minden előről.
3: Mindenképpen vizsgáljuk a fesztiválokat, de ugyanúgy a strandokat, a fagyizókat, tehát minden olyan terület, ami nagyon népszerűek.
1: Mi az irány most?
3: Az irány
1: más, mint a tavalyi?
3: Olyan szempontból nem más, hogy mindent vizsgálunk, mindenhol ott vagyunk. Olyan szempontból viszont más, hogy nagyon-nagyon fókuszáltan azokra az élelmiszerbiztonsági, higiéniai szabályokra rámegyünk, amelyek tavaly nem voltak megfelelőek, és egyébként nagyon sok, több száz kilogramm élelmiszert ki is kellett vonni a forgalomból, mert keresztszennyeződés veszélye fennállt, a nyomon követhetőség nem volt biztosított, nem tudta igazolni azt az üzemeltető, hogy ő honnan szerezte azt a húst, vagy akármilyen terméket, zöldséget, gyümölcsöt. Illetőleg a szolgáltatásoknál meg kifejezetten a repoharak visszaváltási körülményeit is vizsgáljuk, például, hogy megfelelően tájékoztatják-e a fogyasztót, hogy hogyan juthat vissza, hogyan kaphatja vissza azt az összeget, amit kifejezetten csak a repohárért fizetett, tájékoztatják-e arról, hogy megkapja a kis számlát, a blokkot, azt őrizze meg mindenképpen, mert ha nem őrzi meg, akkor nem fogja visszakapni azt az összeget, amit csak a pohára van. Persze nyilván meg is tarthatja ezt a repoharat a fogyasztó, meg elteheti emlékbe. Nekünk otthon ilyen halommal van a lányommal meccsekről, amik származnak rengeteg-rengeteg repohár. De nyilván nem mindenki szereti ezeket gyűjteni, és visszaváltható, csak akkor biztosítani kell a vásárló számára, hogy tudja, hogy hogyan lehet ezt visszaadni, és hogy milyen körülmények között.
1: Nekem ez újdonság volt, nálam is volt repohár, iszonyat sokat fizettünk érte a fiammal, és én nem tudtam, hogy ezt, mert nem világosítottak föl, és szerintem nem egyedül ilyen balek vagyok.
3: Így van, ez baj egyébként, és rendkívül népszerűek, nem csak sportrendezvényeken, nem csak fesztiválokon, bármilyen kulturális rendezvényen vagy kitelepülésen most már tömegével vannak. Ezek többnyire jól mutatnak, emléket adnak az adott rendezvényről, és sokan ezt megőrzik, de nyilván nem mindenki akarja, és ha nem kap mondjuk felvilágosítást arról, hogy ő visszaviheti a rendezvény végén a nem tudom én hol, és kell hozzá kis papírka, akkor ez sokan rajtuk marad, és nem tudják megtenni.
1: Nem tudnak, kidobják a kukába sokan. Hát ez kidobják is előfordul, a kukába. Több ellenőrzés lesz idén, mint tavaly volt?
3: Mindenképpen több.
1: Május 1-én elindult ez gyakorlatilag?
3: Így van, május 1-én elindult, tehát most már folyamatban vannak így május első hetében is az ellenőrzések, nyár végéig folyamatosak, de nem fognak megállni augusztus 30-án, tehát amíg mindenképpen jó idő van, és vannak fesztiválok, kitelepülések, rendezvények, addig ott leszünk. Nyilván egész évben vizsgáljuk a különböző fogyasztóvédelmi élelmiszerbiztonsági szabályokat, de amit speciálisan a nyárral kapcsolatosak, az azért nyár végéig, őszereig folyamatosak.
1: Hát azt mondják, hogy idén még borzasztóbb, melegebb nyár lesz, mint tavaly, és ez azt gondolom, hogy élelmiszerbiztonsági szempontból különösen nagy kockázat ilyen nagyon nagy nyári melegbe.
3: Hát abszolút, és ugye a hűtési lánc biztosítására is nagyon szigorú uniós és magyar jogszabályok vonatkoznak. Azt egyrészt meg kell tartani az üzemeltetőnek, az eladónak, másrészt igazolnia is kell, hogy ő azt megtartotta, úgyhogy ezeket is figyelik a kollégák.
1: Hát vissza fogunk rá térni, meg arra kérlek, hogyha úgyis remélem jössz rendszeresen, ha valami kirívó van, azt azért közhíré fogjuk tenni.
0: Facsipesz.
1: És már körünkben van Horváth Bálint, a GVH kommunikációs vezetője is befutott. Szia!
4: Jó reggelt, vagy jó napot kívánok, sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Mondhatsz jó estét is, teljesen mindegy. Kaptunk egy sajtóközlemény, nagyon blikfangosan azt, úgy kezdődik, hogy zöldségeket beszélnek. Én azt mondtam, hogy úgy vezettem föl, hogy egészségünkre is veszélyes szemfényvesztés lehet. Miről van szó?
4: Igen, ugye nagyon gyakran találkozunk úgynevezett zöld állításokkal. A kereskedők azok előszeretettel hát használják a marketing tevékenységük során azt, hogy az általuk gyártott vagy forgalmazott termék, illetve a szolgáltatásuk az valamilyen módon fenntartható, környezetvédő.
1: Nekem mondjuk számít, én ezek... szívesen veszek ilyet, nem tudom, Norbi, te is?
3: Igen, főleg a nejem szokta ezeket figyelni, mert és abszolút.
1: Abszolút, ezen nekem egy hívószó, még Binder Istvánt is megkérdezzük.
2: Legjobb termelni az a legzöldebb.
1: Hát az biztos. Igen.
4: Igen, tehát mi is végeztünk felmérést, és azt láttuk, hogy egyrészt ugye a maguk a kereskedők, gyártók vagy szolgáltatók azok előszeretettel használják ezeket az úgynevezett zöld üzeneteket, mégpedig azért, mert hát a fogyasztók számára ez fontos, és itt a vásárlói döntésünket itt a gyors reprezentatív közvéleménykutatásunkat végeztünk, és igen, valóban ez fontos a fogyasztók számára, amikor döntünk arról, hogy igen, egy szolgáltatás vagy terméket igénybe veszünk. Viszont hát itt belőtközünk egy problémába, hogy mennyire megalapozottak vagy valósak ezek az állítások, és hogy a gazdasági versenyhivatal látókörébe gyakran kerülnek ilyen cégek, illetve ilyen kommunikációs kampányok, és bizony nagyon sok esetben azt látjuk, hogy ezek az állítások, ezek nem megalapozottak, és nincs mögöttük valós hát tudományos vizsgálat, vagy mondjuk olyan eljárási mód, ami biztosítja ezt a fajta fenntarthatóságot, vagy a környezet iránti tudatosságot.
1: Viszont drágában adják.
4: Hát igen, és ez megjelenik az árban, és ezt hívjuk úgynevezett greenwashingnak, ugye idegen szóval angol nyelven, vagy zöldremosásnak, vagy zöldrefestésnek szokták talán magyarul, amikor gyakorlatilag hát nem minden zöld, ami annak látszik, és bizony ezek a cégek, ezek úgy állítják be ezeket a termékeket, szolgáltatásokat, hogy ezek fenntarthatóak, és ezért a gazdasági versenyhivatal időről időre kiad útmutatókat, és most a fogyasztók figyelmét hívtuk fel arra egy útmutatóval, egy tájékoztatóval arra, hogy mire figyeljenek, amikor ilyen
1: akkor
4: amit látnak.
1: Ez nagyon fontos.
4: Igen, tehát figyelni kell nyilván a szavakra, mindenképpen figyelni kell, hogy a túl általános egy megfogalmazás, akkor ott rögtön már gyanút kelthet bennünk, hogyha önmagában csak valami echo mondjuk, ja, nagyokra azt mondják, hogy valami minden echo, akkor érdemes esetleg a mélyírásni, hogy pontosan ez mi. Nagyon gyakran használnak a kereskedők szolgáltatók különböző logókat, ugye ilyen piktogramokat,
1: ami van, zöld
4: levél, meg fa, meg különböző állatok, meg
1: zubogó,
4: zubogó patakok, stb. Hát mi megnéztük ebben a felmérésben a Magyarországon használt különböző jelölő rendszereknek a megalapozottságát, és azt láttuk, hogy egy nagy, jó nagy zűrzavar van ezen a területen. Mert a kereskedők, szolgáltatók azok nagyon sok ilyen piktogramot használnak, és a legtöbb mögött semmilyen tudományos vagy módszertan nincs.
1: De én, mint egyszerű fogyasztó, meglátom, én elhiszem, hogy tudom kiszűrni, hogy az kamu. Minek kell még ott
4: lenni? Igen, ez nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen itt ugye nagyon látványos, vonzó, vizuális megjelenítéseket alkalmaznak ilyenkor a kereskedők, szolgáltatók. Ezért mi a GVH javasoltuk is, hogy egy egységes, államilag elfogadott, egységes módszertan alapozott jelölőrendszer kidolgozására mindenképpen szükség van, illetve szükség lehet pontosan a fogyasztók objektív tájékoztatása érdekében, mert valóban ezek a termékeken nagyon sok ilyen piktogram szerepel, pláne hogyha esetleg ezek a termékek sokszor importból származnak, külföldről érkeznek, külföldi multinacionális kereskedőknél vásárolhatjuk meg ezeket, azokon is látjuk, hogy nagyon gyakran szerepelnek különböző piktogramok, miközben lehet, hogy ezek Magyarországon semmilyen módon nincsenek elfogadva, vagy egységesítve. Tehát ez zűrzavart okoz valóban. Tehát mindenképpen ezeket érdemes figyelembe venni, és az a fontos szerintem itt is, hogy ne érzelmi alapon döntsünk. Tehát amikor látjuk azt, hogy egy csomagoláson ilyen zubogó patakok vannak, meg fák vannak, meg egyebek, madarak vannak, akkor hát tudjuk azt, hogy alapvetően itt az érzelmeinkre próbálnak hatni.
1: Ha persze.
4: Ezáltal.
1: Olyannyira, hogy egy ronda csomagolást nem veszek meg, még akkor sem lehet, hogy abban sokkal jobb termék van, mint az, ami olyan, ami nekem tetszik. Tehát ennyire befolyásol.
4: Így van. Hát a csomagolás, ugye ez aztán amellett, hogy ennek a csomagolásnak aztán milyen környezeti terhelése van, meg mondjuk stb. Tehát ez érdemes így is ebből a szempontból végig gondolni, hogy érdemes megvenni olyan termékeket, amiben a csomagolás hát több, mint maga a termék gyakorlatilag. Főleg mondjuk elektronikai cikkeknél olyan gyakran van az, hogy az ember megvesz egy kis, nem tudom, pendrive-ot, vagy bármilyen kütyűt, és egy ilyen hatalmas műanyag csomagoló dobozban, azon belül még lefóliázva, becsomagolva van. Tehát rengeteg szemét keletkezik gyakorlatilag ezután. Persze nyilván, aki tudatos, ezt megpróbálja szelektíven gyűjteni, de hát azért ez így is, ez a műanyag szemét terheli a környezetet utána.
1: Ugyanakkor van egy ellenvonal is, ami nekem nagyon tetszik, van egy magyar, nem mondom meg ki, étrendkiegészítőt, vitaminokat gyártó zseniális lánc, és ők bejelentették, hogy innentől fogva papírba, tehát ilyen papírcsomagolásba kapod meg a kapszuláidat, hogy ne dobd el a korábbi műanyag dobozaidat, mert ők már nem hajlandók műanyag dobozba beletenni, papírba be van csomagolva, szépen lezárva, és azt öntögeti az ember. Tehát azért már van jó példa is.
4: Igen, valóban, hogyha egy vállalkozás ilyesmit alkalmaz, vagy így megváltoztatja mondjuk a kereskedelmi gyakorlatát, vagy ezt a gyártási folyamatait, a forgalmazási folyamatait, az valóban a környezet iránti felelősséget mutat. Tehát alapvetően az a fontos, hogy ez egy jó példa arra, hogy ne azt nézzük alapvetően, hogy mit mondanak a cégek, vagy mit üzennek a cégek a saját szolgáltatásukról, illetve termékükről, hanem valójában mit látunk és mit tapasztalatunk mi az adott terméknek a felhasználása során, vagy az adott szolgáltatás igénybevétele során.
1: Az se jelenthet számunkra támpontot, hogy mondjuk egy nagy multi drogéria lánc ráírja, tehát rá van nyomva, hogy ez vissza újrahasznosított, hogy rá van írva, hogy ökobió, ha külföldről jön, azt akarom kinyögni, mert azt mondtad, hogy Magyarországon nagy a káosz, de ha mondjuk Németországból vagy Ausztriából érkezik, ott szigorúbbak az elvárások az én tudásom szerint. Ez nem ezt jelenti? Norbi is hozzá akar szólni, látom.
3: Annyira egészítem ki, hogy ugye itt az EU-s jogalkotási folyamatokban együtt dolgoztunk a GVH-val is, korábbi években is, és most is. Az Európai Unióban pont ugyanakkor a káosz a tanúsítási rendszerekben, mint Magyarországon. Rengeteg ilyen logó van, tanúsítvány, stb. És éppen ezt próbálja szabályozni az Unió különböző jogalkotási aktusokon keresztül, ez a zöldátás, meg az se véletlen, hogy a 2025-ös és a 2530-as fogyasztói stratégiában is kiemelt pont a zöldátállás.
1: Hogy legyen rend.
3: És amint még kiemelnék, hogy a GVH is és a fogyasztóvédelmi hatóság is kiemelten vizsgálja ezeket az állításokat, mint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. Idén szeptembertől már a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló törvénybe külön 12 pont bekerül, ami kifejezetten ilyen zöld állításokkal kapcsolatosak. De eddig is eljárhattak a hatóságok, hogyha megtévesztő kereskedelmi gyakorlat volt, de most már konkrét pontra arra, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos tisztességtelen állítás ez felmerül. Tehát magyarul uniós szinten is ez egy nagyon fontos téma, magyar szinten is, és mindenhol próbálják megoldani.
1: Várjuk a megoldást, nem holnap.
4: Igen, itt az a fontos, hogy a vállalkozások bármit állítanak a termékükről vagy a szolgáltatásukról, azt bizonyítaniuk kell tudniuk. Tehát mi, amikor vizsgálunk egy ilyen kampányt, akkor alapvetően a kollégáim azok azt kérdezik, hogy mire alapozzuk.
1: Büntettek másokat?
4: Sokat büntettünk, voltak ezzel kapcsolatban bírságaink is, tehát a versenytanács szabott ki bírságot. Most is vannak egyébként folyamatban ilyen ügyeink, amik ezt vizsgálják, úgyhogy folyamatosan vizsgáljuk ezeket. Nem csak ezeket, egyébként nem csak a zöld állításokat, hanem például az egészségre ható állítások, az egy hasonló csoportja ennek.
1: Arról is fogunk majd beszélni,
4: hiszen az is gyakorlatilag kapcsolódik ehhez, amikor nem a környezeti fenntarthatóságra állítanak valamit, hanem az egészségre
1: hatásra. Hanem az egészségünkre. Binder István is hozzá akart szólni.
2: Vannak zöld pénzügyi termékek is.
1: Ez soha nem jött volna össze az én kis agyamon.
2: Nagyon egyszerű, olyan befektetési alapok, vagy olyan befektetési életbiztosítások, amelyek definiálták, hogy csak is zöld tevékenységet, fenntartható tevékenységet folytató intézmények papírjaiba fektetnek. És ezeknek a listája, tehát a zöld pénzügyi termékeknek az elérhetősége a Magyar Nemzeti Bank honlapján egy zöld pénzügyi termékkeresőben elérhető. Már egy picit annyiban Magyarország viszonylag vezetésével, hiszen a Nemzeti Bank a pénzügyi téren a zöld gondolatban élen járó Európában.
1: Egyébként sok mindenben, szóval lehet színni a Nemzeti Bankot, de ez az azonnali átutalás is Magyarországon evidens.
2: Igen.
1: De külföldön annyira nem tipikus.
2: Igen, tehát hogy annyiban van azért segítség, hogy az Európai Uniónak van egy úgynevezett taxonómia rendelet, ez a hierarchia, ami megmutatja, hogy mi a tényleg a európai elvárások szerint is a zöld, sőt ezeknek már különböző árnyalatai is vannak, tehát sötét zöld, az azt mondja, hogy nem csak egyszerűen nem ilyen barna iparba, vagy nem fenntarthatatlan iparba fektetek, hanem kifejezetten...
1: Nem műanyagot gyártok mondjuk.
2: Kifejezetten a hosszú távú fenntarthatóságot szolgáló céget. Az a sötét zöld. Ezeket is meg lehet találni, tehát hogyha ilyen pénzügyi terméket keresünk, és ez fontos nagyon sokak számára, akkor nézzük meg a pénzügyi termékbe is, hogy milyen befektetést veszünk, vagy adott esetben milyen bankhoz megyünk, aki adott esetben vállalja, hogy tőke kedvezményért, amit a Nemzeti Bank ad neki, ilyen zöld hiteleket kínál.
4: Ugye a GVH szempontjában olyan gyakran van probléma az úgynevezett újrahasznosítással, tehát cégek állítják azt, hogy az ő mondjuk csomagolásuk, vagy mondjuk a PET palackok esetében vannak folyamban, és voltak is ilyen ügyeink is, amikor azt állítják a vállalkozások, hogy ez a PET palack az 100%-ban újrahasznosítható. Miközben nem, hát mert például a kupak nem újrahasznosítható, vagy a címke nem újrahasznosítható, tehát el is járt a GVH is szankcionált is ilyen ügyekben.
1: De ez nem szőrszálhatósogatás, hogy a papír.
4: Nem, mert amiről azt állítják, hogy 100%-ban újrahasznosított, akkor annak 100%-ban kell a teljes életciklus, a teljes gyártási folyamat tekintetében megfelelni ennek az állításnak. Ez pont olyan, mint amikor volt, mondjuk, nem tudom, állította valaki, hogy teljes kiérlésű lisztből készül egy péksütemény, miközben az csak 30-40%-ban tartalmazott teljes kiérlésű lisztet. Hát számunkra fogyasztóként, vásárlóként az állítást mi úgy értjük, ahogy az le van írva, a 100% az pedig a magyar nyelv szabályai szerint az teljes.
1: Én egy buta ember vagyok, de én ha meglátok egy 100%-ot rá van írva, akkor én azt gondolom, hogy maga a palack az. Én nem gondolom, hogy a tetőnek is, meg a feliratnak is. Tehát én megeszem ezt.
4: Az hozzátartozik, ráadásul az utóbbi időben már ezt hozzá is kötik gyakorlatilag.
1: Ja, és nem győzzük letékedni.
4: Szinte nem is lehet elválasztani a kupakot a palacktól, vagy hát el lehet, de ugye...
1: De mert inni nem lehet egyébként ettől a micsodától, csak a letépkedett, tehát nem is értem ezt. Ez egy Európai Uniós Igen. Szerintem eléggé vitatható döntés volt, hogy mi ennek a lényege.
4: Akik ezt a döntést hozták, biztos nem próbáltak.
1: Nem isznak palackból.
4: Ilyen palackból, az biztos.
1: Biztos kristálypohárból isznak, de ez már az én rossz indulatom.
0: Facsipesz.
1: Ettünk, ittunk, most meg akkor visszatérünk a puszta anyagiakra. Hitelfedezeti biztosításról fogunk beszélgetni. Binder Istvánt szólítom meg ez ügyben. Ugye azt mondtam, hogy rengeteg, többféle van, és igazából sokan azt se tudják, hogy mire jó ez.
2: Amikor arról beszélünk, hogy egy hitelnél milyen fedezetek vannak a bankszámára és biztosítékként, akkor egy nagyon generálisként használjuk ezt a hitelfedezeti biztosítást.
1: Igen.
2: Pedig gyakorlatilag kétféle ilyen fedezet, ilyen biztosíték van a bankszámára és a mi védelmünkre is egyébként. Az egyik a lakásbiztosítás, ami a lakást védi, tehát hogyha ott tűz történik, vagy valamilyen áradás, bármi, elemi kár, akkor a fedezet értékét kipótolja a biztosító, tehát az egyik a tárgyat, a magát a fedezeti anyagi javakat védi. A hitelfedezeti életbiztosítás az meg a mi életünk, esetleg tartós megrokkanásunk, munkaképtelenségünk esetén ad egy fedezetet. Tehát az
1: arra,
2: az ember...
1: ki legyen fizetve, van, akkor is, ha nincs jövedelme.
2: Ha valami legrosszabb történel velünk, vagy tartósan megrokkanunk, akkor a biztosító a bank számára a teljes hátralévő hiteltartozást megfizeti.
1: Akkor is a munkanélküli lesz valami?
2: Ha pedig munkanélküli leszünk, vagy elbocsátnak minket, akkor egy olyan 6-9 hónapig átvállalja az aktuális törlesztő részleteket. És innen kezdődik igazából a történet, amire a Nemzeti Banknak közbe kellett avatkoznia, és egy konzultatív együttműködés révén a bankokkal sikerült ezt a problémát megoldani. Ugyanis egy kicsit itt is azt láttuk a piacon, hogy nagyon nagy arányban a díjakat, befizetéseket elvonják a fogyasztóktól, akár a 100 forintnyi díjnak 90 forintnyi része is az ügyfélszerzési költségekre, aha, profitra, működési költségekre ment el, és a legkisebb arányban ment el az ügyfelek kárainak a fedezésére. Ezeket a limiteket lejjebb vettük, 20 vagy még több százalékponttal is, attól függően, hogy milyen hitelhez kötődnek ezek a biztosítások, tehát személyi kölcsönhöz ott is bizonyos mértéket meghatároztunk, a babaváronál jelzál a hitelnél pedig jóval kértük, hogy csökkentsék a költségeket. A másik probléma, hogy a hitelfedezeti életbiztosításoknál is azt láttuk, hogy azért a feltételek egy része nem biztos, hogy megfelelő. Nagyon sok kizárás van itt is a biztosítói kártérítésekből. Például azt mondja a biztosító, hogy ön nagyon kockázatos, veszélyes, extrém sportot művelt, azért lett beteg, vagy azért sérült meg, és nem fizetjük a munkanélküliségi biztosítását, pedig valójában vannak biztosítók, akik, hogyha egyedül elmegyek vitorlázni, azt is extrém sportként könyvelték be.
1: Ez a saját tapasztalatod, nem, mert én tudom, hogy
2: de ez egy konkrét feltétel volt. Másrészt pedig van olyan biztosító, ugye nagyon sok, aki azt mondja, hogyha ismeretlen előzmény betegségünk volt, akkor nem fizetnek. Nemzeti Bank azt kezdeményezte, hogyha 2 év eltelt, tehát semmi probléma nem volt az ügyféllel, a biztosító beszedte a díjat, akkor még egy előzmény betegség esetén is legyen kedves a biztosító fizessen. A biztosítókkal, bankokkal ezeket végig tárgyaltuk, és egy nagyon jó egyesség született, tehát az új biztosításoknál ezeket a feltételeket már ez évtől. Az újaknál, a meglévő biztosításnál, igen, pedig a feltételek módosítását 27 január 1-től meg kell valósítani. Még további elvárásaink, kéréseink is voltak, például, hogyha hitelt online ügyfélként meg tudom kötni, akkor a mellé levő biztosítást is köthessem meg. Tehát például ebbe is az ügyfelek számára egy könnyítés szerepel.
1: Mennyire vannak a bankok a biztosítók ajánlataival összefonódva? Ez rossz, hogy összefonódva, mert ugye sokszor volt, hogy én bementem a bankomba, és konkrétan egy lakástakarékot promotáltak, tehát nem kellett hozzá 2 IQ, hogy tudjam, hogy ők össze vannak. Azért kérdezem, mert hogyha valaki ilyen biztosítást akar kötni, de lehet, hogy van jobb is a piacon, mint amit a bank rákényszerít, akkor mi van?
2: Igen. Úgy összekapcsolódik a történet, hogy általában egy banknál akik ügynökként járnak ilyenkor el, azt mondják, hogy ehhez a biztosítóhoz páragyakot nagyon gyorsan meg lehet kötni. Azért alakított ki a Magyar Nemzeti Bank egy digitális felületet, hogy a biztosítók és a bankok az információikat át tudják adni egymásnak, mert megtörténhet az, hogy bizony nekem egy másik biztosítónál van biztosításom, én szeretném azt kérni, hogy ezt fogadja el.
1: Tehát ezt megtehetem.
2: Megtehetem. Aha. Tehát nincs ilyen kizárólagosság, az más kérdés, hogy automatizmusként ez úgy történik, hogy megkötöm annál a banknál, és a bank egyszerre a hitel összeggel, havi hitel összeggel együtt vonja le a biztosítás, hitelfedezeti életbiztosításnak is az összegét, ami jellemzően a piacon egyébként ma az adott törlesztő részletnek egy olyan 4-8%-a, cserébe viszont azért nagyon nagy könnyebbség lehetne a családnak, hogyha tényleg sor kerül rá, és fizetni kell egy nagyon nagy terhet.
1: Tehát akkor nem kötelező azt elfogadni, amit úgy megpróbálnak ránk oktrojálni, hanem van lehetőségünk arra, hogyha mi nekünk van egy másik biztosítónk, vagy tudjuk, hogy valamelyik milyen, mert a család már kipróbált, akkor mi mehetünk.
2: Én azt gondolom, hogy egyszerűbb ugyanazt a biztosítót választani, amit a bank ajánl, de ha látunk jobbat, adott esetben én azt is el tudom képzelni, hogy a biztosítótól indulok el, tehát ő, neki van egy nagyon jó biztosítás, egy fedezete, és amellé választok hitelt.
1: Miért van ennyiféle? Ez annyira, már mondtad, hogy nagy haszonnal kecsegtet, mármint azoknak, akik, tehát az ügynököknek, én kimondom meg a biztosítónak, de miért van ennyiféle? Nem értem.
2: Ugye nagyon sokféle ajánlat van a piacon, és nagyon sok szereplő van, tehát itt azért van egy verseny, ha ezt a javunkra fordítjuk, és ebben a most látható a Nemzeti Bank a jogalkotó is segít, akkor azért szerintem meg tudjuk találni a számításunkat. A részletekre azért mindenképpen figyeljünk, például arra, hogy nem csak ennél a hitelfedezeti életbiztosításnál, de általában másoknál is vannak biztosítók, akik 65-70 évnél meghúzzák a határt, tehát azt mondják, hogy e fölött már nem, vagy csak nagyon szigorú újabb orvosi vizsgálattal, egészségügyi szűréssel vállalják ezeket a további fedezeteket. Ilyenkor megoldást jelenthet.
1: De
2: mondjuk
1: bankok se kötnek gyakorlatilag már nagyobb biztosításokat, tehát lakásbiztosítást.
2: Vagy hitelajánlatot, igen, nem adnak. Igen, igen. De meg tudjuk ezt úgy oldani, hogyha például a gyermekünket, egy fiatalabb családtagot bevonunk adóstársként, és ebben az esetben akkor adott esetben elképzelhető, hogy a biztosító is, meg a bank is adott esetben picit más feltételekkel, de azért vállalja ennek az ódiumát.
1: Vagy nem. Mindegy, igen. Köszönöm szépen.
0: Facsipesz.
1: És befutott már szerencsére Zentai András a hvg.hu főszerkesztője is. Köszönöm, hogy eljöttél. Érdekes témát fogunk feszegetni, sose gondolná szerintem senki, hogy az autós iskolák is nagyon fifikásak. Vagyis örülök, hogy itt ül Ejtman Norbert, mert szerintem érdemes lenne arra fele vizsgálódni kis motor jogosítvány ügyben. Igazából én tudom a történetet, Andi is elkezdett keresgélni, és megdöbbentő eredményre jutott. Szóval
5: köszöntöm a tisztelt hallgatókat, szervusz Kriszta, sziasztok! Igen, hát ugye sokféle kategória van Magyarországon, tehát először is tisztázok, hogy milyen kategóriáról beszélek én. Nemrégiben megjelent erről egy cikkem is. Tehát az a helyzet, hogy Magyarországon ugye akinek már van autóra jogosítványa, az bizonyos kismotort vezethet, más miatt pedig nem vezethet. Alatt, nem? Így van, tehát a klasszikus robogó kategóriát, igen, lehet vezetni. Én magam is ezt vezetem körülbelül 3 éve, és van jogosítványom B kategóriára, nem tudom, 25 éve. Viszont nagyon szeretnék egy kicsivel nagyobb robogót, ami ugye a 125 köbcentis kategória a következő. Aha. Erre viszont már ugye a B kategóriás jogosítvány nem érvényes.
1: Ezt sem tudják sokan egyébként.
5: Azonban rengeteg olyan hír volt olvasható az utóbbi mondjuk egy évben, hogy készül az új KRESZ. Sőt, már el is készült igazából, sőt, társadalmi vitára bocsájtották, sőt, már nagyon sok olyan nyilatkozat volt, hogy hamarosan hatályba lép, amiben volt egy olyan ígéret, hogy a B-kategóriás jogosítvánnyal vezethetők lesznek ezek a 125 köbcentig, és maximum azt hiszem 15 lóerőig.
1: Jó, de most mi a
5: jel? De most az a helyzet, hogy egyelőre nem vezethetők, azonban Nagyon sokféle állítás olvasható az interneten, hogy hogy vezethetünk, mégis vannak-e kiskapuk. Én például egy olyanra futottam rá most, hogy az egyik motor forgalmazónak a weboldalán olvastam, hogy bizony egy 6 órás az Osztrák Autóklub által szervezett képzésen való részvétel után vezethetek 125 köbcentis robogót B-jogsiban, vizsga nélkül.
1: Ez becsapás, nem?
5: Hát ez nem így van. Valószínűleg az történhetett ebben a helyzetben, hogy az adott motorforgalmazónak a nemzetközi honlapján ez meg volt jelenítve, és ezt egy az egybe átültették magyar nyelvre, holott ugye az az igazság, hogy ez valóban létezik ez a képzés, de úgynevezett nemzeti kategória ez Ausztriában. Mint ahogy nálunk is vannak nemzeti kategóriák, például a lovaskocsira, vagy a kerti traktorra, mert ténylegesen, tehát a K kategóriás jogosítvány, az kerti traktorra van, és Magyarországon nemzeti kategória.
1: Akkor
5: lehet
1: én nem vezetettek, ugye?
5: Nem.
1: Csak B-s jogosítvány.
5: Attól függ, ugye van, amit vezethetsz B-jogsival, van, amit nem. De ha nincs B-jogsid, és kerti traktort akarsz vezetni, vagy lovaskocsit, akkor arra egy K kategóriás jogosítványt kell szerezni. Azonban ez csak Magyarországon lesz érvényes, mert nemzeti kategóriának számít. Tehát ha én kimegyek Ausztriába, és ott elvégzem ezt a tanfolyamot, akkor vezethetem a robogót, de csak Ausztriában.
1: Na, és
5: tehát
1: akkor...
5: Magyarországon nem. Magyarországon az a helyzet, hogy el kell menni az autós iskolába, kressz tanfolyamot kell elvégezni. Hiába van B-jogsim, egy speciális, könnyített testnevelés, ugye, mert már van valamilyen jogsim, de akkor is le kell vizsgázni kresszből. Tehát ezt is sok helyen azt írják, hogy nem kell vizsgálni, de le kell vizsgálni kresszből.
1: Ez a lényeg, hogy olyaneket írnak ki az autós iskolák, erre majd
5: térjünk. És annyira bonyodalmasan, meg hát keveredik ugye a marketinges szóhasználata a jogszabály szerinti szóhasználattal, többféleképpen hívják ezt a kategóriát, például B125-nek, vagy A1B-nek.
1: Jaj.
5: Ugye ez A1 kategória, aminek van egy könnyítése azok számára, akik B kategóriás jogosítvánnyal rendelkeznek. Tehát kressz tanfolyam, kressz vizsga, járműkezelési tanfolyam, forgalmi vezetés, és ebből is hatósági vizsga van. Tehát ezzel kapcsolatban is egy csomó olyan állítás van autós iskoláknak a marketing oldalaim, hogy nem kell vizsgázni. De vizsgázni minden esetben
1: nem
5: kell.
1: De ez a fogyasztó félrevezetése, Norbi, nem?
3: Hát abszolút, ugye az autós iskolák is vállalkozások, és itt ez egy vállalkozási szolgáltatás nyújtása van, és azt hirdetik, hogy az nem fel meg a valóságnak, megtéveszti a fogyasztókat, az abszolút tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül.
1: Aha, és akkor ilyenkor...
5: Néhány helyen még olyannal is találkoztam, most nagyon sok ilyet elolvastam, olyannal is találkoztam, hogy ahol azt állítják, hogy van vizsga, de csak az oktató ellenőrzi. De ugye ez nem lehet így.
1: Ez
5: nem
1: a fából vaskodik a című dolog.
5: Hatósági vizsga van, ami jellemzően ugye járműkövetéssel zajlik.
1: Ha persze nem ülnek be mögé.
5: Elől megy az oktató egy motorral, mögötte mennek a jelöltek, nem is feltétlenül egy, hanem akár több, és a vizsga biztos az pedig jellemzően mögöttük egy autóban ül, és aha, akkor ilyen konvojszerűen mennek. Ez jellemzően így működik, hát picit fura is lehetne akár. Na de mindegy, én azt olvastam egyébként utolsó minisztériumi közlésként egy januári cikkben, hogy szeptembertől valószínűleg már lesz új kressz, és abban valószínűleg benne lesz ez a könnyítés. Tehát aki most akar A1B jogosítványt csinálni, annak azt javaslom, hogy néhány hónapot várjon. Bár hát most ugye új országgyűlés lesz, tehát elképzelhető, hogy tolódni fog ez a nek az elfogadása.
1: A lényeg
5: ezt még
1: az,
5: nem tudjuk.
1: Hogy jelenleg ez a helyzet, és az, hogy félrevezető megnyilvánulások, vagy nem is tudom, mik vannak az autós iskolák házatáján. És én már is Bálinthoz fordulok, a GVH oldaláról hogy néz ez ki?
4: Igen, én csak érdekességet jegyzem meg, hogy a GVH múltjában, praxisában volt egy autós iskola kartel ügy, tehát az autós iskolák is volt, hogy karteleztek.
1: Vagyis
4: pontosan
1: ugyanolyan áron dolgoztak.
4: Ez egy több mint 10 éves ügy. Egyeztették az áraikat és a tanfolyamok díjait ezek az autós iskolák, és így felverték az árakat, magasabb árakat okozva a fogyasztóknak, és a GVH lefülelte ezt az autós iskola kartel. Kartelt. Összesen több mint 20 millió forint bírságot is kiszabott egyébként.
1: De nem most, hanem jóval korábban.
4: Ez 2014-ben zárult ez az ügy, de hogy volt a GVH praxisában ilyen, tehát van, hogy az autós iskolák azok a versenyjogi szabályokat is megsértik, és
1: ugye nem ismerik.
4: Figyelniük. Hát itt jól ismerték, mert itt bizonyítottuk, hogy egyeztettek egymással. Uh-huh. Tehát itt konkrét bizonyítékok voltak arra vonatkozóan, hogy ők egyeztették ezeket a tanfolyami díjakat, és így okoztak magasabb árakat a fogyasztóknak.
1: Ilyenkor egyébként hova érdemes bejelentést tenni, vagy most már a fókuszotokba került, tehát a gazdasági versenyhivatal, vagy a fogyasztóvédelmi hatóság az illetékes?
4: Hát nyilván, hogyha egy ilyen, akár egy kereskedelmi gyakorlat országos kiterjedtségű legalább 3 megyét érint, vagy mondjuk az online térben olyan nagy látogatottsága felületeken valósul meg, akkor ugye a gazdasági versenyhivatal illetékes, amennyiben nem, de ezt majd Norbert biztos elmondja, akkor a kormányhivatalok lehetnek, vagy van illetékesek ebben a helyi ügyekben. Amennyiben valakinek ilyen tiltott piacfelosztás vagy egyeztetésre vonatkozó gyanúja van, a GVH-nak van egy kartel chat alkalmazás, ez a honlapunkon elérhető, ahol lehet bejelentést tenni bármilyen ilyen tiltott együttműködéssel kapcsolatban, akár névtelenül is meg lehet ezt tenni, és a kollégáim minden ilyennek utána járnak és végére járnak.
3: Igen, egyébként a megtévesztés kapcsán pedig akár az NKFH-hoz, GVH-hoz, kormányhivatalhoz is bejelentésre lehet érni, aztán majd a hatóságok egymás között ledílelik egyébként, hogy most kinek van hatásköre és ki fog konkrétan eljárni, de a fogyasztók ilyenkor tényleg éljenek bejelentéssel nyugodtan.
1: András, mennyire kiterjedt volt az, ahol te végignézted ezt, tehát csak azért, hogy végül is ki fog erre rá harapni.
5: Egyébként érdekes, amit az előbb hallottam, mert az egyik ilyen autós iskola, ahol teljesen megtévesztő információk voltak, pont egy győri.
1: Lehet, hogy ugyanazok, akiket...
5: Elképzelhetőnek tartom, most nem fogok itt neveket mondani, de elképzelhetőnek tartom. Hát a legnagyobb probléma ezzel az, hogy nagyon sokféle az információ.
1: Hát persze,
5: tehát, hogy ahány, ugye én azt gondolnám, hogy minden autós iskolának az oldalán gyakorlatilag ugyanannak kéne leírva lennie, de nem ugyanazok vannak leírva, hanem sok különféle információ.
1: Árba térhetnének csak
5: aminek egy része igaz, másik része félig igaz, a harmadik része pedig egyáltalán nem igaz. Tehát azt, hogy nem kell vizsgálni, ez abszolút nem igaz.
4: Gyakran alkalmazzak egyébként az autós iskolák az árakra vonatkozó állításokat, mondjuk piacelsőségi állításokat, hogy én vagyok a legolcsóbb, vagy az a legjobb ár, vagy a legalacsonyabb ár. Hát ha ez így van, és valóban ezt felmértés, hogy olyan piackutatás van a birtokában, ami bizonyítja azt, hogy az adott piacon biztos, hogy a legolcsóbb, de ha ez csak egy ilyen marketing szlogen szintjén alkalmazza, hogy ők a legjobb árat biztosítják, meg a legolcsóbb árat, hát azt tapasztaljuk, hogy általában ezek nem megalapozottak, ezek az állítások, ezek mindig piacelsőségi állítások. Ez is tiltott, a GVH eljár ilyen ügyekben is, amikor a vállalkozások ezt állítják.
1: De sokszor olvassuk sok minden kapcsán, hogy ő a legolcsóbb, igen?
5: És ugye, ami még tök érdekesebben, hogy van, aki azt állítja, hogy 2 óra alatt meg lehet szerezni a jogosítványt. Mert a jogszabály nem határozza meg, mint ahogy például a B kategóriás jogosítvány tanfolyamánál, hogy hány órát kötelező vezet. Itt ilyen nincsen. Tehát elméletileg, hogyha én már úgy megyek oda, hogy tudok mindent, akkor akár 1 óra vezetés is elegendő lehet, de a gyakorlatban ezt nem kell elhinni szerintem. Tehát egy 6-8 órát az ember nyugodtan kalkuláljon, ameddig ezt meg tudja szerezni.
1: Hát ez nonsensenek tűnik nekem ez a 2 óra. Hát érdekes volt viszont itt, és most be kell fejeznünk a műsort.
5: Köszönjük szépen.
1: Én ígérgettem üdülési jogot, de a hallgatóknak most mondom, hogy a jövő héten ezzel fogunk kezdeni, mert nagyon sokaknál kiveri a biztosítékot. Köszönöm szakértői vendégeimnek, hogy itt voltak, név szerint Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, Ejtmar Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, és a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője, mégpedig Horváth Bálint, és el ne felejtsem a hóvége.hu főszerkesztőjét, Zentai András, de hát ő az utolsó a névsorban, mert Z betűvel kezdődik. Már mindenki mutogat, hogy el ne felejtsem, hogy ő is itt volt. A mai műsor ezzel véget ért, akinek van kérdése, panasza, az forduljon hozzánk, e-mailben teheti meg, facipes2025@gmail.com. Ide várjuk a megjegyzéseiket, panaszaikat, és egy kis türelmet szeretnék kérni, folyamatosan földolgozunk, lesz olyan műsor, ahol majdnem csak ezeket a kérdéseket fogják megválaszolni a szakértők, még pedig nem is soká. Most már tényleg vége van a műsornak, Bicó Tamás volt, akivel ezt elkészítettük. Nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, legyen további szép napjuk. Törtei Takács Krisztát hallották, viszlát!

0: Felesport. Felesport, fele háttér. Sporthírek és egyebek az elmúlt hétből. Felesport. Fele info, fele vélemény, de az egész
1: akkor
0: öröm, mint a sport.
2: Igen, egyelőre hárman leszünk, hallották Borsi Lászlót, aki úgy szól bele a mikrofonban, mint a életében először ülne. Én, de természetesen
1: ez sem. Nem még a főcím.
2: És itt van velünk Tornyi Barnabás is. Szervusz, Barna. Hát ez most nem szól.
1: Szia, Barna.
2: Ez most nem ott szól. Tedd le, kérlek szépen, újra hívlak, jó? Na mindegy, hát majd megpróbálkozunk. Ilyen se volt még, hogy nem sikerült a hívás, de akkor megpróbálok egy másik lehetőséget. Addig azonban kezdjük el, míg hívom Tornyi Barnabást, avval, hogy gyászol a magyar futballvilág.
1: Igen, azt gondolom, hogy ez a főhír, a tegnapi napnak a főhíre. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Sajnálatos eseményről kell beszámolnunk, de sajnos várható volt, hiszen tudtuk, hogy Fazekas László Kapa népszerű nevén súlyos beteg, és hát igazából tudtuk, hogy nem sok van neki hátra. Fantasztikus játékosról van szó egyébként, aki az ember nem kell, hogy Újpest drukkel legyen ahhoz, hogy elismerje az ő tehetségét, meg kvalitását. Ugye a Fazekas, Göröcs, Bene, Dunai 2, Zámbo csatársor az legendás volt, és hát Fazekas László még talán az egyik legkülönlegesebb volt. Érdekes egyébként elmondani róla, hogy a Fradiba jelentkezett ő elsőként, de a Fradiban nem kellett, hát általában azért nem kellett, mert nem volt már hely fiatal korában, és akkor gondot átmegy a Megyeri útra, ott viszont azonnal szükség volt rá, és hát 92-szeres válogatott volt. Volt egy érdekes nyilatkozata régebben, hogy furcsa lenne, hogyha meghaladná Bozsik Józsefnek a 100 válogatottságát, hát most Zsuzsák ezt meghaladta.
2: Na most akkor teszek közben egy újabb próbát. Egyfelől úgy látom, hogy itt van velünk Sinka László, ha egyáltalán ő hall, illetve ha mi halljuk őt. Itt vagy-e, Laci? Ez egy kicsi gond, hogy te hallasz minket, de mi nem hallunk téged. Valami zűr van a dologban, pedig mindig hasonló módon telefonálok. Nem tudom, hogy mit tehetnék. Na mindegy, arra az kérésem, aztán többet ezt nem fogom mondani, hogy megpróbálok rendes telefonon fölhívni titeket, de hát az csak külön-külön fog sikerülni. Úgyhogy addig mi itt szóval tartjuk a nagy érdeműt. Azaz önöket, kedves hallgatók, és hát arra jöttem rá, hogy még én sem mutatkoztam be. Fodor János vagyok, és abban bizakodom, hogy egy zene után majd valamilyen megoldást találunk. De mielőtt újra próbálok telefonálni és zenélni, még maradjunk egy kicsit Kapánál. Ugye, ami a Fradinak Szőke, Varga, Albert, Rákosi, Fenyvesi, az Újpestnek Fazekas, Görös, Bene, Dunai, Zámbó.
1: Vagy a Vasasnak a Molnár, Puskás, Farkas, Fischer, Korsos.
2: És hát azt kell mondanom, hogy az én évsoromból ma már csak Rákosi, Dunai és Zámbó van közöttünk.
1: Így van.
2: Igen. Szomorú, valóban szomorú, hogy bármennyire szeretett volna, mert arról rebesget, vagy azt mondták sokszor, hogy szeretett volna visszajönni edzőnek, ide nem sikerült. És ez tényleg olyan furcsa dolog, hogy a mi nagy tehetségeinkkel hogy bánunk, bár én nem tudom, hogy ő jó edző lett volna, vagy sem. Minden esetre még annyi érdekességet hadd mondjak el, hogy május 15-én, vagyis bő egy hét múlva lesz kereken 50. évfordulója annak, hogy a kettős rangadók történetének, mert volt ilyen, külön hosszan lehetne beszélni, szóval a kettős rangadók történetének legtöbb gólját hozó mérkőzésen 76-ban a Népstadionban, én ott voltam, az Újpest 8-3-ra győzte le a Ferencvárost. És hát azért az egy elképesztő dolog, hogy Fazekas egymaga 5 gólt lőtt a Fradinak. Boldog régi szép idők, legalábbis akkor az én családomban, csak zárójeles megjegyzés, valaki az Újpestnek drukkelt, és én emiatt, bár soha semmelyik csapatnak igazán nem voltam drukkere, de hát én is nagyobb szimpátiával viseltettem a Dózsa iránt, és akkor furcsa ugrás az időben, 50 évvel később az én unokám az Újpestbe játszik.
1: Milyen érdekes, és milyen poszton egyébként? Csatár, ugye?
2: Igen.
1: De nem a Fazekas Laci helyén, tehát nem szélsőként, ugye? Vagy
2: de,
1: igen?
2: De,
1: igen?
2: De, mind a két szélen játszhatják.
1: És olyan vékony dongájú, mint a
2: nem,
1: kapa?
2: Nem. Na, most akkor egy kicsit zenélünk, mondom Borsi Lászlónak, és akkor közben nyugodtan megpróbálok telefonálni, mert ez időt ad nekem arra, hogy megpróbáljam rendezni a vonalainkat.

0: Hát most megpróbáljuk, hogy sikeredik-e a kapcsolat. Szólítom Tornyi Barnabást, itt vagy-e, hallasz-e minket?
1: Jó napot, szép napot minden hallgatónak, szevasz!
0: Igen, most téged hallani lehetett, köszönöm. Sinka László.
2: Én is itt vagyok, mindenkit szeretettel üdvözlök.
0: És sikerült, is. Sikerült. Nagyon jó zenét elalkítottam. Borsi László, Fodor János a stúdióban, és mint önök hallották is technikai problémák után, Sinka László és Tornyi Barnabás pedig távolból, de itt van velünk. Még egy női hangot is hallok, sajnos ő nincs velünk, nem tudom, hogy ki valahol, ő is beszél. Egy-egy mondat, de tényleg csak egy mondat Kapáról, aki 78 éves korában meghalt, azaz Fazakas Lászlóról, mi itt már beszéltünk róla elég hosszasan, hogyha valamit hozzá akartok tenni ehhez a szomorú hírhez, akkor tegyétek meg. Tornyi Barnabás.
1: Nyugodjon békében, én vele nőttem föl, vagy rajta nőttem föl, vagy általa szerettem meg, és az Újpesti Dózsa által szerettem meg a focit, mert a Fazakas Dunai Bene Zambó, a Dunai kettőnek mondták, Zambó csatársorral és a középpályásokkal, meg 102 gólt rúgva egy szezonban, imádnivaló volt az ő játéka. Hát én szerintem még ő se tudta, hogy mi lesz a cselének a vége, de úgy tudott cselezni, és szenzációs volt. És emellett még jó ember, azt sajnálom, hogy soha nem kapta meg a lehetőséget, hogy nagy a szövetségi kapitány legyen. Nyugodjon békében, és részvétem a családnak.
0: Sinka László.
2: Én is végtelenül sajnálom, mert gyakorlatilag mi egy ilyen, mondjuk azt, hogy relatíve egy közelebbi korosztály vagyunk, és a magyar válogatottban ugye 92 alkalommal szerepelt, ez önmagáért beszél. Sokszoros bajnok, hatalmas fazon volt, egy jó figura, egy nagyszerű, csodálatos labdarúgó. Igazán fáj érte a szívem, és nagyon-nagyon sajnálom, hogy elment.
3: És ezüstcipős, bocsánat, ezt mondjuk el, hogy ezüstcipős egyébként.
0: Igen. Na, akkor maradjunk a futballnál, szomorú hír után jöjjön a Bajnokok Ligája, két mérkőzés egymást követően. Az elsőről lesz könnyen beszélni, mert alig van mit mondanunk róla. Sőt, egy nagyon híres svéd futballista, Snyder, azt mondta, hogy az UEFA-nak be kellett volna szüntetnie a BL meccset a 35. percben, kellett volna egyet telefonálniuk Londonba és szólni a csapatoknak, hogy vége, menjenek le a pályáról. A Bajnokok Ligája döntőjét a Bayern és a PSG játsza, ezt mondta nem is svéd, hanem a holland futballista, utalva arra, hogy az Arsenal és az Atletico Madrid párharcán sem az első meccsen, sem a második első fél idejében nem történt sok említésre méltó akció. Egy biztos, az Arsenal hazai pályán egy góllal nyert, és története során másodszor bejutott a BL döntőbe. Hát akkor azért Tornyi, azt gondolom, hogy úgy illendő, hogy téged szólítsanak meg először.
1: A mérkőzés nem ütötte meg azt a szintet, amit elvár egy szurkoló. Csak hogy, ha én kispadon ülök, mint edző, ha ott vagyok a pályán, mint játékos, ha az enyémeket akarom kiszolgálni egy döntővel, akkor majdnem más kifejezést használtam, de nem nagyon érdekel, hogy neked mi a véleményed a játék minőségéről. Mi a minőség? Az a minőség, hogy döntőt játszhatok a Bajnokok Ligájában. Az más kérdés, hogy tessék szíves lenni a focit olyan tartalommal megtölteni, ami egyébként szórakoztat. De mi szórakoztat engem? Az eredményességem, mert profi szinten sportolok. Tehát biztonsággá teszem egy előző mérkőzés eredménye után, biztonságá teszem a védekezésemet, és addig játszok, szórakozok, húzom az időt, amíg az ellenfél egyszer csak a tehetetlenség miatt, a sok érvénytelen kísérlet miatt azt mondja, hogy ez nekem ma nem megy. És nekem a passzív focival, a nem szórakoztató, a döcögő játékkal van egy budapesti döntőm, és az Arsenal esetében pedig 20 év után. Tehát ezt a sanszot föláldozni arra, hogy gyerekek, csináljatok már valamit, mert nem szórakozik 2 milliárd ember, hát az engem nem nagyon érdekel.
0: Igen, engem érdekel. Sinka László.
2: Igen, érdekes okfejtés volt, és különleges. De azt hiszem, hogy, hogy ez a haladlan nagy tét azért rányomta abszolút így a bélyegét, és azért, és persze lehet végig majd arról beszélni, meg egy csomó olyan pillanatot elemezni, hogy a bíró itt hibázott, vagy melyik bíró, melyik meccsen, hol és mit hibázott. Ugye nyilván azért az edzők majd a játékosaikat is ki fogják elemezni. Például van, aki a kapusát dicsérni fogja, a másik pedig valószínű, hogy kevésbé. De hát ez egy ilyen játék, ez egy fantasztikus dolog, és amit Barna mondott, hogy 2 milliárd körüli, esetleg, ha remélhetőleg nézte, de ha kevesebb, akkor is, önmagában a tét eszelős volt, hogy Budapestre jutni a döntőbe. Hát ez ugye a PSG-nek fényesen sikerült, az Arsenal meg, ahogy mondtátok, 20 év után bejutott, és az összes többi ilyenkor már ezt követően, ahogy én láttam eddig a világversenyeket, mondjuk például a kézilabdában, az már mind-mind másod-harmadlagossá fog válni.
0: Igen, a tét az óriási, a döntőbe jutás egy nagy dolog, de hát a pénzről is akkor beszélnünk kell, tehát azért, aki a döntőbe jut, az már nagyon-nagyon sok pénzhez jut. Éppen azért, mert ennyi néző van, éppen azért, mert ennyire népszerű ez a sport, és hát nagyon-nagyon kifizetődik a BL-ben elindulni, tovább jutni, bármeddig is eljutni, lásd Ferencváros, de hát hogyha eljut egy csapat a döntőig, az ott már nagyon nagy pénzről van. Szóval én ezzel együtt azt gondolom, és ezzel adom át Borsi Lacinak a szót, azt gondolom, hogy biztonság ide, biztonság oda, értem én a logikáját, de azért ez egy olyan cirkusz, hogy a megváltott jegyekért teljesítmény kéne, látvány kéne. Én legalábbis ezt gondolom, pontosabban gólok kellenének.
3: Igen, én is azt gondolom, hogy amit Barna mondott, hogy az egy szakmai és egyben üzleti megközelítés. Ugyanakkor egyetértek veled, Foci, hogy nem baj az, hogyha van egy minősége a játéknak, amit a kívülálló néző, az a 2 milliárd esetleg még élvezhet is. Tehát én megértem, amit Barna mond, hogy a fenében, hát persze. Tehát én lennék az edzője az Arsenalnak, meg az Atlético Madridnak, akkor egy dolog érdekelne, jussak be a döntőbe, akármilyen játékkal. Nem biztos, hogy szimpatikus lesz nekem. De ez nyilván nem érdekli az edzőt, abban az esetben, hogyha bejutott a döntőbe, mert ő lesz az Isten. Nehogy Isten meg is veri esetleg a PSG-t.
0: Jó, hát természetesen Barna is imádja a szép játékot, a futballt, hiszen a legutóbbi Párizs-Bayern meccsről mennyit áradoztál, ugye, Barna, és neked is ez hallatlan fontos, én tudom, de hát ez rögtön akkor át is vezet a visszavágóhoz már, mint hogy mikor a Bayern fogadta a párizsi csapatot, és mindössze egy gólos előnye volt a párizsi csapatnak. Erről a meccsről mi a véleményed? Azt tudjuk, hogy az előző, az 5-4-es, az egy fantasztikus, egy csodálatos ünnepe volt a magyar, de hogy a magyar, sajnos nem a magyar, a futballnak. Na, Barna, milyen volt szerinted ez
1: abba, a... Abba kapaszkodnék bele, amit az előbb mondtál, az, hogy az előző mérkőzésen azt a nyílt játékot, azt a nem feladást, és olyan szavakat használtam, hogy én abban a fociban szocializálódtam, de a szocializálást azt lehet szociali máshogy is folytatni.
0: Ebben ne bonyolod.
1: Amikor a langyosság kifizetődő volt, amikor nem érdemeinek megfelelően, amikor számon kérhető volt az akarat, a számon kérhető volt az, hogy miért tojsz be, hogy a harmadik percben gólt kapsz, vagy miért hiszed azt, hogy a babis hús, amikor a harmadik percben gólt rúgtál, és akkor jaj, ha így fújna a szél meg, ha stb. Olyan meccset láttunk, és nem akarom ismételni önmagam, mert aki hallotta, aki nem, hogy szenzációs volt. És 3 gólos előnyből lett 1 gólos előny, ami azt hittük, hogy az még behozható, és erre játszották a második percre, vagy a második mérkőzést úgy, hogy a harmadik perc megint döntő volt, a később derült ki, hogy döntő volt. De én szerintem megérdemelt volt a döntőbe jutott két csapatnak a pozíciója, hogy Budapesten találkozzanak. Egy picit itt megint szubjektív vagyok, mert azt gondoltam, hogy azok a szurkolók, akik jönnek Angliából, azok, hát lehet, hogy fölfordítják a várost, de nagyon-nagyon emlékezetes lesz nekik, meg nekünk magyaroknak is, hogy Budapesten van a BL döntő, és változatlanul te egy kicsit kitértél arra, hogy micsoda pénz a döntőbe jutás. Én meg még mindig ragaszkodom ahhoz, hogy milyen úton érem el a profi sportnak a leglényegesebb szegmensét, az, hogy döntőbe jutok, vagy győzök. Tehát itt én nem hiszem, hogy valakinek eszébe jutott volna az, hogy ebben az esetben akár a PSG-nek, akár a Arsenalnak, hogy most hú, most kapunk, mit tudom én, millió eurókat, vagy nem. Egy sportember, aki ezen a szinten azt mondja, hogy mindegy, hogy milyen áron, egy picit megjegyzem, és tényleg úgy van, hogy szeretem élvezni a jó játékot, amit tegnap este nem volt részem benne, de ugyanakkor azt mondom, hogy kérem, fogjatok velem kezet, gratuláljatok, megyünk Budapestre. Az angol szurkolók jók lesznek, a francia szurkolók sokan lesznek, a Magyarország meg fog birkózni ezzel a feladattal, Magyarország hírét viszik, és két jó csapat, ott már nem lehet taktikázni. Egy meccs, döntő, kupa, vagy ezüstérem, kész.
0: Hogyha már itt említetted az angol szurkolókat, akkor egy adat, az UEFA 16.824 jegyet különített el az Arsenalnak.
1: És 30.000-en fognak jönni állítólag, a terekre.
0: Állítólag 100.000-en vagy még többen. De ugyanakkor azt is el kell, hogy mondjuk, hogy nagyon drága lesz nekik idejönni. Tehát azt olvastam, hogy minden idők legdrágább BL döntője. Egyrészt a közlekedés miatt nagyon-nagyon fölmentek a direkt budapesti repülőjáratok árai, de gigantikusan. Úgyhogy már azt tervezgetik, hogy mi lenne, ha Bécsből utaznának, mi lenne, hogyha ha más városba szállnának le, és úgy jönnének. És hát a szállodai árak is az égbe szaladtak. Sőt, hát már azt nézik, hogy 30-40-50 kilométeres körzetbe hol lehet szobához jutni. Na majd meglátjuk, remélem, hogy törni, zúzni nem fognak. Tehát akkor BL a Bayern meccsére reagál Sinka László.
2: Hát igen, azután, amit az első mérkőzésen láttunk, meg tapasztaltunk, nyilván egy kicsit keserű a szánk íze, hiszen azt hittük, hogy itt is mekkora őrületes meccs lesz, talán potyognak a gólok, bár azért azt abban biztos voltam, hogy nem lesz 9 gól, szinte nem tudom miért, csak úgy éreztem, hogy ez egy sokkal statikusabb mérkőzés lesz. Ez volt a baráti körben a beszélgetésünk, hogy erre talán nem is lehet számítani, és hát tényleg így lett. És én megértem azokat a hangokat, az a legvilágosabb, hogy minőség, minőség, minőség, de a játékosokat, meg az edzőiket is meg kell érteni, hogy a győzelemért hajtanak, és ha az a minőség rovására is tud menni, megy is, egyébként legtöbbször arra megy szerintem, akkor ott a mérkőzésről szól az egész, és annak a megnyeréséről minden a körül összpontosul. Ez az összes labdajátékban szerintem így van. A labdarúgás ugye az egész csúcsok csúcsán van, és ezért még nagyobb elvárásokat állítunk vele szembe, meg gondolunk. Minden pillanatra számítunk. Azért ne feledjük, itt azért csomó olyan fantasztikus, finom, gyönyörű megoldás volt ezen a meccsen, vagy mind a két mérkőzésen, amit jó volt látni és jó volt nézni. Nem az a futball jött vissza olyan minőségbe, amire mindig számítunk, meg vágyunk. Azért nagyon örülnék, ha egyszer, majd azért kellene sopánkodnunk, hogy egy magyar csapat ebben a közegben közelbe kerül, mert az lenne az igazi öröm számunkra. Még akkor is, ha nem Budapesten lenne a BL döntő.
3: Én egy más aspektust vennék elő, mert mindent elmondhatok a meccsekről. Igazából a játékvezetés, de azon belül is a kezelések megítélése elképesztően zavar egyébként, hogy nem egységes. Miközben ezt lehetne talán egységesíteni, hogy a megítélés a kezeléseknek a büntető területen belül nagyjából hasonló legyen.
0: Mert ha szabad közbeszólnom át, ha valaki nem látta a mérkőzést, volt egy olyan eset, amikor egy felszabadító lövés, tehát nem támadásról beszélünk, a 16-oson belül a saját játékos, a Vitinha volt, a saját játékosát találta el, és a kinyújtott karját. Ez teljesen egyértelmű volt, és mindenki fölhördült, hogy hát ha ez nem 11-es, akkor... De nem 11-es. A szabály szerint ugyanis utána néztem, nem számít kezezésnek, ha egy csapattárs által elrúgott labda, tehát csapattárs által elrúgott labda kézre vagy karra pattan, kivéve, ha a labda közvetlenül az ellenfél kapujába kerül, vagy a játékos közvetlenül utána gólt szerez. Ebben az esetben közvetlen szabadrugást ítélnek a másik csapat jobbára. Tehát ez esetben jól döntött, szabályoknak megfelelően döntött.
3: De értelmetlen szabály.
0: Az egy másik kérdés, de jó, de a szabálynak megfelelően döntött.
3: Igen. De nem ez az egyetlen, ami téves megítélés, de ha végignézzük a meccseket, nem csak a BL meccseket, hanem a különböző nemzetközi meccseket, hát egészen ellentétes ítéletek vannak, főleg a kezdődések kapcsolatban. Régen ugye az volt a szabály, hogy...
0: A vétlen kezelés.
3: Vétlen, igen, szándékos, vagy igen. Tehát ezen a legegyszerűbb, ezt azért meg lehet ítélni, el lehet dönteni, valaki beleüt a labdába, vagy nem üt bele a labdába. Ilyen egyszerű szerintem. Nem tudom, Barna, te hogy látod ezt?
1: Jó, hogy ezt szóba hoztátok, mert a döntés, és főleg azért, mert nagyon korrektül elmondta János a szabályt, az ide vonatkozó szabályrészt, jó döntés született. Engem egyetlen egy dolog zavar, illetve sok, de nem mutatom a hallgatókat. A legfontosabb az, hogy van egy VAR. A VAR azt mondja, hogy ott van előttem 12 monitor, engem nagyon jól megfizet az UEFA, 10 megyünk, annyian megyünk, mint egy csapat játékosai, hogy játék vezessünk. Asszisztens vagyok, negyedik bíró vagyok, árnyékbíró vagyok, VAR döntő vagyok, mit tudom én, mi minden döntő vagyok. Lenne a technika, ami kimutatja azt, amit látunk, és rosszul ítél a bíró, és azt mondja, hogy nem avatkozhatok be. Mert van egy olyan alszabály, amikor szent és sérhetetlen a pályán lévő játékvezetőnek a döntése. Hát akkor miért megyek el otthonról? Hát akkor ne legyen VAR. Akkor ne legyen. Mi az, hogy nem? Hát 9-en látjuk játékvezetők máshogy, mint a vezetőbíró. Miért sértődne meg a vezetőbíró, ha azt mondja a másik 8, hogy rosszul láttad, és nem avatkozhat be, mert a szabály azt mondja, hogy bizonyos szituációkban sárgalapnál nem dönthet máshogy, bedobásnál, szögletnél nem dönthet máshogy, miközben a jogtalanul megítélt szögletből gól lesz, a sárgalapot nem vonhatja vissza, mert utána, és a többi, és a többi. Engem ez idegesít, hogy van a technika. Annyira le kellene egyszerűsíteni, mint a vívásnál, ott a lámpa zöld vagy piros, találat vagy nem találat, kész. És ott vannak 10, és azt mondják, hogy hát így döntött az, aki nem jól látta.
0: Jó, hát azért a vívásnál is állandóan kimegy, megnézi a bíró a képernyőt.
1: Igen, rossz példát mondtam, igen.
0: Ez speciál nem volt jó példa, de egyetértek veled, vagy meg kéne szüntetni a VAR-t, és egy személybe felelősséget a bíróra tenni, vagy a VAR döntése kell, hogy mérvadó legyen, én is ezt gondolom, és itt egy ilyen begyes egyvelekben. Menjünk tovább.
3: És megőrizni nyilván a gól lehet. Tehát a gólvonal technikát megőrizni, mert az jó. Igen.
0: Menjünk tovább, jó? Sinka Laci, hozzád fordulok először. Idézni fogok kézilabda mérkőzéssel kapcsolatban, neveket nem mondok hozzá. Ez a sport. Megint elképesztőt nyújtottunk egy top csapat ellen. Tavaly egy góllal estünk ki, most hetesekkel. Vagy a másik idézet. Nagyon közel jártunk a döntőhöz. 120 percen át küzdöttünk a Berlinnel, ott játszik a világ legjobbja is, de így kiesni nagyon fáj. Szóval arról a mérkőzésről akarok én beszélni, a ti segítségetekkel egy kicsit, ahol ez a fájdalom jelen van, de ugyanakkor mégiscsak tudomásul kell venni, hogy gyengébbek voltunk. A Veszprém 2022 óta nem tud túljutni a negyed döntőn a Bajnokok Ligájában, kézilabdáról beszélek. A csapat ebben a szezonban a Magyar Kupát már megnyerte, míg a bajnokságban a Szeged ellen vívja majd ugye a bajnoki döntőt. De miért nem tud tovább jutni? Hol van az a gát? Miért van az a gát? Kérdezem én tisztelettel Sinka Lászlót. Mi akadályozza meg a világ egyik tényleg legjobb csapatát, a Veszprémet, hogy tovább jusson a negyed döntőn?
2: Az első az, hogy tényleg a világ legjobb, egyik legjobb csapata, vagy pedig a világ egyik leggazdagabb csapata. A kettő között mindig van különbség. Látjuk ezt mondjuk például a labdarúgásban is, hogy mekkora különbség.
0: Akkor ezt rakjuk a helyére, nem gazdag csapat? Rakjuk a helyére, nem nagyon gazdag csapat a Veszprém?
2: Nem, a világ egyik leggazdagabb csapata, akkor... de ebből nem következik egyenes ágom, vagy ad abszurdum direktbe, hogy ezzel még bejut a, egyébként a világ legjobb csapatai közé, az ugyanis nem más, mint a Bajnokok Ligájának a döntője, amit még több évtized, másfél évtizeddel, több mint másfél évtizeddel ezelőtt kezdtünk el az Európai Szövetségben úgymond megszervezni, megcsinálni, és Kölnbe van mindig a döntő. Igen, hiányzik az a plusz, ami szerintem most már olyan visszatérő dolog, és ez nagyon fáj. Nyilván a játékosoknak fáj a legjobban, meg a csapat körül dolgozóknak, hiszen most tényleg milliméterekre voltak, de a milliméter meg az öt gól között csupán az öt gól a különbség, ellenben a végeredmény pontosan ugyanaz. Ez azt is jelenti, hogy ilyenkor a végtelen csalódottság van mindenkiben. Persze sokan majd fel fogják ezt hánytorgatni, amit én is megemlítettem, hogy bezzeg a pénztárca meg máshogy van, máshogy működik. Ettől még nem automatizmus, hogy valaki bejusson a Final Four-ba, fociban sem, és kézilabdában sem. Nagy fájdalom ez nekem is, mert egy időben az alap volt, hogy mindig bejut a Veszprém a Final Four-ba, sőt ott volt már egy alkalommal, amikor már biztos győztesnek számított 9 gólos vezetéssel, és milyen az élet, azt sem hozta. Úgyhogy én is csalódott vagyok, hogy nem jutott be, és úgy tűnik, hogy a Szegednek meg hát egészen minimális, vagy talán még matematikai esélye sincs a hazai mínusz 7 gólos vereséggel. Nagy dilema ez mindenkinek ilyenkor, pedig annyira szerettük volna azt látni, hogy ott van a Final Four-ban egy magyar csapat. Szerencsére a nőknél a győriek ott vannak, és az is éppen pont Budapesten lesz.
0: Csak egy szerény, egymondatos választ adja arra a választ, a kérdésemre, hogy te részese voltál annak, hogy ez a fajta küzdelem a BL kialakuljon annak idején?
2: Igen, mert én tagja voltam a végrehajtó bizottságnak az Európai Szövetségben 16 évig, és akkor dolgoztuk ki ennek a formáját, és addig BEC-nek neveztük egyébként, nem BL-nek, és amikor jött ez a lehetőség, és Köln városával kirajzolódott a megegyezés egyértelműen, akkor én az elsőtől kezdve igen, ott voltam benne, mi hoztuk a döntést. Igen, hát egy fantasztikus dolog volt ennek az alakulásakor már benne lenni ebben a csapatban.
0: Lengesd meg a kalapodat, légy szíves, Barna, jó? Sinka László előtt.
1: Igen, igen.
2: Nem,
1: ez teljes mértékben igaz, és jó ilyen pozícióban lenni, jó így rálátni az egészre, illetve hát a korábbiakban alakítani ezt, ami most van. És említettem már ebben az adásban, hogy amikor még a tojáshéj volt rajtam, akkor Juventus meccsen csápoltam a lelátón az újpesti Dózsának a Juventus elleni meccsen, éppen kapa miatt, Fazekas Laci miatt mondtam ezt, és élemedett korom, amikor kezdődött, akkor volt az, hogy jaj, de jó, hogy Final Four-ban van a Veszprém, jaj, de jó, hogy kupa, jaj, de jó, hogy a német csapat ellen meg minden, mert az az életemnek az a szakasza, amikor sikerrel együtt járt az, amit fölépítettek úgy, hogy veszprémi kézilabda, és ezek a hát, hogy mondjam, sikerek most nem párosulnak az anyagi helyzettel, amit egyébként nem tudok, hogy milyen körülmények között vannak. Egy dolog biztos, hogy tudom, hogy az Audi miatt a győri női kézilabda jó pozícióban van, azt tudom, hogy a Veszprém jó pozícióban van, azt tudom, hogy ahova teszik a pénzt, vagy van a pénz, vagy a szponzorok bejelentkeznek, vagy éppen állami dotációt kap egy-egy csapat, az nem automatikusan, mint ahogy a tegnapi mérkőzés is mutatta, nem automatikusan jár a Final Four-ral, vagy éppen a kupa magasba emelésével.
0: Jó, menjünk akkor tovább, elmondok egy látszólag nem sporthírt, csak érdekes és versenyről van azért itt is szó, vagy betélkedésről. Póker. pókerről akarok beszélni, mert van egy magyar üzletember, úgy hívják, hogy Nagy György Tibor, aki kedden Monte Carlo egyik póker versenyét megnyerte. Nem kevés pénzt, magyar pénzre átszámítva 128 millió forinttal lett gazdagabb. Ez még nem lett volna elég ok arra, hogy elmondjam itt ebbe a műsorba ezt, de az már igen, hogy Nagy György Tibor a teljes összeget a hátrányos helyzetű gyerekeket támogató Big George alapítvány az esélyekért kapja. Zárójelbe teszem hozzá, amit ő hozott létre 500 milliós induló vagyonnal. Na most ezt azért mondom el, mert vannak szerencsés emberek, vannak jó üzletemberek, vannak egészséges emberek, vannak olyan emberek, akik megkapták az esélyt az élettől, hogy akár győzzenek, és nem csak egy pókerversenyen, és az nekem nagyon szimpatikus, hogy ezek az esélyt megkapó emberek visszaforgatnak, odaadnak pénzt, energiát azoknak, akik hát szerencsétlenebb sorsúak, hogyha úgy tetszik. Úgyhogy ezt el akartam mondani, nem hiszem, hogy kommentálni kéne, de Borsi László itt mutogatja a trikóját, hogy milyen piros.
3: A piros trikóját, igen.
0: Magadra mutattál.
3: Azért szeretnék hozzászólni, és örülök, hogy ezt behoztad. Ne csak azért, mert nekem személyes jó ismerősöm, majdnem barátom is, Nagy György Tibor. Ugye miután ingatlan szakmában működünk mind a ketten, és az egyik legnagyobb ingatlan gurú, sőt, hanem a legnagyobb ingatlan gurú Magyarországon. Rengeteg lakást épített és épít, és nagyon tisztességes üzletember egyébként, ezt el kell, hogy mondjam. Valóban a nagy kedvenc a póker, és élete legnagyobb sikere. Tehát jobban örülendek, mint az összes eddig fölépített lakásnak, mert ez volt a vágya, hogy egyszer egy nagy verseny nyerjen, és valóban igaz, hogy ő minden nagyon sok pénzt tesz félre jótékony célokra, és erre az alapítványa ismeri a működését is, az alapítvány fantasztikus ember, és én azt gondolom, hogy minden dicséretet megérdemel.
0: Jó, menjünk tovább, futball, még mindig futball, de ez egy érdekes, most már nem konkrét eredményről szóló dolog. Ugye ezt mindannyian tudjátok, és a hallgatóink is tudják, hogy a politikai változások következtében is, bár lehet, hogy ez anélkül is előbb-utóbb bekövetkezett volna, a hazai futball finanszírozása, hát várhatóan megváltozik. Ráadásul egyelőre bizonytalan, hogy az MLS, a Magyar Labdarúgó Szövetség központi forrásai milyen mértékben változik. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy miért az MLS-re gondolok? Hát azért, mert május 4-én hétfőn járt le a labdarúgó mérkőzések televíziós közvetítési jogainak tendere, és itt ő mindig nagyon, már az MLS nagyon-nagyon sok pénzt kapott, 10 milliárdot kapott a Magyar Televíziótól évente, 10 milliárdot. Ennek a pénznek a nagy része persze az egyesületekhez csurgott így vagy úgy tovább, de most nem fog ennyi pénzt kapni, ez szinte borítékolható. Nagy kérdés, hogy milyen áron tudja a közvetítési jogokat az MLS továbbadni, és kinek. Az biztos, hogyha a bevétele csökken, már pedig csökkenni fog, akkor kevesebb pénz jut majd ebből a forrásból a kluboknak. A kérdés, hogy ti mit gondoltok erről, én azt gondolom, hogy itt még az is elképzelhető, hogy talán még a sportcsatorna se fogja közvetíteni ezeket a meccseket, mert nem elég, hogy meg kell venni a jogot, hanem hát 198 bajnoki mérkőzést, hát legalábbis eddig így volt, hogy mindegyiket közvetíteni kellett, kell közvetíteni, ami nagyon sok pénzbe kerül, vagy hát elég sok pénzbe kerül. Elképzelhető szerintetek, és ez egy gyors körkérdés, hogy ezután ezt már csak interneten nézhetjük, és nem egy csatornán, és ha igen, az baj lenne. Vagy mi van akkor, hogyha nem közvetítik minden mérkőzést, jó napot, hát közvetítik mindig az első hat helyezett mérkőzést, vagy az elsők és az utolsók mérkőzését. Szóval mit gondoltok ti erről, és milyen következménnyel fog ez járni a futballklubokra vonatkozóan, ahol kevesebb pénz lesz? Na hát akkor kezdjük most akkor Sinka Lászlóval.
2: Egyrészt én, mi sportszerető ember, azon azért drukkolok, hogy lehetőleg a labdarúgóknak is, meg a többi sportágnak is mindenféle olyan jövedelme hadd származzon, és származzék minél több, hogy a munkáját jól tudja végezni a nemzeti válogatottak érdekében, a klubok pedig a saját maguk érdekében. Igen, ez egyelőre egy kicsit fikciónak érkezik, de tényleg valós, amit elmondtál, János. Ez kétségkívül könnyen így bekövetkezhet, viszont én tényleg megértem azt a bizonyos szaknivsoros időszakot is, amikor együtt voltunk a labdarúgással, kosárlabdával, vízilabdával, és persze kézilabda, aztán kicsit részben a röplabda is bekapcsolódott ebbe, amikor mi magunk osztottuk el egymás között a meccseket, a kontingenseket, hogy ki mennyit kap és hogyan, mert mire volt elég az a bizonyos pénzösszeg. Elképzelhető, hogy ez vissza fog érkezni, mert őszintén szóval nem hiszem, hogy az az egyetlen járható út, hogy minden egyes mérkőzés közvetítésre kerüljön, mert ebben azért nincs semmilyen komoly csata vagy harc azért, hogy így legyen. A klubok szeretnének többhöz jutni, az MLS többhöz szeretne jutni, aki pedig a közvetítést, vagy akik meg fogják szerezni, ők pedig nyilván azt szeretnék, hogy minden joggal rendelkezzenek, de ehhez olyan mennyiségű pénz kellene. Nem hiszem, hogy ez az egész most ennyire szimbiózisban lesz egymással, mint ahogy jó lenne, de nagyon bízom abban, hogy minél több fog jutni a kluboknak, mert egyébként sokkal nehezebben fogják fenntartani magukat.
0: Igen, Barna?
1: Nagyon nagy nehézséggel néz szembe az egész magyar sport egyébként, de az a része nyugtat meg engem, amit tegnap olvastam, hogy hány pontba összeszedték azt az azért talán felelősök lesznek valakik, akikből most neveket nem mondok, akik minden egyes pontba felsorolták, hogy Magyarországon a sportot szponzorálni kell, mert nem tudja eltartani magát. Egyébként sehol a világon, maradjunk ennyibe. És ez koncepció. Második pont, nagyon-nagyon figyelnek arra, hogy elszámolhatók legyenek az oda befolyó összegek, és arról igazolásokat adjanak. Tehát ne legyen az, mint nem régen még volt, hogy itt a pénz, aztán azt csináltok, amit akartok, senki nem érdekel, vagy akit érdekel, az nem fog rákérdezni, hogy mit, miért, milyen arányba helyeztetek el, vagy használtatok föl. Ha ez koncepció lesz, akkor biztos vagyok benne, hogy egyébként van egy noteszom, amiben nincs sok név, hogy tisztességes üzletember és magyar, és most a pókerjátékossal ez a névsor bővült, mert Laci elmondta, hogy jóra való ember, hogy Magyarországon sem lesz olyan helyzet, hogy ne legyen arra pénz, hogy közvetítse egy televízió minden mérkőzést. Mert azért ezt a szintet nekünk hozni kell, ha Európának akarunk maradni. Tehát ez a része meg lesz. Az igaz, hogy minden sportegyesületnek össze kell húzni a nadrágszíjat, és nem lesz olyan, hogy adó nélkül, és miért pont a magyar profi játékos 500 millióig miért adómentes, és nem lesz olyan, mert az a pénz az kell máshova, viszont ha a koncepció megvan, az elszámolhatóság kötelező lesz, akkor én nem féltem, hogy ne legyen olyan vagy üzleti kör, vagy pedig valamilyen szerv, hogy az MLS ne közvetítse, vagy ne adjon engedélyt a televíziónak, hogy közvetítse a mérkőzéseket.
3: Egyetértek Barnával maximálisan, meg Lacival is, hogy a sportra szükség van, a sport támogatására szükség van, de tiszta átlátható viszonyokat kell teremteni, az új kormány, vagy leendő új kormány is ugye ezt mondja, és ebben az esetben, ha átlátható minden, akkor igen, figyelembe kell venni a sport szakmai kérdéseket, mutassuk meg a sportot, de az igényt is, hogy van-e igény arra, hányan nézik, hányan mennek ki mondjuk a futballmeccsekre, kézilabda meccseken általában ugye teltházak vannak, de ott nyilván kevesebb nézőről beszélünk, hányan nézik egyáltalán, milyen üzletet lehet ebből csinálni, mert azért itt nyilván üzleti alapra is lehet helyezni, bár hozzáteszem, hogy ha az MTV kapja meg, akkor az kevésbé üzleti alapon működik, hogyha egy kereskedelmi csatorna, akkor az már üzleti alapon kell működjön, mint ahogy az RTL Plus közvetíti ugye a Bajnokok Ligáját, amit jóval kevesebben láthatunk így módon.
0: Hadd mondom, csak pontokba szedve mindazt, amit Kele János fogalmazott meg abban kapcsolatban, hogy mit kíván a magyar sport. Ha némelyik az időnk rövid, nem fogjuk tudni az összeset átbeszélni, de 12 pontot, csak a lényeget elmondom gyorsan, mert egyetértek vele. Aztán ehhez, hogyha akartok, vagy valamelyik pontjához hozzászóltok, ha nem, akkor sincs baj. Kele azt írja, mit kíván a magyar sport? Egy átlátható sportfinanszírozást. És akkor itt minden állami TAO szövetségi önkormányzati pénzről szó van. Kettő, teljes TAO leltárt. Addig nem lehet tovább menni, ameddig ez nincs megoldva. Adatalapú felelős döntéseket. Nem kell magyaráznom, azt gondolom. Közpénzhez írja, közcélokat kell kijelölni. Teljesen egyetértek. Világossá kell tenni, hogy az állam a sportet különböző területén más és más feladatokat lát el. Hozzápérést kell adni a szabadidősporthoz. Erről külön beszélhetnénk. Én hetente megyek ki stadionba nézni, nem titok, az unokámat, és azt látom, hogy ott van a rengeteg pálya, és nem engedik be a civileket. Hát miért? Érthetetlen. Fejlesztést a gyermeksportba. Ez elengedhetetlen, erre kell koncentrálni. Piaci ösztönzőket kell bevezetni a profi versenysportba. Igazatok van, nem kell az ingyen pénz, abból mindig baj van. Szellemi megújulás kell az egész sportvezetésre, edzőképzés, módszertani felújítások, minden tekintetben. A parasport fejlesztése szükséges. Én nem gondoltam volna, hogy Magyarországon ennyi hátrányos helyzetű ember van. Egyébként nem csak Magyarországon, a lakosság 10%-a mindenfajta a betegségben általában érintett. Ez őrületesen nagy szám. Független kontrollt kell kialakítani a közpénzek felett. Szerintem ez a legfontosabb. Az nem lehet, hogy a sportszövetségek egyszerre osztják el a pénzt, majd ők is ellenőrzik a hozzájuk tartozó köz. Tehát ez itt független embereknek kell az ellenőrzést odaadni. És azt írja még Kele végezetül, hogy alkuk helyett rendet és tisztességet kell kötni, ne lehessen lobbizni, ne számítson a politikai vezetők barátsága, és így tovább, és így tovább. Hát valahogy így kéne tovább menni, hogyha bármelyik ponthoz most akartok hozzászólni, tegyétek meg, nem kell, van más hírünk, és lehet, hogy erre egy teljes adást kéne majd szánnunk. Kérdezem akkor gyorsan, csak egy mondatban mindannyiatokat, hogy ha valamit hozzá akartok tenni, akkor tegyétek meg. Borsi László.
3: Egyetértek.
0: Sinka László.
2: Olyannyira egyetértek, hogy én 1987 óta gyakorlom ezt a munkát, és meg vagyok arról győződve, hogy lehet ezt tökéletesen, tisztességesen csinálni, és még mindig nem lesz nagyon eredményes, mert hogy az mindig a sportolóktól függ, de hogy tisztességesen kell csinálni, az nem kérdés számomra, és elszámolhatóan.
0: És akkor végül Tornyi Barnabás.
1: A 5 éve megy ez a műsorsorozat egyik nevén, másik nevén, meg jelenlegi nevén, és mindig azt szajkóztam, de talán mindannyian egyetértünk vele, hogy ha nincs számonkérés, ha nincs elszámolási kötelezettség, akkor dzsuva az egész. Ha azok a pontok, és ezt zanzásítottam egyébként, amit te mondtál, hogy 12 pontban összefoglaltak ele, az, hogy legyen átlátható, következetes, számon kérhető, és akkor lesz egy minőségjavulás.
0: Így igaz. Van még szűk 10 percünk, van azért még, amiről szeretnék beszélni. Képzétek el, és a hallgatóknak is mondom, hogy 5 héttel a futballvilágbajnokság előtt az amerikai szállodaipar szerint hát semmiféle hatása nincs a foglalásokat illetően a VB-nek. Hétfőn közé tettek egy felmérést. A foglalások, és 5 hét már kezdődik, a foglalások elmaradnak egy átlagos nyárétól is. Hiába van ott VB. Konganak már most a szállodák az ürességtől, hogy változik a világ. 11 amerikai rendezőváros szállodájának többsége a vártnál jóval kevesebb foglalásról számolt át be. A legrosszabb helyzet Kansas City-ben van, ahol a hotelek közel 90%-a egy átlagos nyárnál is gyengebb keresletet tapasztal. Csak téged kérdezlek most, Tornyi Barnabás, erről te mit gondolsz, aztán megyünk tovább.
1: Az, hogy nem értem az egészet, illetve nagyon mélyen közgazdaságilag kellene utána nézni, hiszen az amerikaiak Amerikában jellemző, hogy gyere, hétvége van, és minden hétvége
0: de
1: hosszú hétvége.
0: De nem szeretik ezt a futballt.
1: Parancsolj?
0: De szeretik-e annyira ezt a nem amerikai futballt?
1: Igen. Nem lesz gond. nem lesz gond, meg fognak telni a szállodák, tisztázódik majd az iráni helyzet, meg az irán jelenléte, a városok fölkészültek, és egyszerűen a világ oda fog vándorolni nyáron az Amerikába.
0: Egy optimista embert hallottak, vagy igaza lesz, vagy nem. Majd meglátjuk. Minden esetre én szeretnék jó focit látni, és nem alibi focikat, hogy tovább jussanak csak. Real Madrid, ezt nem hagyom ki, fontosnak tartom, mert a madridi sajtóban naponta jelennek meg a pletykák azzal kapcsolatban, hogy ki lesz a Real Madrid következő edzője. És hát nagyon úgy tűnik, hogy Mourinho az esélyes, de már feltételeket szabott, senki se szólasson, mert ami nagy valószínűséggel elképzelhetetlen a jelenlegi helyzet, tehát illetően, mert annyira kivételezett játékosok vannak e pillanatban a mostani Real Madrid csapatban, hogy egy nagy kérdés, hogy például Mbappéval mi lesz. És itt akkor egy friss hír, egy igazán izgalmas hír, hogy óriási botrány lett abból, hogy a sérüléssel bajlódó csatár a Real hétvégi fordulója előtt a barátnőjével Szardíniára utazott. Egyébként jogosan, vagy elmehetett, mert sérült, és semmi akadályát nem gördítette a csapata ennek, de teljesen kikészült a közönség, a Real Madrid közönsége, és amikor erről egy cikk született, a Marca arról írt, hogy hát baj van, mert ilyen kivételezett helyzetek vannak, és akkor írtak az öltöző Mappé, sőt egy verekedés vagy pofon elcsattanásáról is álltak az öltözőbe, és akkor azt képzeljük el, hogy a cikk írásának a pillanat föltettek egy ilyen szavazási lehetőséget, és 11 millióan írták alá, hogy az Mbappé menjen el, távozzon a Real Madridtól. Szóval hát azért ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a világ legerősebb, legjobb, legnagyobb, legpatinásabb, minden leg-leg-leg csapatába, hát azt mondom, hogy nem, de azt is mondhatom, hogy balhét követ, igen. Na akkor először is lesz-e, vagy van-e esélye Mourinho-nak, hogy oda menjen a Reálba, mit gondoltok, és el fogják-e zavarni Mbappét, mert a közönség nyomása azért erős, 11 millióan azt mondták, hogy húzzon el. Sinka László.
2: Hát én meglepődnék, ha Mourinho lenne a vége minden esetre. Ez az én magánvéleményem természetesen, lévén, hogy engem kérdeztél. Az Mbappét én nem tartanám észszerűnek elzavarni mindezek ellenére, ugyanis ő azért a meghatározó játékosa, már kétségtelen a Real Madridnak, már kétségtelen, hogy hát nem játszanak úgy, nem játszanak jól. Ugye itt van a BL, messze kiestek, a spanyol bajnokság tőlük most egy nagyon messzire került, fényévre soha semmi esélyük rá. Ennek ellenére a Reálnak meg kell maradni. A Reál ott van a világ csúcsán, az abszolút csúcson a szumma összeadott értékekben és eredményekben. Ezt én nem hiszem, hogy balhéra kell nekik húzni, csak azért, mert van egy olyan közönség réteg, aki azt akarja, hogy most akkor takarodjon el az a játékos, aki egyébként gólok tömkelegét lőtte az utóbbi időszakban is, ráadásul tényleg világklassz is.
0: Barna?
1: Mbappé maradni fog. Mbappénak ezt a kirándulását Szardíniára ezt fölfújták. Minden egyes szegmens szerződésbe van rögzítve, és a közönség egy kicsit most fölajzott, hiszen bajnokok nem lesznek, kupát nem nyernek, gyakorlatilag a BL-ből szégyen szemre kiestek, és ez a szezon a kukába ment Real Madrid szinten, és kell egy belső feszültség, kell egy, hát a sajtónak mindig kell valami, egyértelműen rend lesz, az meglepne, hogyha Mourinho-t visszahívnák, vagy visszavásárolnák, de ha Mourinho úgy mondta, hogy nem szólhat bele senki, kérdezem, hogy amikor ott volt, akkor annak hatására, mert akkor beleszóltak, annak hatására akarja kikötni, hogy most aztán igen, már ne szóljanak bele.
0: Igen,
1: az egyéni játékosokat, a sztárokat, hát hogy mondjam, külön kell kezelni, viszont egyetlen egy büntetés réteg van, a szabadidő megvonása. Minden nap edzés, vagy két edzés, és akkor szívnak a játékosok. Másra nem tudod büntetni.
0: Igen. Átadom a szót, a végszót tulajdonképpen Borsi Lászlónak, mert az óra iszonyan ketyeg ezzel kapcsolatban, és még akkor légy szíves, mondj egy mondatot arról is, hogy hogy a csodába lett hirtelen magyar az argentin tradista Mariano Gomez, és hogyha belefér még egy mondatba, arról is beszélj, de tényleg egy mondatba, hogy sztrájkba léphetnek a teniszezők a Roland Garros előtt?
3: Tőmondatok. Mourinho nem gondolom, hogy visszakerül, már lejárt lemez, nincs eredménye. Bappét nem lenne szabad eladni nyilvánvalóan. Ott fog maradni, egyetértek veletek. Ami Gomez hirtelen magyarra válását, ugye argentin futballista, ferencvárosi futballistáról van szó. Meglepne, nem is lep meg igazából, hogy lehet hirtelen magyar rá tenni valakit, aki a Győrre ugye vív nagy csatát, a Fradi hirtelen az utolsó meccs előtt magyar lesz, hogy a magyar szabálynak megfeleljenek. Elképesztőnek tartom, ami pedig a teniszezőket illeti, igen, a két világ első férfi és nő, női világ első Zinner és a női Szabalenka, igen, elindított egy mozgalmat, hogy nincsenek megfizetve, keveset kapnak a teljes juttatásból a Roland Garroson, szemben a többi három Grand Slammel, ők 15%-ot kapnak, 22-re szeretnék fölemelni, itt nagyon sok milliárdról beszélünk egyébként, 22 milliárd forintnak megfelelő összegről van szó, ezt osztják szét. Hát,
0: magyarán zsarolnak.
3: Igen, ez egy
0: zsarolás. Nem megyünk, ha nem emelitek,
3: igen,
0: a pénzünket.
3: Igen, arról nem beszél, hogy Álvarez sérülés miatt nem lesz ott, tehát igen, szerintem ott lesznek, és játszani fognak.
0: Hát ennyi jutott a mai műsorban, még búcsúzóra annyit elmondok, hogy 2000 óta minden május 6-án, vagyis tegnap volt a Magyar Sport napja. Ugye 1875-ben ezen a napon rendezték meg hazánkban az első szabadtéri atlétikai versenyt. Költője a kérdés, és nincs is már rá idő válaszolni, hogy és szépen megünnepeltük mi tegnap a Magyar Sport napját. Köszönöm a figyelmüket, minden jót kívánok barátaimnak is, akik itt voltak ebben a műsorban.

0: lágy vonalak hangja. Rádió Bézs.
1: Ha keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta, emberi hang. Ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs, a te hangod.

12 France. Mon village. Kedves Franciaországomba visszem önöket a következő egy órában. Fedezzük fel együtt sanzonokon és dalokon keresztül a Franciaország tájait, kultúráját, ahogyan én emlékszem rá és szeretem.

Jó napot kívánok! Komál Oran vagyok, én vagyok az a francia, aki Budapesten élt elég sokáig. Beszélek magyarul, és együtt leszünk a következő egy órában. Mesélek Franciaországról, Franciaország hagyományairól, városairól, tájairól, illetve aktualitásairól, és közben ugye francia zenéket fogunk hallgatni. A mai műsorban ilyen nyári zenék vagy dalok lesznek, főleg, mert ugye ideért a nyár, sőt, a kánikula is ideért, nagyon, tehát olyan soha nem látott hőmérsékletek vannak most éppen Franciaországban, közelítjük a 40 fokot, ahogy emlékszem, az nem volt régen, tehát erről is fogunk beszélni, a kánikuláról, illetve aktualitásokról. Kezdjünk is azzal, hogy nyilván beköszönt a nyár, az pedig június 21-én. Június 21-én az is a zene ünnepe, ami egy francia hagyomány, már meséltem erről következő, illetve az előző években, csak ugye megemlítem, utána arról fog beszélni, hogy mi történt, illetve mi a különbség Franciaország és Magyarország között, hogyan ünnepeljük a zene ünnepét, illetve, hogy mi történt Franciaországban, megtörtént egy dolog, egy különleges dolog. Ugye először a zene ünnepe az UNESCO talált ki, hogy legyen egy nemzetközi napja a zenének, de ez akkor 1975. október 1-jére. Aztán tulajdonképpen Franciaországban, hát úgy, ahogy ünnepelték, de nem volt igazán egy zene ünnepe. Akkor kezdődött, miután ugye május 10-én 1981-ben megszavazták a Mitterrand, François Mitterrand francia elnöknek, hogy nagyon várták, hogy legyen végre ismét egy baloldali elnök. Ugye ő a Szocialista Pártnak a vezetője volt, ez volt 81-ben, és akkor nevezett, volt egy új tárca, volt egy miniszter, ami a szabadidő minisztere volt, André Henri. Hát nyilván ez újdonság volt, és ilyet ugye nem hozott volna létre egy jobboldali kormány, és ugye ő ahhoz, hogy megünnepeljék a François Mitterrandnak a választását, létrehozott egy úgynevezett Fête de la musique et de la jeunesse, a zene és a fiatalság ünnepe. Június 10-én a következő évben pedig akkor lett, hogy Jack Lang volt a kulturális miniszter, a kultúrának a minisztere, és akkor lett 82 óta, 1982. június 21 óta van hivatalosan a zene ünnepe. Én erre emlékszem, mert ugye akkor gyerek voltam, sőt, utána még diák is voltam, hogyan ünnepelték, mert ugye azt láttam, hogy nyilván más országok, akik átvették később, mint például Magyarország, azt úgy szerveznek koncerteket, ami nagyon jó. Tehát ez egy sokkal szervezettebb ünnep. Szerveznek előadásokat, koncerteket, általában bejáratott vagy ismert együttesekkel. Na most a zene ünnepe Franciaországban, a 80-as, 90-es években, ez nem az volt, hanem az volt kiadva, hogy mindenki, aki zenélni tud, még az is, aki nem tud, meg az is, akinek nincsen még hangszere sem, az menjen le az utcára, és kezdjen el zenélni. És az érdekes, hogy amikor sétáltam meg Saint-Provence utcáin, most az enne ünnepe kapcsán, ugye június 21-én, egy kicsit visszajött ez az érzés, hogy így nem lehet hallani, mert ugye minden utcának a sarkán, ugye egy utcának még több sarka is lehet, volt egy valaki, aki zenélt, vagy valahonnan jött zene. Tehát ilyen hatalmas tumultus van, tulajdonképpen már nem tudjuk, hogy zene vagy nem, de úgy mindenki zenél. Tehát ilyen sokkal kevésbé szervezett ünnep volt. Ezek szerint még az is marad egy kicsit Franciaországban. Nyilván itt is már vannak a szervezett koncertek is a zene ünnepén. Ez volt ugye a június 21-éről, zene ünnepéről, és akkor kezdjünk most egy dallal, meg pedig
Az a, ugye a témánkkal, amit azt mondtam, hogy nyári zenéket fogunk hallgatni. Most éppen Anna Karenin, Sous le soleil exactement, ez majd utána egy dal, amit mások is fognak énekelni, de az eredeti pedig az Anna Karenin, a színésznő énekli. Hallgassuk meg, mert gyönyörű.

Közben, ugye a dal közben rájöttem, hogy akartam mondani, hogy mi történt idén Franciaországban a zene ünnepén. Az történt, hogy van egy ilyen rosszul elsült vicc, tehát ez a, egy valaki, aki nem túl okos ezek szerint, azt feltette a közösségi médiára, hogy vigyázzanak a zene ünnepén, mert valakik fognak szúrni ilyen tükkel, és nőket és valamiket bevinni vagy betenni a nyilván a szúrással együtt a testükbe. Aztán kiderült, hogy azóta, és aztán pánik lett, amikor majd több mint azt hiszem ilyen 150 körül, mert talán 200 nő elment a rendőrségre, hogy őket szúrtak tűvel. De most ugye ezután majd kiderült, hogy tehát nem tudják pontosan, hogy valóban beteg, ugye még nem lett senki, illetve arról tudnánk, illetve úgy tudjuk, hogy vizsgálatok mentek, de még senki nem lett beteg, illetve hát ez úgy néz ki, hogy egy valakitől jött, aki valóban kiment szúrni, és illetve mások is láttak ezt, és akkor okosnak gondolták, hogy kimenjenek, amikor mindenki ünnepli a zenét, és ők azzal foglalkoznak, hogy, vagy foglalkoztak, hogy tükkel szúrtak a nőket. Sajnos ilyen történt, lehet, hogy már rengeteg, tehát sokkal többet beszéltünk arról, mint amit kellett volna, hála a jó Istennek, illetve hát most ezekkel a social médiákkal, vagy közösségi médiákkal ilyen hamar lehet ilyen pszichózist kelteni a társadalomban. Na ez volt tulajdonképpen a zene ünnepéről. Fogunk még a kánikuláról beszélni, de először ugye hallgassuk, olvastam nemrég, hogy Hugues Aufray az a francia énekes, aki a legidősebb, és még énekel, sőt koncertet is programozik. Hugues Aufray 1929-ben született, tehát augusztus 18-án lesz 95 éves. Nem sokat hallgattunk Hugues Aufraytól, úgyhogy gondoltam, hogy hallgassunk tőle. Most nem azért, mert mintha éppen el akarna menni, vagy el akarna meghalni, bár sosem tudjuk, de azért mondom, hogy nem, mert még mindig eléggé egészséges, hogy koncertezzen. Hugues Aufray 39 albumot vett fel, és több mint 65 éves karrierjét tud maga mögött. Van több híres dala, de talán a leghíresebb az a, egyszerűen a keresztnév Céline, ami 1966-as dal. Talán sok Céline született utána a 70-es években, ezek után ennek köszönhetően, mert Hugues Aufray elénekelte a Céline-t, és most hallgassuk meg mi is.

Mielőtt a nyárról beszélnénk, ugye szerettem volna visszatérni egy témára, amit említettem a múltkori műsorban, ugye amikor azt mondtuk, hogy Nicole Kwasi halt meg, Nicole Kwasi nagyon beteg volt, rákja volt, és el akart menni Belgiumba, hogy haljon meg, mert ott ugye Franciaországban nem szabad, tehát még nem legális, de Belgiumban igen, amikor van orvosi segítség ahhoz, hogy halljon meg valaki, hogyha szeretne. És azért szeret, és ugye Nicole Kwasi utána már májusban olyan rosszul lett, hogy nem sikerült Belgiumba eljutni. Közben ugye a sors úgy akarta, hogy azon a napon június 4-én halt meg, ami ki volt tűzve Belgiumban arra, hogy halljon meg. De azt szerettem volna mondani, hogy hol tart a francia társadalom ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Pont ott tart, hogy május végén, május 27-én, már pár éve, már több hónapja már itt van, előtérben van a téma, kettő téma, ugye először ugye a palliatív ellátás, orvosi ellátás, ami arról szól, hogy hogyan tudtunk segíteni a betegeknek, hogy kevesebbet szenvedjenek, amikor egy gyógyíthatatlan betegségben szenvednek, illetve a második téma, ami ugye még mindig egyelőre tiltva van, vagy tilos Franciaországban, az a segített haldoklás. Na most az egyik, ugye a parlament elfogadott mind a két törvénytervezetet május 27-én. Az még nem törvény önmagában, mert ugye két kamaraból áll a francia parlament, ahogy mondtam, tehát van a Hát amit parlamentnek nevezzük, az csak az egyik kamara, utána fölmegy a másikba, de mindenképpen az az első, amelynek az utolsó szava lesz. Tehát most éppen az egyik kamara, ami a parlament, azt megszavazta mind a két törvénytervezetet, és szeptemberben, tehát valamikor ősszel megy a másikba, majd jön vissza, ebből lesz törvény. De úgy néz ki, hogy Franciaországban is ugye meg lesz szabályozva a kettő, jobban, sokkal jobban, először ugye a palliatív orvosi ellátás, majd utána az orvosi segítség ahhoz, hogyha valakinek nincs már reménye, és akkor át szenved, akkor dönthesse azt, hogy ő meg akar halni, és kérje az orvos segítséget ehhez. Na, ezt szerettem volna mondani, hogy a francia társadalom hol tart, és ez mégiscsak egy fontos aktualitás. Desireless következik, biztosan emlékszünk erre a dalra, mint nyári sláger, most éppen nyári slágereket fogunk hallgatni ezen túl. Ezután Voyage, Voyage, hallgassuk meg!

Még aktualitások, ugye a hír világában, Franciaországban. Emlékszem, hogy amióta kicsik voltunk, ugye többféleképpen lehet híreket hallani vagy hallgatni, ugye Franciaországban van általában az esti híradó. Az esti híradó az mindig is 20-kor kezdődött, este, illetve 20-30-ig tart. Utána van az időjárás jelentés, a mindenféle reklámok, stb. Stb. És aztán volt a film, az esti film, vagy másféle műsor, amit ugye az én időmben az rögtön majdnem kezdődött 20 óra 30-kor, aztán 20-40, most már 21-kor kezdődik, mert annyi minden van az esti híradó és a film között, amit biztosan szponzorált műsorok, vagy az van, hogy az időjárás jelentésen túl, akkor van a sport, 3 perc, vagy 5 perc, vagy van a kertgondozásról is, ilyen vagy olyan nagyon rövid, párperces műsor, stb. Na, a lényeg, hogy mindig is volt, és akkor volt az egyes, ami volt az egyes csatorna, az ugye nemzeti volt, nagyon sokáig utána eladták, tehát ez privát, és aztán volt a France, a mai France 2, amit Antenne 2-nek hívták régebben, és az első után lett nyilván, mert hiszen ez a kettes, vagy a második, ez most már a publikus műsor, és akkor mindig van ez egy státusz, hogy éppen melyik bemondó, hát ezek nem csak bemondók, hanem úgy eredetileg újságírók lesz az, aki elviszi vagy az egyesen, vagy a kettesen az esti híradót. A másik pedig az a rádió, és ott ugye ott is verseny van, ugye van a France Inter, van az RTL, van a, tehát többen vannak, és ez általában reggel van, 7 és 10 között, vagy 6 és 10 között, attól függ, hogy mikor kezdenek, és akkor oda mennek nyilván a mindig a meghívottak, vagy a vendégek, az vagy az esti híradóban vannak, vagy a reggeli rádió műsorokban. Na most van egy változás, és ez tulajdonképpen azért mondom, mert ez egy aktualitás, mert Franciaországban az téma, hogy éppen ki lesz. És nagyon sokáig volt az Anne-Sophie Lapix a France 2-esen, ugye az esti híradónál most elküldték, vagy leköszönt, de inkább félretették az Anne-Sophie Lapixet, és akkor nagy kérdés volt, hogy ki lesz az az újságíró, vagy újságíró nő, aki fogja prezentálni. Nyilván szünet van, amikor nyár van, most lett az utolsó. Júliusban, augusztusban mások, tehát az úgynevezett second couteau, tehát mások prezentálják, vagy adják elő az esti híradót, amit elő szoktak húzni nyárra a szekrényekből, és ugye szeptembertől már tudjuk, hogy Léa Salamé lesz az esti híradóban, a France 2. Léa Salamé 79-ben született, ugye Beirutban, Libanonban, és ő egy francia és libanoni. Na, ő volt a reggeli, ő vitte a France Inter-nek a reggeli műsorát, de nagyon sokáig, 2014-től 2000, mostanáig 2025, tehát több mint 10 évig vitte, tehát van tapasztalata. Ráadásul már van egy talk show-ja szombat este, a France 2-esen, tehát ő lesz mostantól, tehát ott hagyja a France Inter-t, a rádió reggeli műsorát, ahhoz, hogy ez egy előre lépés neki, ahhoz, hogy vigye a France 2-esen az esti műsort. Na most ő, az ő élettársa egyébként, Rafael Glucksmann, most már téma, mert 27-ben lesz elnöki választás, ő európai parlamenti képviselő, akkor képviselte a szocialista pártot, vitte a listát, és elég jó eredményt is ért el, és már bejelentette. Miután tudtuk, hogy Leah Salamé fogja vinni az esti híradót, ő bejelentette, hogy talán indulna az elnöki választáson, mint ugye a szocialista pártnak a jelöltje. És már most mennek a találgatások, hogy vajon mi lesz a Lea Salamé-től, hogyha az élettársa indul, tehát már nem fogja, mert ugye nyilván mennek az esti híradóba, tehát hogy nézne ki, hogyha éppen kellene interjúlni a
éppen jelölt élettársát. Na, de majd meglátjuk, ezek csak találgatások. Nyári dalok ugye van az egyik, ami nagyon híres, az Gilbert Montagné, ő zongorázott, és vak ember volt. Ez egy kicsit a mi Ray Charles-unk, a francia Ray Charles, csak ugye más típusú zenét csinált, meg adott elő, meg énekelt. Az a dal címe, hogy Sous Sunlight de tropik, a tropusok, sík, sűoknál. Hallgassuk meg Gilbert Montagnét.

De Franciaországnak a nagy aktualitása az éppen most a kánikula. Már mérnek, egyébként délen, nagyon délen, ahogy a tenger van, akkor valamivel, pár fokkal hűvösebb van, vagy hűvösebb a levegő, de főleg amikor bemegyünk egy kicsit följebb, ahol nincs is se szél, se víz, vagy nagyobb víz mennyiség, vagy tengerpart, akkor már elérte a hőmérséklet a 40 fokot. Ez a nagy téma, ugye sajnos minden évben téma, kivéve tavaly, ugye 2024-ben nem volt, de 2023-ban, 22-ben most már meg kell szokni. Én emlékszem arra, hogy az első nagy kánikula egyébként egész Európában az a 2003-as volt, amikor azt se tudtuk, hogy nagyon soha nem látott szárazság volt, de főleg soha nem látott melegség. Nem nagyon tudtak akkor ezeket, vagy hogyan kell, vagy hogyan kellett reagálni, nem tudtak tájékoztatni megfelelően az embereket, hogy mit kell csinálni, hogy be kell kopogni esetleg a szomszédhoz, vagy éppen mennyit kell inni, vagy mit kell csinálni, mert ugye nagyon régen, tehát soha nem látott helyzet volt, de utána utólag kiderült, ugye főleg amikor megnézték a statisztikákat, az augusztus eleje volt, augusztus első 2 hetében történt, 2003-ban, amikor nézték, hogy éppen hány ember halt meg, többen haltak meg 2002-höz képest, illetve 2004 és ezutánhoz képest, akkor megállapítottak, hogy 15 ezer ember halt meg csak Franciaországban, emiatt a kánikula miatt. De aztán Európában ugye 7 ezer ember halt meg Németországban. És szerintem az volt az első olyan eset, amikor észrevették, vagy észrevettük, hogy éppen van ilyen, hogy kánikula, ami meg van fogalmazva, hogy mi az a jelenség, és hogy milyen mértéket kell érni a hőmérsékletnek ahhoz, hogy ezt nevezzék kánikulának. Most éppen az van Franciaországban, fogunk erről beszélni. Az a jó, hogy most már mondanám, hogy hát jó vagy nem jó. Nem jó, mert ugye nyilván ez valaminek a következménye, amit meg kellene oldani ahhoz, hogy ne melegedjen tovább és jobban az időjárás a Földön, viszont az a jó, hogy most már megszoktuk, szinte minden évben van, és akkor tudjuk kezelni, most már erről fogunk beszélni, hogy milyen üzeneteket küld a kormány például az embereknek, a nemzetnek, hogy egyrészt ugye tudják meg, hogy éppen az van, kánikula, és mit tegyenek. Ezután a dal után most éppen Superbus énekli, ez egy ilyen akusztikus zene, a címe az angolul van, de csak egyszer mondják, az, hogy Butterfly, Papillon, Pillangó, hallgassuk meg.

Ugye mondtam, hogy az első nagy kánikula az 2003-ban volt, amikor nem tudtuk mit csinálni, sőt utólag tudtuk meg, hogy 15 ember halt meg 2 hét alatt Franciaországban, 2-3 hét alatt. Mostanra viszont most már a hatóságok sokkal jobban tudják kezelni, ugye egyre sűrűbben van, bár olyan, mint most, az, hogy 40 fokok lesznek, voltak, és még lesznek, az ilyen még nem volt, azt hiszem, hogy még 2000 háromban sem. De a rádióban, a tévében már lehet hallani, tehát már vannak ilyen üzenetek, hogy egyrészt ugye tudják az emberek, hogy mi jön, milyen hőmérsékletek lesznek, illetve hogy mit kell csinálni, hogy nyilván napközben inkább bent kell maradni, inkább vagy sötétebb helyen, hogy sok vizet kell inni, hogy nyilván, hogyha valakinek klímaberendezése van, akkor kapcsolja be. Van sokkal nagyobb, jobb a kommunikáció és az információ a nép fele, azaz egyik. Aztán most központilag is a hatóságok gondolkodnak azon, hogy hogyan kellene például a munkát, vagy a munka menetét jobban, vagy úgy szabályozni, hogy a dolgozók ne akkor kelljen dolgozni, amikor a legnagyobb hőmérséklet van, az meg a másik. Készülnek is adott esetben arra, hogy az úgynevezett fehér tervet azt beemeljék, az a fehér terv, amikor sokkal nagyobb, mint amikor járvány volt például, hogy arra kell készíteni a kórházokat, meg a kórházban dolgozókat arra, hogy sokkal több embert kell rövidebb időn belül ellátni és befogadni. Most egyébként van, és ugye vannak nyilván a színek, tehát van a sárga, a narancssárga, meg a piros szintje a vigilance-nak. Ugye a vigilance az az éberség, az éberségi szint. Most éppen ugye van körülbelül 95 mini térség Franciaországban, départementnak hívják. Most éppen 84 olyan, majdnem egész Franciaország az most már piros éberségi szinten lesz, vagy volt éppen a napokban. Azt reméljük nyilván, és az igazság, hogy meg kell szokni. Most már úgy néz ki, hogyha más kép nem fogunk pont ébernek lenni arra, hogy valamint kellene nagyon is változtatni, hogyha szeretnénk, hogyha ez a folyamat azt álljon meg, és egy kicsit jobban védjük azt a földet és azt a környezetet, amin a gyerekeink, unokáink nőni fognak, illetve reméljük, hogy nőni fognak még ezen a földön. Következő dal, amit hallgattunk, ugye ez egy ilyen nagyon nyári, romantikus dal, amikor persze nyáron a fiataloknál vannak, hát és nem csak, talán ezek a nyári szerelmek, most éppen a David és Jonathan énekel erről. Hallgassuk meg!

Ugye ez a kánikula, az mind a klímaváltozásnak a következménye, az is, hogy sűrűbben van. Itt ugye voltam egy konferencián, mert ugye a francia azt mondja, hogy transition écologique, ez az ökológiai átmenet vagy változás. Amikor átmenetről beszélünk, vagy változásról beszélünk, akkor nyilván benne van mind a két szóban az, hogy ez egy lassú, de biztos és folyamatos. És ugye azt hallottam, hogy van, aki azt mondja, hogy a probléma az abban is van, hogy hogyan nevezzük. Addig, amíg átmeneknek nevezzük, vagy változásnak nevezzük, akkor nem fogunk észrevenni, hogy igenis sürgősen kellene ezzel foglalkozni. Tehát például, hogyha neveztük volna ugye a francia forradalmat francia politikai átmenetnek, akkor lehet, hogy nem lett volna olyan hatásos. Vagy például bármilyen sokkal nagyobb eseménynek, hogyha azt változásnak neveztük volna, vagy átmenetnek, akkor nem foglalkoztunk volna annyival. És lehet, hogy ezzel azt akartak kihozni, hogy lehet, hogy klímaforradalomnak kellene lenni, vagy ökológiai forradalom, és nem csak úgy átmenet, hogy talán foglalkozzunk sokkal jobban, mint ahogy most foglalkozzunk, mert addig, amíg átmenetnek, vagy változásnak hívjuk, és közben még vannak olyan lobbik, amiknek az az érdekük, hogy a mai napon legyen pénzük, sokkal inkább, mint az, hogy a gyerekeinek vagy az unokáinak legyen életterük, addig nem fogunk haladni ez. Mint ugye, mivel beköszönt a nyár, van egy szám, ez a J'aime regarder les filles, híres, ez egy daros énekes, hallgassuk meg most, ha már nyár van.

Nagyon meleg van tehát Franciaországban, és az érdekes, hogy ugye azt már a narancssárga éberséges szintet azt június 28-án értük el a régebben, ugye a következő években az sokkal inkább júliusban, vagy július közepétől, vagy augusztus elején voltak a kánikulák, illetve azok a hetek, amikor nagyon-nagyon meleg volt. Reméljük, bár mondják, hogy a hétvégére már sokkal normálisabb hőmérsékletek vannak, bár 40-ről visszajön 35-6 fokra, amit ugye régebben kánikulának neveztük, ez most már normálisnak tűnik. Tehát reméljük, hogy mindenki egészséges lesz ezután, illetve nem lesz sokkal melegebb időszak idén. Az biztos, hogy nyár van, és ha már nyár van, és hallgattunk nyári zenét, akkor a következő, és egyben ennek a műsornak utolsó dala, az Zebdától lesz Tombé la chemise. Az szó szerint ugye tombé la chemise, az mintha ejtenénk az inget, és ez így is van, amikor levesszük az inget. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt tartottak velem ma is. Találkozunk 2 hét múlva, szerda délután 5 és 6 között. Szép 2 hetet kívánok, most Zebdától Tombé la chemise, a viszonthallásra.

0: független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta, emberi hang. Ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs, a te hangod.
1: Rádió Bézs. A lágy vonalak hangja.
2: A mi adónk az ön adója 1%-ával jobban szólna.
1: Rádió Bézs. A te hangod.

0: A műsor 2025-ben készült.
1: Kemény kötés. A Civil Rádió és a Rádió Bécs közös műsora.
2: Kemény kötés.
3: Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában.

0: Döntsek. Borító. Szerző. Téma.
1: Melyiket vigyem ma az ágyba?
0: Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
2: Kemény kötés.
1: Könyvekről a fűszövegen túl.
0: Hajós Vera műsora.
3: Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Tudom, hogy nem fontos, hogy valamilyen közös vonalat találjak a bemutatásra kerülő könyvek között, de kényszert érzek, hogy ne csak úgy lógjanak, lebegjenek egymás mellett, mintha semmi közös nem volna köztük. Kényszer. Ezt a címet adtam ma annak a vonalnak, ami a három könyvet összeköti. A regény mottója a valóság nem akadály, és valóban. Éppen, mikor erre a beszélgetésre készültem, olvastam egy interjút a szerzővel az Élet és Irodalom című heti lapban, amiben elmondja, hogy egy 9 hónapos ösztöndíja volt New Yorkban, ahol rengeteget sétált Manhattanben, többször bejárva szereplőinek útvonalát. Az ösztöndíj a New York Public Library-höz kötötte, így megismerte a könyvtár rigorózus rendjét. Vélhetően nem véletlen hát a monológot füzetébe róvó szereplő könyvtáros ugyanebben a könyvtárban. A következő könyv egy sorozat egyik darabja. A 21. század kiadó 2017-ben indított el a kultkönyvek sorozatot, amiben, idézek a honlapjukról, díjnyertes regények, bestseller lista vezetők, hangosan provokálók, az olvasókat megríkató, megnevettető, sokakat felháborító művek, melyek témát adnak a kritikusoknak, újságíróknak, a közönségnek, melyekről beszélnek, vitáznak, s melyeket tanítanak, betiltanak, istenítenek, elégetnek. A kultkönyvek elhozzák Magyarországra az irodalmi izgalmat, a modern szépirodalom nagy műveit. Szeretem azokat a könyveket, amik elgondolkodtatnak, fontos témákat közérthetően olvasóbarát módon közvetítenek. Ez a könyv nem fikciós irodalom, még csak nem is egy 21. századi életvezetési kézikönyv, hanem az előttünk álló problémák listája, amire életbevágóan fontos volna jó válaszokat adni. Jelenleg szinte minden nap távolodunk a jó megoldástól, de mivel az emberiség jövője a tét, talán egyszer csak megrázzuk magunkat, és mégis rátalálunk a jó útra. A szerző megmondta, most már csak rajtunk múlik. Ennek a műsornak nem titkolt célja, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, kedves hallgató, akkor vágjunk bele. A Magvető könyvkiadónál jelent meg Krasznahorkai László Apró munka egy palotáért című regénye. Fehér Józseffel beszélgetünk. Az ehetésben jelent meg egy riport a szerzővel a könyvről, leginkább a könyv előéletéről.
4: Krasznahorkai egy nagy vándor. Valamikor, körülbelül a 90-es évek közepén elkezdte különböző ösztöndíjakkal a világot járni, és ennek során elég sok mű született nagyon különböző helyszíneken. Bejárta a nagyobb ázsiai országokat, bejárta talán Dél-Amerikát, Egyesült Államokat, én azt gondolom, hogy főleg New Yorkot, ott is született könyve, és ez valahogy ez a vándorló és ebből művet alkotó életforma, ez nagyon működött nála idáig.
3: Manhattan terv, amit én nem olvastam, de a nyilatkozatban azt olvasom, hogy összefügg ez a két könyv valamilyen Igen. módon.
4: Ez ugyanannak az ösztöndíjnak a két terméke, tehát a Manhattan terv is, meg az Apró munka a palotáért. A Manhattan terv az tulajdonképpen egy fotóalbum, ahol Krasznahorkai írt különböző ilyen gondolatmeneteket, mini-esszéket, ilyesmiket. Nekem a Apró munka a palotáért volt az olvasmány élményem.
3: Mondhatjuk, hogy ebből a vándorútban az egyik darabja.
4: Igen.
3: Van itt egy főszereplő, egy narrátorunk, vagy monológ mondó ember, Melville. Ő egy könyvtáros, aki arról álmodik, hogy létezik majd egy hatalmas könyvtár 53 millió darab könyvvel, ahova az olvasó nem mehet be, és ahonnan a könyv nem jöhet ki.
4: Erre futtatja ki Krasznahorkai a történetet, addigra már kiderül, hogy a monologot elmondó könyvtáros az tulajdonképpen őrült, mire már nagyon belemelegszik, addigra már kiderül, hogy mindezt valami diliházból mondja. Sőt, azt tudom mondani, hogy az utolsó kb. 20 oldalnyi, tehát a könyvnek a negyede, az már teljes egészében az Őrült naplójának a stílusa, a jellegzetességei hatása alatt áll. Azért tudjuk Krasznahorkai Lászlóról, ő az emberiség létének a katasztrófájában utazik, és minden műve körülbelül erről szól, hogy a létállapotunk alapja a káosz, és a megsemmisülés felé haladunk, és ez a könyv, ez aztán mindenfajta vonatkozásában ezt a katasztrofikus állapotot, illetve a zuhanás állapotát rögzíti. Még ha ez nem is hangzik túl jól ajánlásként.
3: Három fickó van ebben a könyvben szereplőként. Melville, Lowry és Woods. Kik ők?
4: Herman Melville a Moby Dick írója, aki vámos volt abban a New York-i kikötőben, melynek közelében lakott Krasznahorkai, és ahol elvileg viszonylag a közelében lakik, az elképzelt könyvtáros. Csak egy-két betű választja el a nagy hírű írótól. Ez egy játék a betűkkel. Moby Dick az amerikai irodalom és a világirodalom egyik legtalányosabb, legrejtélyesebb műve. Milliószerte vannak rajongói, és milliószerte gyűlölik, és hát róla terjedt el az a legendás Woody ellenes poén, hogy egész életen keresztül olvastam Moby Dicket, de még nem jutott a végére. És ez körülbelül elég szépen és szellemesen fedi a valóságot. A Moby Dick a fehér bálna.
3: Bálna.
4: Fehér bálna, az egész könyvnek rengeteg olvasata van. Az egyik leglényegesebb, hogyha az ember a természettel próbál harcba keveredni, akkor garantáltan alul marad. Tulajdonképpen a kezdődő katasztrófa írója Herman Melville, a másik előidézett figurája, ez a Malcolm Lowry, aki valószínűleg a saját démonjaitól üzött, drogozott, kábítószerezett, örjöngött, egy hiperaktív fickó volt, megírta a Vulkán alatt című, szintén legendás, szintén nagyon nehezen olvasható művét, és kóborolt eszelősen Herman Melville nyomán New Yorkba, ugyanúgy, mint Krasznahorkai egyébként, tehát bejárt azt az útvonalat Manhattan épületei között, amik kegyetlenül nyomasztják őket. Valószínűleg Herman Melville nem élte még meg ezt az óriási felhőkarcoló bumot, de Malcolm Lowry a 20-as években ezt már alaposan megélhette, és akkor jön a harmadik figura, egy Lebeus Woods nevezetű építész, akiről elmondható, hogy soha egyetlen épülete nem épült meg. Minden terve fiókban maradt, illetve kiállítási termék lett. Én megnézegettem a honlapján, hát egész borzalmas építmények. Tehát én összedőlni készülő, a katasztrófa lelkét mutató épülettorzókat tervezett. Nem is tudni pontosan, hogy miért.
3: Mit gondolsz, hogy miért ilyen szörnyű állapotokat ír le?
4: Hát én is elolvastam az Ésben ezt a beszélgetést, mert én nagyon elfogult krasznahorkai rajongó vagyok, és hát amúgy lehet elolvasok tőle. Ő azt írja, hogy rendkívül boldogtalan, nyomasztó lelki állapotban élte meg ezt az egész ösztöndíjat. Menekült belőle, és utolérte őt is az a emésztő túrázhatnék, mint amit a hősei. Tehát, hogy valahogy kóboroltak Manhattan rengetegében, és próbáltak valami támpontot találni ahhoz, hogy mi ez, hogy mire jó ez az egész.
3: Az Ésben, a riportban az derül ki, hogy neki ez a könyvtár volt egy ilyen nagyon rossz élménye. Ez az ő alakja talál egy könyvet, amiben egy jegyzett lapot hagyott ott a könyvtárba, és ez valami magyar zeneszerzőről szólt, akinek a lakóhelyéről készültek ezek a jegyzetek. Ez ugye Bartók.
4: Igen.
3: Azon háborodik föl ez a könyvtáros, és gondolom, hogy a rajta keresztül a Krasznahorkai, hogy még egy emléktábla sincs a házon, hogy itt élt Bartók Béla.
4: Valahogy tudjuk azért a különböző visszaemlékezésekből, hogy Bartók is ugyanilyen kétségbe esetten bolyongott Manhattan utcáin annó. Megélte a saját személyes katasztrófáját és a világ katasztrófáját egyidejűleg ott Manhattanben, és nem nagyon látott ki a felhőkarcolók közül. Mondjuk akkor szimbolikusan mondva reményt se látott, talán ezért került ebbe a műbe. Nem tartozik szorosan a dologhoz, de talán mégis, hogy Krasznahorka is volt könyvtáros, és nagyon rossz emlékei voltak a könyvtárosságról. Most azt idézte föl a könyv kapcsán, hogy valószínűleg ő is szívesen kiszorította volna az olvasókat a könyvtárból, vagy azért, mert ő szerette volna egyedül a könyveket olvasni, vagy azért, mert méltatlannak érezte az olvasókat ahhoz a fantasztikumhoz, amit a könyv jelent.
3: Nem szaladnék annyira előre, mert ha megtenném, végképp zavaros lenne ez az egész feljegyzés, amire végül rászántam magam. Bevallom, eléggé sokat töprengtem különben, megtegyem-e? Vagyis, hogy leírjak-e bármit, hisz egyáltalán. És most őszintén beszélek, én abszolút nem akartam, hogy bárki elolvassa, amit írok, és ma már magától értetődően végképp nem akarom. Sőt, a lényege, hogy ne is olvassa el soha senki, azaz nyilván sejtik már. És most megint nem valakihez beszélek, hisz amúgy nem is volna már kihez. Mint írtam az imént, már a feleségem sincs meg. Nyilván sejtik tehát, hogy itt a palota őre beszél, és hogy itt az örökre zárva tartó könyvtár felé lejt minden. Tulajdonképpen az első igazi töm felé, ezen az elfuserált szigeten, az egyetlenen, amit én ebben a városban szeretni képes volnék. Sőt, amiért én ebben a Manhattanben a rajongásig elmennék, a végleges tömbről, amelyen se ajtók, se ablakok nincsenek, és amely az első igazi könyvtárat zárná magába a szó legvalóságosabb értelmében. Hogy afelé tenném meg az első pici lépést azzal, hogy elhelyezném benne ezeket a füzeteket, amelyekbe dolgoztam és dolgozom, nem többet, csak egy kis lépést, ami nekem a legnagyobb volna. Ezt gondoltam egy idő után, amikor egyértelművé vált, hogy ezeket a feljegyzéseket folytatom, és hogy ezek volnának az elsők, amiket kifejezetten egy olyan könyvtárba szánnék, amelyik soha nem nyit ki, s amelyiknek az anyagát soha nem olvashatná senki. Most arról nem beszélek, hogy amúgy se az efféle magánjegyzeteket óhajtaná olvasni az olvasó, inkább a Dante, meg a Shakespeare, meg a Homérosz, meg a Platon, a Newton, a Buddha, és így tovább. Szóval nem, persze, hogy nem. Én magam is inkább a Dante, meg a Platon, meg a Homérosz, és így tovább. Hiszen magam se tulajdonítok nagy fontosságot, pontosabban semmilyen fontosságot se tulajdonítok annak, amit eddig leírtam, amiképpen annak se, amit ezután le fogok írni. Csak ennél többel én nem bírok hozzájárulni. Ezért mégis leírom. A könyvtáros számára, ugye az a világ tudása, ez az 53 millió könyv, amelyik a...
4: Ami ebben tényleg a bizonyos, ott van egyébként a New York-i közkönyvtárban.
3: Ez a világ tudása, és ez egy olyan kincs, amit nem lehet bemocskolni ilyen...
4: Tapogatással, meg a szemünkkel.
3: Hát meg egyáltalán az emberiséggel. Az emberek, akik tanulatlanok és felkészületlenek erre a nagy befogadásra, ezek nem alkalmasak arra, hogy használják ezt. Nem erről szól ez a könyv?
4: Azt el tudom képzelni, hogy van ez a szentség, az 53 millió könyvben létrejövő óriási tudás, ehhez képest méltatlan hangyaboly Manhattan utcáin, amit a kettőt szerinte most már ideje, hogy elválasszuk őket, mert...
3: Egy palotában,
4: hát ami valójában nem egy palota, mint a könyvből ki fog derülni, hogy ez egy műszaki céllal megépített különleges irodaház, amivel valószínűleg technikai berendezések tömegét építették, és ezért tehát a szellőzés nem ablakokon keresztül oldották meg. A zártsága nagyon imponált, valószínűleg a szerző ugyanúgy bukkant rá, mint ahogy a könyvében leírja, hogy ez az általa megszemélyesített alter ego könyvtáros is rábukkan, és rájön a nagy megoldásra, hogy ide kell behordani mindent, és innen a soha ki nem jöjjön.
3: A nagy tudást. Van egy alcím ennek a könyvnek, és az az alcím, hogy bejárás mások őrületébe. Szerinted mit jelent ez az alcím?
4: Olyan mélyen nem gondolkoztam el, de most akkor megpróbálok. A szerző finoman jelzi, hogy ez nem az ő őrülete. Aha. Tehát ez részben Gogol, Sinovnyikjának az őrülete, részben pedig az, hogy rettenetesen nehéz azt az óriási tudástömeget, ami világban felhalmozott, és ahogyan ehhez képest élünk, annyira távol került ez a két dolog egymástól, hogy abba bele kell őrülni. Valamilyen formában talán az őrületet szerette volna megértetni az olvasókkal, nem megszerettetni, vagy megvilágítani. Azt gondolom, hogy ez a műszervesen illeszkedik azért a krasznahorkai életműbe. Ő maga legalábbis a ésben megjelent riport alapján a nem igazán szeretem, nem igazán sajátom kategóriába sorolja be, de van ebben a 80-néhány oldalas műben olyan sok zseniális oldal, ami sokkal többet sejtett, mint ahová végül kifut, hogy szerintem érdemes elolvasni.
3: Fehér Józseffel beszélgettünk, Krasznahorkai László, Apró munka egy palotáért című regényéről, ami a Magvető könyvkiadónál jelent meg.

0: 21. század könyvkiadó kultkönyvek sorozatában jelent meg Jasmine Ward Hallgasd a halottak énekét című regénye. A könyv fordítójával, Pék Zoltánnal beszélgetünk. A regénynek a műfaja szerintem mágikus realista, és hát nagyon sok mindent fölírtak a fülszövegben, mint a alternatívát, speciál ez nincs benne.
1: Nagyon nehéz meghatározni a műfaját, és úgy láttam, hogy ezzel mások is bajban vannak. Éppen azért, mert sok minden belefér, ami most népszerű az amerikai irodalomban. Mágikus realizmus nyilván belefér, vannak benne szellemek, fontos része van a könyvben, de alapvetően, ha az ember kicsit utána megy, és ugye így kénytelen voltam fordítóként, és utána olvastam, és így kicsit belementem, ez jobban kötődik a déli vudú hagyományhoz, tehát ez nem igazán az a fajta mágikus realizmus, amit mi ugye már kezdel asszociálunk, és amiből a világszerte egy ilyen divatot indított el, és nagyon sok nagyon jó regény van ebben a műfajban. Erre is ráúszható, de ez szerintem inkább azért egy ilyen tipikusan amerikai déli ízű regény, amiben előfordulnak természet feletti elemek, meg talán egy kicsit inkább így más a jellegük és más a szerepük, és ez több amerikai, főleg déli fekete írónál, mondhatnám Toni Morrisont, akit magyarul szintén kiadnak, előfordul. Úgyhogy belefér a mágikus realizmus, de szintén belefér a déli gótika, ami itt van egy kevésbé ismert műfaj.
0: Ami ezt fekete amerikainak hívjuk, úgy.
1: Igen. És az is belefér, és elég sok minden van benne. Ez talán azért is jó, mert többfajta olvasóhoz eljuthat, mert több stílus talán így megtalálható, vagy keveredik. Ugyanakkor számomra talán a legerősebb vonása maga a családnak az ábrázolása, ami viszont szerintem azért alapvetően realista.
0: Cselekménynek ez a fő szála, ez az utazás.
1: Egy utazás
0: története, amiben a családtagok, tehát az anya a két gyerekével és egy barátnőjével útra kell, hogy hazavigye a frissen szabadult apát a börtönből.
1: Eleve ugye, hogy a műfajról is beszélünk itt. Számomra ez a családregény része talán fontosabb, vagy hogy mondjam, vagy nyomatékosabb. Tehát itt egy három nemzedékes családról beszélünk. Van két nagyszülő, akik közül az egyik súlyos beteg, és akik tulajdonképpen a régi déli életmódot képviselik, a régi hagyományt, a régi értékeket, közelebb a természethez talán, ezt a mai kultúra és a mai világtól távoli életet, akkor vannak a szülők, akik egy ilyen 30-as szülőkről beszélünk, akik nem házasok, és ilyen furcsa kapcsolatuk van, ugye a nő az fekete, bár azt hiszem nem annyira fekete, a férfi az pedig fehér, tehát egy kicsit ezt az ellentétet is ábrázolja, számomra szerencsére nem erre megy rá, hanem az, hogy mind a kettő egy ilyen tényleg egy ilyen kallódó élek, és akkor ott vannak a gyerekek, a két fiatal gyerek, a Jojo és a kislány. A Jojo tulajdonképpen a főszereplő, egy 13 éves fiú, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy az ő felnőtté válásáról szól ez a regény, illetve az ő szemén keresztül látjuk ezt a két idősebb nemzedéket, és nagyon, nagyon érdekesen fonódik össze benne a nagyszülők világa és a szüleinek a világa, és ez egy nagyon érdekes fókuszpontot ad szerintem a regénynek.
0: Kallódó fiatalok, kábítószerfüggők, férfi, tehát az apa azért is ül a börtönben, mert dílerkedett droggal. És közben mindig valamilyen bűntudat formájában jelen van egy korábbi élet, ahol valaki mindig röstelkedik valamilyen elmulasztott nagy lehetőségtől.
1: Számomra érdekes volt, és nagyon erősen van ábrázolva szerintem eleve ez a szülő-gyerek kapcsolat, tehát a nagyszülők és a lány között, és a lány és a gyerekei között is. Tehát kallódó emberekről beszélünk, és alapvetően abszolút azok is. Ugyanakkor ez a nő, aki tulajdonképpen az anya, Leoni-nak
0: hívják.
1: Tehát ő igazából nem is akart gyereket, tehát ez így véletlen jött, szerette ezt a férfit, most is nagyon szereti, tehát őrülten szereti. Ő az egyetlen, amit ezen a világon tulajdonképpen szeret. Hát azt nem mondanám, hogy tisztel, de szeret. No, amíg a férfi azért verte is néha, tehát hogy azért nem volt ez egy felhőtlen kapcsolat, és tényleg mind a ketten nagyon nehezen élnek. Ugyanakkor a gyerekeivel nincsen kapcsolata, és ez borzasztó szomorú, és nagyon nehéz látni a fiú szemén keresztül, hogy tulajdonképpen ő ez a 13 éves fiú gondoskodik a húgáról, tehát ők borzasztó szorosan össze vannak nőve, és tulajdonképpen ő neveli fel a kis húgát, mert az anyjuk nem igazán törődik velük, és ez egy nagyon furcsa és kemény kapcsolat. Ugyanakkor a fiú nagyszüleihez sokkal közelebb áll, és tőlük sokkal többet tanul a világról és a felnőtté válásról, mint a saját
0: emberségről is, igen, emberségről. Igen. Az emlék rám zúdul, mintha valaki egy palack vizet öntene a fejemre. Csak a fiúk, mondta Leoninak, aki úgy nézett rá, mintha a legpuhább részen szúrta volna meg. Azt hittem, Michael visszakozik, hogy csak vicceltem. De nem. Késő volt, de azért kimentünk a mólóhoz. Az ujjaival azt mondta nekem, fiam, ahogy megkötötte a nehezéket és feltűzte a csalit. Nevetett rajta, amikor nem akartam rászúrni a kukacot, nem akartam megérinteni se. Michael a villával bök felém, mostantól több olyan lesz. Akkor este mesélt nekem egy történetet. A halászok lepényhalat kerestek lámpákkal és hálókkal, ő meg azt mondta, mit tudsz Given bácsikádról? És mondtam neki, hogy mama megmutatta a fényképeket, beszélt róla, elmondta, hogy már nincs itt, hogy egy másik világban van, de azt nem mondta meg, hogy ez mit jelent. Azért mondtam el Michaelnak, mert igaz volt, és mert azt akartam, hogy magyarázza meg, mit értett ezen mama. Akkor 8 éves voltam. Most, hogy itthon vagyok, Michael megböki a békönt. Másnap este a dobban nem mondta el, hogyan vagy miért ment el Given bácsi. Arról mesélt, milyen volt a fúrótornyon dolgozni. Hogy szeretett éjjel dolgozni, mert amikor kelt a nap, az óceán meg az ég egy volt, és olyan érzés volt, mintha egy tökéletes tojás belsejében lett volna. Hogy a cápák úgy vadásztak a vízben, mint a madarak, mint a sólyom. Hogy vonzotta őket a torony körül kinőtt korall, hogy lecsaptak az oszlopok alatt, fehéren a sötétben, mint a kés a sötét bőr alatt. Hogy vér maradt utánuk, hogy a cápák után delfinek jöttek, és ha tudták, hogy valaki figyel, kiugrottak a vízből és cserregtek. Hogy a katasztrófa utáni nap sírt, amikor hallotta, hogy mind elpusztult. Veled meg a kóddal is többet leszek, mondja, és felemeli a békönt, amit bögdösött. Már barna és merev, de azért visszaejti a zsírba. Rendesen sírtam, mondta Michael a víznek. Láthatóan szégyelte, de folytatta. Hogy a delfinek haldokoltak, sok partra sodródott Floridában, Louisianában, Alabamában és Mississippiben. Olajtól megégve, sebesülten, belülről kiürülve. És akkor Michael olyasmit mondott, amit sose felejtek el. A British Petrol egyik tudósa azt mondta, hogy ennek semmi köze az olajhoz, hogy néha ez történik az állatokkal, váratlanul meghalnak. Néha sok, néha egyszerre mind. És akkor Michael rám nézett, és azt mondta. És amikor a tudós ezt mondta, az emberekre gondoltam, mert az ember is állat. 3 szereplő van, akinek a fejében vagyunk, tehát a gondolatait követjük. A Jojo, a mama és egy nagyapának fiatal korából való nyomasztó emlék szereplő.
1: Igen, hát a fiú ugye az abszolút jelen és több félig meddig a jövő, tehát hogy mi lehet ebből a családból, illetve mi lehet ebből a nemzedékből, aki egy ilyen örökséget kap a maga után. A szellemre pedig tulajdonképpen nagyapa még egy olyan időszakban élt, amikor délen hát a feketéket tényleg kutyába se vették, és őt is elvitték ártatlanul egy, hát tulajdonképpen ilyen munkatáborba ott dolgozott fiatal korában, ott raboskodott, ugyanott, ahol egyébként most a lányának a barátja, az apa, akiről beszéltünk, hogy most onnan szabadul, ez ugyanaz a hely, csak közben egy kicsit azért megváltozott, mert nem egészen azt, nem gyakotot szednek, és nem robotoltatják őket annyira, de ő a nagyapa fiatal korában ott húzott le pár évet, és ott segített egy fiúnak, illetve próbált segíteni egy fiúnak életben maradni, ami nem sikerült, tehát ezt elárulhatjuk, és ennek a fiúnak a szelleme tulajdonképpen most visszatér, és segít abban, hogy a család tovább lépjen, tehát itt a szellemeknek ilyen szerepük van. Itt inkább arról van szó, hogy itt tényleg ahhoz, hogy amikor az ember meghal, tovább lép egy másik síkra, és hogyha valami elintézendő ügye van, illetve nem találja az utat, akkor egy szellem segít neki, és itt egy-egy kritikus pillanatban feltűnik az a szellem, aki segíti ebben a tovább lépésben az illetőt.
0: Fordítóként nem volt könnyű helyzete, hiszen ez a történet tele van ilyen toposzokkal, amik nagyon jól ismertek. A rasszista rabszolgamúlt, kiszolgáltatottsága, a férfiasság, ami megedzi a gyereket, kábszeres anyai érzelmi bezártsága, tehát hogy egy csomó olyan toposz van, ami ha megemeljük egy kicsit, akkor a történetben ilyen költői hang lesz belőle. És ezt tudta elérni. Nehéz feladat volt-e?
1: Nehéz volt. Úgy volt nehéz, hogy meg lehetett, és remélhetőleg meg lehetett csinálni. Én csak remélni tudom, hogy jó lett az eredmény. Mert az eredeti jól van megírva. Tehát nem az volt, hogy akkor ezt nekem kell kitalálni, akkor itt mi legyen, hanem nagyon-nagyon szépen megvan írva, nagyon szép metaforák vannak, nagyon szép költői képek is, és abban volt nagyon ügyes az írónő, Jasmine Ward, hogy nem lett gicses, tehát nem arról van szó, hogy akkor most itt csapongunk, és akkor elmismásoljuk, hogy elkenjünk, és akkor olyan szépeket mondunk, hanem úgy ábrázol a dolgokat, hogy nem mondja ki, körülírja, és mégis megértjük. És egyszerre van jelen a regényben ez a költőiség, ugyanakkor pedig ilyen nagyon életszerű jelenetek, tehát egyből a legelején, amikor a
0: kecske.
1: Hát amikor egy kecskét, igen, tehát aztán inkább nem is mondom, tehát ott azért történik egy szörnyűség egy kecskével, az nem volt könnyű, tehát engem ezek azért eléggé megviselnek, amikor ilyesmit kell csinálni.
0: De ez egy nagyon naturális igen. Képek? Tehát, igen, hogy ezt vissza is kell tudni adni ennek a naturalizmusát.
1: Igen, és ráadásul az állatokkal történik, ami engem borzasztóan megérint, tehát az megmondom őszintén, az nagyon nehéz volt, azt, hogy nehéz volt visszaadni, de azt is úgy írja le, hogy attól az embernek igazából nem, tehát nem az, hogy undorodunk, vagy ilyesmi, hanem tényleg pár szóval mégis nagyon jól érzékeltet ilyen dolgokat, és később is előfordulnak, és ezt két szintet, ezt a költőit és a realistát váltogatja, illetve keveri borzasztó ügyesen, úgyhogy nagy kihívás volt, de élvezetes kihívás éppen azért, mert az eredeti nagyon jó. Hát igazából ez nagyon élvezetes volt, és elgondolkodtatott engem is, hogy na akkor ez hogy legyen, ez mi legyen, merre fele menjek fele, stb. És így alakult szépen lassacskán a szöveg.
0: Mondta, hogy utána nézett ennek a vudunak. Miért kellett ennek utána nézni? Egy fordítónak mit kell tudnia a könyvhöz?
1: Zavart, hogy ezek a szellemek mit csinálnak, és hogy miért csinálják, illetve hogy akkor most ezt tényleg, én is ezen gondolkodtam, tehát az első gondolatom az volt, hogy ez mágikus realista regény. Uh-huh. És akkor utána néztem, hogy mit írnak róla a kritikusok, mit gondolnak. Ezekből egyébként jó ötleteket lehet megíteni, nem feltétlen lehet elhinni, sőt így, hogy én mondjuk hónapot foglalkozom a könyvvel, ők megolvassák mondjuk egyszer, vagy maximum kétszer, bár azt már azt sem hiszem. Így azért én jóval közelebb vagyok a szöveghez, tehát azt hiszem, hogy azért belülről jobban látom, mint ők, hogy mi történik, még ha kritikailag talán nincs is meg az eszköztáram, hogy így kifejezzem. De azért eléggé benne vagyok, hogy lássak olyasmiket, amiket esetleg nem vettek észre, és akkor ennek alapján néztem, hogy akkor mégis itt mire vonatkozik ez az egész, meg van egy-két ilyen kifejezés, ami így nem volt világos, hogy akkor ez most micsoda. És akkor úgy találtam rá arra, hogy ez tulajdonképpen így ez a déli ilyen karibi ilyen vudóhoz vezet vissza, de hát olyan mélyen már nem mentem bele, mert egyrészt ugye ez időm sem nagyon van, másrészt meg olyanokat nem nagyon lehet beletenni.
0: Hát nincs is talán, így van. Végül is ez a vonal nincs benne.
1: Igen, tehát ez meglebegteti egy-két kifejezéssel is. Aki ismeri, az Amerikában is szerintem kevesen vannak, és főleg délen is, főleg szerintem a feketék. Azok talán tudják, hogy miről beszél, és azon van még egy esetleg egy ilyen kis jelentés árnyalat, vagy egy-két ilyen kicsengés, de nekünk az nincsen benne, és az, hogyha ott elkezdem magyarázgatni lábjegyzetben, hogy akkor
0: csak bonyolítja.
1: Az szerintem csak megzavarja az embert, ugye ezt így nem lehet többet beletenni, mint ami az eredetiben van, tehát igazából azt kell lefordítani úgy, ahogy az illik. És egyébként néha, tehát erre nagyon sok időt el lehetne
0: pazarolni,
1: hanem igen, tölteni ezzel is, és mondom, van olyan könyv, aminél érdemes, vagy legalábbis én szeretem is, és akkor így nagyon lefoglal és nagyon izgalmas, de aztán utána vissza kell fogni magam, hogy akkor oké, ez így mind szép és jó, de hát ez, ha ez így nincs benne
0: ebből
1: a szövegben,
0: de miből élünk, és miből élünk akkor.
1: Igen.
0: Érdekes ez a cím még.
1: Ez is kapcsolódik ehhez az egész másik szinthez, mert néha felmerül azért az a gondolat is, hogy hát nem csak az emberekről beszélünk, tárgyaknak, illetve az élő dolgoknak is van mondjuk az, hogy lelke, valamiféle belső világa, és hogy minden él, és hogy minden tulajdonképpen összefügg, és minden kapcsolódik, és ehhez is, erre is utal talán ez a cím. A címen nagyon sokat gondolkodtunk magyarul is, mert angolul is nehéz. Tehát nagyon nehéz ezt az unburied eleve megfogalmazni, tehát ez a temetetlen holtak, de hát nem csak a holtakról van igazán szó. Úgyhogy ez eleve egy kicsit ebbe az irányba mutat, ebbe az egész ilyen, hát ha nem is voodoo talán, de tényleg egy másfajta, tehát hogy nem ez a hagyományos, főleg ilyen katolikus szemlélet, hanem tényleg az, hogy nem csak mi vagyunk, hanem hogy van egy világom, és ez a világ is él, és mi ebben a világban élünk, és a kettőnk között, mi közöttünk és a világ között egy szerves kapcsolatnak kéne lennie, és ez egyre inkább elsorvadva huszonlanak. Tehát én inkább így értelmezném ezt a címet. Gondolkodtunk rajta, hogy teljesen más legyen, de nem akartuk elvinni másfele. Úgyhogy az eredetének ez a címe nagyjából, akkor magyarul is nyilván ez lesz.
0: Pink Zoltán fordítóval beszélgettünk, Jasmine Ward, Hallgasd a halottak énekét című regényéről, ami a 21. század könyvkiadó kultkönyvek sorozatában jelent meg.

0: A centrál kiadó adta ki Yuval Noah Harari 21 lecke a 21. századra című könyve, melyről a fordítóval, Torma Péterrel beszélgetünk. Kapott-e szaklektort ehhez a könyvhöz?
1: Igen, tudomásom szerint Harari professzornak mind a három könyvét Dehane Péter tanár úr lektorálta, aki azért mégiscsak történész, tehát szükség is volt arra, hogy mit, én nem vagyok az. Szükség is volt arra, hogy azért valaki átnézze a szöveget, aki a tárgyához is ért.
0: Először fordított Harari-t?
1: Nem, az előző két könyvét is én fordítottam. Aha,
0: akkor nem annyira, de az első alkalommal meglepő volt ez a hang, ez az probléma felvetés?
1: Igen, azt kell mondjam, igen, főleg az lepett meg, hogy egyből megértettem. Csak fordítóként, hanem hát nem vagyok szakember, nem győzöm hangsúlyozni, és úgy érzem, hogy akkor bármely olvasó nyugodtan kézbe veheti, nem kell félni attól, hogy egy száraz szakmai szöveget kap, tökéletesen érthető és olvasmányos mindez, mind a szerző többi műve.
0: Azt mondja, hogy a 21. században az adatok értéke mindenek fölé fog kerülni. És erre rengeteg példát hoz ebben a könyvében.
1: Persze, hiszen az adatsoroknak, adatgyűjtőknek megvan az előnyük, hogy megőrzik ezeket az adatokat, és egyben tudják tárolni, mi meg ugye, hát a mi ismereteink önmagunkról azt hiszem, hogy nagy rész elég pillanatnyiak. Valaki vagy valami folyamatosan gyűjti rólunk az adatokat, akkor azokat összegezni, átlagolni képes, és sokkal átfogóbb és pontosabb képet kaphat rólunk, mint amilyennek mi látjuk magunkat.
0: Most is ez
1: igen,
0: van.
1: És szerintem ezt is mondja Harari, hogy ez már elkezdődött.
0: Ha keresünk valamit az interneten, akkor egymás után olyan ablakok fognak felugrani, ami a kereséssel valamilyen összefüggésben van. Megpróbál nekünk eladni egy csomó olyan dolgot az internet, ami nem biztos, hogy érdekel, csak valamit kerestünk, és már is tudja, hogy abban a körben minket be lehet oda húzni.
1: Igen, valamint felajánlja a lehetőséget, hogy ilyen típusú reklámokat ne kapjunk többet, és akkor ha ezzel élünk, akkor előbb-utóbb le tudja szűkíteni azokra, amik valóban érdekelnek bennünket. Így tanul rólunk tulajdonképpen.
0: Téma választásaink alapján egy képet alkot rólunk, és ez a kép, ez teljesebb lesz rólunk, mint amit mi gondolunk magunkról. Gondolt erre korábban?
1: A helyzet, hogy én a munkám során rengeteget keresek az interneten, úgyhogy nem tudok nem gondolni erre, mert utána én is szembesülök ezekkel a reklámokkal. Nekem annyi előnyöm van, hogy annyi mindenre kell, olyasmire rákerestem, ami valójában nem engem érdekel, hogy hát algoritmus legyen a talpán, amelyik engem ebből kiismer. De hát meglátjuk, hogy mire megy velem. És persze nem fog összedőlni a világukkos, a pont velem nem mennek semmire, hiszen azért van elég ember rajtam kívül is.
0: A science fiction mindig arról beszél, hogy a robotok fölénk fognak kerekedni. Harari pedig azt mondja, hogy nem a robotok, hanem azok, akik a robotokat készítik, ők azok, akik meghatározzák mindazt a tevékenységet, amiről mostanáig beszéltünk.
1: Természetesen hát a robot azt csinálja, amit beleprogramoznak belépülő kerekedést.
0: Igen. Azt mondja, hogy létre fognak hozni olyan biotechnológiákkal, olyan szuper embereket, akik fölé kerekednek a jelenlegi embereknek. Létre fog jönni egy olyan felesleges osztály, akik vegetálni fognak az életükben, mindent meg fognak kapni, működni fog a világ, csak éppen lesznek szuperokosok, zsenik, akiket a biotechnológia hozott létre, és lesznek a plebs, a többiek, akik nagy számban feleslegesek lesznek, hiszen mindent el fog tudni látni. Mesterséges intelligencia, és ezek a szuper lények, vagy szuper emberek, mert ők emberek lesznek. Ha nem tudunk kitalálni erre olyan szabályokat, hogy ezt megakadályozzuk, akkor a Földnek az emberisége nem marad fent.
1: Hát legalábbis nem a jelenlegi formájában, de az jutott eszembe erről a haszontalanságról, amit tényleg nagyon kimerítően taglal, hogy végig a könyv során nem tudom, olvasta a Gépzongora című. Azt hiszem, az volt az első regénye. Pontosan ugyanerről a problémáról szól, csak az 50-es évek technikai vívmányaival kapcsolatban. Ott is kialakul egy ilyen, hogy úgy mondjam, hasznaváltatlan réteg, ami helyett a gépek dolgoznak. És hát egy elég csúnya disztópia az egész könyv, de az sem valósult.
0: Azt gondolja, hogy amit Harari ír, nem reális?
1: nem azt mondom, hogy nem reális, hanem hogy nem szükségszerű, hogy így legyen.
0: A politikai síkra is leviszi ezt a gondolatot. Tehát azt mondja, a 20. században volt három nagy társadalmi konstrukciós kísérlet. A fasizmus, a kommunizmus és a liberalizmus. Az első kettő a század első felében megbukott. Áthúzódott a 21. századra még a kommunizmus, illetve a liberalizmus, de a kommunizmus is megbukott. És akkor maradt a liberalizmus. Majd 2004-es gazdasági válság következtében a liberalizmus is megrendült. Azt mondja, hogy ki kell találnunk egy olyan társadalmi konstrukciót, amely megvédi az emberiséget az előbb felvázolt disztópiás képtől. Ehhez törvények kellenek, új gondolkodás, összefogás. Nem nemzetállamban gondolkodás, nem egyházi felütések, nem a kultúrák harcáról kell spekulálni.
1: Harari kifejezetten az összefogást emele ki, hogy arra van szükségünk, pedig globális szinten. Tehát úgy látja, hogy a nemzetállamokban gondolkodás az egy zsákutca. Egy globális problémát nem lehet külön-külön megoldani. Sok globális problémát meg különösen nem, csak globálisan. És hát, hogy ehhez törvények kellene-e, vagy új gondolat, szerintem inkább új gondolkodásmódban a törvényeket meg is lehet szegni.
0: Az egyes embernek kellene olyan politikai irányba terelni a okos emberek gyülekezetére van szükség, valami ilyesmit vélek kiolvasni, nem?
1: Hát de hát ezzel persze úgy érzem, hogy nem mondulja, csak most egy okos emberek talán nagyobb gyülekezetére volna szükség.
0: A pillanatnyi politikai beállítódások, ami a pillanatnyilag a mi világunkat itt nagyon befolyásolja, Európa, Amerika, az ázsiai országoknak a politikája, ezek mind zsákutcák, rossz irányba mennek. És erre figyelmeztet ez a könyv.
1: Harai felfogása szerint biztos, hogy rossz irányba mennek, hiszen de mindenképpen az lenne a jó irány, amit mindenki követ. És hát azt kéne kigondolni még hozzá, nem is csak szerinte, hanem szerinte minden szakértő szerint nagyon-nagyon sürgősen, hogy melyik volna ez az irány, és hogy kéne ebbe az irányba fordulni.
0: Engem őszintén szóval nagyon rákattantam erre a dologra, és nagyon fontos könyvnek gondolom. Sok leckéjével nem értek egyet, de pont azt mondja, hogy ez adja a vitának a...
1: Tehát, nem, hogy nem kell vele egyet érteni, így van. Abból nem lesz vita, vitából pedig nem lesz eredmény, és hát eredményt ő se kínált. Kifejezetten vitaindítónak szánja ezt is, és ha jól emlékszem, akkor az össze, mind a két másik könyvét is nem tud megoldással szolgálni, az teljesen világos.
0: Ez egy lista, nem egy kézikönyv, nem egy életvezetési kézikönyv, bár arra lenne igazán szükségünk. Egyelőre ez még csak egy lista a felmerülő problémákra, amikre hát érdemes felhívni a figyelmet. Mikor ezt a könyvet elolvastam, akkor egy másik műsorban megkerestem egy oktatási szakembert, és azt kérdeztem tőle, hogy mit lát jövőképet maga előtt, amire az oktatásnak fel kell készítenie. És semmit nem tudott rám mondani. És én annyira megdöbbentem, hogy itt van ez a könyv, mi nem olvassák el, és akkor érteni fogják, hogy nem lehet helyben toporogni. Át kell tudni lendülni egy ilyen tehetetlenségi nyomatékon, hogy tegnapra készítünk fel, nem a jövőre.
1: Igen, és nem is csak feltétlenül az oktatás. Ugye Harari ajánl egy ilyen kis útmutatást, hogy a legközelebbi választásokon mi szerint válasszuk, hogy kérdezzük meg a jelölteket, hogy mit tennének az atomháború elkerülése érdekében, meg én nem is emlékszem, hogy mi voltam, mert volt még legalább két ilyen szempont.
0: Hát az ökológiai katasztrófa például.
1: Ökológiai katasztrófa, igen, köszönöm. És elkezdettem, hogy a legközelebbi választásokkor megkérdezem a választókerületemben a jelölteket, igen, hogy mit tennének, hát elhajtana mind a kettő, mert ez szóba se kerül, nem is tudom mióta, egyik kampány során sem. Semmilyen globális probléma, ugye, ha belegondolunk.
0: Nagyon lefegyverző ez a nyitott megközelítési mód. A terrorizmus nem túl vonzó stratégia, mivel az összes fontos döntést az ellenség kezébe helyezi. Mivel azok a lehetőségek, amelyek a támadás előtt az ellenség rendelkezésére álltak, megvannak a támadás után is, szabadon válogathat közöttük. A hadseregek logikája éppen ennek az ellenkezője. Amikor támadnak, nem valami rémisztő látvány a céljuk, amely feldühíti az ellenséget és visszavágást provokál ki belőle, hanem jelentős veszteségeket akarnak okozni neki és csökkenteni a képességeit a visszavágásra. Ezt tette például Japán is 1941. decemberében, amikor meglepetésszerű támadást indított az USA ellen, és Pearl Harbornál elsüllyesztette annak csendes óceáni flottáját. Ez nem terrorizmus volt, hanem háború. A japánok nem tudhatták biztosan, hogyan fognak visszavágni az amerikaiak, egy valamit kivéve. Az egészen biztos volt, hogy nem fogják tudni 1942-ben a Fülöp-szigetek vagy Hongkong ellen küldeni a flottájukat. Támadást provokálni anélkül, hogy az ellenséget bármilyen fegyverétől vagy lehetőségétől megfosztottuk volna, kétségbe esett lépés, és csak azok folyamodnak hozzá, akiknek semmi más választásuk nem maradt. A terroristáknak azonban nem igen van választásuk. Annyira gyengék, hogy háborút viselni nem képesek. Így aztán látványos, szimpadias cselekmények mellett döntenek, amellyel provokálhatják az ellenséget abban a reményben, hogy az túlreagálja a történteket. Azzal, hogy megölnek néhány embert, elérik, hogy milliók éljenek rettegésben. E félelmek lecsillapítása érdekében a kormányok a terrorszínházra biztonságos sóval reagálnak, látványosan felvonultatva hatalmas erőiket, amely például egész populációk üldözésében vagy egy másik ország megszállásában nyilvánul meg. És a legtöbb esetben a terrorizmusnak ez a túlreagálása sokkal nagyobb fenyegetést jelent a biztonságukra, mint maguk a terroristák. A terroristák ezért nem úgy gondolkodnak, ahogy a tábornokok, inkább úgy, ahogy a színházi rendezők. Ha megkérdezzük az embereket, mi történt szeptember 11-én, valószínűleg azt fogják válaszolni, hogy akkor rombolta le az Al-Qaida a World Trade Center-t ikertornyait. A támadás azonban nem csak ennyiből állt, részét képezte két másik akció is, főleg a Pentagon elleni sikeres merénylet. Úgyhogy ezekre csak olyan kevesen emlékeznek. Ha a szeptember 11-i támadás konvencionális katonai művelet lett volna, a Pentagon elleni akció kapja a legnagyobb figyelmet. Ebben a támadásban az Al-Qaidának sikerült részben elpusztítani az ellenség fő hadiszállását, parancsnokokat és vezető elemzőket megölni és megsebesítenie. Vajon miért tulajdonít a közös emlékezet mégis nagyobb jelentőséget két polgári épület elpusztításának, brokerek, könyvelők és hivatalnokok megölésének? Nos, azért, mert a Pentagon egy aránylag lapos és nem túl feltűnő épület. A World Trade Center viszont egy fallikus totem volt, amelynek összeomlása elsöprő audiovizuális hatást keltett. Aki látta azokat a képeket, soha nem felejti el őket. Mivel ösztönösen értjük, hogy a terrorizmus színház az érzelmi és nem az anyagi hatása alapján ítéljük meg. Ezért aztán, ahogy a terroristáknak az ellenük harcolóknak is inkább rendezőként, mint tábornokként kell gondolkodniuk. Ha hatékonyan akarunk harcolni a terrorizmus ellen, mindenekelőtt azt kell megértenünk, hogy a terroristák nem képesek legyőzni bennünket. Kizárólag mi győzhetjük le saját magunkat azzal, ha túlreagáljuk a terroristák provokációit. A terrorista olyan, mint egy különösen rossz lapokat kapott szerencsejátékos, aki arra igyekszik rávenni ellenfelét, hogy keverjék újra a kártyákat. Nem veszíthet semmit, de akár mindent megnyerhet. Azt mondja, hogy minden nap távolodunk a jó megoldástól. És hogy 2050, az 21. század közepe, addigra el fog dőlni egy csomó kérdés, ami már valójában így fog működni a világ.
1: Hát távolodunk, hiszen egymástól is távolodunk, ugye ez a probléma felvetése továbbra is a könyvnek, hogy az emberiség vezetői, hangadói egyre inkább, mintha el akarnák különíteni egymástól az emberi populációkat, és az a baj, hogy például a globális felmelegedés az nem csak mondjuk. Ahhoz, hogy valahogy visszaszorítsuk, ugye, és a tudósok szerint kb. 10 évünk van arra, hogy erre van a megoldás, nem hogy találjunk, hanem el is kezdjük. Hát ahhoz nem elég egy valakinek, vagy két valakinek, vagy 10 valakinek elkezdeni. Valahogy mintha senki nem akarna ezzel foglalkozni. Vagy a személyes érdekei ellentétesek ezzel rövid távon, vagy nem is tudja, hogy miről van szó pontosan, vagy Jól, igen, nem kínál megoldásokat, ahogy már az elején is mondtuk, sőt kifejezetten arról beszél, hogy nem is nagyon látszanak megoldások.
0: Mintha afelé mennénk most, hogy sok kis barátságos erődítményből hozzunk létre magunk körül világot, és azt mondja a történészként, hogy ez az erődítményvilág, ez háborúba és népirtásba torkolt az eddigi történet. A nacionalizmus tulajdonképpen ilyen. Önálló kis entitások jönnek létre, akik jobban vannak a szomszédaikkal, és együttműködnek. De hogy ez a történelem során bebizonyosodott, hogy ez nem alkalmas. Csak az összefogás és az együttből lesz valami.
1: A nacionalizmussal éppen az a probléma, hogy nem együttműködésben gondolom, egymás mellett működésben gondolkodik. És szükség esetén meg egymás ellen működésben.
0: De nemzetállamok jöttek létre, akkor azok előbb-utóbb egymásnak ugrottak.
1: Igen, és nem is csak az abban, hogy egymást, ha nem ugranak egymásnak, akkor is az volt, hogy a nacionalizmus az kiválóan működik akkor, amikor egy nemzetügyét kell előre mozdítani. Csak amikor az egész világét, akkor arra egyszerűen nincsenek fogalmai, nincsenek eszközei. Úgyhogy a jelen időben a jelen problémákra egyszerűen nem lehet megoldás.
0: Mit gondol, mi lesz velünk? Vagy mit gondol Harari, hogy mi lesz velünk?
1: Hát ha igen, ez egyszerű, mert ha tudnám, akkor én is egy könyvet.
0: Az utolsó fejezet az arról szól, hogy ő megtalálja a békét a...
1: Vipasszanát keresik?
0: Igen.
1: Igen, tehát abban. Hát ennek örülök. Csak megint ott tartunk, mint a nacionalizmusnál, sőt még kisebb szintekre bontva, hogy ez nagyszerű, hogy ő a saját békéjét megtalálta. De hát az egész bolygó egyszerre nem tud elkezdeni meditálni.
0: Torma Péter fordítóval beszélgettünk Yuval Noah Harari 21 lecke a 21. századra című munkájáról. A könyvekből Hajós Varasot felszemelvényeket, a zenéket Cserháti Ákos választotta. A műsor végén megköszönöm figyelmét, Hajós Vara szerkesztő műsorvezetőt hallotta.
2: Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
3: A műsor 2025-ben készült.
4: Rádió Bézs.
5: A nő 024-ben.

A női lélek nem alkot, hanem megért, nem okoskodik, hanem megérez, nem tud, hanem megsejt. Csát Géza, Rádió Bézs.

felépülés útjai. Függőségről, változásról, józanságról. A felépülés útjai.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit innen a Rádió Bézs stúdiójából, a mikrofonnál Lágel Kornél, és nagy szeretettel köszöntöm vendégünket, Rendi Marit.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Sokszor beszélünk függőségről, és az egész rádió adásunk minden témaköre e köré szerveződik, viszont jóval kevesebbet beszélünk a hozzá kapcsolódó hozzátartozókról, az, hogy ők hogy vannak ebben a rendszerben, mit tudnak tenni, milyen megoldási lehetőségeik vannak, hogy tudnak akár a szerhasználati zavarban szenvedő hozzátartozókon segíteni, milyen szerepük lehet, és hogy milyen megoldási lehetőségeik van. Olyan témaként és olyan prominens csoportvezetőként hívtam

0: meg Marit, aki nagyon régóta foglalkozik a hozzátartozókkal, és mielőtt elkezdenek a beszélgetést, egy nagyon rövid önéletrajzot szeretnék róla felolvasni. 2007 óta dolgozik a Magadért Alapítvány a helyen, csoportvezetőként, egyéni pár és családi konzulensként, végzettségét tekintve egészségtan tanár, addiktológiai és családi konzulensként végzett. 2004. februárjában került a helyre Csernus Imre javaslatára, aki az akkor a 18 és fél éves fia főzése okán keresett meg, és így ír utána, hogy már az első alkalommal éreztem, hogy jó helyre kerültem, olyan sorstársak és segítők közé, akik hasonló nehézségekkel küzdöttek, a fejlődésük különböző szakaszaiban jártak. A függőségekre vagy egyéb mentális problémákra, mint lehetőségre tekintek, az adott egyénnel vagy családdal kapcsolatban. Lehetőségre, a változásra, a kapcsolatok eddigi működésre való rátekintésre, illetve az egyéni személyiség fejlődési lehetőségre, a ki vagyok én valójában kérdésre adott válaszok megfogalmazására. Saját fejlődésem és szakmai tapasztalataim megerősítettek abban, hogy van lehetőség a továbblépésre, a változtatásra. Mari, még egyszer köszöntünk nagy szeretettel itt. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy amikor itt a bemutatkozásodban is kitértünk erre, amikor te a saját életedben szembesültél azzal, hogy ezzel a problémával a fiat kapcsán nem csak ő van egyedül, nem csak neki kell változni, hanem a doktor úr javaslatára szembesültél azzal, hogy hát neked is van dolgod ezzel. Milyen érzések voltak benned, hogy fogadtad ezt, és ebből indítanám majd a beszélgetést, hogy azóta a munkád kapcsán mit tapasztalsz a hozzátok segítségért bekopogtatóknál, hogy vannak a saját érzésekkel, te hogy voltál, és a klienseitek hogy vannak ezzel?
1: Hát ha most visszamegyünk az időbe, ugye több mint 20 évet, akkor a családunkban ez a probléma és nehézség így egyik pillanatról a másikra derült ki, amikor a fiam egy olyan helyzetben, amikor én nemet mondtam neki valamire, akkor ő úgy tulajdonképpen úgy kimondta, oda vágta szinte, hogy ő füvezik. A családunknak ez egy teljesen váratlan helyzet volt, de az nem volt kétséges a férjemmel, hogy hát tulajdonképpen mi már másnap segítséget kértünk. Mondjuk sokat segített az, hogy én akkor már az egészségtantanon két évet tanultam addiktológiát, és gyakorlatilag amit ott tanultam, az szembe jött velem így a saját életünkben. És hát az volt a nagyon érdekes, hogy én az egészségügyi múltamból hívtam fel valakit, és kértem segítséget, aki a Csernus doktort ajánlotta, és aki úgy akkor kezdett így ugye a tévéműsora kapcsán jobban ismert lenni. Én felhívtam őt, nagyon nehezen volt elérhető, ugye akkor még az Opniban dolgozott. Elmondtam neki pár mondatban, hogy mi van, ő úgy mondta nekem, hogy hát asszonyom, most mit akar egy drogos fiúval, nekem már összeszorult a torkom, és akkor azért azt mondta a végén, hogy hát ad egy telefonszámot, és akkor menjünk el oda. Így kerültem le a helyre 2004-ben, első alkalommal a férjemmel mentünk, és igen, ahogy így felolvastad, én azt éreztem, hogy tényleg itt most kaphatok olyan segítséget, egy olyan működéshez, amit már közben elkezdtünk, mert a fiam viselkedésében olyan változásokat láttunk, és kezdtük összerakni, hogy itt valami történés van. De hogy akkor még ezt nem tudtuk pontosan. Úgyhogy az, amit ott tapasztaltam, már az első alkalommal, igen, megerősített, hogy jó helyen vagyok. Megerősített abban, az nekem egy nagyon erős felismerés volt, hogy pedig akkor még viszonylag kevesen jártak a hozzátartozói csoportba, egy ilyen 10-12 fő, és olyan történeteket hallottam, amire azt tudtam mondani, hogy hát nálunk ez nem történhet meg. Tehát ha nekem az a nagyon fontos, hogy én most megfogalmazzam a határaimat, megnézzem, hogy én anyaként hogy voltam abban a családi működésben, hogy most itt tartunk, akkor nekem az nagyon fontos, hogy a saját működésemen változtassak, mert én biztos, hogy nem fogok odáig eljutni, hogy engem bántani lehet, hogy a lakásban össze lehet törni bármit, hogy lopni lehet, szóval, hogy ezt nem. És itt már rögtön elkezdődött azoknak a határoknak a megfogalmazása, ami mentén aztán, hát tulajdonképpen mi szülőként felépülésbe kerültünk, mert én már nagyon régóta úgy gondolkozom erről, hogy a hozzátartozó annak is megvan a maga felépülési folyamata, hisz a legtöbb hozzátartozó maga is függő, akár szertől, akár mondjuk valamilyen viselkedéstől, és a fiamnak is meg lesz ebben a saját felépülési útja, de azt csak ő tudja eldönteni, hogy neki mi lesz a jó, és hogy lesz. Ez egy nagyon fontos volt az elején ki is mondani, hogy nem mi vagyunk neki a jó segítség ebben a helyzetben, mert velünk van olyan érzelmi elakadása, olyan nehézsége, amire akkor még egyikünknek se volt megfelelő jó eszköze, hogy hogy tudunk tovább lépni.
0: Ami felszokott merülni, én is a munkám során gyakran találkozom, hogy megkérdezik a szülők, hogy a felépülési utunk, igaz, hogy különböző, de hogy mégis egyszerre történik-e. Ezt úgy értem, hogy általában az szokott lenni, hogy azonos hosszúság, vagy akkor neki is ez, most attól függ, hogy ki hogy épül, de hogy hosszú-hosszú folyamat, vagy van, hogy valaki hamarabb kész lesz. Milyen képzetekkel, vagy elképzelésekkel találkoztál, és egy kicsit megint párhuzamba tenném a saját megélésedet, meg a mostani kliensek mentén, hogy hogy van párhuzam, azért ez viszonylag régen történt, de én azt gondolom, hogy minták meg egyebek tekintetében azok a kételyek, vagy képzetek, vagy egyebek, azok hasonlóak lehetnek. Mit tapasztaltál, és mit tapasztalsz most ez ügyben?
1: Hát így van, döntően, persze sok minden változott, mert maguk a függőségek tárháza is színesedett, de hogy azért nagyon sok olyan megfogható pont van, és természetesen az egy fontos, hogy mondjam, állomás tud lenni, amikor mégiscsak valami párhuzam alakul ki ebben a felépülésben. Az nem mindig van úgy, hogy, és csak nagyon ritkán szerintem, hogy ebben a párhuzamban éppen egy vonalban is állnak, de az nagyon fontos, hogy az olló ne összezáródjon, és az elején jól tudjon úgy szétnyílni tulajdonképpen, hogy mindenki a saját útját megtalálja. És ebben a folyamatban, mert ez egy mindenképpen egy folyamat lesz, egyszer csak eljöhet az, és itt nagyon komoly egyéni különbségek vannak, mert mindenki hozza a saját sorsát, és azokkal a félelmekkel, séma működésekkel, érzésekkel, gondolatokkal megküzdeni, elhagyni régi mintákat, felismerni, hogy a hozzátartozók is honnan jönnek, az ő működésük miből táplálkozik, vagy miből alakult ki tulajdonképpen egy rossz alkalmazkodásra, ehhez idő kell. De ebben a folyamatban, amikor mindenki a saját útján teszi meg, és találja meg a számára megfelelő segítséget, akkor eljöhet az a pont, amikor elkezdhetnek újra egymás fele közeledni, és megállni egy olyan, most már egészséges távolságban, ahol mindenki már jól tudja képviselni azt, aki igazából ő, vagy ahol ő tart, és nem a másikat akarja hát megmenteni.
0: Így van. Nektek akár akkor a férjeddel együtt kezdtétek, mennyire volt meredek, vagy ilyen melbevágó mondat, hogy hát a függőség az alapvetően családi betegség. Mikor találkoztatok ezzel? Vagy ez ki lett-e így mondva?
1: Hát olyan szempontból én nem használom ezt a szót, hogy betegség, de hogy persze egy családi elakadás, a családi működésnek, tehát ahogy az elején is mondtam, azért ott volt már mögöttem a tanulmányaim, de valahogy ez meg az én működésem volt, hogy nagyon vegytisztán láttam a saját működésem, láttam a férjemét, láttam, meg tudtam fogalmazni, és ezt el is mondtam, hogy mi az a néhány pont, amin tudom, hogy ez, ha ezt csinálnám tovább, akkor csak ártanék, és elvenném a fiamtól a lehetőséget arra, hogy ő lehetőséget kapjon, egy egészséges felnőtt férfi, fiú, aztán majd később mondjuk apa, meg férj szerepre. Tehát az volt a fontos, hogy igen, fájdalmas volt, voltak nehéz pillanatok az elején, ez pontosan így volt, tehát nekem is tanulni kellett egyáltalán, hogy kommunikálok másképp. Volt olyan időszak, amikor ő bejött az egyik ajtón, én kimentem a másik ajtón, mert hogy teret se akartam engedni, hogy egy olyan szülői szerepbe csúszak vissza, ahol előjön újra mondjuk a magyarázkodás, a tanácsadás, olyan mondatok, de szerencsére ő is, miután erre is ott volt az a nyitottságom, ha valami mégis olyan történt, mert ez nekem sem ment egyik napról a másikra, már az arcán vagy a mozdulatán lehetett látni, hogy én most megint átléptem egy határt. És abban a pillanatban oda tettem a stopptáblát, és kiléptem abból a helyzetből. és megengedtem azt, hogy ő is küzdjön, mert ő is küzdött nagyon sokat, és hát én meg, és a férjem is az ő oldalán, mi megtettük azt, amit kimondtunk, mert az nagyon fontos volt, hogy amit kimondtunk, ahhoz tartottuk magunkat.
0: Ha a fiad példáját behozhatom ide, és hogyha nem, akkor azzal sincsen semmi gond, de azt megkérdeztetem, hogy az ő felépülése az, hogy zajlott és hol tart most, mert most, hogy te aztán ennek a nagy élménynek a meg hát az előzetes tanulmányod, te ott maradtál és segítő lettél, és ennek a specialistájává váltál. Neked ez kijelölte az életet. Neki a felépülés a ti viszonyatok az ez alatt, a hosszú idő alatt, az hogy változott végül?
1: Hát azt fontos volt kimondani, amit korábban is mondtam, hogy nem mi vagyunk neki a segítség ebben a helyzetben. Mi felírtunk neki egy telefonszámot, hogy mi ezt tudjuk javasolni, de az az ő döntése, és ha meg ezt nem fogadja el, akkor meg szabadon ett, tehát tud választani. Ugye ez az annyira régen történt, és épp a múltkor beszélgettem valakivel, hogy számunkra ez már annyira nem probléma, meg így a családi narratívában, meg a történetben most már tényleg úgy gondolunk rá, meg hát nagyon régóta, de a lényeg az volt akkor, hogy ő eltette ezt a telefonszámot, 3 hónapjába telt, mire felhívta, az alatt neki többször voltak nehéz percei, volt úgy, hogy így ezt kommunikációban közvetítette is, olyankor én mindig azt jeleztem neki vissza, hogy látom, hogy küzd, látom, hogy nehéz, de ott a telefonszám. Mi a saját oldalunkon dolgozunk. Akkor ő fölhívta, és utána, nem is tudom, vagy 4 hónapra rákapott időpontot, és hát és akkor ő elindult a saját fejlődésében ezen az úton, aztán talált egy pszichológust, akihez járt hosszú ideig, és ő a saját működésében, és az a változás, amit én vagy a férjem megtett, ahogy tényleg felnőttként kezeltük, kommunikáltunk, ott nem volt olyan, hogy most megmondom, hogy te mit csinálj, meg hogy csinálj. Tehát ezt elmondtuk az elején, hogy nem, lehet a családunkban kérni, lehet nemet mondani a kérésre, de hogy arra törekedtünk, hogy egy felnőtt-felnőtt pozícióban tudjuk vinni ezt a kapcsolódást.
0: Ez nektek mennyire volt nehéz? Mert akkor ebből az következett, hogy nyilván az nem volt meg. És ezt sokszor hallom én is, hogy a legnehezebb az, hogy elfogadni, hogy már nem a gyerekünk, nyilván gyerekünk, de hogy nem úgy, akit irányítani kell, aki aggódni kell, és ezt becsomagolni egy jó szándékba, meg... Hát, hogy valóban egyenrangú félként elfogadni azt, hogy ő is felnőtt, hoz döntéseket, lehet, hogy jókat, rosszakat, de hogy meddig terjed a határunk, hol kell meghúzni, hol kell elengedni, ezek minden egyes mozzanata, meg momentuma, egy tanulási folyamat. Ezekkel ti hogy voltatok?
1: Ez van, igen, ezt nekünk is tanulni kellett. Nagyon fontos volt a tudatosítás, az éberség, és ha most kapcsolódok egyrészt a munkámhoz, meg amit látok így a hozzátartozókkal kapcsolatban, tehát ez az egyik legnehezebb. Hiszen itt többek között arról van szó, hogy még a nagyon nehéz helyzetekben is, azok a nehéz helyzetek, elakadt működések is fenntartanak egy egyensúlyt abban a családban. Ami ugye a rossz egyensúly, de mégis ad egyfajta biztonságot. És itt ezt meg kell kérdőjelezni, itt bizonyos működéseket be kell fejezni, újakat kell tanulni, itt van egy ismeretlen, ami mindig nagyon veszélyes, meg félelemmel teli, hiszen ki kell lépni abból a komfortzónából. Ráadásul meg van terhelve, igen, azokkal, tehát a hozzátartozónak is azzal a működésével, amit ő a származási családjából hoz gyerekként. Mert a legtöbbször ez van, hogy hozunk mintákat a szüleinktől, jót is, rosszat is, meg olyat is, amit nem is lát, hát olyat nem tudunk hozni, bocsánat, de hogy nem hozunk jó mintákat, viszont próbálkozunk sokszor a legnagyobb jó szándékunk mellett megoldásokkal, amik meg nem működnek. És akkor igen, az első lépésben ez az egyik legnehezebb, hogy merek én a fiamnak, a lányomnak, vagy más relációban a férjemnek, feleségemnek nemet mondani, vagy visszamenőleg akár a származási családomban is, apukámnak, anyukámnak. Szóval, mert ott van mögötte azok az érzelmek, hát egyrészt a szorongás, egyrészt a tanult tehetetlenség, hogy nincsenek eszközök, másrészt, hogy ugye ami mögé elég sokszor elbújnak azért a hozzátartozók, ez a szeretet. mert hogy én annyira szeretem, és akkor majd jön a következő érzés, hogy hát én nem bánthatom meg, mert hogy akkor majd mi lesz, meg majd haragudni fog rám. És azért mondjuk én visszaszoktam kérdezni, hogy ez egy nagyon, azt gondolom, hogy így, mert ugye azért különbség van a bántás meg a bántalmazás között, de hogy olyan gyerekkor nincs, ahol ne történjen valami.

0: neki nemet mondani. És meg se tudom mutatni például azt, ugye ez másik nagyon fontos dolog, hogy sokszor hallom a hozzátartozóktól, hogy hát az a fontos, hogy csak boldog legyen. És akkor majd minden milyen jó lesz. És az van mögötte nagyon sokszor, meg szoktam kérdezni, hogy hát ő úgy különben mióta érzi boldogtalannak magát abban a családban, vagy abban a párkapcsolatban. És akkor bizony jön néha ilyen válasz, hogy hát már nem tudom, már a gyerek születése előtt éreztem. Vagy amióta megszületett a gyerek. Szóval, hogy de mégis viszi tovább, és akkor ugye abban a függő kapcsolatban, ami ott alakul majd a gyerekkel, ott meg a gyerekre teszi rá azt a terhet, hogy én most majd ott megmutatom rajtad keresztül, hogy te majd boldog leszel, én nem tudok, na de te majd az lesz. Hát ilyen meg nem működik, azt gondolom ez. Legalábbis én még ilyet nem láttam.
1: Igen, meg hogyha kell, erőn fölül is segítek, meg én csak jót akarok, meg vannak ezek az olyan köszönjének tűnő, meg ilyen jól hangzó mondatok, amik alapvetően, hát nagyon sok, amit te is említesz, hogy nagyon sok esetben bántalmazóvá válik, mert úgy leírva vagy kimondva okés, de hát nagyon sokszor fölmerül az a kérdés, hogy rendben, de egyébként kértem, vagy miért akarsz engem megmenteni, vagy hogy most gondolkozom még csomó ilyen, most így föltolul bennem, de például az, hogy az aggódás, annak nyilván ez egy teljesen jogos dolog, de meddig? Meg hogy mi? És igazából a gyerekért aggódunk, vagy saját magáért? És akkor, hogy ezt a kérdést mondjuk, hogyha mi is egy hozzátartozói csoporton föl szoktuk tenni, amikor nálunk is havonta van lent a terápián, és ez a kérdés elég gyakran felmerül, hogy az én féltésem, vagy az aggódásom, az igazából kiről is szól, hogy tegyük már a szívünkre a kezünket, és akkor egy kicsit mélyüljünk, és akkor nézzük meg, és akkor hát nyilván az elején, mondjuk az első alkalommal ott lévő szülő az, hogy pironkodva, hát az végül is a gyerekről meg, tehát, és akkor aki már régen, meg már több hete, vagy több hónapja jön, nagyon sokszor szokták azt mondani, hogy ők segítenek neki, hogy hát azért ez igazából rólad szól. És azért ott tudnak felismerések lenni, meg ezek nehezek lehetnek, mert tényleg ezek jönnek akár a származási családból, vagy a generációkon át, de hát sajnos sok esetben ez tényleg tudja táplálni a függőséget. Nagyon-nagyon szuper, és nagyon élvezettel olvastam már többször a honlapotokon, és majd be fogjuk linkelni általában a műsorunknak a beharangozójában az elérhetőségeiteket, de van egy tök jó és nagyon-nagyon jó összefoglalás, hogy az önsegítő jellegű csoporton a hozzátartozók segítséget kaphatnak abban, hogy megtalálják a segítés helyes útját, és figyelmüket önmagukra fókuszálják. Témák, amelyek megjelennek a csoporton, vád, önvád, megbocsátás, kontroll, elengedés, félelem, bizalom, erő, gyengeség, szeretet, jó szeretet, a múlt eseményének feldolgozása, helyretétele, üzenetének megértése. Ezek egy-egy konkrét eset kapcsán előbb-utóbb felmerülnek, és ezeket alkalomról alkalomra megpróbáljuk közösen körüljárni. Azt szeretném kérdezni, hogy ezt a rengeteg témát, ezt milyen tematika mentén, hogy dolgoztok ti? Milyen az, most kicsit fölveszek egy hozzátartozói sapkát, én hasonló helyzetbe kerülnék, mint te, és lemegyek először hozzátok. Hogy zajlik ez? És egy kicsit kitekintve arra, hogyha esetleg olyan hallgatónk hallgat, aki ilyen probléma akár gyermeke kapcsán, akár hozzátartozó, szerette, házastársa kapcsán, mert ez igazából teljesen mindegy, hogy nem csak szülőknek szól, hanem akár úgymond hozzátartozóknak, mivel fog találkozni, hogyha lemegy hozzátok a helyre?
0: Már az elején említetted, hogy így a helyen több csoportunk van, és ezért aztán van különbség is, de alapvetően a szemléletmód, az a módszer, amivel dolgozunk, az mindegyik csoportunkban megjelenik. Tehát van egyrészt a magadért csoportunk, ami tematikus csoport, amit felsoroltál, azt a sok-sok témát, azt döntően ezen a csoporton szoktuk kibontani. Ott nem kerül sor arra, hogy az egyének saját történetét jobban kibontsuk, és azt megnézzük, és ahhoz adjunk támogatást, hanem kifejezetten ezek mentén, a témák mentén. Ott vannak, mindig van egy kezdőkör, vannak feladatok, amik mentén aztán a közös együtt gondolkodással átbeszéljük ezeket a témákat, különböző eszközöket használva még. Van a függő csoportunk, ugye 98 óta, azzal indult az alapítvány, ott döntően azok kérnek segítséget, akik már saját magukért, mert ott tartanak magukkal, hogy na most már tényleg, és vagy azért, mert valamilyen szakember küldi el hozzánk őket, vagy azért, mert ők is a neten is megtalálják az alapítványt. És akkor van 2000 óta ugye a hozzátartozói csoport, ahova pedig hát szintén így jutnak el,

0: hogy vagy a neten, vagy ismerős, vagy szakember útján, de ott ugye az a nagy különbség, hogy ott döntően az első alkalommal, vagy még valamennyi ideig, ez is egyénenként különböző, döntően azért jönnek le, hogy talán itt hallanak valami olyat, amit ők elvisznek, otthon mondjuk azt ott kimondják, megcsinálják, és akkor majd minden jó lesz. Tehát, mintha valami, tényleg valami kész dolgot szeretnének kapni ahhoz, hogy most. Na de miután az alapítvány neve ez a Magadért, a hozzátartozók is, van, aki tényleg egy-két alkalom után, van, akinek egy valamivel kicsit több idő kell, de rájönnek, hogy nekik is saját magukért érdemes járni, és aztán ezt ki is mondják, és itt a munka, hát így kezdődik el. Krízis van, mindig valami krízisben jönnek le. Ugye az egy nagyon fontos dolog ebben a módszerben, hogy ebből a krízisből, hogy lehet minél hamarabb nekik valami olyan megoldást mutatni mondjuk a többi sorstárs már a saját megosztásai, mi az, amit ő el tud vinni, meg tud nyugodni, ugye a csoport ereje többek között erről szól, annak a felismerés, hogy nem vagyok, hogy hoppá, olyanokat hallok, amiket hát én is ezt érzem, ezt éltem át, és azt hittem, még ez egy nagyon fontos gondolat, a legtöbbször ott van, hogy hát csak én vagyok egyedül ebben. Én vagyok ilyen szerencsétlen, ez velem történik meg, hát ez, hogy van ez?
1: Igen, és azért nagyon tetszik a nevetek, tehát azért a Magadért, ez itt tényleg a talán az életükben nagyon sok esetben nem csak a szerhasználati zavarral élőnek, hanem a hozzátartozónk, és egy másfajta felelősség, hogy igenis, utána jön meg általában, hogy nyilván ki lehet józanodni valaki miatt, meg egyebek, de azért a miatt az átkerül az énre jó értelemben, és hát azzal segítek majd akkor a hozzátartozónak is, vagy a szerhasználati zavarban élőnek, hogy máshogy fogok vele kommunikálni, meg egy máshogy élek én is.
0: Ehhez kapcsolódnék azzal, hogy így a hozzátartozói csoporton, mindig van, minden csoportunkon különben, de van egy kezdő kérdés. És pont tegnap este, ugye már szerda esténként van, pont tegnap este az volt a kezdő kérdés. Ugye ott az emberek, ott ül mondjuk tegnap 42 ember, különböző, van, aki már nem tudom, 10 éve jár, van, aki 5 éve, van, aki akkor volt először, van, aki 1 éve jár, tehát különböző szinten vannak ebben a folyamatban, de, ahogy erről is már korábban szót ejtettünk, hogy ebben mindenképpen van egy ilyen tanulási folyamat, mert ismerethiány van a háttérben, tehát nagyon kevés, hogy mondjam, dolgot tudunk, vagy tanulunk meg így a személyiségfejlődés kapcsán. Na szóval, és az volt a kezdő kérdés, hogy az alatt az idő alatt, amióta ide jár, mert ez sokszor elhangzik, na én ezt most megtanultam itt, na én ezt tanultam itt ebben a csoportban, hogy fogalmazzanak meg egy dolgot, amit ebben a folyamatban, ahol tartanak, megtanultak tényleg, amiről azt érzik, hogy ez már az övék. És nagyon sokan fogalmazták meg azt, hogy a fókuszt saját magukra irányították. A másikról, akit addig meg akar tenni. És ez egy nagyon fontos lépés ebben a folyamatban, annak a felismerése és jó megélése a kommunikációban, a gyakorlatban is, hogy igen, én leszek magamnál az első helyen, én jelölöm ki a határokat magamnak, és ha azt jól tudom tartani, egyes szám első személyben, mert ezt is tanuljuk, akkor majd a másik is dönthet a saját oldalán.

más legyen.

0: Igen, és milyen paradox, amikor ezzel először találkoznak, hogy ebből a szerepből kitekintve, vagy kitanulva az állandó másra figyelés véget magára nem maradt idő. És amikor ez, én azt tapasztaltam, hogy hozzátartozói csoportokon, amikor ez megjön, akkor azért ez egy elképesztő felszabadító, és ilyenkor szoktak így, hogy fogják fel, úristen, de hát hány, nem tudom, tizedekig ezt csináltam, és hogy hát ott azért nagy felismerések vannak, és hogy említetted, hogy tegnap is voltak 42-en, és hogy van, aki milyen régóta jár, és van, aki akár egy első alkalommal. Nekem az nagyon nagy megélés szokott lenni, hogyha mondjuk megint visszakanyarodok a hosszú terápiás hozzátartozói csoportnál, hogy nekem megindító szokott az lenni, hogy a sorstársi közösség, már ez sem biztos, hogy olyan jó szó, amit a hozzátartozók alkotnak, ott a nem tudom, a 6., 8., 7. hónapja járó, hogy segít az első alkalman ott levőnek, és ez ilyen egy kicsit ilyen legálisan súgnak, és hogy mennyivel nagyobb ereje van annak valóban, hogy a megélt tapasztalati úton ugyanolyan cipőbe járó segít egy-egy szóval, vagy egy mondattal, vagy egy gondolatmenetben, hogy olyan finom hangolják az újonnan jövőket, nem csak a csoportvezető meg a témák mentén, de ezek ilyen nagyon-nagyon nagy élmények. Hogy látod, hogy egyébként ennek mi az ideális időtartama? Nyilván ez egy közösség is alakul, mindig tudnak elvinni egy csoportból akár egy mondatot, de hogy látod, mi az átlag mondjuk időtartamban? Amikor úgy van, azt lehet mondani, hogy azért az ő felé, vagy hát nem is feltétlenül, ő szemléletváltása, vagy viselkedésmódváltása is, azért egy elég jó nagy kanyart vett. Az mennyi idő?
1: Én azt szoktam javasolni az új jelentkezőknek, kikkel általában már az első alkalommal, mikor felhívnak, akkor itt telefonon hosszabban el szoktam beszélgetni, meg vannak olyan számomra fontos olvasmányok, amiket át is szoktam neki küldeni előre, és akkor már a legtöbben úgy érkeznek, hogy azt el is olvassák, hogy minimum egy év, hogyha megengedi magának, mert hát szóval itt olyan változtatásokról és változásról van szó, amit tehát nem lehet 20-30-40 évet felülírni. És itt ugye egy héten, most már kétszer, mert most már két hozzátartozói csoport működik az alapítványnál, keddenként is van, hogy ahhoz, hogy ők hetente egyszer eljönnek, és ezt megengedik maguknak, meg hát olyan helyzetekben vannak, hogy az olyan nem lesz, hogy meghallok valamit egy alkalommal, és utána. És hát ez van, hogy az, amin én minimumnak tartok, de ebben a folyamatban egy nagyon érdekes dolog tud elindulni, szóval az a kapcsolódás, annak a megélése, annak a végül a jó megfogalmazása, hogy végül is ki vagyok én, és hogy tudok jól ott lenni, és akár most már 40 meg 50 évesen úgy megélni az életemet a saját magam révén, ahogy eddig nem volt, akkor lehet, hogy már szerintem olyan 2-3 év az, amikor egy ilyen helyzetben tényleg úgy tudnak kondicionálódni azok az új működések, és felülíródik a régi, ami nem jelenti, hogy elmúlik, meg majd nem lesz neki olyan érzéseim, azok később is be fognak ütni, de vannak eszközeim, van már megoldásom, már tudom kezelni mondjuk a nehezebb helyzeteket, van, ha nem, akkor mondjuk lejövök, és akkor elmondom, és kapok a megosztásokból, mert a helyen, tehát nincs tanács, nem adunk tanácsokat, nem mondjuk meg mit csinálj, hanem pontosan az, hogy mindenki a saját megosztásával, amit ő képes volt akkor megtenni, azzal tud segíteni, vagy a kérdésekkel. Ez mondjuk nagyon fontos. És bizony azt is látom, hogy hát szerintem ugyanúgy, mint a másik oldalon, úgy a függő oldalon, ugye sokszor van az, hogy ott is a függőknél is nem biztos, hogy az első segítő hely az megfelelő.
0: Ez így van.
1: Mert ők is egy utat járnak be, és azt látom, hogy mondjuk aki hozzátartozóként lekerül, ott is sokszor elmondják, hogy már hányféle segítő helyen voltak. És hogy még mindig úton vannak. Tehát erre mondom azt, hogy megtalálni az már egy nagyon jó dolog, ha valaki nem adja föl. Mert hogy hál' Istennek mára már tényleg nagyon sok olyan segítőhely van meg szakember, hogyha ott van az a kitartás, az a motiváció, akkor talán meg fogja találni hamarabb. És akkor ez segíthet. De ha valaki mondjuk, ugye van ez a, hát most már nagyon, nagyon sokat tudok, most már el is indítottam valamit, igen, az úgy működik is, és akkor abból a működésből még, mert lehet, hogy eljutott a hozzátartozó is egy olyan pontra, hogy itt olyan dolgokkal kellene azért szembenézni magával, ami azért neki is nagyon fájdalmas. Mert nagyon komoly csontvázak tudnak kiesni a szekrényből hozzátartozó oldalon, a bántalmazástól elkezdve annak a mindenféle fajtáján keresztül, és akkor az már lehet, hogy olyan nehéz, hogy azt mondja, jó, hát akkor ennyi elég volt. És akkor azt tud történni nagyon sokszor, hogy eltelik egy vagy másfél év, és visszajönnek. Mert lám-lám, persze egy ideig jó volt, de mégis. Visszaestek ők is, meg a másik is, és akkor lehet, mint ahogy egy függő is, lehet, hogy a második vagy a harmadik rehab fog neki bejönni, és akkor már bent tud maradni.
0: Ja, használtad ezt a szót, hogy visszaesik. Ez szárasznáti zavarral élőknél az látványos, meg értető. Hozzátartozónál ti mit, milyen működés, meg viselkedési módokat tekintetek visszaesésnek?
1: Hát az egyértelműen az egy visszaesés, ha újra mondjuk a 18 év feletti lányát vagy fiát, azt gyerekként kezeli újra, ha újra elkezd olyan kommunikációt, amiben megmondja, hogy mit csináljon, ahol folyamatosan firtató kérdéseket, ahol újra megjelenik nagyon keményen a kontroll a másik felett. Tehát az táptalaja a visszaesésnek a másik oldalon majd. Ha a másik oldal nem tartott, mert olyan is van, hogy a hozzátartozó még nem tartott, de lehet, hogy a függő azon az oldalon már kap olyan segítséget, és tartott magával, hogy nagyon jól tud határt szabni, és nemet mondani mondjuk a hozzátartozónak. És akkor ő tud egy olyan, igen, határt mutatni, ahol a hozzátartozó már nem tud ezzel. És ha folyamatosan beleütközik, akkor majd lehet, hogy fölismeri, na jó, ezt a játszmát már nem tudom játszani a másikkal.
0: Igen, nagyon jó, hogy hoztad a játszmát. Mert hát végül is, amikor hozzátartozó vagy gyerek, vagy fordítva, vagy hozzátartozó és mondjuk házastárs, játszmában vannak. Tehát addig, amíg nem tesznek magukért, addig játszmában vannak, és vissza tudnak ebbe a játszmába végül is esni, hogyha így nézzük. A másik az az, hogy emiatt is nagyon sok kezelőhely is, hát nem az, hogy előírja, de mondjuk javasolja, hogy mindenképpen ezt együtt kell csinálni, mert egyébként, amiről te is beszélsz, hogy nem túl szerencsés ez szó, de tényleg elfejlődhetnek egymástól nagyon távol, és az egyik úgymond felépülő fél, vagy változtató fél nem fogja érteni az ott maradt, akár hozzátartozót, vagy fordítva, és még nagyobb lesz a szakadék. Holott hát nem ez lett volna a cél, vagy nem ez lenne a cél. Te hogy látod azt, amikor tételezzük föl valamelyik hozzátartozónak visszaesik mondjuk a szerhasználó szerette, de hogy ott marad nálatok? Milyen hatást tud kiváltani a szerhasználó szeretteire azzal, hogy ő jól van, és húzgálja a határokat, mennyire tud megtartó lenni, vagy visszahúzó erő lenni? Vagy pedig tényleg elfejlődnek egymást, és annak a kapcsolatnak vége van?
1: Igen, szóval az, ami itt szintén belép, és amivel dolog van, ezzel sokat is dolgoznak szerintem a hozzátartozók is, szóval annak az illúziónak az elengedése, ami ott van a fejükben, mondjuk a fiúk lányukról, vagy a párjukról, az egy nagyon fontos dolog. Mert hogyha olyan felépülésbe kerül a másik oldal, és ott már azzal az önérvényesítő saját maga révén élő életével megmutatja, hogy ő ki is, és ő hogy oldja meg a problémáit, az a legtöbbször teljesen más, ami mondjuk a hozzátartozó fejében van. És ugye itt az, hogy tudom elfogadni a másikat. Mert a szeretet szerintem egyik legfontosabb tényezője az, hogy elfogadom azt. Látom, hogy te ki vagy. Persze ez nem azt jelenti, hogy bármit megtehetsz velem, de hogy igen, hagylak, és bízom benned. Első menetben saját magamban bízom, hogy én képes vagyok megtartani magam abban, hogy ha te majd tényleg valami olyan van, tudsz hozzám fordulni. És akkor majd abban a kommunikációban, abban a működésben majd egyeztetünk meg, tényleg úgy tudjuk jól megbeszélni. De ha ez nem tud megtörténni, akkor bizony van olyan hozzátartozó, aki ott marad abban a szinten, de itt is alakulhat egy olyan kapcsolat, mert a másik oldal meg olyan jól tudja tartani a határokat, ott akkor az van, hogy hát van egy ilyen felületesebb kapcsolat. Ami a másiknak belefér, azt beengedi, a hozzátartozó meg hát abból fog főzni, ami így jut neki.
0: Igen, és hát sokszor szenved. A hozzátartozó már azt fogja mondani, nekem ez a tapasztalatom, hogy nagyon sok esetben mondjuk ilyen félidős terápiásoknál, hogy azt mondja a hozzátartozó, hogy más lett, hogy nem olyan őszinte, hogy szerintem nem bízik bennem, és közben semmi nincs, csak határok húzgálása van. És az egyébként tud fájdalmas lenni. És én azért a hozzátartozói részről is addig, amíg ő ezt nem haladja meg, vagy nem látja meg, vagy nem segít egy másik hozzátartozó, akkor azt is lehetne látni, hogy hát az én gyerekem közönös irántam. Pedig erről szó nincs, hanem csak egy másfajta dinamika, meg egy másfajta érdek és önérvényesítő dolog jött be a képbe, ami eddig nem volt meg.
1: Igen, ez a hozzátartozói oldalról úgy működik különben, mert ugye ha a hozzátartozó kér segítséget, akkor nagyon sokszor az otthon lévő függő, ő még nem, tagadásban van, nem is akarja. És amikor a hozzátartozó mégis elindul ezen a változáson, megfogalmazza a határait, következetesen tartja is magát hozzá, akkor csak ott jön a felismerés, hogy hoppá. És bizony nagyon sokszor elhangzik ez, hogy megváltoztál, mondjuk milyen rideg lettél, miket mondanak neked ott a helyen, az ott átmosták az agyadat, ott egy szekta van, szóval, hogy ezek így vissza-vissza jönnek. És aztán ezt igen jól képviselni abban a kommunikációban, hogy elfogadni azt, hogy igen, ha te erről most így gondolkozol, elfogadom. Mondasz valami olyan ítélkezést, véleményt, amiről persze nincs saját tapasztalatod, de miután a komfortzónádból kezdesz te is kibillenni, mert nem kapod meg tőlem már azt a rossz támogatást, vagy ami eddig jó segítségnek bizonyult, ugye akkor jönnek ezek, jön az ellenállás, és ki hol tart éppen magával, akár mennek ezek a csúnya szavak akár, vagy lehet olyan agresszió is, de amikor ott marad mégiscsak azzal a tanulási folyamattal a hozzátartozó, akkor eljöhet ebben a folyamatban, hogy a másik oldal is elkezd segítséget kérni, mert megérzi, hogy itt tényleg nem lesz már az, ami volt.
0: Szintén a honlapotokról idézek, mert teljesen idevág. Ez pedig úgy szól, hogy a tapasztalatból tudjuk, hogy a drogfüggőnek, vagy teljesen mindegy, hogy milyen szárasználnak, a detoxikálással és az abstinensé válással nem oldódnak meg egy csapásra a problémái. Visszailleszkedés, helyük és szerepük megtalálása, személyiség újraépítésű hosszú időt és közösségi segítséget igényel. Ugyanúgy a velük élő szülők, hozzátartozók, élettársak, barátok sem képesek a drogfogyasztás hosszú időszaka után hirtelen váltani, újra bízni és nyugodt szívvel tiszta lapot nyitni. Újra kell ismerkedniük az abszinensé válás útjára lépő hozzátartozójukkal, új alapra kell helyezniük kapcsolatukat. Meg kell találniuk a segítés helyes formáit. Meg kell változtatniuk a hosszú évek alatt kialakult viselkedésüket, magatartásukat, figyelmüket, és egyre inkább önmagukra kell fókuszálniuk. Hát ez nekem teljes. Nyilván minden szóba vagy mondatba bele lehetne menni még jobban, de tényleg, hogy a kapcsolat újra szervezése, a nyugodt, tiszta szívvel új lapot nyitni, újra kell ismerkedni. Szóval nagyon sok olyan dolog van, ami tényleg arról szól, hogy ki is az én hozzátartozom, hol vagyok én a kapcsolatban, hol vagyok én a játszmában, hol vagyok én a szerepemben, és hogyha megnézzük igazán, akkor egy teljes új személyiségfejlődés, vagy egy új személyiségépítés van ennek mentén. Hogy látod, mennyire félelmetes ez egyébként, vagy mennyire felszabadító, melyikkel találkoztál a legtöbb esetben?
1: Hát ez van, hogy nagyon félelmetes, nagyon nehéznek élik meg, ez a egyik szó, amit a legtöbbször hallok, de hát ez olyan nehéz. Nehéz. Persze, amiben benne van, hogy ott milyen őrület folyik néha egy családban, az is nehéz, na de az az új út, amiről semmit nem tudok, az még nehezebbnek tűnik, és ugyanakkor meg, a másik oldalon meg, az lesz, hogy majd nagyon felszabadító lesz. Mert amikor ebben a folyamatban, ebben az edukációban, ebben a változtatások folyamatos meglépésével a kialakult új változtatás is beépül, akkor meg az olyan felszabadító élmény tud lenni, amit meg is fogalmaznak. Jön egy megnyugvás, jön egy jó értelembe vett szabadságérzés, ami azt jelenti, hogy igen, hogy első menetben magamhoz kapcsolódok. És már érzem, hogy mit érzek, azt meg is tudom fogalmazni, megmerem fogalmazni. Látom, hogy honnan jövök, ez honnan jön, hogy van ez hatással. Tehát első menetben az a legfontosabb, de ez is csak egy folyamatban fog alakulni, hogy önmagához hogy tud jól kapcsolódni az egyén. Az az önreflexió, hogy tud És ehhez eszközöket kell tanulni, és ezt tanulják a csoportban többek között. Az egyik legfontosabb eszköz, hogy innentől kezdve az egyes szám első szemében való kommunikáció. Tehát olyan a csoportban, hogy ember, hogy az emberek így, az ember úgy, tehát ez folyamatosan, mondjuk az újaknál is, kétszer-háromszor kap erre visszajelzés, hogy most akkor kiről beszélsz, mert hát te vagy itt, téged hallunk, már a harmadiknál figyelnek arra, hogy akkor én, hogy én, mert ugye ezt tapasztaljuk az átlag életben is, hogy a legnéha a legbanálisabb esetben sem tudnak az emberek úgy beszélni, hogy én velem ez történt, vagy én így gondolkoztam, vagy ezt és ezt éreztem.
0: Igen, vagy tévesen azt gondolják, hogy ez ilyen nagyon önközpontú dolog, és hogy hát én az, akkor én egós vagyok-e, vagy hát az egóm tombol-e bennem, és pedig nem. És ezt is érdemes megtanulni. Mari, nagyon szalad az időnk. Én azt szeretném, és általában mindig kiszoktunk térni így műsoraink kapcsán is a vége felé, hogy mit üzennél azoknak, akik most még úgy csendben, akár szenvedő pozícióban vannak, még nem lépnek, nem tudják, merre menjenek, hogy miért kezdjenek el önmagukért tenni, és miért keressenek meg titeket? Tehát mi az, amivel így át tudnád lendíteni a még hezitálókat?
1: Hát, ugye ez azt mondod, hogy minket, de én azt gondolom, hogy amit ő úgy fontosnak tart, tehát bárkit, vagy bármilyen ellátó helyet felkereshet, de hogy igen, azt nagyon fontosnak tartom, hogyha valaki úgy érzi, vagy megérzi magán azt az elakadást, azt a nehézséget, felismeri azt, hogy hát most már 10. alkalommal csináljuk ugyanazt a cirkulárisan visszatérő helyzetet, hogy tegye fel magának a kérdés, hogy miért vagyok én ebben? Vajon lehet-e ezen változtatni? Van-e más valami lehetőség vagy út? Mert hát két lehetőség mindig van, de sokszor még több. Hogyha lehet, akkor adja meg magának az egyén erre a lehetőséget. És hogy persze ez nagyon nehéz, mert ilyenkor azt is érdemes megnézni, hogy jó, de mitől félek? Majd mit fognak mondani? Vagy szégyellem, amiben vagyok? Vagy csak én vagyok ebben a nehéz helyzetben? És hogy ezek a gondolatok, az is érdemes ilyenkor felismerni, hogy ezek elvisznek, tulajdonképpen ilyenkor kifogásokat keresek arra, hogy mégsem merjek lépni. De ha valaki megengedi magának ezt, ugye sokan mondják első alkalommal, de hát ők a csoportba és meg sem mernek szólalni, és ők nem. Szoktam mondani, nálunk semmi nem kötelező, tehát mindenki magáért jön le. Ha akar el, csak figyel, ha úgy érzi 10 perc után, hogy ő nem ezt, akkor nyugodtan föl lehet állni, el lehet menni, tehát magáért van ott, nem értem, meg a csoportokért, meg a helyért. Ha úgy érzi, hogy kérdezni szeretne, kérdez, ha passzol, passzol, ha meg akar osztani, mert tehát az a fontos, hogy ő érezze, hogy neki mire van szüksége abban a helyzetben. És ezt abban a nehéz helyzetben érdemes végig gondolni ahhoz, hogy megtegye akkor azt az első lépést, hogy utána néz, felhív valakit, és keres valaki olyat, aki talán az első lépésekben már tud neki segíteni.
0: Igen, és hát akkor, ha ilyen nagy létszámú, meg ilyen régóta működő csoportjaitok vannak, akkor ez egy elképesztő erőt is ad, és hát ki tudja, hogy ezen túl az adott problémán túl, ami mondjuk az elhasználatból ered, meg az ő mondjuk bizonyos szerep működéséből, ki tudja, hogy még az élete melyik területén, bár én azt látom, meg tapasztalom, meg vallom is, hogy az élet minden területére jó hatással lesz, hogyha egy ilyen csoporthoz csatlakozik. Teljesen mindegy, hogy az elején van, vagy a közepén, vagy akár 10 éve jár hozzátok. Mari, nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Remélem, hogy aki hallgatott, vagy hallgat majd utána a felvétel kapcsán, nem fog gondolkodni, hogy ez nem egyedül van ezzel a problémával, van lehetőség segítséget kérni, és fog is tőletek akár, vagy más segítő szervezettől, szakembertől segítséget kérni. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Amazóna, heti külpolitikai társalgás, akár amazónákról, ahol annyi mindenről döntenek, többnyire amazonok nélkül. Egy óra a nagyvilágról.
1: Jó estét kívánok mindenkinek, vagy szép délutánt, kinek mi. Éliszka Jágni vagyok, és a stúdióban Lengyel Miklós, és a telefonvonalban pedig Nemes Gábor. Gábor, hallhatnánk a hangodat egy pillanatra, légy szíves.
2: Igen, jelen.
1: Köszönjük szépen, remélem a hallgatók is hallották. Na, hát akkor ott folytatjuk, ahol a múlt héten abba hagytuk. Nem Károly király New York-i vagy washingtoni látogatásával, hanem legyen ezúttal Románia, ahol tovább eszkalálódott a kormány helyzete. Gábor, akarod kezdeni? Hajrá!
2: Hát annyira eszkalálódott, hogy konkrétan megbukott.
1: Igen.
2: Szóval ennél már tovább nem eszkalálódhat. Ennek a kormánynak vége. És őszintén szóval nem lehet tudni, hogy ebből mi lesz. Tehát általában szokott lenni, hogy megbukik egy kormány, és akkor majd jön helyette egy másik. Most azonban Romániában ezt nem lehet tudni, hogy mi lesz, vagy ki lesz, mert a legnagyobb kormánypárt, ugye a szociáldemokraták kiszálltak. Érdekes, hogy miért szálltak ki, tehát ugyanazt a programot, amit a 10 hónappal ezelőtt elfogadtak, a Bolozsán kormány programját, nem állt a Bolozsán végrehajtani, és ezt már nem bírták. Hát nyilván, mert nem túl népszerű, ugye itten megszorítások vannak, meg privatizációk, el kell adni bizonyos állami államat,

0: vállalatok részvényeit, tehát ezt nem vállalták. Miközben hát igazából semmi új nincs a programban, tehát nem az történt, hogy a Bolozsán most hirtelen valamilyen nagy irányt váltott volna. A probléma az, hogy ezt a tettüket, hogy kiváltak, majd megbuktatták a kormányt, ezt az AUR-ral, a szélső jobb párttal tették együtt, amellyel azonban valószínűleg, hát persze ma már semmit se lehet biztosan tudni Trump korába, de azért valószínűleg nem fognak tudni kormányozni, tehát nem fognak összeállni. Arról az apróságról nem is szólva, hogy Dan államelnök biztos, hogy nem fog olyan kormányfőt megbízni kormányalakítással, aki nem egy nyugatbarát és nem egy hát európai vonalat visz. Márpedig az AUR, és hát van ott még néhány hasonlóan elképesztő párt, nem ezt teszi. Na most ebben a helyzetben tényleg nem lehet látni, hogy mi lesz. Most én nem akarok találgatni, olvastam olyan elképzeléseket, hogy esetleg a Bolozsán bukik meg, mint személy, és aztán valahogy ugyanez a kormány mégiscsak valahogy helyre fog állni más miniszterelnökkel. Tegyük még azt hozzá, mert ugye minket ez érint, hogy a magyar kisebbség is részt vesz ebben a kormányban, egy kisebb liberális párttal együtt, és már mint a megbukottba, és ez sem érdektelen, hogy ezzel mi lesz.
1: Miklós?
2: Igen, hát akkor egy-két megjegyzés a mi értekkel kapcsolatban. Ugye, hogy egyrészt ez a szociáldemokrata párt a kommunisták utódpártja, ami ugye tudjuk, hogy Romániában elég furcsa volt a kommunista párt Ceausescu idejében, eléggé jelentősen nemzeti szocialista színezete is volt, tehát az ő kapcsolata az AUR-ral, ami pedig egy majdnem nyíltan náci párt, hát nem annyira a fantázia világban tartozik, mint ahogy ezt mi innen gondolnánk, tehát erőteljesen nacionalista tendenciák is vannak benne, de ennél még fontosabb dolog motiválta őket a kormány megbuktatásában a pénz. Ugyanis itt Nemes kolléga is említette, hogy hát a program része volt, hogy az államkincstárat feltöltsék, néhány állami vállalatnak a privatizációja, és ezek az állami vállalatok, ezek a szociáldemokratáknak adták eddig a pénzt. Ebből finanszírozta magát a párt. Tehát, hogyha privatizálják ezeket, már pedig ez megindult, akkor elveszítik az anyagi támogatás jelentős részét. Tehát az ő dühüket mondjuk ez motiválta, hogy hát azért valamennyire erre az állami tulajdonra ők számítottak, mint anyagi hátországra. A másik dolog, amit még érdemes megemlíteni, hogy miért csinált ilyen megszorító csomagot ez a szerencsétlen Bolozsán kormány, ami egy liberális irányzathoz tartozik, de az Európai Néppártnak a tagja, tehát ugyanannak a pártnak, mint például a Magyar Péter. Tehát, hogy azért csinálta ezt a megszorító csomagot, mert rémes helyzetben van, vagy volt még inkább a román költségvetés, majdnem 10% volt a hiány a költségvetésben, és ezt ugye hát Brüsszelből is szóltak, hogy valamit csinálni kell. Most ezzel a megszorító csomaggal 1,5%-kal levitték ezt, és most már 7,5%, tehát nagy eredményt értek el, így elkerülték azt, hogy hát a fizetésképtelenség veszélye fenyegesse őket, viszont a lakosság a pokolba kívánja ezt a pártot, amelyeknek, illetve azokat a pártokat, amelyek ezt végrehajtották. Ennek következtében melyik most Románia legnépszerűbb pártja? Az AUR, a legszélsőségesebb nacionalista párt. Ezzel kapcsolatban még egy megjegyzés, ez a George Simion ennek a pártnak a vezére, tavaly majdnem megnyerte a elnökválasztást, és emlékezhetünk rá, hogy az erdélyi magyarok legnagyobb bánatára Orbán Viktor, akkori miniszterelnök, felhívta az Erdélyben élő magyarokat, hogy szavazzanak George Simionra. Mi volt ennek az oka? Az, hogy mind a ketten Putyinért lelkesednek, illetve Donald Trumpért, és szemben állnak az Európai Unióval.
1: Ugyanakkor a NATO-nak nagyon fontos Románia, hiszen a Fekete-tenger egyik bázisa felé az ott van. Tehát akár az AUR marad, vagy kerül esetleg kormányra, akár a mostani a kormány marad, az Egyesült Államok szövetsége, vagy a NATO szövetsége, az mindig is fontos lesz.
2: Hát ezt deklarálták is, és részben ezért is szüntették meg azt az első elnök választást 2024-ben, amikor az AUR jelöltje váratlanul befutott az első helyre. Mert akkor ugye úgy...
1: Ugye akartam, bocsánat, rámutatni, hogy nem csak az AUR-nak a Trump barát, illetve Trump nem feltétlenül csak az...
2: Jó, ez még 24-ben volt, amikor Trump még a levegőben függeszkedett, amikor megkérték a románokat, hogy ezt a elnökválasztási fordulót függesszék fel, de hát ugye tudjuk, hogy az amerikaiak számára Románia rendkívül fontos két okból is. Egyrészt közel van Ukrajna, másrészt közel van viszonylag Irán. Tehát, hogy onnan, abból a támaszpontból, amit most építenek ki óriási tempóban, ez a Mihály Kogánicsiánu városka a Fekete-tenger mellett, onnan rakétákkal el lehet érni Iránt viszonylag a NATO-n belül egy olyan hely, ahonnan, hát ez belátható közelségben van. Tehát nagyon fontos a NATO-nak, hogy Románia megmaradjon, méghozzá úgy maradjon meg, hogy hát ne legyen beleszólása az ország ügyeibe Vladimir Putyinnak, akinek a lelkesedése a NATO iránt hát meglehetősen visszafogott. Most az iráni iszlamista rendszerről ne is beszéljünk. Tehát ilyen értelemben meg van fogva mindenki, és hát még azt nem említettem, maga Brüsszel is meg van fogva, amelyik azt mondta, hogy gazdasági reformot kell csinálnotok, csak úgy kapjátok meg azt a 11 milliárd eurós támogatást, ami Románia számára hát fontos a következő fejlesztésekhez. Tehát a megszorító csomagnak ez is indoka volt, és hát ezért meg kell fontolni a Brüsszelnek, hogy valójában ezek jó megoldások-e, mert ha abba belebukik a kormány, amelyik Európa barát volt, és együttműködött a NATO-val és az Európai Unióval, viszont följönnek az Európa ellenes erők, akkor ez nem csak Románia számára csapás, hanem egész Európa számára, és ez ugye másutt is az Európa ellenes erőket, hát különböző kampányokra buzdíthatja, amit ez a George Simeon el is mondott. Tehát lényegében ez egy ilyen harci riadó is az Európai Unióval szemben.
1: Mi a következő lépés most? Miklós?
0: Hát ez az, amit...
1: Vagy Gábor. Ja. Gábor, bocsánat, igen. Gábor, akartam
0: mondani. Hát ez az, amit azért nem lehet tudni, mert egymást kizáró tényezők és okok vannak. Az elnök, Dan, biztos, hogy nem fog senki olyat megbízni kormányalakítással, aki ezt az európai és NATO és uniós vonalat bármilyen módon a kétségbe vonja. Ugyanakkor matematikailag ezzel a jelenlegi fölállással nem lehet más többséget létrehozni. Hát mondom, ha csak vissza nem másznak a szocialisták a jelenlegi koalícióba. És az új választások kiírása pedig borzasztó veszélyes lenne, mert hát ahogy Lengyel Miklós is mondta, ez biztos, hogy az AUR fölemelkedését és olyan tényezővéve válását eredményezni, amivel aztán már tényleg végképp nem tehet mit kezdeni.
2: Igen, hát Nemes kolléga a matematikát említette, akkor azt tegyük hozzá, hogy Dán matematikus tulajdonképpen, aki több ilyen versenyt nyert, de hát a politika az nem az a helyszín, ahol a matematikát különösebben díjaznák. Itt rendkívüli ravasságra van elsősorban szükség, és Romániában azért ez mindig megvolt. Tehát az, hogy alkalmazkodni kell az európai realitásokhoz, az a román elit számára mindig is rendkívüli fontosságú volt, ezért is buktatták meg tavaly például Simeont, tehát hogy lényegében ezzel tisztában van az egész uralkodó elit, és valamilyen megoldást fognak találni, fölmerült az is, hogy technokrata miniszterelnök legyen, aki hát ezt tudja menedzselni ezt a válságot, és ez egy határidőt kapna, ameddig a válságmenedzselés tart, addig ő a miniszterelnök, és utána aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Csak hát az a baj, hogy a Standard & Poor's leminősítette említette Romániát a nemzetközi hitelminősítők közül először, hogy hát végül is nagyon rosszak a mutatói még mindig a pénzpiacon, és hát szomorúan tegyük hozzá, hogy Magyarországot is leminősítette egy füst alatt, tehát mínusz kategóriába tette, és ez egy olyan figyelmeztetés is Európa számára, Brüsszel számára konkrétan, hogy nagyon nagy kockázata van az ilyen megszorító csomagoknak, mert politikailag nem csak ott hozhatja föl a szélső jobboldali ellenzéket, ahol az az ország, ahol éppen ezt alkalmazzák, de egész Európában, ami pedig hát nagyon negatív következmény, gondoljunk arra, hogy például jövőre Franciaországban választások lesznek, és az egyik esélyes éppen a szélső jobboldal.
0: Azért vigasztalásul tegyük hozzá, hogy Amerikát is leminősítették, úgyhogy.
2: Igen, hát ez mélységes örömmel, ez olyan, mint hogy a haldoklót megnézik, hogy mások is haldokolnak a szomszéd ágyban. Ez nagyon nagy siker, csak hát azért ez azt mutatja, hogy a perspektívák nem a legjobbak, és a politikai következmények viszont nagyon gyorsan bekövetkeznek, mert a demagóg pártok ezt kapásból ki tudják használni, amit Simeon el is mondott, mit csinált ez a liberális kormány, 10 hónap alatt az adók emelte, csomó kellemetlen intézkedést hozott, az emberek életszínvonalát csökkentette, és ugyanakkor még mindig ott vagyunk, hogy óriási a költségvetés hiánya, és Európa nem elégedett velünk. És ezzel nem nagyon tudtak mit kezdeni ezzel a mondással, mert többé-kevésbé megfelelt a realitásoknak. Hát csak egyetlen példa, a nyugdíjasokkal például úgy szúrtak ki, hogy nem csökkentették a nyugdíjukat, hanem ráterhelték az egészségügyi biztosítást, tehát automatikusan 10%-kal csökkent a nyugdíj. Na most, hogy ezt tudjuk, hogy olyan országban, ahol a nyugdíjasok hát általában nagyon szerény életszínvonalon vannak, ha 10%-kal csökkentik az életnívójukat, hát nem ugranak a plafonig az elégedettségtől és az örömtől.

0: Menjünk tovább, akkor maradjunk Európába, vagy Európa határán az orosz-ukrán háborúval, ahol ugye május 8-ára, 9-ére terveztek egy tűzszünetet a szovjet győzelem napjára, és a fél világ arra vár, hogy mit fognak lépni a felek, ugyanis mindjárt meg is sértették ezt már, azt hiszem tegnapi napon komoly dróntámadás érte Kijevet annyira, hogy megint csak civil embereket haltak meg. És Kijev bosszút esküdött, Moszkva minden ukrán támadás esetén azonnali megtorlással fenyeget, és ugye ott van a parádé, ami nem katonai parádé ezúttal, hanem csak egy visszafogottabb, mert attól félnek, hogy valóban az ukránok
1: katonák,
0: de semmiféle hadieszközök nem vonulnak fel, tehát sokkal visszafogottabb, mint eddig bármikor. Gábor, orosz szakértőnk.
1: Igen, hát amit a tűzszünetről mondta, ott fontos az alany. Ugye azt mondta, hogy tűzszünetet hirdettek. Putyin, és azért ez belegondolunk, azért ez mutatja a teljes, totális csődjét, fölhívta először Trumpot, hogy ugyan már szóljon az ukránoknak, hogy hadd csinálja meg a maga kis parádéját, díszemléjét 9-én, a Vörös téren. Szóval már, hogy belegondolunk, a háború 5. évében ott tart Oroszország, hogy egy parádét nem tud végrehajtani. Tavaly is csak azért, miután ilyen kerek évforduló volt, elment Xi Jinping, meg néhány más ilyen jelentős figura, és hát az kvázi ők adták a védelmet Putyinnak. De ez most nincs. Tehát ő megkérte. Erre Zelenszkij egy nagyon élelmes húzással azt mondta, hogy maguk részéről 6-ától legyen tűzszünet, és nyitott végű, tehát addig, ameddig próbáljunk utána tárgyalni, vagy valamit csinálni. Na most az oroszok ezt természetesen nem engedhették meg maguknak, ez egy hatalmas arcvesztés lett volna, legalábbis Putyin szemszögéből, hogy akkor ő ezt elfogadja. Így aztán, ahogy mondtad, teljes erővel támadták a ukrán célpontokat, nem csak Kijevet, Harkovot is, mindenkit, Nyiprót is, Zaporizsit. Szóval az egész, az összes komolyabb várost, ahol fájdalmat okozhatnak a lakosságnak, na azokat mind támadták, és ebből én arra következtetek, hogy nem lesz tűzszünet. Nyilvánvalóan az ukránok nem fogják azt mondani, hogy jó, hát amikor ti akarjátok pont egy napra, akkor meneket parádéd van éppen, akkor én most ne lőjek, de egyébként meg ti addig lőttök, meg akkor lőttök, amikor akartok. Az egy más kérdés, hogy azt azért ettől függetlenül nem hiszem, hogy pont a diszemlét támadnák, hogy ottan a tribünön kilőnék Putyint, aki egyébként valami elképesztően fél, ez most már látszik. Tehát olyan védelmi, biztonsági intézkedéseket foganatosítottak, ami elképzelhetetlen volt korábban. Többek között nincs internet, ami érdekes módon ez az, ami az oroszokat igazán dühíti. Ha egyébként, ha visszaemlékszünk, Magyarországon is...
0: Az verte ki a biztosítékot, igen.
1: Egyetlen egy komolyabb nagy tüntetés volt, amikor az internetet fizetővé akarták tenni. Na most ezért aztán nem lehet tudni, hogy mi lesz, de az biztos, hogy valamit fognak csinálni, támadni fogják Oroszországot. Még az is lehet, hogy valahogy Moszkva környékén is lesz valamilyen riadó. Nem muszáj elmenni annak a drónnak a Vörös térig. Az is elég, hogyha le kell zárni a légteret, le kell zárni a repülőtereket, ha majré van, ha kiürítik a tribünt, függetlenül attól, hogy van-e drón vagy sem. És az pedig, hogy olajipari létesítményeket, hadipari létesítményeket most már tényleg nagyon hatékonyan és nagyon eredményesen és rendszeresen, szisztematikusan támadnak az ukránok és rombolnak le, az most már látszik olyannyira, hogy hiába magas az olajár, az oroszok persze valamit profitálnak belőle, de igazából nem tudnak, mert szét vannak lőve a legfontosabb kikötőik.
2: És hát nagyon messzire Ukrajna határaitól, legutóbb már azt olvastam, hogy Szentpétervár közelébe is eltaláltak egy olajfinomítót, tehát azért az jó messze van Ukrajnától, és mégiscsak. Hát ugye persze tegyük hozzá, hogy az olajfinomítók azért célpontnak elég jók abból a szempontból, hogyha valaki eltalálja, az nagyon súlyos csapást mér, mert nagyon könnyen ég ott minden, tehát az akkor hetekre, hónapokra is leronthatja az egész olajiparnak a teljesítményét, és ez nyilvánvalóan rossz hatással van Putyin egész rendszerére. Itt a nyugati hírszerző szolgálatok azt jelentették, hogy mennyire hiteles, azt nem tudjuk, de hogy Putyinnak állítólag egy belső összeesküvéssel van dolga, vagy azzal kapcsolatban kellett tisztogatnia, mert hogy a gazdasági élet oldaláról többen mondták, hogy abba kéne már hagyni a háborút, és hogyha Vlagyimir Vlagyimirovics erre nem képes, akkor fejezze be üdvös működését. Tehát ez nem olyan jellegű, mint a korábbi lázadás volt Putyin ellen, amikor erősen jobboldali, hazafias oroszok lázadtak föl, hogy nem elég kemény Putyin a háborúban, és hogy nem ad meg mindent a hadseregnek, hanem ezek a polgári oldalról kifogásolják azt, hogy egy értelmetlen háborúban vagyunk a nagy semmiért. És hát a győzelem napján akarjuk ünnepelni a győzelem hiányát. Tehát ez azért eléggé szembe tűnik már Oroszországban mindenkinek, és ez eléggé problematikus lehet Putyin jövőjét illetőleg, hogy neki valami fajta alkura kéne hajlania Zelenszkijjel, aki a másik oldalról szintén hát eléggé kényszerhelyzetben van Ukrajna nehéz körülményei miatt, és ilyen értelemben tragikómikus, hogy mindeközben Trump lenne mondjuk a döntőbíró, vagy hozzáfordult Putyin. Ez jól mutatja, hogy pácban van mindenki. Ugye Putyinnak a háború a főpác, de Trumpnak ott van még ezen kívül a hormuzi szoros és az egész iráni problematika, amelyről majd később beszélünk, és ez a sok szerencsétlen ezeket a fő gondokat se tudja megoldani, nemhogy még más hadszintereken valamifajta pozitív benyomást tudjon kelteni, segítséget nyújtson bárkinek is, ez pedig a jövőt illetően nem mutat valamifajta nagyon pozitív folyamatot, de hogy nemes kollégához ragaszkodjunk, hogy azért vannak pozitív folyamatok is. Ugye erre a hétre esett az, hogy Magyarország visszaadta Ukrajnának azt az aranykonvojnak nevezett szállítmányt, amelyet Orbán Viktor kormányzata idején a választási kampány kellős közepén elkoboztak lehetetlen körülmények között a nemzetközi jog megsértésével. Ez szépen csendben Magyarország visszaadta, még Orbán Viktor kormányzása idején, és Zelenszkij megköszönte. Tehát ilyen értelemben ez legalább nem rontja a két ország kapcsolatait, és ez azért mindenképpen pozitív, hogy hát előbb-utóbb lesz valamilyen találkozó Magyar Péter és Zelenszkij között, és hát olyan mélypontra vitte le az Orbán kormány a magyar-ukrán kapcsolatokat, hogy innen már csak felfelé vezet az út.
1: De azért azt tegyük hozzá, hogy igen, Ukrajnának borzasztó rossz ez a háború, de valamelyest javult a helyzete. Javult a helyzete egyrészt azért, mert megkapta ezt a 90 milliárd eurót, ami 2 évre biztosítja legalábbis az ország működését, és azt, hogy háborúzni tudjon. A másik, hogy sikerült nem utolsósorban európai segítséggel olyan technológiai sikereket elérni, amelyre az oroszok úgy látszik, hiába vannak neki kínai bázis, tehát alap komponenseik a mindenfajta fegyvereik, ez azért a legfejlettebb fegyvereket a kínaiak nem óhatják megosztani az oroszokkal, és az irániak azok gyakorlatilag kifulladtak, tehát ezen a téren, amelyben most már tényleg az a helyzet, hogy a fronton az oroszok gyakorlatilag nemhogy nem tudnak eredményeket elérni, hanem például most az utóbbi hetekben fordult elő, hosszú időt először, hogy az ukránok nem nagy területeket, de visszaszereztek területeket, aminek nem azért nem az a jelentősége, hogy akkor most hány négyzetméterrel több van, hanem ezek olyan területek, amelyek az orosz felvonulást, a további támadást tették volna lehetővé, és ezek most nincsenek. Tehát a további orosz támadásnak a lehetőségei egyre kisebbek, és én elképedve nézem ma azokat a már Miklós által is említett orosz hazafias bloggereket, meg egyebeket, akiknek a képviselője és a hőse volt Prigozsin, aki ugye elindult Moszkva ellen, ahogy kimondják, hogy ez így nem megy, ezt így nem tudjuk megnyerni. Ez a háború, ha így folytatjuk, tehát, és azt mondják, hogy hát mert, és akkor mindenfajta zseniális ötletük van, hogy mit kéne csinálni, oda kéne csapni, meg keményebben kéne, meg most már igazába kéne harcolni. Ez is érdekes, Balujevszki, aki valaha egy vezérkari főnök volt még Gerasimov előtt, vagyis négy csillagos tábornok, írt egy cikket, hogy most már itt az ideje, hogy igazán harcoljunk, ami önmagában nevetséges, de azt mutatja, hogy az orosz katonai hát értelmiség, ha egyáltalán van ilyen, az is úgy érzi, most itt nem azokról van szó, akik a fronton harcolnak, mert azok ilyen parancsláncban vannak, azoknak nem lehet véleményük. De a mindenfajta ilyen katonai tudósok és katonai szakértők és katonai akadémikusok és ki tudja mi, elképesztő nyíltsággal mondják, hogy ez így nem megy, és még azt is kimondják egyébként, hogy ez már csak azért sem megy, mert Európával szemben, az európai iparral, az európai technológiával szemben mi nem tudunk hosszú távon helytállni. Ha rövid távon nem sikerül-e valahol egy nagy áttörést elérni tömeggel vagy akármivel, akkor mi ezt nem bírjuk. Tehát az a koncepció, amit tulajdonképpen most már két éve visznek az oroszok, hogy mi nekünk van a hosszabb lélegzetünk, mi fogjuk tulajdonképpen ezeket a milliméteres előadásokat hát elérni, és ezzel végül is mi fogunk győzni, és majd a másik fog összeroppanni. Ezt kerek-perec kimondják egyébként közgazdászok is, hogy ez így nem fog menni. Oroszországnak nincsen ekkora erőforrása. Oroszország önmagában nem fog összeomlani, de arra képtelen, hogy ilyen lépésekkel összeomlassza az ukránokat, és azért az orosz napi viszonyok egyre rosszabbak, és most már az oroszok, most már a moszkvaiak is érzik, hogy itt valami baj van. Nem csak azért, mert becsapódnak a rakéták, meg a drónok, nem csak azért, mert ők is látják, hogy baj van a parádéval, a díszszemlével, hanem mert az mindennapokban kezd ez átszűrődni. Azért, ahol nincs internet, és most már az internet nagyon hosszú időre kiesik, egyelőre csak a mobil internet, az se az iparnak, se a gazdaságnak, se a polgárnak, senkinek nem jó. Nem tud taxit hívni, nem tudja fölvenni a pénzt, nem tud fizetni, szóval hihetetlen dolgok történnek egy olyan országban, vagy annak az országnak a fővárosában, mert ez csak azért csak Moszkvára és Szentpétervár áll, amely azért már hozzászokott egyfajta nyugati életstílushoz.
0: Még egy hír, ami ide kapcsolódik, hogy Oroszország felől érkező fegyverek csapottak, drónok csapottak be NATO területén, Lettországban, hajnalban. Személyi sérülés nem történt, de hát azért ez, nem tudom, lehet valami, hogy ilyen kóbor drón?
1: Nem lehet, ez egy teljesen tudatos lépés. Mondjuk a hivatalos indoklása, nem ezeknek a konkrét mai drónoknak, hanem hogy mit lehet és mit kell tenni a balti országokkal, az, hogy onnan jönnének ezek a drónok, amelyek Szentpétervárt érik el. Ami egyrészt valószínűleg nem igaz, másrészt hát, hogy a területükön fölött átröpülő drónok, szóval ezek olyan milliméteres dolgok, hogy most Fehér Oroszországon keresztül repülnek, még Fehér Oroszországgal szemben semmifajta panasz nem jelentett be az orosz vezetés, vagy ottan a határ mellett repülnek, Kaliningrád körzet mellett. Ezt nagyon nehéz utólag hát rekonstruálni, de valószínűleg nem, valószínűleg orosz terület felett repülnek. Miklós említette, hogy Szentpétervára jutnak el. Csebokszáriba, Csuvasföldre eljutnak, az valami ezer nem tudom hány száz kilométerre van Moszkvától. Tehát hihetetlen. Gyakorlatilag Oroszország európai részében nincs egyetlen egy olyan pont, amit az ukránok ne tudnának elérni. És az oroszok pedig képtelenek a légvédelmet megszervezni, illetve a légvédelmet azt Moszkvára, Valdajra, tehát a Putyin rezidenciájára, Szentpétervár, és nem tudom még hova koncentrálják. Hát csebokszáriak, szerencsétlenek azok majd imádkozzanak.
0: Na szóval, de hogy mi van ilyenkor, hogy drón gyakorlatilag egy...
1: Jó, hát nézd, az sajnos az oroszok már régóta mondják, hogy a balti országok azok lényegében háborús felek. mert, és akkor mindent kitalálnak. Mondom azt, hogy onnan azon keresztül mennek a drónok, ami vagy igaz, vagy nem, de ha nem is lenne, mindegy, elég azt mondani. Hát ezt tudjuk, hogy Putyinnál ez nem szempont. Hát miért a fasizmust meg is küzd, ellen is küzd Ukrajnában. Szóval tehát a legkülönbözőbb már ilyen propaganda műsort láttam, amelyben hát elképesztő dolgokat követel mindenki velük szembe, és ők, minden, ők az áldozatok, igazából őket támadták meg. Hát
0: de nem véletlen, hogy a balti történt. Országok kiálltak Trump mellett többé-kevésbé ezzel az iráni offenzívával.
1: Hát az mindegy, hát már ezt könnyen megtehetik, mert ez csak szak.
0: Igen, de hát ők nem határolódtak el annyira, és valószínűleg ez lehet.
1: Hát nem szerencsétlenek. Mert szerencsétlenek rettegnek attól, hogy Trump egy rossz napján azt mondja, hogy rájuk nem terjeszti ki a NATO 5. cikkelyét, mert mit háborúzzak egy olyan kis izé miatt, mint észt.
2: Igen, hát ők a frontvonalon vannak, úgy érzik magukat, hogy a front ott van, és ennek következtében még egy dolog jutott az eszembe, hogy ilyenkor a NATO-nál szoktak jelentést tenni egy ilyen támadásról, és akkor a NATO-ba összeülnek a különböző szakértők, és akkor fölmerül a kérdés, hogy a magyar diplomácia eddig nem tájékoztatta-e az orosz felett arról, hogy mit beszélnek a NATO-ban az ilyen támadásokról. Most ennek a lehetősége már megszűnőben van, de korábban ugye hát eléggé intenzív kapcsolat állt fönn a magyar vezetők és Putyin, illetve Lavrov között, és hát akkor, ha a NATO-ról is beszámoltak, ez azért meglehetősen hát problematikus lehet a partnerek szemében, még beleértve az Egyesült Államokat is.
0: Jó, akkor kicsit zenélünk, és aztán tovább lépünk Közel-Kelet irányába.

entertainment and the judgments are severe.

0: Waiting for the Miracle énekelte Leonard Cohen. Hát várunk a csodára mi is, és mindenki a csodára vár. Csodára vár Donald Trump, és csodára várnak az irániak is. Most egy ilyen patthelyzet alakult ki ott a Hormuzi szoros környékén. Ugyanakkor persze Trump mindenáron szorgalmazza a békét, a békeszerződést, de hát közben meg az USA-iráni olajszállítókra lő. Szóval mond valamit valaki, és aztán egész más történik a gyakorlatban. Miklós most kezdte.
1: Igen, hát nem könnyű innen megmondani, hogy mi történik a helyszínen, mert mind a két fél szisztematikusan hazudik, és nekünk kéne kitalálni, hogy valójában mi is az elképzelésük. Az irániak szemmel láthatóan az időt húzzák, és azt gondolják, nem teljesen alaptalanul, hogy Trumpnak egyre kellemetlenebb a helyzete, egyre nő a népszerűtlensége otthon és az egész világban. Ennek megfelelően rá fog kényszerülni arra, hogy elfogadjon egy számára előnytelen szerződést, tehát akármit előbb-utóbb alá fog írni Iránnal. Elsősorban arról van szó, hogy az atom fegyver fejlesztésével kapcsolatos maximális törekvéséről az amerikai elnök lemondjon, és beletörődjön abba, hogy ez az irániak valami fajta nukleáris fejlesztést a jövőben végre fognak hajtani, annak ellenére, hogy hát ezt sem Trump, sem sokan mások nem fogadják el. De ezen túlmenően az amerikaiak viszont arra hívják föl a figyelmet, hogy az idő nem biztos, hogy csak kizárólag az irániaknak dolgozik, mert ők is ugye a kőolaj és földgáz exportból élnek. Egyikünk se energetikai szakértő, de azt mondják ezek a hozzáértők, hogy ha sokáig nem tudják exportra elküldeni ezeket a kőolaj és gázkészleteket, akkor baj van, mert az összes tároló megtelt, és ezeket a kutakat előbb-utóbb akkor hát át kell állítani egy ilyen várakozó helyzetre, ami iszonyatosan nagy költség, és nagyon nehéz utána őket újra aktivizálni, és ez tehát nem csak pénzügyi veszteségről van szó Irán oldaláról, hanem arról is, hogy akkor esetleg kiesik az olajjövedelem hosszú távra is, mert ha hiába van béke megállapodás, nem tudják gyorsan újra aktivizálni a kutakat, sem a földgáz, sem a kőolaj tekintetében. Márpedig, hát Iránban csak egyetlen adat, amit olvastam, 75% fölött van az infláció. Hát azért, ha belegondolunk, hogy a lakosság ezt hogy fogadja, hát éppen úgy, mint a magyar háziasszonyok többsége, nagyon nehéz lehet 75%-os inflációval együtt élni. Tehát ilyen értelemben az irániak is eléggé meg vannak fogva, ugyanakkor viszont nem akarnak kapitulálni Trump előtt, és ez is teljes mértékben érthető. A legfontosabb szempont a mi szempontunkból viszont az, hogy olyan energiaválság fenyeget, amelyik például a légiközlekedést jelentős részbe korlátozhatja Európában és a világ más részein, másrészt pedig világgazdasági válságot indíthat el, hiszen hogyha drága az üzemanyag, drága az energia, akkor egy beruházási stopp is eljöhet, egy csomó helyen nem fognak beruházni, mondván, hogy nem éri meg. És így akkor például azok az arab országok, amelyek ugye nagyon nagy beruházók voltak, ezek akár Szaúd-Arábia, akár az emírségek az egész világban, visszafogják a beruházásokat, mondvá, hogy nekünk sincs elég pénzünk, márpedig ez nagyon jelentős tényező volt a világgazdaságban. Tehát ilyen értelemben Trump teljes erővel öngólt lőtt, nála ez nem ritkaság, de viszont az egész világ fizeti ennek az árát.
0: Gábor?
2: Igen, hát ettől függetlenül nyilvánvalóan akármi lesz a végeredmény, ezt ő győzelemként fogja eladni.
0: Persze.
2: Már most is közli, hogy már majdnem aláírtuk. Már
0: jó tárgyalásokat folytattunk.
2: Igen, tehát már csak alá kell írni, már ott van, kész, minden rendben van. Ennek egyébként semmi jele nincs. De a nagyobb baj az, hogy hát illetve az ő szempontjából a nagyobb baj, hogy az optimális, vagy a maximálisan elérhető eredmény az lesz, hogy Irán az ő számára, mármint Trump számára a legfontosabb kérdésben, nagyjából azon a ponton lesz, mint 2016-ban, mielőtt Trump fölrúgta volna azt az atom korlátozási egyezményt, amelyben vállalta Irán, hogy nem fogja urán tovább dúsítani, beengedi az Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget az országban, meg be is engedte egyébként, és amelynek lett volna még néhány a másik oldalról is néhány következménye, szankciók, felmondása és egyéb. Ez nem, vagy nem teljes mértékben következett be, de az biztos, hogy az atom ügyben ott nagyjából nyugalom volt, egész addig mondom, amíg Trumpnak zseniális ötleten támadt, és ez még az első korszakában volt. Erre most csak rátett a háborúval, és annyiban sokkal rosszabb a helyzet, hogy akkor azért mégiscsak egy valamilyen módon, ha nem is hát teljesen szalonképes, de mégiscsak valamifajta egyensúlyra és józanságra építő iráni rezsim volt ott, amely szörnyebb módon elnyomta saját lakosságát, de ügyesen manőverezett nemzetközi területen, és ez a Khamenei, akit méltóztatott megölni, ez például egy fatvát, egy tilalmat adott az atomfegyverre, amelyet tudom persze felül lehet vizsgálni, de mégiscsak ez volt az alaphelyzet. Most sikerült egy olyan embert a helyére bombázni, a fiát, ha egyáltalán ő van ott, de mindenképpen olyan erőket, azt a gárdát, amelyik a forradalmi gárdát, amely védi az iszlám forradalom eszméit, amelynek esze ágába sincs bármifajta nyugati dílt, nyugati egyezményt betartani, amely teljes mértékben sokkal vadabb, mint korábban volt. Korábban volt egyfajta egyensúly a rendszeren belül, amely meg a bíró, a döntnök, az a Khamenei, az öreg ajatollah volt. Voltak ott ilyen józan, gazdasági, meg egyéb szempontokat figyelmevő erők, és voltak ezek a forradalmi gárdisták. Most csak ők maradtak a színen, és egyre nehezebb velük bármilyen ügyletet kötni, egyre többet akarnak, befelé is nyilván egyre keményebb elnyomást fognak gyakorolni, és igen, ez minden igaz, hogy persze ők is rászorulnak az olajra és a gázra, de ők mégiscsak abból indulnak ki, hogy ők azért sokkal jobban el tudják nyomni a lakosságot, mint Trump teszi. Trumpnak, ha csak nem talál ki valami nagyon demokrácia ellenes lépést, novemberben a pártjának meg kell mérkőzni, és a jelenlegi állás szerint nagyon súlyos súvos.
0: Én komoly fogadásokat kötök most már, hogy a demokraták fognak nyerni, úgyhogy
1: És attól lehet félni, hogy az irániak addig húzzák ezt a válságot, hogy Trump effektíve belebukjon, nekik ugye van erre hagyományuk, mert ugyanígy beavatkoztak az amerikai választásokba, és Ronald Reagan a győzelmét részben ennek köszönheti, hogy addig tartották fogva a nagykövetségek, a brit és az amerikai nagykövetség személyzetét, amíg el nem dőlt a választás, és Reagan nem tudott arra rámutatni, hogy a demokraták micsoda pipogyák, hogy ott hagyták a nagykövetségek személyzetét Teheránban rémes körülmények között, és akkor engedték ki őket, amikor vége lett, tehát eldőlt az elnökválasztás. Úgyhogy nem tartom kizártnak, hogy az iszlamista mozgalom erre játszik Iránban, ami számunkra azért szomorú, és az egész világ számára, mert azért ez még csak novemberben lesz a választás, ami még azért elég messze van. Még egy apróság, hogy Araghchi, az iráni külügyminiszter, aki viszonylag egy mérsékelte figura, Moszkvában tárgyal, azután pedig Pekingben. Tehát ez a szövetség, amelyik ugye Irán, Oroszország és Kína között fennállt eddig is, fegyverszállításokat is jelentett, ez megerősödött Trump akciójának eredményeképpen, holott az Egyesült Államoknak az lett volna az érdeke, hogy meggyengüljön. Tehát ilyen értelemben az öngóllövés az egyik legnagyobb sikere Trumpnak, csak ezzel mondjuk nem lehet hosszú távon stabil pozíciót elfoglalni a Fehérházban.
2: Még ez a háromszöghöz, orosz-kína-irán háromszöghöz, hogy Oroszország szerepét egyre inkább átveszi Kína Iránban. Akár a fegyverszállítások, akár a gazdaságban egyébként is. De egyelőre az egyetlen hely, ahol még az oroszok ott vannak, ezek a atomerőmű, amely valamilyen módon hozzák tartozik, de onnan meg valószínűleg azért kell elmenniük, mert mi van, hogyha azt megtámadják.
0: Csak egy pici varga betűt tegyünk arra, hogy mi van akkor, illetve egy egészen más. Ugye, amikor Biden volt az elnök, akkor is ő kisebbségbe került a a szenátusban. Tehát, hogy a republikánusok többen voltak. Attól még Biden ugyanúgy tudott kormányozni, vagy nagyon megköti a kezét az elnöknek?
2: Nagyon.
1: De nem.
2: Egyrészt nagyon megköti, másrészt, bocs, a probléma az, hogy Trump abszolút gyakorlatilag a szenátus és a képviselőház nélkül kormányzott, semmiben nem kérte ki a véleményét, abban sem be kellett volna. Na most, mert biztos lehetett benne, hogy nem fogja megtorolni ez a képviselőház ezeket a lépéseket. De amikor a demokraták vannak ott, akkor nincs költségvetés, amíg ő itten össze-vissza ugrabugrál.
1: Úgyhogy ez egy nagy, tényleg bénakacsát lehet csinálni Trumpból, és visszautalva a szenátusban 50-50 volt az arány Biden idejében, de akkor az a szabály, hogy az alelnök, aki ugye demokrata volt, az eldöntheti a szavazatával, tehát Bidennek is azért megvolt a lehetősége. Csak ő állandóan konzultált a másik párttal, ami tulajdonképpen teljesen normális folyamat, de ahogy nemes kolléga utal rá, Trump a republikánusokkal se konzultál, hanem megy el előre valamilyen tanácsadóknak a tanácsait meghallgatva, és ezt el is mondta a terrori elhárítás főnöke, aki ott volt azon az ülésen, ahol elhatározták az Irán elleni háborút, hogy ott már nem az volt a kérdés a kormányban, hogy háborúzunk, hanem az, hogy mikor és hogyan. Tehát valahol Trump eldönti ezeket a dolgokat egy nagyon szűk tanácsadói körrel, és már amikor a saját kormányát is, már csak úgy tájékoztatja, hogy fiúk, lányok, készülődj erre, mert Iránba bemegyünk. És nem lehetett megkérdezni, hogy mégis miért, mi értelme van, ugye ezek után a terrorelhárítás főnöke lemondott, és valószínűleg teljesen igaza volt, de ez nem segített a helyzeten.
0: Jó, maradt még egy kis időnk, és akkor talán beszéljünk arról, hogy miután Trump és Leo pápa, Trump egyfolytában pocskondiázza Leo pápát, és hetek óta üzengetnek egymásnak, most az amerikai külügyminiszter ellátogatott a Vatikánba, és találkozik Leo pápával. Megpróbál valamilyen kis egy, hát megpróbálni tompítani tulajdonképpen Donald Trump agresszivitását. Miklós.
1: Igen, hát nem tudjuk pontosan, hogy miről tárgyal, de tényleg Rubio külügyminiszter, aki maga is katolikus, és szeretne elnök lenni az Egyesült Államokban, ahol a katolikusok a legnagyobb vallási kisebbség, tehát lényegében nagyon fontos szerepük lehet ebből a szempontból. A harmadik, amit érdemes fölidézni, az az, hogy a latin-amerikai vonalon Parolin bíboros a államtitkár, aki a Vatikánnak a pápa után a legfontosabb embere, Latin-Amerikában volt diplomata annak idején, és ő volt a közvetítő Venezuela ügyében is, amikor Trump jól átverte őt, illetve hát Rubio is, aki ezt az egész akciót szervezte, másrészt pedig a következő kártya, amire Trump ugye hát utalt is már többször, az Kuba lenne. Ott is a Vatikán valami közvetítő szerepet játszana, de miután jól átverték Venezuela ügyében, hát ez nem biztos, hogy olyan könnyen sikerülni fog Rubio külügyminiszternek, mert azért ezeket a bandita trükköket, hogy tárgyalás közben elraboljuk a tárgyaló felet, amit ugye hát ez történt a venezuelai elnökkel és nejével, ezt nem lehet olyan túl gyakran előadni.
0: Gábor?
2: Igen, ugye Leo pápa tulajdonképpen nagyon sokáig ilyen low profile, alacsony profil, tehát nem mutatott semmit, nyugodt volt, pont az ellenkezője volt Ferenc pápának. De érdekes módon, amikor Trump neki ment, akkor megrázta magát, föltámadt, és keményen válaszolt, amiben nyilván az is szerepet játszott, hogy Trump nem csak politikailag, hanem szóval vallásilag is, egyházilag is próbálottan föllépni. Hát azért emlékezzünk arra a tényleg hihetetlen képre, amikor a Fehérház őt, mint Jézust ábrázolta. Azért ez nem olyasmi, amit egy pápa csak úgy megnéz, és azt mondja, hogy hát igen, nagy az Isten állatkertje, hanem erre neki azért reagálni kell. És a maga módján reagált is, és jelenleg is reagál. És azt hiszem, hogy Trump itt elszámolta magát, Vance-ről nem is beszólva, akinek fogalma sincs arról, hogy egy katolikus hogyan beszélhet a pápával. Szóval hát ő ugye frissen konvertált, És ő azt hiszi, hogy ez minden úgy néz ki, mint a protestáns világban, hogy ott majd perlekedünk egymással, meg hitvitákat folytatunk. Hát ez nem a katolikus egyház, és főleg nem a pápaság. És ebben én azt hiszem, Trump egy nagyon nagyot tévedett, és tulajdonképpen egy olyan pápát haragított magára, vagy nem is haragított magára, hanem kényszerített állásfoglalásra, aki igazából megtette volna azt, hogy ne avatkozzon bele ezekbe a dolgokba, és hogy csak akkor szólaljon meg, amikor alapvetően fontos, béke ügyében meg kell szólalnia.
0: Maradt még egy néhány nagyon kis idő, csak már igen? Azt gondolta Miklós, hogy mindjárt, hogy itt most lelövöm a... De hát,
1: igen, akkor egy fél perc még ehhez hozzászólás. Maradt, ugye az iráni háborúban a különböző katonasághoz beosztott papok szent háborúról beszéltek. Hát ezért is kellett a pápának közbeszólnia, mert ők keresztes hadjáratról beszéltek Irán kapcsán. Hát azért keresztes hadjáratnak elnevezni ezt az akciót, enyhén szólva túlzás, ezért is emelte föl a szavát mondjuk maga a Leó pápa és a többiek is, hogy ezt nem lehet csinálni a 21. században, hogy Trump meglehetősen önkényes katonai akcióját keresztes háborúnak nyilvánítják.
0: Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Köszönöm szépen Nemes Gábornak és Lengyel Miklósnak a részvételt. Én Liszka Jági voltam, legközelebb egy hét múlva lesz Amazona. Tartsanak akkor is velünk. Viszont hallásra!

0: műsor 2019-ben készült.
1: Davaj! Az orosz rock zene zseniális alkotóiról, az orosz rock történetéről és a dalszövegekről, melyek gyakran igazi költemények. Davaj! Aki a dalokat kiválasztja és mesél róluk, M. Nagy Miklós.
2: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Davaj hallgatóit. Egy héttel ezelőtt Alekszandr Baslacsov dalait hallgattuk részben az ő előadásában, részben feldolgozásokban, és ma is Alekszandr Baslacsov dalokat fogunk hallgatni, főleg megint csak részben az ő előadásában, részben feldolgozásokban. Ennek két oka van, az egyik hát az, hogy Baslacsov a 80-as évek orosz rockzenéjének, a rock évtizedének meghatározó alakja. Nagyon sok, egész pontosan 66 nagyszerű dalt írt. Nem merem azt mondani, hogy már mindet meghallgattam, de amit meghallgattam, az mindegyik szíven ütött. Az orosz rock történelem legnagyobb költőjének tartják nagyon sokan, hát arról már sokszor beszéltem, hogy az orosz rockzene szövegcentrikusabb, mint a magyar, vagy a nyugati. Az orosz rockzene elsősorban szó, és csak másodszorban zene, bár nagyon jó zenék is vannak már, ahogy arról megbizonyosodhatott mindenki, aki a Davajt hallgatja. Erről lesz egyébként eszembe jut, már hogy őt tartják sokan, én is egyébként az orosz rock történelem legnagyobb költőjének, hogy néhány évvel ezelőtt megjelent egy 10 kötetes kiadvány az orosz rock költőkről. Mindegyik kötetben 6-7 orosz rock költőnek a versei vannak, tehát a kötet összeállítói szerint van legalább olyan 60-70, vagy talán 80 nagy költő.

kettő az orosz rockzenében. Elkezdtem gondolkodni azon, hogy nálunk Magyarországon hány nagy rockköltő szerepelhetne egy ilyen antológiában. Egyébként nálunk is sok, egy kicsit most motoszkál a fejemben, hogy de jó lenne egy ilyen antológiát, ha nem is 10 kötetes, de legalább 3 kötetest csinálni Magyarországon is. Én nagyon élvezném a munkát is, vagy hogyha valaki más csinálná meg, akkor szerintem nagyon élvezetes lenne lapozgatni, mint ahogy élvezetes az orosz rock költészeti antológiákat is nézegetni. A másik oka pedig, mármint annak, hogy ma is Bassacsovot fogunk hallgatni, egyszerűen az, hogy én az elmúlt hétben, amikor zenét hallgattam, mert mióta ugye a Davájt csinálom, azóta minden héten hallgatok zenét és válogatok dalokat, hát én csak Bassacsovot hallgattam most, mert beleszerettem a személyébe, a költészetébe, a dalaiba. Korábban őt csak mint legendát ismertem, tulajdonképpen csak egy név volt számomra, és most ismertem meg, azt akartam mondani, hogy értettem meg, de még nem értettem meg igazán a művészetét, ez azért nagyon bonyolult költészet, ezért ennek a bonyolultságnak az egyik következménye az, hogy nagy kultusza van, mióta meghalt, öngyilkos lett, de azért nincs akkora kultusza, mint Viktor Cojnak vagy Viszockinak. Ezeket a dalokat azért nem olyan egyszerű megérteni, átérezni, igen, tehát érezni lehet, hogy miről szólnak, de pontosan érteni a bonyolult metaforákkal teli verseket nem könnyű, és ezért még mindig nem próbálkoztam meg igazán a fordítással, de természetesen azért egy picit mesélek arról, hogy miről szólnak majd a dalok. Az elmúlt adásban ugye sokat meséltem már róla, a legendáriumból kis történeteket is. Most nagyon röviden csak annyit, hogy 1960-ban született, 80-as évek elején, 83 körül került Leningrádba. Ott nagyon gyorsan megismerkedett a legjelentősebb orosz rockzenészekkel, sok sikeres lakáskoncertet adott, és néhány fesztiválon is szerepelt. Tehát egyre nőtt a hírneve, és az orosz zene, rockzene. Igazából ő nem rockzenész volt, de rockzenész szeretett volna lenni. Mindenesetre az orosz zene új nagy tehetségének, vagy talán sokan a legnagyobb zseniének tartották. Aztán miután két-három év alatt megírta azt a 66 dalt, utána élete utolsó két évében gyakorlatilag nem írt semmit, magába zárkózott, depressziós volt, alkotói válsággal küzdött, és végtelenül elégedetlen volt önmagával, ami szinte érthetetlen, de persze meg lehet valahogy magyarázni, én nem próbálom elmagyarázni. Majd meghallgatjuk a dalokat, amelyek a halálról szólnak, arról, hogy hogyan érezte ő azt, hogy hamarosan meg fog halni, hogy miért volt ez a depresszió, miért volt elégedetlen ennyire magával, amikor, ha nem is nagy sztár, de 3 év alatt azért igazán komoly sztár lett, aki Sevcsukkal együtt zenélt egy fesztiválon, és a legnagyobb sztárok rajongtak érte. Hát kicsit érthetetlen. A barátai szerint nagyon elégedetlen volt a dalokkal, azt mondta, hogy nem elég melodikusak. Hát nekem elég melodikusak. Számomra ezek tökéletes dalok. Most aztán mesélek majd egy picit még a karrierjéről, meg az életéről, meg a haláláról, de most hallgassunk meg egy olyan dalt, amit az előző adásban is hallgattunk, de akkor Hela Vissza előadásában. A Mélnyice együttes gyönyörű hangú énekese adta elő a Kekvétra Szényje, mint az őszi Szelek című dalát, de hallgassuk meg Bassacsov előadásában is, mert ez a nagy híres dal, a Vrémja Kala Kolcsikó, vagyis a harangocskák ideje mellett, ez lett a kedvenc dalom, és hát ez az egyik leggyakrabban hallgatott, játszott Bassacsov dal, amely a legerőteljesebben fejezi ki a halál előérzetét olyan sorokkal, hogy élni szerettem volna, de vakon és rettegve mégis meghaltam, mert nem tudtam, hogy te velem vagy.
nem érezte, hogy szeretik, nem érezte igazán, pedig nagyon szerették, de mégse érezte, úgy látszik, hogy igazán szeretik. Aztán életben maradhattam volna, ha nem lenne olyan egyszerű munka élni. Ez szállóigévé vált ez a mondat egyébként, hogy olyan egyszerű munka élni, és ezért halt meg. Ezt a sort egyébként Konstantin Kincsev egy dalában feldolgozta, tehát írt erre a sorra egy dalt. Kincsev az orosz kemény rockzene talán legnagyobb alakja. És aztán még egy szinte szállóigévé vált sor, mert hiszen egyáltalán nem fontos, hogy mitől halsz meg, sokkal fontosabb, hogy mi célból születtél. És így tovább hallgassuk meg ezt a dalt, amit én az elmúlt egy héten nem tudom hányszor, nagyon sokszor meghallgattam.

1986-ban írta Baslacsov ezt a dalt. Aztán, mint már mondtam, 87-ben, 88-ban már nem nagyon írt, és 88-ban öngyilkos lett, levetette magát az ablakból. 90-ben Péterváron volt egy emlékkoncert, amelyen felléptek a legjobb barátai. Köztük az énekesnő, aki a legközelebb állt hozzá, Dmitri Revjakin mellett. Revjakin volt ki aztán a tribute lemezt elkészítette, erről később lesz majd szó. Szóval fellépett ezen az emlékkoncerten Janka Djagileva, ez a szibériai énekesnő, akit szoktak Janis Joplinnak is nevezni, bár messze nem volt olyan hangja, mint Janis Joplinnak, de egy nagyon vad, nagyon őszinte, furcsa, nem szép, de karizmatikus szibériai énekesnő volt, aki gyakran Jegor Letovval, a szibériai rock vagy szibériai punk legendás nagy alakjával lépett fel, gyakran meg egyedül. Nagyon nem szerette a nyilvánosságot, amikor már kezdett híres lenni, akkor egy újságból felkeresték, vagy megkérték, hogy adjon interjút, és Janka azt válaszolta, hogy ő szívesen elbeszélget az újságírónővel, de egy szó nem jelenhet meg az újságban, ő nem akarja, hogy belőle sztárt próbáljanak csinálni, ő csak énekelni akar. Szóval ő ez a nagyon zárkózott, furcsa énekesnő volt legjobb barátja, zenész barátja Baslacsovnak, és fellépett ezen az emlékkoncerten is, úgyhogy meghallgatunk tőle ezt a dalt, pontosabban azt a dalt, amit az emlékkoncertet adott elő. A felvétel minősége nem nagyon jó, de hát most erre az emlékkoncertre emlékezünk ezzel a felvétellel. A dal címe Gari Gari Jászna, ég fényesen, nagyon kemény, durva dal egyébként, mint ahogy Janka Djagileva a legtöbb dala. Arról szól, hogy itt élünk ebben a hatalmas országban, ahol itt van a legyőzhetetlen hatalmas munkás nép, és közben ott a kis szibériai faluban, ahol él, a kazjol, nem tudom jobban lefordítani, a bunkó. A bunkó nem látja, hogy ég a ház, nem érti, hogy ég a ház, azt se tudja, hogy ő bunkónak született, de azért nagy országban, csodálatos országban élünk, hát ez közvetlenül ugye a Szovjetunió és a kommunizmus bukása előtt volt. És aztán Janka Djagileva nem sokkal később, nem sokkal az emlékkoncert után Novoszibirszk közelében, ahol élt, egyszer csak elment otthonról, és nem ment haza, és néhány nappal később megtalálták a holttestét a közeli tóban. A rendőrség szerint öngyilkos lett, sokak szerint csak nem akartak nyomozni, mert valójában valakik, nem azóta se tudni, hogy kik, mi történt, valakik megverték és bedobták a tóba. Tragikus halállal halt meg Janka Djagileva, akit életében szinte senki nem ismert a Szovjetunióban. Ma neki is van kultusza, legendája, őt is hallgatják, az orosz rock történelem egy nagyon érdekes, izgalmas előadója.

Janka Gyagilevát hallgattuk 1990-ből a Baslacsov emlékkoncertről. Most pedig néhány szó egy olyan alakról, akit még nem említettem egyetlen műsoromban sem, pedig talán az orosz rockzene történelmének legfontosabb alakja, pedig ő nem zenész. Artyemij Troickijnak hívják, zenekritikus, kultúrtörténész, producer, zenei élet szervezője, tehetségkutató, nagyon sok orosz rockzenész nem lett volna annyira sikeres Oroszországban, Szovjetunióban vagy nyugaton, hogyha nincs Artyemij Troickij, aki a 80-as évek elejétől lényegében szervezte akkor még underground orosz rockzenei életet. Azóta is nagyon sokat ír az orosz rockzenéről, előadásokat tart világszerte, egy nagyon híres kulturológus, zenetörténész, és egy nagyon karizmatikus ember, akinek fantasztikus érzéke volt a tehetségekhez. Nem tudom már, vagy nem emlékszem, hogy pontosan hogyan, de valaki felhívta a figyelmét erre a cserepoveci fiatalemberre is, aki akkor volt mondjuk 20-21 éves, és Troickij találkozott Baslacsovval, meghallgatta a dalait, és borzasztóan lelkes volt. Azt mondta Baslacsovnak, hogy bármit is csinálott Cserepovecben, most rögtön el kell mennie Leningrádba, vagy Moszkvába, senki nincs, aki ezt tudná, amit ő. Belőle nagy sztár lesz. Csak bízza rá magát Troickijra. Troickij elvitte Baslacsovot Moszkvába és Pétervárra, és aztán hát Pétervár volt azért Leningrád, akkor még rockzeni élet központja inkább, úgyhogy Leningrádban kezdődött a karrierje, Troickij elvitte lakáskoncertekre, fesztivál szereplést szervezett meg neki, összeismertette Sevcsukkal, Grebenshikovval, Dmitri Revjákinnal, aki aztán jó barátja lett, és aki a tribute lemezt létrehozta aztán 2011-ben, és elvitte még Pugacsovához is, Alla Borisovnához, aki szeretett rockzenészekkel barátkozni, meg egyáltalán szerette a rockzenét, az ország legnépszerűbb embere volt akkor Pugacsova. Megmutatta neki a Baslacsov felvételeket, Troickij, és talán Baslacsov maga is talán elénekelt neki valamilyen dalt gitárkísérettel. Állítólag, ahogy Troickij mesélte, azzal kezdte, hogy na ezt hallgassa meg Alla Borisovna, ez bizony nem olyan, mint az egymillió rózs, mint a millió rózsaszál, kicsit csipkelődően. És Alla Borisovna meghallgatta, és borzasztóan tetszett neki, és attól kezdve is próbálta egyengetni Baslacsov útját. Hát a legfőbb hozzájárulása ehhez az volt, hogy írt egy kis szöveget a személyigazolványába, vagy útlevelébe, ugye Oroszországban útlevélnek nevezték a személyigazolványt, meg ma is úgy nevezik, azzal, hogyha rendőrök igazoltatják, akkor ő Alla Borisova kezeskedik ezért az emberért. Ez fontos volt egyébként, mert akkor még nem lehetett csak úgy ide-oda költözgetni a Szovjetunióban, hogyha nem volt az embernek propiszkája, tehát nem volt bejelentve Péterváron, már pedig Baslacsov nem volt bejelentve, hát akkor egyszerűen kirúghatták a városból. Szóval Pugacsovának is nagyon tetszettek a dalai, aztán megismerkedett Voznyeszenszkijjel szintén, Troickij révén, a Voznyeszenszkij nagy költőnek tartotta. Szóval nagyon sokan szerették, támogatták, és mondom, hát az alatt a 2-3 év alatt megírta a 66 fantasztikus dalt, köztük azt, amit most meghallgattunk, az Imnyejesz Kászkát, de most már nem az ő előadásában, hanem arról a bizonyos tribute lemezről, és az előadó pedig Garik Szukacsov, az orosz zenei élet egyik legnépszerűbb alakja, aki nem csak
zenész, egy együttesnek a vezetője és énekese, a Nyiprikaszája, mi az Érinthetetlenek nevű együttesnek az énekese, fantasztikus hanggal és színpadi jelenléttel, hanem színész, műsorvezető, szóval egy igazi celeb. Hát az ő előadásában hallgatjuk meg a Zimnyaja Skazka, a téli mese című dalt, ami hát az orosz télről szól, és az egész országot átfogja a dal, a Kremltől Vologdáig és Vorkutáig mesél arról az Oroszországról, amely a tél fogságában van, mínusz 30 fok. Ha Bob nem hazudik, ez egy rejtélyes sor a dalban egyébként. Bob Boris Grebenshikovnak a beceneve, és Bobnak van egy dala az orosz térről, amiben szintén a mínusz arról beszél, hogy, vagy arról énekel, hogy mínusz 30 fok van az országban. Hát hallgassuk Garik Szukacsovot és a téli mesét.

0: Ezt a dalt tehát arról a lemezről hallgattuk meg, amelyet 2011-ben készített Dmitri Revjakin, Baslacsov jó barátja, a Kalinov Most nevű együttesnek a zeneszerzője és énekese. A legtöbb dalt ő dolgozta fel, és ő hangszerelte, aztán meghívta a legnagyobb orosz rock énekeseket, hogy énekeljék előket, de két dalt ő maga játszott el az együttesével, a Kalinov Mosttal. Az egyik a Vsia Tvinta cím dal, ezt fogjuk most meghallgatni, ezt Baslacsov minden koncertjén elénekelte. Vsia Tvinta azt jelenti, hogy el a propellertől, ez egy repülős szakkifejezés, tehát lényegében azt jelenti, hogy indulás, mindenki menjen távolabb. A dal egy repülős laktanyában játszódik, ahol egy pilóta készül a felszállásra, indul a repülőhöz, és a metaforikus szöveg azt sugallja, hogy ez egy nagy, talán utolsó repülés lesz, talán repülés a halálba. Némán megyek a tűzbe, némán repülök a tűzbe, de ne sajnálj, hiszen te is árva vagy, mint én, énekli Baslacsov. Hallgassuk.
1: Рука на плече.

Hát ugyanerről a tribute lemezről hallgatjuk meg a következő dalt is, még kettőt egyébként. Ez a Peterburgskaya Svadyba, azaz Pétervári esküvő című dal lesz, és pedig Alekszandr Vasziljev előadásában, aki a roppant népszerű Spleen együttesnek a vezetője, énekese, zeneszerzője és költője, ő az orosz rockköltészet egyik legnagyobb alakja, neki is jelennek meg verses kötetei is, egy nagyszerű zenész és nagyszerű költő. A dal pedig a Pétervári esküvő egy séta Péterváron, tele irodalmi utalásokkal, tele Pétervár történelmével, ami még érdekes ebben a dalban, azon kívül, hogy milyen színesen, izgalmasan mesél a városról, és hát Oroszország történelméről. Baslacsov ebben a dalban az, hogy Timur Kibirovnak ajánlotta ezt a költeményét. Timur Kibirov, hát a fiatal költő volt még akkor, de a legnagyobb, legtehetségesebb költőnek tartották, és azzal, hogy neki ajánlotta ezt a dalát, ezt a költeményét, talán jelezte, hogy azért egyenrangúnak tartja magát a legnagyobb orosz költőkkel. Úgyhogy hallgassuk a Pétervári esküvőt.

És akkor még egy utolsó dalt meghallgatunk, ugyanerről a lemezről, ez pedig a Sprasi Zvizda Kérdezd Csillag című szerzemény lesz Edmund Szklyarski előadásában. Szklyarski a Piknik nevű progresszív rock együttesnek a nagyszerű énekese, aki a 80-as évektől jelen van az orosz rockzenében. Hát a dal pedig valahogy ugye a halálról, vagy a halál előérzetéről szóló dalokat választottam ki a mai műsorra. Van egy ilyen rész a dalban, hogy elalszom-e vajon hamarosan, kék jégből sisakot öntve magamnak, fehér maggal etetett a tél itt, ahol nem nehezebb megőrülni, mint elszakítani a gitárhúrt. Akkor tehát hallgassuk ezt a dalt Szklyarski előadásában.

Hát végül pedig természetesen hallgassuk egy kicsit magát, Bas Lacsovot, és pedig azt a dalát, amelyet Viszockynak írt, Viszocky emlékére írt. Ez egy hosszú kompozíció, egy triptikon, háromrészes dal, nem fogjuk tudni az egészet végighallgatni. Bas Lacsovot sokan nevezték új Viszockynak is, ami szerintem de nem véletlen, hiszen sok mindenben hasonlít rá, de azért nyilván nem pontos, hát Bas Lacsov költői világa egészen más, mint Viszockyé, és hát ez összehasonlíthatatlanul jobb zeneszerző volt. Gitározni körülbelül egyformán tudtak, de hát Viszockyhoz képest azért ezek a dolog, főleg a feldolgozásokban hallgatjuk, hogy ezek azért igazán izgalmas, dallamvilágú szerzemények. Mindenesetre Bas Lacsov maga is tudta, hogy nagyon sokat köszönhet Viszockynak, mint ahogy sok más rockzenész is tudta. Tehát az orosz rock azért nem csak a nyugati rockból, hanem egy kicsit Viszockyból is nőtt ki, mint az orosz irodalom Gogol köpenyéből. Ez egy meglehetősen szomorú, tragikus dal, bár a középső része vidámabb. Azért azt el kell mondani, hogy Bas Lacsov, ilyen dalokat nem hallgattunk meg tőle, de azért írt és énekelt olyan dalokat is, amiben szinte Viszockyi reinkarnációjának tűnik. Tehát vidám történeteket mesél el a dalaiban gyakran. Nem hallgattuk ezeket meg. Talán majd valamikor, mert jövő héten azért már tovább lépünk, és nem Bas Lacsovot fogunk hallgatni. Most minden esetre végezetül hát én elbúcsúzom, és hallgassuk Bas Lacsovot, a Viszockyi emlékére írt triptikonjának a felét körülbelül.

если баба трезва, если баба скучна, да может ей нелегко.

keresed a hangot, ami a te hangod is, ami független, ami szabad, ami higgadt, de szenvedélyes, ami hiteles, ami értelmes, ami politikamentes, ami nem akar más lenni, csak egy tiszta, emberi hang. Ha ezt a hangot keresed, megtaláltad. Rádió Bézs, a te hangod.

0: Egy óra, ami mindig más. Más sáv. Mindig más, mert mindig más készíti. Más sáv.
1: A műsor 2022-ben készült.
0: Az én Amerikám, 5. rész.

0: Az én Amerikám, 5. rész. Kulcsár István 1957 és 2006 között volt a Magyar Rádió munkatársa, Moszkvából és New Yorkból is tudósított. Kulcsár István elmúlt 90 éves, rendkívül tevékeny, évente jelenik meg új könyve. Kulcsár István szinte mindent tud a világról, Amerikáról is. Övé az 5. rész.
1: Budapesten, ahol mindent tudnak, sőt jobban tudnak, azt beszélték, azt, hogy valaki New Yorki tudósító legyen, ki kell érdemelni. Ezért, aki Moszkvában tudósítóként már megállta a helyét, vagyis jó elvtársnak bizonyult, de egyébként is eléggé szenved,

kiszivatott szegény, azt jutalmazták azzal, hogy később New Yorkba küldik tudósítónak. Ezt úgymond mi sem bizonyítja jobban, mint Kulcsár és Csák példája. Csák elemér volt Kulcsár utódja a moszkvai tudósítói poszton, aztán New Yorkban is követte. Csak hogy itt van egy kis bibi, sőt nem is kicsi. Tudnélik az én New Yorki tudósító elődeim, Randé Jenő, Ipper Pál, Sér Gyula, Vértes Éva közül egyetlen egy sem volt előzőleg moszkvai tudósító. Még csak nem is tudtak oroszul. De ugyanez vonatkozik Bolgár Györgyre, Martin Kovács Miklósra és Zentai Péterre is, akik utánam, illetve Csák Elemér után dolgoztak New Yorkban. Hogy miért esett rám a Magyar Rádió vezetőinek választása 1978-ban, amikor erre a posztra jelöltek, arra csak azt tudom mondani, valószínűleg azért, mert feltételezték, hogy el tudom látni az ebből fakadó feladatokat. De vajon miért New Yorkban? Hiszen az Egyesült Államok fővárosa Washington és a Magyar Távirati Iroda meg a Népszabadság tudósítóinak, többek között Kis Csabának, Heltai Andrásnak, Bokor Pálnak, illetve Szabó L. Istvánnak, Vajda Péternek és Kereszti Andrásnak, az is volt az állomás helye. Nos, a dolog úgy történt, hogy amikor a 60-as évek elején Budapesten járt az ENSZ főtitkára, hogy lezárja a világszervezetben akkor már évek óta futó magyar kérdést, fölvetette a magyar félnek, hogy küldjenek egy tudósítót New Yorkba, hogy az rendre beszámolhasson hallgatóságának a világszervezet munkájáról és eseményeiről. Akkor is így került sor Ipper Pál kiküldetésére. Az imént említett és őt megelőző néhány hónapig az ENSZ-ből tudósító Randé Jenő az ENSZ rádió és nem a Magyar Rádió alkalmazottja volt. Az elképzelés az volt, és később az is valósult meg, hogy Ipper, illetve majdani utódai természetesen az Egyesült Államok kül- és belpolitikai eseményeiről is tudósítani fogják a Magyar Rádió hallgatóit. Pali talán egy hete volt New Yorkban, amikor bekövetkezett a texasi tragédia. 1963. november 22-én Dallasban meggyilkolták John Kennedy elnököt. Ipper fogta magát, és óráról órára beszámolt a történtekről. Magáról a merényletről, az elnök haláláról, a gyilkossággal gyanúsított Lee Harvey Oswald elfogásáról, és így tovább. Csak hogy ezt elvben nem lett volna szabad tennie, mivel még csak az ENSZ-ben volt akkreditálva, az Egyesült Államok külügyminisztériumában pedig még nem. Tehát tettéért akár ki is utasíthatták volna. Az amerikai hatóságok szerencsére nagyvonalúan kezelték az ügyet, és Ippernek ebből nem lett baja. De mint később hallottam tőle, tökéletesen tisztában volt azzal, hogy mit kockáztat, mégis úgy érezte, mint vérbeli újságíró, nem teheti meg, hogy miközben ott tartózkodik, majdnem a helyszínen hallgat. Ezért aztán, amikor 1978 nyarán megérkeztem New Yorkba, és néhány nap múlva akkreditáltak az Egyesült Nemzetek Szervezetének főhadiszállásán és székhelyén, de angolul ugyanazzal a szóval headquarters illetik mindkettőt. Szóval egy-két nappal később már át is rándultam Washingtonba, hogy a State Departmentben, vagyis az amerikai külügyminisztériumban is elintézzem ugyanezt. Amint nagyon megkönnyített, hogy az amerikai kormány kinyújtott karjának számító New Yorki Foreign Press Center külföldi sajtóközpont, amelyben azonnal bemutatkoztam, attól fogva is mindvégig messze menő előzékenységgel támogatta a munkámat, és fölteszem, hogy ők szóltak oda Washingtonba, hogy problémamentesen intézzék el az ügyemet.

Ettől fogva tehát az ENSZ-en kívül az Egyesült Államok küles belpolitikai eseményeiről is beszámolhattam a magyar hallgatóságnak. Ez különösen eleinte nem volt számomra könnyű feladat. Állomás helyem New York, nem találok rá jobb szót, valósággal mellbevágott. Jártam én már korábban is nagyvárosokban, Moszkvában, Leningrádban, Teheránban, Helsinkiben, de New York más volt. The city that never sleeps. A város, amely sohasem alszik. Lakói szeretik ezt a megállapítást városukról, amely eleinte lenyűgözi, igaz később már rendszerint nyomasztja az ott élőket, nem egyszer az ott született és felnőtt embereket is, akik alig várják, hogy elérjék a nyugdíjaskort, hogy aztán szedjék a sátorfájukat, és elköltözzenek valahova máshova, mindenek előtt a meleg éghajlatú Floridába. Mivel nyomasztja New York az ott élőket? Mindenek előtt a méreteivel, 5 kerületével, amelyből 4-nek, Manhattannek, Brooklynnak, Queensnek és Bronxnak a lakossága egyenként is több, mint Budapesté. A vasfüggönyön túlról érkezett ember elámult a hihetetlen éjjel-nappal nem szűnő forgalmon, az autók tömege az áruházakban és szaküzletekben tapasztalható árubőség láttán. De elcsodálkozik az otthon megszokotthoz képest,